0: Pollár Cépál festőművész 1928-ban került ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára. A római évek után sorozatosan kapott nagy egyházi megrendeléseket. A Fények éneke címmel Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó műveiből nyílt kiállítás a Rát lépcső galériában. A tárlat Molnár Cépál Assisi Szent Ferenchez, a Ferences rend alapítójához fűződő különleges kapcsolatára is rávilágít. A megnyitón Zsoldos Szilvia járt, ahol először Belhidai Piuszt, a magyarok tagyasszonya Ferences rendtartomány tartományfőnökét kérte mikrofon elé.
1: Közösségünknek nagyon fontos ebben a jubileumi évben, 800 évvel Szent Ferenc halála, tranzitusa után, hogy Assisi Szent Ferenc üzenetét minél több módon, minél többeknek megmutassuk, újra kimondjuk. És ennek az egyik lehetősége mindenképp a szépség, a kultúra. Így jött az ötlet is, és hál' Istennek meg tudott valósulni. Itt a Rát lépcső galériában. Érdekessége, hogy jöttem, itt a Sándor palota alatt vagyunk, és a Sándor palota helyén 1400-es években a budai Szent János konvent állt, Ferences rendház, és itt a közelben volt Ferences rendházunk, ugye a Szent Ferenc sebei templomnál, ide Margit körúti jelenlegi rendházunk sincs messze, de mégis ez a galéria, ez nem egy templomon belüli hely, hanem egy templomon kívüli, lehet azt is mondani, hogy egy profán helyen jelenjék meg ez a Ferences üzenet, és Molnár Cépál művészetében fantasztikus módon megjelennek Szent Ferenc életének azok az epizódjai, amelyek ma is aktuális üzenetet jelentenek, Grecsótól kezdve a naphimnuszon át Alvernáig.
2: Mik ezek az aktuális üzenetek 800 év távlatából?
1: Az egyszerűséget mondanám először, hogy Assisi Ferenc fölismerte, megsejtette azt, amit az evangéliumban úgy hallunk, hogy csak egy a szükséges, hogy merjünk a Jóisten jelenléte köré szervezni mindent, merjük a Jóisten jelenléte köré szervezni az életünket, hiszen az evangéliumban ez az, amit tanulhatunk, az Úr Jézusban a Jóisten mindent megmutatott önmagából, és Ferenc így ragaszkodott az evangéliumhoz éppen ezért, és egy nagy felfedezése volt, hogy a Jóisten láthatóvá tette magát nekünk a teremtett világban, de a kultúrán, ebben a világban megjelenő szépségen keresztül is, és nem lehet olyan helyzete és olyan szeglete még az úgynevezett profán világnak se, ahol mi távol lennénk ettől a teremtő Istentől.
2: Molnár Cépál művészetében, képein hogy jelenik meg Szent Ferenc?
1: Nagyon szép volt itt a kiállítás megnyitón Molnár Cépál unokájának, Csillag Péternek ez az áttekintése, ahogy Molnár Cépál munkásságán, meg életpályáján szinte átível Assisi Ferencnek a jelenléte, üzenete. Nagyon tetszik a világosság több képén. Cantico della Luce, a fény éneke, vagy a fények éneke. Nem véletlenül ez a kiállítás címe, mert valahogy ráérez Molnár Cépál arra a Szent Ferenci felismerésre, hogy Isten láthatatlan ebben a világban, mégis így láthatóvá teszi magát. Magának Szent Ferencnek is az írásaiban, imádságaiban felfedezhetjük ezt a felismerést, hogy a naptestvér úr azért olyan nagyszerű teremtmény ebben a világban, akit mi tapasztalunk, mert a fényességével, a világosságával az Istenről hordoz jelentést számunkra. Például ez megjelenik egészen csodálatos módon ezeken a képeken. De lenyűgöznek egyébként azok a fametszetek is, amelyeket itt láthatunk szintén kiállítva, és amiket majd viszont láthatunk akár most a Fiorettinek a díszkiadásában, ami most itt a 800 éves jubileum alkalmából október elején megjelenik. Ugye Szent Ferenc virágos kertje, egy legenda gyűjtemény, igazából az első népnyelvi legenda gyűjtemény, ami hát nagy karriert fut be végig az elmúlt szinte 700 évben, és ugye ennek a Fiorettinak, legenda gyűjteménynek egy új magyar kiadását szerveztük meg Molnár Cépálnak a metszeteivel, amely itt Magyarországon eddig még nem láthatott napvilágot.
3: Buzás Kálmán vagyok, a Rát lépcső galéria tulajdonosa, kurátora.
2: Miért gondolták, hogy helyet adnak ennek a kiállításnak?
3: Igazából kultúra antropológiát tanítok évek óta, és ott az a lényeg, hogy mindig a hely a legfontosabb. Nem véletlen, hogy itt találta meg a helyét ez a kiállítás, azonban azért voltak előzményei, mert nem olyan régen római iskolát mutattam be egy előző kiállításon, ahol Molnár Cépál, aki a római iskola első generációjának az egyik mondjuk, hogy tanítványa volt, vagy résztvevője, képviselője, is jelen volt. amikor ennyire részletesen megismertem az ő munkásságát, akkor úgy gondoltam, hogy izgalmas lenne folytatni ezt a szériát, és ugyanezen pillanatban bekapcsolódott a Ferences rend is, és aktualizálta a kiállítást, hiszen ebben az évben van a 800. évfordulója Szent Ferenc tranzitusának.
2: Illetve, hogyha már évforduló, akkor Molnár C. Pál halálának 45. évfordulója.
3: Az évfordulókon túlmenően azt is gondolom, hogy éppen itt van az ideje az ilyen típusú kiállításoknak, mert néha úgy érzem, hogy lélekvesztőkben lavírozunk.
2: Hogyan válogatták össze a képeket, és miket láthatunk?
3: Nagy segítségemre volt a Molnár C. Pál Múzeum. Amitől izgalmas ez a kiállítás, az az, hogy olyan képek is egymás mellé kerültek a rendszerben, amik feltehetően soha nem voltak egymás mellett, hiszen gyűjtők által gyűjtött képeket is megkerestünk, és templomokból is begyűjtöttünk műtárgyakat. Ilyen módon egy nagy merítésű kiállításról van szó, szinte teljes egészében Szent Ferenc tematikájú.
2: Mi az, ami önnek különlegesen érdekes volt?
3: Szent Ferenc madaraknak prédikált című kép, amelyet én egyetlen egyet ismertem, nem olyan régen Virág Judit galériájában megjelent műtárgyat, és egyszer csak összetalálkoztam a Molnár C. Pál Múzeumban is egyikkel, majd egyre másra, összesen 4 vagy 5 darabot ismertem meg ezekből a művekből, hiszen ezeknek voltak vázlatai, utóélete, egyéb munkák, ajándékok, amelyek megjelentek még Molnár C. Pál életében, és így együtt ezeket látni, és azt a fejlődést, ahogy ő megfogalmazta a madarak énekét, a madaraknak prédikáló Szent Ferencet, ez egészen elképesztő.
2: Itt a kiállító térben egy hatalmas kalitka is megjelent, gondolom akkor ez nem véletlen.
3: Nem, és úgy gondoltam, hogy egy trúvájt beteszek a kiállításba, talán egy múzeumpedagógiai eszközt. Azonban ez nem az lett. Mindenki tátott szájjal tekintett az óriás kalickára. Ez nem egy különleges dolog eddig még, azonban amikor ott álltak és nézték a madarakat, érdekes volt, hogy a madarak az emberek felé fordultak, mint ahogy a mai kiállítás megnyitón a zongora művésznő felé mindegyik madár odafordult, lehajtott fejjel, és néma csöndben feszülten hallgatták a zenét. Nos, ugyanilyen volt az egyéb emberekkel a kapcsolat, és innentől kezdve úgy érzem, hogy ez egy misztérium, ami történik a madarak és az emberek között. Azt láttam, hogy az emberek valóban, mintha elkezdenének beszélni a madarakkal, és a madarak, mintha válaszolnának és reagálnának. Szent Ferenc legendája az nem kitaláció, hanem igaz, ige történet.
2: Csillag Péter, Molnár C. Pál unokája.
4: 6 gyermek, boldog édesapja, és 18 unokánk van most érkezőben, van a következő. Nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy körülvesznek bennünket ezek a következő nemzedékek, és hogy továbbadni azt, ami nálunk fölhalmozódott érték, és szolgálok Budapesten is a Szent Imre plébánián Gellérthegy mellett, ahol élünk. Amúgy Veresegyházon vagyok állandó diakonusként, és idegenvezető az én polgári foglalkozásom. Ami ebből megmaradt mostanra, az, hogy tematikus budapesti sétákat szoktam vezetni Budastep néven.
2: Itt a Rát Lépcső galériában a kiállításnak a címe mi lett és miért?
4: Nagyon érdekesen Ferenccel együtt Molnár C. Pál jelenik itt meg a falakon, és az a kiáltás címe, hogy Il Cantico della Luce, tehát a fények éneke, utalva a naphimluszra, amely így összefoglalja Ferencnek az egész életművét, és Molnár C. Pál pedig ennek a fénynek a megfestőjeként, grafikusként, fametszetben, tusrajzban csodálatos módon adja vissza ezt a ferences lelkületet. Amikor eljöttünk most, hogy megtekintsük a kész kiállítást, éreztük, hogy nagy meglepetések fognak érni ismerve Kálmánt és Andrát, a feleségét, akár térbehozva egy kétdimenzióban megalkotott festményt, akár mennyezetre való vetítés, amikor a Batonyai templom mennyezet freskójáról szól az a kiállítási rész. Itt van egy általunk készített filmnek a folyamatos vetítése, az Örömhír az a címe, szintén Szent Ferencnek dedikálva, de tulajdonképpen a teremtés története egész egészen Jézusig, és mindez Molnár C. Pál művekkel illusztrálva. A fametszetek, ahogy megjelennek a Fioretti illusztrálására készült fametszetek, ott vannak a szombathelyi Szent Erzsébet templom számára készített oltárhoz a tanulmányok, és ezek is egy kicsit egy ilyen kis külön kabinetben, a madarakról esett szó már, és megjelenik Molnár C. Pálnak az a levele, amit 45-ben írt a batonyai plébánosnak, hogy nagy lendülettel fogott tavasszal újra a háború utáni első hetekben hozzá a batonyai mennyezet freskónak a munkáihoz, és minden rendkívül ötletes. Úgyhogy nagyon nagy tisztelettel és nagy örömmel vagyunk itt jelen a Rátlépcső galériában.
2: Az itt kiderült a kiállítás megnyitón, hogy különleges kapcsolatban állt Szent Ferenccel Molnár C. Pál.
4: Tavaly voltunk egy Ferences Pedagógiai Napok nevű rendezvényen Mátra Verebé Szentkúton, feleségem Évi hitoktatóként ott előadást tartott, és ott találkoztunk Pius atyával, Kardos Csongorral, így jött ebből ez a kiállítás, így jött ebből a Fiorettinek ez a díszkiadása, amely néhány napon belül megjelenik, és először Molnár C. Pálnak ezekkel a fantasztikus fametszeteivel, amivel 30-ban egy amerikai bibliofil kiadást illusztrált, ami több díjat is nyert abban az időben. Ez az ív akkor vált számunkra kézzel foghatóvá, amikor ezen a kiállításon keresztül szaladtunk Molnár C. Pál életművén, és kiderült, hogy a Ferenchez való kapcsolódásokat folyamatos díjak kísérik a kezdetek óta. 1926-ban kapott egy ifjúsági díjat a Szent Ferenc halálának 700. évfordulóján, volt egy nagy kiállítás, és ezzel indul ez a történet, ami hát tulajdonképpen élete végéig, sőt az élete végén átörökítette nekem ezt a csodálatos kapcsolatot, hogy az ő választott védőszentje az is Szent Ferenc.
2: Látható egy grafika, amivel kapcsolódnak a nagyapjával. Melyik ez, amit önnek ajánlott?
4: Ez egy személyesen nekem dedikált mű. 1980-ban a 25. születésnapomra ajándékozott meg vele, és akkor talán ő már lehet, hogy tudta, pontosan napra, egy évre rá lépte ő át a nagykaput, az én 26. születésnapomon. És ettől kezdve ennek a műnek a jelentősége még nagyobb lett, de csak nemrég fedeztem fel, hogy ezzel ő akkor nekem átörökítette Szent Ferencet, akivel ezt a lelki kapcsolatot én is megtapasztaltam, mikor Assisiben voltunk, megéreztem az ő jelenlétét, és ma is nap mint nap imádkozunk az ő közbenjáró szeretetét kérve, és nagyon is megtapasztaljuk azt, hogy ő él, közbenjár és segít, és én ezt az ajándékot nagyapámnak köszönhetem, aki ezt a rajzot egy olyan aláírással vagy felirattal dedikálta, hogy Peti unokámnak célzás nélkül, és rajta Szent Ferenc a madaraknak prédikál.
2: Esetleg van-e olyan családtag, akit a képzőművészete, a festészet így érdekel, vagy aki tovább viszi?
4: Művészettörténészek vannak, figyelgetjük az unokáinkat, van, aki nagyon szeret rajzolni, és nagyon szépen is rajzol, van egy-két unokánk, akiket látjuk, hogy nagyon szeretik a szépet. És ez nagyon fontos, a szépnek óriási üzenete van. Molnár C. Pál ezt mondja, hogy a szépség a boldogság kiapadhatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét, mindenütt elrejtőzik. Ő a szépség festője, és ezért a szép az nagyon-nagyon fontos az ő művein. És hogyha valamelyik unokánknál érezzük, hogy nagyon különleges érzéke van a széphez, az már óriási öröm.
0: Berhidai Piuszt, a Magyarországi Ferences Rend tartományfőnökét, Búzás Kálmánt, a Rátlépcső Galéria tulajdonosát, kurátorát és Csillag Pétert, Molnár C. Pál unokáját hallották. A Fények éneke című kiállításról Zsolda Szilvia összeállításában. A tárlat december 30-áig tekinthető meg a Clark Ádám téri galéria nyitvatartási idejében.

0: A Magyar Katolikus Rádió Akvarell című kulturális programajánló műsorát hallják. A műcsarnok legújabb időszaki tárlatával a kortárs magyar kulturális plakátművészet egyik legmeghatározóbb iskolateremtő alakja Árendás József előtt tiszteleg. A Munkácsy díjas művész nevéhez kötődik többek között Fellini Országúton című klasszikusának filmplakátja, a Hülyeség nem akadály című 1985-ös Xanthus filmplakátja, továbbá a Ragtime, a Popeye vagy éppen a Kodzsák Budapesten című alkotások számára készített grafika is. A múlt csütörtöki megnyitón a szerkesztő a tervező grafikus előtt a tárlat kurátorát, Garami Gréta művészettörténészt kérdezte.
1: A műcsarnok egy reprezentatív tárlattal tiszteleg a Munkácsy Mihály díjas grafikus tervező plakátművész Árendás József munkássága előtt.
2: Ez itt a műcsarnoknak a földszintjén van.
1: Igen, az úgynevezett kamarateremben, ami egyébként nevével ellentétben nem egy kis terem, úgyhogy egy nagyon gazdag kiállítást tudtunk itt megrendezni. A művésznek idén van a 80. születésnapja, tehát ez a jubileum jó alkalom arra, hogy az életművet egy kicsit összegezzük, esetleg megmutassuk valamilyen más szempontból, és még egy izgalmas dologra, hogy magára a kulturális plakátra is, mint műfajra is egy kicsit rávilágítsunk, vagy ráirányítsuk a figyelmet. Tehát ez egy úgynevezett sűrített retrospektív kiállítás, ami nyilván nem képes arra, hogy bemutassa a művész teljes életművének minden egyes darabját, de mégiscsak a kiállításba felállított installáció segítségével és az egész gondolkodásunkban az volt a cél, hogy tulajdonképpen a művésznek az úgymond DNS-ét mutassuk be, az ő igazi jellegzetességeit, az ő igazi sajátos stílusát és a legfőbb témákat.
2: Szarkazmus, rajztudás, humor, ilyesmi jutnak eszembe.
1: Így van, mindezekről azt gondolom, hogy sikerült ezt egy impozáns, vizuálisan is nagyon erős, és egy tartalmilag is rendkívül gazdag egyetlen térbe belefoglalni. Úgy, hogy két nagy fekete fogadó fallal tulajdonképpen ketté választottuk a teret, és a tér egyik felében láthatóak a monokróm, tehát fekete-fehér rajzai, akár az 1968-as évekből, 70-es, 80-as évekből is számos rajzát mutatjuk itt be. A tér másik felében pedig a plakátjai láthatók. Ezek kulturális plakátok. Négy téma, vagy négy szekció jön létre az egyébként egyteres kiállításban. Az első tehát a rajzok, amiket úgy állítottunk ki, hogy érzékelhető legyen az is, hogy ezek önálló alkotásokként értelmezhető rajzok, de természetesen mindezek mögött ott van az a nagyon fontos gondolat és jellemzője, sajátossága Árendás Józsefnek, hogy a plakátjaiban is nagyon erős rajzosság érvényesül, és hogy a manuális technikák, a manuális tehetség az nagyon fontos része az ő munkásságának. Erre utal egyébként az a vívőkép is, amit a kiállítás legfőbb képévé választottunk. Ez a konnektorból kiálló, a fémek helyett kiálló ceruza végek, a ceruza ugye, eleje és a vége, ami ugye azt is mutatja, hogy Árendás József a digitális technológiai változások után is megtartotta ezt a szemléletmódját. Emellett egyébként egy objekt is van a térben, ami az ő kvázi szobor objektje, egy faragott ceruza, amit egy láncon keresztül egy súly húz le, mint azt mondaná, hogy ő már pedig a rajznak, a vonalnak, a ceruzának, a manuális tudástehetségnek továbbra is és örökkön-örökké is rabja, akkor is, hogyha természetesen, ahogy a megnyitó beszédben is hallhattuk, a 90-es években ő volt az elsők egyike, aki a digitális szoftvereknek a sajátosságait és tudását elsajátította.
2: Árendás József képet, plakátot, hát aki a 90-es években már élt, biztos látott. Viszont a nevét nem mindenki ismeri, de Árendás József volt az egyik legjelesebb képviselője a 70-es évektől a filmplakátoknak, és aztán a 80-as években a Zalaegerszegi, illetve a Hevesi Sándor színháznak volt a plakát művésze, talán ez a legtalálóbb kifejezés rá, hogy plakát művész, miközben ő egyébként az Iparművészeti Főiskola tipográfia szakát végezte el, és ezt azért mondom, mert a képeire nagyon jellemzőek azok a betűtípusok, vagy az, ahogyan azok megjelennek.
1: Igen, ma sok esetben elfelejtjük, hogy a 70-es, 80-as években, de még a 90-es években is a plakátok manuálisan készültek rajzzal, tollrajz, festék, tempera, és így tovább. Tehát a úgymond offline technikáknak az alkalmazásával. És valóban, tehát a 70-es években a pop artot megérezve, annak az izgalmasságát, annak a nagyon sűrített, vizuális, metaforikus jellegét, nagyon sok képregényes és egyszerű, a banálist a művészetbe beemelő gesztussal alkotott Árendás József, valóban olyan a magyar és amerikai filmeknek készített plakátot, amit egyébként mind jól ismerünk, tehát mondok csak egyet a Szándokán, de egy kicsit komolyabbat mondjuk az Országúton.
2: Fellinitől.
1: Igen, és aztán 1983-tól pedig kifejezetten színházakban dolgozott. A előbb említett Zalaegerszegi Színházban, ahol a Rusz Józsefnek a nagyon progresszív, nagyon újszerű alternatív színházának volt ő a plakát művésze. Tehát tulajdonképpen az ő feladata az volt, hogy még mielőtt a darab megjelenik, még mielőtt bárki látja, egy olyan vizuális felütés jöjjön létre a színházi darabhoz, ami már kikerül az utcára, hiszen ugye nem zárójelben ezek a munkák akkor még a városi flaszteren, a hirdető oszlopokon jelentek meg, és amelyek felkeltik a közönségnek az érdeklődését, idézőjelben eladják a színházi darabot.
2: Úgy érzem, hogy a plakátművészet és a karikatúra egy picit rokon, mert egy pillanat alatt le kell hozni a csúnyán mondva a lényeget. Valami olyat kell létrehozni, ami azonnal felkelti az érdeklődést, ugyanakkor persze lehet ez több rétegű tartalom.
1: Igen, Árendás József módszere az, hogy mindig használ valamilyen frappáns vizuális jelet, ami viszonylag gyorsan hat, de közben ez csak az értelmezés első szintje, tehát látványos, erőteljes, és ezt a kiállításban is láthatjuk. Mi magunk is a tervezéskor ezt az elvet igyekeztünk megvalósítani. De közben egyfajta rejtvényesség is van a munkáiban, szellemesség a humor mellett, és nyilván még egy dolgot használ, ez pedig a frivol erotika sok esetben, ami már a 80-as, 90-es évekbeli színházi plakátjain is megjelenik, és aztán utána pedig később, 2000-es évek után, vagy mondhatnánk, hogy az utóbbi két évtizedben, már mint teljesen autonóm képzőművész, ugyan a plakát műfajában, de autonóm képzőművészeti alkotásokat hoz létre, amelyekben már valójában a tiszta művészi üzenet a lényeg, a cél, amelyek nem valamilyen más kulturális eseményhez, darabhoz, egyébhez készülnek, hanem egy önálló gondolatot teremtenek meg vizuálisan. Mindeközben tele van humorral, tele van intelligenciával, szellemességgel és rengeteg szeretettel, ami őt jellemzi.
2: Garami Grétának köszönöm szépen, akkor ezek után megpróbálom a művész urat is mikrofon elé kérni. Gratulálok, művész úr, ehhez a kiállításhoz, és Isten éltesse!
3: Köszönöm szépen, hát 80 éves múltam, egészen máshogy látom a világot.
2: Maga a kiállítás megnyitó az nagyon sikeres volt. Annyian voltunk itt, hogy bő fél órát kellett várni, hogy részletekbe bejussunk és megnézzük a kiállítást. Magával ezzel a kiállítással mennyire elégedett, mert ugye jóval több munkájából került ide egy olyan átfogó, betekintést adó válogatás, amiben a jóformán a legújabb munkái is megjelennek, amelyikben nagyon relevánsan hozzászól akár a felmelegedéshez, vagy nagyon aktuális most az 1956-ról szóló plakátja, de megjelennek itt a 70-es, 80-as évek nagy klasszikus műve is. Szóval mennyire elégedett a kiállítással?
3: Hát én terveztem. A műcsarnok megcsinálta, volt emberek. Én adtam az anyagot, a rajzokat, mindent. Tehát nem volt meglepetés. Én válogattam. Hát a 80 évből, hát körülbelül a 380 plakáton van, abból 60-at ki tudtam tenni a jellemző korszakokra, megjelentettem a legjelentősebbeket, nem voltak gyengébbek is azért, de azt is vállalom, és tanítottam én a főiskolán, az Iparművészeti Egyetemen mesterképzőn, tehát itt voltak a tanítványaim, és aki szereti a plakátot, ami végül is hát haldokló műfaj, de de én hiszem azt, hogy a vizualitás nem hal meg, tehát tovább él. Meg a rajzaim is, tehát én nagyon szeretek rajzolni, és a rajzaimat is bemutattam, ami előkészíti a plakátokat, meg a tervezést. Én rajzba gondolkozom, és ezt meg is valósítottam.
2: A plakátért nagyon sokat tett, a kiállítást egyébként itt Pincehelyi Sándor, szintén Munkácsi díjas képzőművész nyitotta meg, aki Pécset tett sokat a plakátokért, a Pécsi Galériában volt egy sorozata plakátokról, ott is kiállított, és ő kimondottan kortársa, ő szintén kerek 80-at ünnepel.
3: Ketten együtt 160 évesek, vagy a Sanyi az öcsém, mert én július 1-én születtem, a Sanyi július 6-án. Tehát azt mondom, hogy öcskös. Tehát ketten 160 évesek vagyunk, csináltam is ilyen fotót.
2: 2005-ben hozta létre a Magyar Plakát Társaságot. Akkor mi motiválta erre? Hiszen már akkor is kezdett haldokolni ez a műfaj, vagy az a nagy klasszisa, ami korábban volt.
3: Hát Pécset volt ugye az első nagy kiállítás, amit a Sanyi rendezett, meg megcsináltuk a plakáttársaságot, és 10 évig volt ő az elnöke, én 10 évig az alelnök, csináltunk vagy 70 kiállítást Milánótól Prágáig és Varsóig, úgyhogy együtt dolgoztunk, és jó barátok maradtunk, azért bíztam rá most a megnyitót, amit avval fejezett be, hogy Áradás Jóska a barátom.
2: Ez egy nagyon szép végszó volt. Ugye Varsóban, a Nemzeti Galériában és még számos helyen láthatóak a kiállításai a mostani időszaki tárlata mellett. Hadd kérdezze meg végül, hogy van-e most valami terv a fejében? Milyen lesz a következő plakát?
3: Hát, 80 év után nincsenek terveim, ahogy kedvem tartja. És én körülbelül majdnem 400 plakátot csináltam. Sehol a történelemben Magyarországon nem volt ilyen pasi, aki ennyi plakátot csinált. Ha mondjuk annak a fele jó, az 200, akkor is első helyezett vagyok, és állítólag jó. Úgyhogy nem bántam, hogy az életem erre áldoztam.
2: Meg kell nézni.
3: Köszönöm. Köszönöm.
0: A műcsarnok november 22-ig látogatható Plakátok és rajzok című tárlatáról Garami Gréta művészettörténészt és a kiállító Árendás József tervezőgrafikust hallották.

0: Az akvarell hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: A macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján, október 2-án, most pénteken 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az esemény részleteiről a vetítéshez kapcsolódó Facebook eseményen ígérnek hamarosan részletesebb tájékoztatást a szervezők. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amit új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban rendeznek meg október 1-e és 4-e között. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke elmondta, hagyomány, hogy a fesztiválon bemutatják egy-egy ország, régió kultúráját, irodalmát és könyvkiadását, de ebben az évben rendhagyó módon három ország, Németország, Ausztria és Svájc, egyben a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Az idei fesztivál díszvendége a kortárs irodalom világszerte ismert alkotója Kálum Tubin, aki a Budapest nagydíjat is átveszi majd. A fesztiválra új, a Varázsló című könyve is megjelenik magyarul, továbbá az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az ír irodalom is hangsúlyos szerepet kap a fesztiválon. A Magyarországi Francia Intézet által 2025-ben alapított Somjó György műfordítói díjat is átadják, melynek célja a fiatalabb generáció ösztönzése a franciáról magyarra való fordításra. A könyvfesztiválon a hazai alkotók mellett csaknem 100 külföldi író is várja majd a közönséget, és gyerekeknek szánt terekkel, eseményekkel is készülnek a szervezők. A programban továbbá kiemelt helyet kapnak a képregények is. A halál, temető, síremlék mottóval meghirdetett országos képző és iparművészeti kiállítást Szemedám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA rendes tagja nyitotta meg, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium fődíját és a zsűri erkölcsi díjait ifjabb Gyergyádesz László, Móra Ferenc díjas művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője, a Biennale alapító kurátora adta át. A szervezők tavaly júliusban közzétett felhívására ezúttal 217 alkotás, illetve sorozat érkezett, amiből a Biennale zsűrije összesen 146 művet javasolt kiállítani és a katalógusban megjelentetni. A 13. alkalomra választott témák egyrészt a korábbiakhoz, például 7 főbűn, apokalipszis vagy a profécia témaköreihez kapcsolódnak, másrészt a közelmúlt aktualitásai, tehát a járványok, a háborúk, illetve a klímaválság adják. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia immár hagyományos filmklubjában, a Premier Kultkaféban, most szerdán Liassuk Dimitri Jó Reménység Sziget című 2022-es drámáját vetítik. A film főszereplője a világjárvány idején úgy dönt, hogy önkéntes karanténba vonul egy apró lakatlan szigetre, a Tisza tavon.

0: gyönyörű boldogságot. Valami mégis hiányzik az életéből. Fél év elteltével egy jó és egy rossz hírt kap a szigetre érkező paptól, aminek a hatására végleg szembe kell néznie az elengedéssel. A Jó Reménység sziget című filmről a vetítés után Mispál Attila filmrendezővel lesz beszélgetés a 8. kerületi Baross utca 1 szám alatt a Premier Kult Caféban. A program most szerdán este 6-kor kezdődik.
1: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk egyúttal a mai Akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes és Tóth János András szerkesztő nevében is, a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Az elmúlt percekben Enya, Havasi Balázs, Tóth Zoltán András, Rachel Portman, Szent Martin és a Bojtorján egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Kedves hallgatóink, következik a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Egy poros citera a nagyapja polcán, amely elindított mindent. Letette a hangszert a földre, megpengette, és ahogy ő fogalmazott, a világ áramlása barátságosan megdermedt körülötte, és otthonos burok vette körül. Így lépett az örök felfedezés útjára. Ezek a sorok szerepelnek Debreceni Kis Helga, zenész és zenetanár saját honlapjának bemutatkozó oldalán, amely azt gondolom hűen illusztrálja különleges kötődését hangszeréhez, a citerához. Nevét már 2017-ben sokan megismerhették, amikor a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató műsor döntőjébe jutott. Ezt követően Írországtól Kazaksztánon át egészen Ausztráliáig számos országban lépett színpadra, majd 2022-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem citera, koboz, tekerő és népi hegedű szakán. Egy ilyen hosszabb bevezető után akkor köszöntjük sok szeretettel a hallgatókat, és természetesen a mai vendégünket is, akinek ezúton is nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Ugye jó ideje már a Helka művész nevet viseled, amely alatt a saját zenei projektjeidet is futtatod, de azért avassuk be a hallgatókat, akik ezt nem tudják, hogy pontosan mióta használod ezt a nevet, illetve hogyan jutottál erre az elhatározásra.
1: Sosem szerettem volna művész nevet, így indult, mert hogy jobban szeretem azt képviselni, ami vagyok, és amilyen éppen vagyok, ezért inkább a saját nevemmel akartam volna ezt a zenei kis világot is képviselni. Azonban abba a problémába ütköztem, hogy hosszú a nevem, és van benne egy-két csavar, ami miatt nehezen megegyezhető. Az, hogy a Debrecenit CZ-vel kell írni, van egy kötőjel, utána van a kis, amit egyessel kell írni, és utána a Helga. Ez olyan hosszú volt, hogy abba ütköztem, hogy a magyarok is néha belebotlanak, de ha meg külföldön megkérdezik, hogy tudnak megkeresni engem, akkor az egy lehetetlen küldetésnek bizonyult, és ezért praktikus okokból szerettem volna lerövidíteni ezt a nevet, hogy kereshető legyen. És először hát a Helgában gondolkoztam, mert hogy szeretem az önazonosságot, de azt láttam, hogy mivel a Helga az egy olyan név, ami német nyelvterületről származik, ezért találtam olyan zenészeket, akik ezzel a névvel futnak, és ezért akartam egy kicsit átformálni, hogy egy olyan nevet találjak, ami tükröz engem, de egy kicsit más, és jól kereshető. És akkor az akkori közönségemet megkérdeztem, hogy szerintük mi legyen, felajánlottam 4-5 verziót, és akkor a Helkát szavazták meg, ez volt 2020-ban.
0: Igen, azt azért érdemes elmondani, hogy ennek a névnek mély kulturális gyökerei vannak, ugyanis Helka egy klasszikus balatoni legenda főhőse volt, akinek történetét először egyébként Fáy András örökítette meg 1836-ban megjelent Sió tündéres reggel című művében, aztán pedig ebből merítve nevezték el 1891-ben a Balaton egyik legrégebbi nosztalgia hajóját Helkának, amely a mai napig működik sokak nagy örömére. És akkor így tudok átkapcsolni rád, ugyanis tudtommal a nosztalgia, vagy legalábbis a régi dolgok iránti vonzódás, az nagyon is fontos részét képezi az életednek, sőt, tulajdonképpen ez indított el téged a népzene útján?
1: Leginkább az indította, hogy megtaláltam ezt a citerát a nagyapám polcán, de azt hiszem, hogy ez a fajta nosztalgikus életmód, ez a fajta érdeklődés a tárgyak története iránt, meg a régi világ felfedezése iránt, azt otthonról hozom. Apukám nagyon hasonlóan viszonyul a világhoz, és ezt én átörököltem, vagy megtanultam, és én is ilyenné lettem, akit érdekelnek a régi dolgok. És az, hogy ott találtam egy hangszert, ami poros volt, és régi, ez tetszett meg igazán, és az, hogy nem ismertem, és elkezdhetem megismerni, ez nagyon izgalmas volt számomra.
0: És nagyjából hány évesen kezdtél el citerázni?
1: Azon a nyáron volt, amikor az alsós Helga a felsős Helgába lépett át az iskolában, tehát nagyjából ilyen 10 éves lehettem.
0: És más hangszert is kipróbáltál esetleg gyerekként?
1: A zenei pályafutásom úgy indult, hogy szolfézsre jártam alsóban, de az nem igazán tetszett, és emiatt nem is kezdtem el hangszert tanulni. Volt egy kis zongora, ami egy ilyen 30 centiméteres játékzongora lehetett, és szép piros színe volt. Azon otthon próbáltam felfejteni a dallamokat, megtanultam egy kis Bach részletet magamtól, de hivatalosan nem kezdtem el sehol sem zenét tanulni a szolfézs okán. És amikor megtaláltam ezt a citerát a nagyszüleimnél, akkor anyukám nagyon támogató volt igazából bármiben, ami bennünket érdekelt, és utána járt annak, hogy hogyan is tudnék én citerát tanulni, vagy tudnék-e egyáltalán. És a helyi zeneiskolában Szentesen volt citera tanár, és beiratott a zeneiskolába, azért, mert úgy tudtuk, hogy nem kell hozzá szolfézs. És útközben kiderült, hogy hát mégis kell, de akkor már mindegy volt. És ez olyan érdekes dolog, hogyha tudtam volna, hogy kell a citerához is szolfézs, akkor nem biztos, hogy ezt vállaltam volna, de így a félreértések okán, meg mégis így alakult, és hát milyen jó.
0: És a családban más is foglalkozott, vagy foglalkozik aktívan zenével? Tehát például, ha a nagyapád citerája inspirál tulajdonképpen téged erre az útra, őt láttad esetleg játszani citerán?
1: Nem, a családban nincs zenész. Ez a citera csak abból fakadóan került oda arra a polcra, hogy a nagyapámnak tetszett ez a hangszer, és szerette volna, hogyha valaki a családban megtanul zenélni. Az a történet járja, hogy azt szerette volna, hogy a lánya tanuljon meg, aki az én keresztanyukám. Ő végül nem tanult meg, de én megtaláltam, és megtanultam rajta játszani.
0: Te ugye Délalföldről, azon belül is Szentesről származol. Ez mennyire határozta meg akár a kezdetekben, akár a későbbiek folyamán a te zenei, népzenei repertoárodat, amiből játszol?
1: Érzelmekben nagyon lokálpatriótának érzem magam, tehát nagyon erős bennem az, hogy én délalföldi vagyok, és habár már nem ott lakok, de nagyon erősen szentesinek érzem magam. Ugyanakkor ez a zenében nem annyira jelenik meg. Ennek talán az az oka, hogy az alföldi meg a délalföldi zenére nagyon sok minden hatással volt. Átjártak a népek, belettek telepítve, és ezek miatt kevésbé őrizték meg a régiségeket. Nyilván ott is voltak a szokásdalokban, vagy a pásztordalokban olyan dallamok, amik nagyon értékesek, de többnyire nyitottak voltak az újdonságokra, és ezáltal azokat az igazán ősi, régi dallamokat kevésbé őrizték meg. Én igazából az egész nyelvterületről szeretek szemezni, és azokat szeretem a koncertjeimen játszani, amik valamiért megszólítanak. Itt nem ragaszkodok ahhoz, hogy délalföldiek legyenek ezek a dallamok, de nagyon örülök neki, hogyha van még egy ilyen plusz kötődésem is hozzá, akár a gyerekkorban tanult dallamok révén.
0: Sőt, ha jól tudom, nem csak a magyar, hanem más népek zenéje, népzenéje is nagyon érdekel téged.
1: Igen, habár most már újra visszakanyarodtam csak a népzenéhez. Tehát volt ennek egy útja, hogy a népzenéből indultam, az autentikus népzenéből, utána az improvizáció, népzenei feldolgozások világa is elkezdett foglalkoztatni, utána a klasszikus zene, a citerám, más népek zenéje, saját dalok szerzése, és most újra visszakanyarodtam a népdalok világába, mind az autentikus, mind a népzenei feldolgozások területére.
0: Igen, erről egyébként akartam is beszélni, hogy így, hogy kísérletezel és mondani kalandozol a különböző zenei stílusok között, hogy ez is jól megmutatja, hogy mennyi lehetőség rejlik a citerában. De akkor, igen, ahogy te is említetted, hogy akkor most visszatértél alapvetően a népzenéhez, de gondolom azért ez a kísérletező hajlam, ez továbbra is benned van.
1: Igen, mostanában tematikákban gondolkozok, meg koncertműsorokban. Van egy népzenei feldolgozásokat tartalmazó koncertműsorom, ahol kísérletezek az elektromos citerával, a loop pedállal, a különböző pedálokkal, akár az elektronikus hangzással is, de ez még nagyon gyerekcipőben jár, de ez egy olyan világ, amiben tudok alkotni, és mégis a népzenéből és a hagyományból és az értékből válik egy külön világgá, és emellett pedig igyekszem olyan műsorokat is készíteni, amik hagyományos népzenére épülnek. Így most lett egy boros dalokat tartalmazó koncertműsorom, van egy olyan koncertműsorom, ahol a szerelmi szimbolikákról van szó a népzenében, illetve nagyon sok koncertünk van most idén a Petőfi program keretén belül, ahol Bartók Béla Békés megyei gyűjtését dolgozzuk fel.
0: Igen, tehát jó pár zenei projektben vagy benne esetleg. Kicsit mesélj azokról a tehetséges zenészekről is, akikkel rendszeresen együtt szoktál játszani, és hogy ez milyen élmény számodra.
1: Az idei évben ez a két projekt van fókuszban, az egyéni fellépések, illetve a korábban említett Bartók Béla Békés megyei gyűjtéséből kialakult koncertműsorunk. Itt Szokolai Dongó Balázzsal játszok, aki furujázik, illetve Nagy Gábor bracsázik, és Csepregi András pedig bőgőzik. Így vagyunk négyen ebben a műsorban.
0: Ha egy kicsit visszaugrunk az időben, ugye 2017-ben jött egy komoly mérföldkő az életedben, amikor jelentkeztél a Fölszállott a páva című tehetségkutató műsorba, ahol ráadásul lehet mondani, hogy történelmet írtál, hiszen te vezetted elsőként a citera hangszerét a döntőbe. Egyrészt arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan élted meg ezt a komoly sikert, másrészt, hogy érezted már akkor is, és aztán később is, hogy egyfajta küldetésed népszerűsíteni a citera hangszerét?
1: 2017-ben a Páva műsor az nagyon sokat hozzáadott a zenei pályámhoz is, és a személyiségemhez is. Nagy dolognak éltem meg, nagyon élveztem, alapvetően egy izgulósabb fajta vagyok, de szépen fel volt építve a menete a műsornak, hogy mire már az élőadásba jutottunk, addigra már álltam annyiszor a színpadon, mondjuk 2-3-szor, hogy azért nem volt teljesen ismeretlen az a közeg. És amit én nagyon köszönhetek ennek az egész műsornak, amellett, hogy megismertetett emberekkel, hogy onnan indult el az én zenei pályafutásom, nem csak kívülről, hanem belülről is. Tehát onnan éreztem azt, hogy én most már Debrecen Kis Helga vagyok, a citerás, és létrehoztam a Facebook oldalamat, ami banális dolog, de nagyon sokat számított abban, hogy el tudjam képzelni magamat, mint egy önálló előadó. És hogy célom-e a citerának a megismertetése, megszerettetése, hirdetése, régebben az volt, most már kevésbé. Inkább az a célom, hogy felfedezzek, hogy alkossak, hogy kreatív legyek, és ezt élvezzem, és emellett az is cél, hogy értéket adjak át.
0: De ezáltal egyébként végül is ugyanúgy tudod népszerűsíteni a citerát, tehát hogy végülis ezek a dolgok nem zárják ki egymást. És ahogy már szintén a bevezetőben valamennyire említettük, hogy Európa számos nagyvárosában, sőt még azon túl is felléptél citera művészként, miközben népzenei versenyeken is rendkívül eredményesen szerepeltél, például ugye Nívódíjjal és Aranypávadíjjal is kitüntettek téged. Még erre lennék kíváncsi, ha már beszéltünk a zenei projektjeidről, hogy te alapvetően egy introvertált, félénk embernek tartod magad valamennyire. Ez mennyire jelent kihívást abból a szempontból számodra, hogy csapatban együtt dolgozni? Vagy a közös zenélés révén tulajdonképpen teljesen átalakulsz ilyen szempontból?
1: A félénkség régebben sokkal jobban a részem volt, még most sem múlt el nyomtalanul, de nyilván ahogy növök és idősödök és érek, azáltal egyre több olyan helyzetet megtapasztalok, ami segít abban, hogy növekedjen az én önbizalmam, meg az az érzés, hogy én hely tudok állni különböző helyzetekben. És onnan indultam, hogy nem mertem föltenni a kezemet, amikor tudtam a helyes választ, meg nem mertem köszönni, hogy mi van, ha nem hallják meg. Szóval egy igencsak szorongó félénk gyerek voltam, és most már azért ez sokkal jobb, de azt érzem magamon, hogy akkor tudok megnyílni, hogyha érzem az érdeklődést, és érzem azt, hogy kíváncsiak a gondolataimra, kíváncsiak a zenémre, és kíváncsiak arra is, hogy én mit szeretnék. És hogyha egy ilyen zenei közegben vagyok, hogyha ilyen zenésztársaim vannak, akik elismerik a szakmaiságomat, és kíváncsiak rám, akkor könnyen meg tudok nyílni, és ki tudom fejezni azt, hogy nekem mik az ötleteim, és mik a javaslataim.
0: És akkor lehet mondani, hogy valamennyire ez a komfortzónából való kimozdulás, ez szintén a lételevednek tekinthető most már?
1: Igen, ez valahogy örökké így van, úgy érzem, hogy már régóta része az életemnek az, hogy olyan dolgokat csináljak, amik nem komfortosak. Ez régebben is így volt, meg még most is így van, de ezáltal leszek egyre nyitottabb, meg egyre bátrabb. Tehát régebben az azért óriási nagy dolog volt, hogy elutaztam egyedül külföldre, és még most is nagy dolog, de az, hogy ezt átéltem többször, hogy egyedül megyek átszállással olyan nyelvterületre, amilyen nyelvet én nem tudok beszélni, ráadásul olyan emberekhez megyek, akiket nem ismerek, az feltöltött annyira önbizalommal, hogy már egyre kevésbé nehéz egy ilyen szituációban helytállni.
0: És azt is mondhatjuk, hogy az is egy komfortzónából való kimozdulás volt talán számodra, hogy saját weboldalt indítottál. Ez pontosan mikor is indítottad, és mi vett rá erre?
1: Sajnos pontosan nem tudom, hogy mikor indult, de néhány évvel ezelőtt. Szerettem volna, hogyha profibb az, amit csinálok, és van egy olyan felület, ami összegyűjti az én gondolataimat és tevékenységeimet.
0: És egyébként ezen a saját honlapon, a helkamusic.hu oldal, így lehet megtalálni. Azt is írod magadról, mert ugye ott van egy ilyen kisebb bemutatkozás rólad, hogy egy alkotó, kedvű és folyamatosan fejlődni akaró ember, személyiség vagy. Esetleg utóbbi dolog vezetett oda téged, hogy zenetanár legyél?
1: Elképzelhető. Gondolkoztam ezen, hogy miért is akartam én zenetanár lenni, és az az igazság, hogy elsősorban én abban gondolkoztam, hogy szeretek zenélni, és szeretnék zenész lenni. És valahogy egyértelmű útnak érződött az, hogy hát akkor zenetanár leszek. És ez még most is kialakulóban van, hogy milyen is az én viszonyulásom a zenetanárság léthez, vagy a pedagógus léthez, mert alapvetően azt gondolom, hogy bárki, hogyha jön zenét tanulni, az egy nagyon fontos és jó dolog, és azáltal csak fejlődhet, hogy ott van, és csináljuk, és tanulunk közösen dolgokat. Ugyanakkor a másik oldala ennek az, hogy én hogyan tudom ezt hosszú távon úgy csinálni, hogy én is építkezzek belőle, és hogyan tudok kereteket szabni, mik is azok a dolgok, vagy mekkora is az a keret, amit én meg tudok szabni, vagy amiben jól érzem magam, és amiből én is táplálkozni tudok. Tehát a zenetanárság számomra egy fontos dolog, hogy átadjam a tudásomat, ugyanakkor mindig keresgélem, hogy hol van benne az én határom.
0: De végül is ezeket a határokat ugye át is lehet törni, hogyha már tényleg erről többször beszéltünk már, hogy folyamatosan tolod ki a komfortzónádnak a határait.
1: Igen, sokszor szembesülök ezzel a tanítás során is.
0: És egyébként, ami szintén bizonyítja a benned lévő hatalmas nyitottságot, ha már többször említettük a weboldaladat, hogy például egy blogot is elkezdtél ott vezetni, amit, ha jól tudom, most annyira nem vezetsz, de ugye érdekesség, hogy ehhez anno az inspirációt még gyerekkorodban kaptad, ha jól tudom, egy helyi paptól. Pontosan milyennek a története, azért avasd be minket, illetve hogy maga a hit az milyen szerepet játszik a te mindennapjaidban?
1: El is felejtettem, hogy ez rajta van a honlapomon, de nagyon örülök neki. Tavaly vezettem rendszeresen cikkeket, amiknek az volt a célja, hogy a havi népszokásokat egy kicsit összeszedjem, és valamennyire színesen, szagosan megfogalmazzam, tehát vannak ott népzenei linkek, meg archív képek, és egy ilyen szép kis képet ad a népszokásokról. Maga az írás, az most már nem nincs benne a mindennapjaimban, nem is tudom valamikor benne volt-e, de amit említettél történet, az kedves számomra, mert a szentesi helyi katolikus újságba írtam néhány cikket, mondjuk ilyen 3-4-et, ami megjelent, és akkor ott volt a nevem, hogy azt én írtam, és nagyon kedves történet volt számomra, hogy ezt a helyi pap értékelte, és adott is egy tollat, amiben bele volt gravíroztatva a nevem. És ugye ezzel bátorítani akart arra, megbiztatni, hogy neki tetszik az, amit csinálok, és szerinte érdemes az írással is foglalkoznom. 8 évig katolikus iskolába jártam, és otthonról nem hozom ezt a keresztény kultúrkört és értékeket, ugyanakkor nagyon nyitottak voltak ők is erre, a szüleim. Amit én az iskolából hozok, az számomra nagyon fontos volt, és fontos most is. Én akkor benne voltam a minisztránsi közegben is, rendszeresen jártunk templomba, meg különböző kis kirándulásokra közösen, és én azt gondolom, hogy ez a 8 év, ez nagyon meghatározó egy ember életében, amikor kisgyerekből már-már egy kis felnőtté válik, és ez a keresztény kultúrkör is nagyon fontos volt számomra akkor, és fontos még most is, de jelenleg abban a fázisban tart, hogy mint egy tinédzser elkezdtem megkérdőjelezni a dolgokat, és nem kerestem meg még a válaszokat rá sajnos.
0: De mennyire tartod spirituális léleknek magad? Hogyha már tényleg most éppen egy ilyen útkeresésben érzed magad.
1: Nyitottnak érzem magam a hitre.
0: És akkor ennek szellemében kívánjuk neked a legjobbakat a továbbiakban is az életed minden területén. Záró kérdésként még azt áruld el nekünk, bár valamennyire már így említetted, de hogy konkrétan, hogy hol láthatnak és hallhatnak téged az érdeklődők a következő hetekben, hónapokban?
1: Mostanában a Facebook oldalamon szoktam ezeket megosztani, mivel még nagyon sok koncert hátra van idén abból a 70 koncertes projektből, amit készítünk, illetve lesznek más fellépések is, ezért szinte lehetetlenség felsorolni, de leszek novemberben a Dugattyúsban, illetve Tokajban a Boros műsort mutatom meg, és számos helyen fel fogunk lépni a Békés megyei gyűjtés kapcsán is.
0: Akkor melegen ajánljuk a hallgatók figyelmébe ezeket a koncertjeidet is, amikhez természetesen sok szép élményt kívánunk neked, és ezúton is nagyon köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: A Helga művész néven ismert debreceni kis Helga Citera művésszel beszélgettünk Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művésszel ismerkedhetnek meg. Mostanra megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

Elhangzott a Kultúrpalánták, a Fiatal Művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra 30 perc. Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok. A Dallamív következő fél órájában szíves engedelmükkel tovább időzünk a barokk Rómában. Ha egy héttel ezelőtt velünk tartottak, bevezetést nyerhettek a korabeli római zenei élet 3 főközpontjába. Ottoboni bíboros, Pamfili bíboros, valamint Krisztina svéd királynő palotájába, ahol olyan zeneszerzők szolgáltatták a zenét, mint Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, vagy éppen a zenei tanulmány útját folytató Georg Friedrich Händel. Hogy a korabeli római életnek milyen meghatározó színfoltja volt a zenei élet, arra mi sem jellemzőbb, mint hogy maga a pápa is kénytelen volt beavatkozni, hiszen az operajátszás úgy elburjánzott, hogy a pápa szinte már az erkölcstelenség árnyékát vélt le felfedezni a sok antik istenben meg szerelmes hősben, akik elárasztották az opera színpadokat. 1709-ben egy bullát adott ki, amelyben megtiltotta az operajátszást, többek között arra hivatkozva, hogy a spanyol örökösödési háború, valamint két Rómát megrázó földrengés égi jelek, amelyek arra intenek, hogy az örökváros térjen vissza a pogány élvezetektől a keresztény szentség útjára. Mit tehettek a római zenekedvelők? Olyan fondorlatos megoldást eszeltek ki, amely egyúttal megfelelt a pápa operatilalmának, de a zenekedvelőket sem hagyta zenei gyönyörűség nélkül. A recept igen leleményes volt, innentől kezdve keresztény témákat, többek között keresztény szentek, mártírok életét zenésítették meg. Zenei tekintetben ezeknek a műveknek a közönsége semmiféle veszteséget nem szenvedett, hiszen ugyanazokat a zenei paneleket használták a zeneszerzők, kialakítva opera helyett a dramatikus oratórium műfaját. Különös pikantéria a történetben, hogy ennek a pápai bullát némiképpen megkerülő cselnek a két főkolomposa éppen az említett két bíboros, Ottoboni és Pamfili bíboros voltak, akik nem csak palotáikat nyitották meg a keresztény hitre tért zenei múzsák előtt, de alkalmanként maguk írták a szöveget ezekhez a szent oratóriumokhoz. Ma ezek közül hallunk néhány részletet Cecilia Bartoli és a Louvre muzsikusainak fölvételéről Mark Minkowski vezényletével. Ha pedig az antik istenek és szerelmeskedő pásztorok tilalom alá estek, akkor a darabok főszereplőit az antik istenektől és szerelmeskedő pásztoroktól immár a keresztény erények allegóriái vették át. Így történt ez Alessandro Scarlatti a rózsafüzér királynőjének szentelt oratóriumából, amelyben a remény és a szeretet is megjelenik, most a remény áliáját halljuk. Hogy a kor hangulatához hűségesek legyünk, igyekeztem némi bot csinálta fordítással magyarítani a szöveget, a remény, tehát a következőképpen énekel tulajdonképpen bármelyik antik isten szájából kölcsönözhette mondandóját. Míg édességgel borít a felejtés, hadd suttogják körül játsziszelek bágyattan szívemet, hullámok nyaldossák körül fodrozva a vízpartokon, míg elpihenek a virágok között. Cecilia Bartolit hallják.

1550 ottoboni bíboros palotájában mutatták be a Néri Szent Fülöp élete által megihletett oratóriumot. Ennek a szövegét maga ottoboni bíboros írta, benne a szeretet recitatívójával és áriájával, amelynek szövege valahogy így hangzik, és Rómát magasztalja témánk szempontjából emiatt is. Különösen érdekes, torpanj meg itt a hét magasztos dobnál, hol a városok városának tornyai magasodnak, mert itt kezdődik küldetésed, ápold és öntözd a megszentelt földet, amelyet mártírok vére fest sötét lilára, akik hitükért haltak, s imígy majd láthatod küzdelmeidnek beteljesedését. Ó, nemes Róma, világkirálynője, amelyet pálmalevelekkel koszorúz meg a végzet, és amelynek a béke enyhületét hozza, mars barbár tüzeit a szeretet mécseseire váltva.

A velencei zeneszerzők egyik legjelesebbike, Antonio Caldara sem maradt ki a csalásból, amelyel a pápai tilalmat megszegve keresztény mezbe öltöztették az operai zenét. Szent Franciska tiszteletére szentelt oratóriumából következik most egy ária. A könnyezzetek, bánatos szemek, hulló könnyeket ejtsetek, hadd vezekeljen tékozló szívem, és szörnyű fájdalmam maradjon mégis rejtett e hallgatag ajkon. Tipikus barokk szöveg. Csecsirja Bartolit halljuk.

Handel, aki tanulni ment Olaszországba, már is hatalmas sikereket aratott többek között a Néróról írott Agrippina című operájával, de itt még nem tartunk, hiszen még érvényben van a pápai operatilalom. Handel tehát oratóriumot komponál az olaszok számára, nem kevésbé jelentős témában, mint Krisztus Urunk feltámadása. Ennek a részletével búcsúzunk, Marton Árpádot hallották, egy hét múlva találkozunk, és akkor a rögtönzött magyar szöveg. Táruljatok fel, poklok kapui, és tüntessen el minden rettenetet, az örök világosság lobbanó fénye. Ujjongjatok, mennyei kapuk, ujjongjatok a dicsőség királyának, mint diadalának legelső szószólói.

0: Antonín Dvořák cseh szvittjének részletét hallották a Cseh Filharmonikus Zenekar élén Libor Pesekkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Kávéház című műsorunkkal készültünk. Ha tehetik, maradjanak velünk.
3: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion alapítója és művészeti vezetője. Beszélgetésünk kiinduló pontja az idei, immár 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion, amit július végén, augusztus elején a legkeményebb hőkupola alatt rendeztek meg a természetművészet szerelmesei. De Péter Ágnes művészet szervezői tevékenységének fontos része, hogy annak a 35 éves szimpozion alapítványnak is az elnöke, ami a magyarországi művésztelepeket köti össze egy hálózatba. Ezek egyike a Villányi Szimpozion, ami a Villányi Szoborparkhoz kapcsolódóan jött létre. Itt is vannak újabb fejlemények, ezekről is beszélgetünk. Mint ahogy ejtünk szót oktatásról, kiállításokról, arról, hogy szobrászként nemrég kapta meg az Elektrográfiai Társaság fődíját, és izgalmas őt hallgatni arról is, hogy alkotó munkájában mennyire nyitott a mesterséges intelligencia használatára.

0: Az idén is megrendeztétek a Velencei Tavon a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont már 20-adjára. Az első kérdés, ami minimum mindenkiben felvetül, aki látja, hogy mi zajlott ezen a nyáron Magyarországon hőkupolákkal együtt, hogy hogyan tudtátok megcsinálni a Velencei tó közepén, július végétől augusztus elejéig benne a hőkupolával ezt az idei szimpóziont.
1: Ez egy nagyon kemény munka volt, túléltük. A 20. év az valóban nagyon különleges volt, készültünk rá többféle projekttel is, hogy mi mindent fogunk tudni megvalósítani ez alatt az idő alatt. Nagyon kemény volt ez a hőkupola és emberpróbáló időjárás. A 20 év alkalmából beszereztem 20 darab, közel 3 méteres, 10 centi vastag nyárfa oszlopot. Ezt gondoltam, hogy kiosztjuk az érkező művészeknek, és ez legyen egy olyan kihívás, hogy a szigeten végre egy olyan csomagot össze tudunk állítani, ami azért hosszabb ideig megmarad, mint a szokásos efemer munkák, amiket ugye mindig vissza is kínálunk a természet körforgásába. Most ez a 20 oszlop, hát ebből lett 25 oszlop, 25 résztvevővel egy egészen különleges évet zártunk. Nagyon nagy kihívás volt tartalmilag is, és hát emberileg is ez az időjárás miatt.
0: Ugye a Velencei Tavi szigetre be kell jutni. Most azért ebben az évben akár ez is kihívásokkal teljes lehetett. Hogyan tudtátok megközelíteni a szigetet, amiről azért tudni kell, hogy közel van a Velencei tónak a keleti végéhez, tehát ahol van a Velencei korzó, ahol abszolút elsivatagosodott a tó, tehát ott lehet a legjobban belemenni sokáig-sokáig cipővel, és nincs víz, tehát ettől nincs túl messze ez a sziget.
1: Már tavasszal sejtettük, hogy problémás lesz ez az idei év. Aztán jött a nyár, ugye van a Szimpózion Alapítványnak egy mesterműhely névre hallgató Gápolnás Néki Művészeti Iskolája, ahol fiatalokat készítünk föl az életre, arra, hogy ugye a művészet segítségével másképp is tudják kezelni a világhoz való hozzáállásukat. De ez az iskola azért fontos megemlíteni, mert nyári táborunkban kivittük a gyerekeket erre a helyszínre. Vittünk gerebjét, ásót, hogy próbáljunk meg az alkotó munkát most a mederre kivetíteni. Tehát nem csak egy A4-es, A3-as vagy egy négyzetméteres papírfelület volt az alkotási terület, hanem maga a meder, és akkor a gerebjével rajzoltunk ki különböző ábrákat, szövegeket, és akkor pont ez az egyik szöveg lett aztán az idei 20 éves művésztelepünknek a plakátjának a tartalma.
0: Mi ez a szöveg?
1: A 20 éves évfordulóra készülve rajzolt két X-et, tehát egy római számmal a 20-as a tómederbe, és ez volt az egyik ilyen nagy előjáték, hogy várjuk, hogy mi fog történni majd a szimpózium megnyitásáig. Hát sokat apadt a víz, de be tudtunk jutni, mert a tóbíró kikötőből indultak a csónakjaink és a szapok, kajak meg kenu. Ilyen könnyű felszereléssel támadtuk az idén a szigetet, hogy azt a 30-40 centis vizet át tudjuk járni, be tudjunk jutni a szigetre. Ez azért nagyon izgalmas dolog volt, mert mire vége lett a művésztelepünknek, addigra még 10 centivel csökkent a vízszint.
0: Hogy tudtatok bármit vinni magatokkal, mert ezek a szapok és kajakok és kenuk azért nem sok mindenre alkalmasak, ami a teherszállítást illeti.
1: Hát felkészültünk egy plusz akkumulátorral, kisebb csónakkal szállítottuk be a rengeteg vizet, az élelmiszert, mert a művésztelepünk a támogatásokat figyelembe véve arra kényszerül, hogy az ebédet mi magunk szerezzük be és főzzük meg. Tehát minden nap egy valaki vállalja, hogy az egész csapatnak az ételét elkészít. Tehát ezeket az anyagokat be kell szállítani, és ez azt jelentette, hogy kisebb etapokban, de többször fordulva lehetett megoldani.
0: 25-en voltatok, 25 gondolom megszállott művész, mert azért ezekhez a körülményekhez, amiket most itt felvázoltunk, óriási elszántság kell, hogy valaki ne egy légkondicionált helységben üljön, hanem igenis dolgozzon a tűző napon, ahol alsó hangon 45 fok is lehetett, el tudom képzelni.
1: Ez így volt.
0: Hogy csináltátok?
1: Hát két etapban bontottuk a csapatot, mert ugye a szállásköltségünk sem a csillagos égig nyúlik. Tehát olyan 10-15 ember volt egy-egy hétig, és kemény munkával dolgozott mindenki ahhoz, hogy a munkája elkészüljön, kitolódott a nap, mert volt olyan napunk, hogy 6 óra, 7 óra tájba tudtunk a pajta árnyékos oldalából kimerészkedni a terepre. Elviselhetetlen meleg volt.
0: És ugye végülis jubileumot ültetek, mert ez volt a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion, és ugye mondtad ezeket az oszlopokat, amiket részint fölállítottatok, részint fölöltöztettetek. Ugye ez volt az idei projekt.
1: Igen, és miután kiderült már a művésztelep előtt, hogy hajóközlekedés nem lesz, nekem az egy külön kihívás volt, hogy hogyan tudjuk a közönségnek megmutatni az idei év összes munkáját. Tehát esélytelen volt, hogy hajóval megint, mint minden évben, be tudjuk vinni az 50-60 ember fordulónként. Most arra gondoltam, hogy egy újabb programszervezéssel a parton fogjuk megünnepelni ezt a 20 éves évfordulót. A Móri Mosberger Robert tervezett gyönyörű pavilonokkal rendeztük be a Tóbíró strand kikötő felüli oldalát, és oda a lefotózott, kinyomtatott alkotásokat felszereltük, úgyhogy egy gyönyörű kiállítás fogadta az érkezőket. A Székesfehérvári Táncínház egy két elemből álló produkciót hozott nekünk a megnyitó alkalmából, és a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója Ober Frank Pál nyitotta meg a kiállítást. És az önkormányzat, polgármesterünk nagyon kedves köszöntéssel fogadta ezt a lehetőséget, még támogatásképpen vacsorát is kapott mindenki, aki meglátogatta ezt a záró eseményt.

0: Ugye ez a 20. nemzetközi velencei tavi szimpózium volt. Az a szép, hogy maguk a művek, amik elkészültek a 2 évtized során, azok többé-kevésbé ott láthatók ezen a szigeten. Hogyha valaki valahogy bejut, akkor mindenképpen találkozhat az elmúlt évek munkáival is, de ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor ti azért gondoskodtok arról, hogy kiadványokban utána lehessen nézni, pontosan lehessen látni, hogy mit történnek, milyen művészekkel, azok honnan érkeztek az elmúlt 2 évtized során.
1: Igen, ezek nagyon fontos kérdések, hogy mennyire lehet publikálni azokat az eredményeket, amit itt a művészek felmutatnak. Az évek alatt ez egy nagyon nagy kérdés volt. Az első kiállításunk a Zöldliget általános iskolában zajlott, ahol nagyon élveztük mi magunk is, hogy a gyerekek rájöttek, hogy melyik alkotás hol készült, a tóban vagy a szigeten. És folyamatosan ugye figyeltük azt, hogy hogy is zajlik a kommunikáció, főleg a vizuális kommunikáció érdekelt bennünket, és arra jöttem rá, hogy ugye a fiatalok leginkább a telefonukkal játszanak, és nagyon szeretik a különböző játékos applikációkat. Mi lenne, ha mi is készítenénk a művész telepanyagából egy ilyen applikációt. Ez el is készült. A tóparton volt egy 3x3 méteres hatalmas kép, ami markerként működött, és aki erre ránézett a telefonjával, le tudta a QR kódról tölteni ezt az applikációt, és meg tudta nézni, hogy itt a tóparton, a hegyen, a vízben, a szigeten milyen munkák készültek, kik voltak azok, milyen céllal, művészeti leírások voltak hozzáfűzve, és ezen kívül pedig még volt egy igazán izgalmas eredményünk, amikor az Augmented Reality menüpontban pedig ezen a markeren, ami a tóparton volt, ezen 3D-be beírt szobrokat lehetett látni, úgyhogy ez egy olyan történet volt, ami nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg mindenkinek, aki ezt az applikációt letölthette, én azzal is eljátszottam, hogy elvittem ezt a markert a tengerpartra kisméretben, és ott is lehetett látni, hogy az adott környezetben ott áll egy 3D-be megfogalmazott szobor. Esélyét nem látom annak, hogy Velencén valaha is szoborpark készül, kivéve most ez a 20., ahol ugye a szigeten már áll 25 oszlop, amit tekinthetnénk egyfajta szoborparknak is. Mindig foglalkoztat ez a publikáció bennünket, hogy hogyan lehet megérinteni a közönséget, az itt élőket, az ide látogatókat, hiszen az egész művésztelep így született, hogy mikor felkértek, hogy legyek a segítségére, mint főkurátor abban a fesztiválban, ami 8 héten keresztül 5 évig tartott a velencei tó körüli településeken. Ennek lett az eredménye ez a szimpózion, aminek most már a 20. évét ünnepeljük.
0: A fesztivál már nincs, de a szimpózion igen.
1: Mind pénzkérdés, mert az az érdekes párhuzam, hogy amikor ez a fesztivál elindult, akkor az volt a térségfejlesztőknek a felismerése, hogy amikor jó idő van, akkor megtelik a tó, emberekkel is jönnek, és minden rendben van, de hogyha mondjuk van egy hetes eső, akkor az egész tó kihalt. Na most azért itt élőknek vállalkozásokat szervezni erre nem könnyű. És akkor is az volt a kérdés, hogy mivel lehetne felkelteni az érdeklődését az embereknek, mint ahogy most is, hogy nem csak veszélyeket tudunk látni egy nehezebb helyzetben, hanem mit lehet mindezzel kezdeni. Tehát ezek az érdekes visszatérések, vagy párhuzamok, ezek a művészeknek egy fontos alapanyag, vagy kihívás, hogy ne csak a bőséggel foglalkozzunk, hanem amikor szorulnak a körülmények, akkor a művészek hogyan látják, milyen újabb kurátori lehetőségek, teremtenek a nehéz helyzetek.
0: Akkor ez a kérdés most nagyon érvényes pont az idei nyár után.
1: Most egy nagyon nehéz helyzet van, és erre keressük mi is a választ, és arra gondoltam, hogy 3 koherens megoldás létezhet a művészek számára, mégpedig ugye, hogy élünk azzal a lehetőséggel, amit most látunk, erre reflektálva. Tehát, hogyha kiszáradt tó medret látunk, akkor abba milyen mozdulatokat, milyen jeleket, miket tudunk megjeleníteni, és milyen több művészeti ágat mozgatható produkciókat lehet készíteni. Hogy lehet felmutatni, hogy ez egy helyzet, és hogy az embereknek milyen lehetőségeik vannak ennek a megélésére, túlélésére, mire ösztökél, vagy ösztönöz, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet is ügyesen, okosan megélni. Nagyon sok lehetőség van van ebben is, akár a takarítás, akár a kisebb víz mennyiségeknek az összekapcsolása, az élővilágért való aggodalom, szóval nagyon összetett helyzetfelmérést lehet itt most is produkálni.
0: Akkor, amikor mondjuk változatlannak vesszük azt, ami most van, és ezzel kell élni, gondolod te, hogy ez az egyik megoldás.
1: De mondjuk ez sem változatlan, mert mondjuk ez is még durvul. Lehet, hogy jön egy hetes eső, és akkor megint megváltozik a körülmény. Tehát az egy fontos dolog, hogy a művészek hogyan tudják kezelni a nehéz helyzeteket. Emberileg hogyan tudják kezelni. Tehát nem belehalni kell, hanem megnézni, hogy mik a körülmények, és azzal mi mindent lehet tenni. Tehát ez az egyik opció. A másik, hogy nagyon sok európai ország, de a világon máshogy is vannak ugyanilyen problémák, ugyanilyen helyzetek. Kik azok a csoportok, akikkel hálózatot tudunk építeni, akikkel eredményeket, módszereket lehet cserélni. Tehát ez már egy nagyobb pályázati történet lehet, ugye van a Kreatív Európa című program, ahol ezek az ilyen helyzetek össze tudnak találkozni, és meg tudjuk vitatni, hogy merre, milyen lehetőségek vannak. A harmadik lehetőség pedig az informatikai oldal. Ugye, mint volt ez az Augmented Reality menüpontunk, amivel előkészítettük ezt az informatikai oldalt. Tehát ezt lehetne tovább fejleszteni több művészeti ágon, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ami felkerül egy ilyen applikációra, az a világon mindenhonnan látható. Tehát egy másfajta felelősség érzést tud az ember szélesebb körben kiépíteni a világ iránt.
0: De ebben a helyzetben viszont azt a hagyományos alkotást, amit eddig csináltatok, azt elveted, ha csak az informatikáról
1: beszélsz. Nem, ezek párhuzamosan mehetnek, ilyen koherens kapcsolatban. Például most ezen gondolkoztam épp az előbb, hogy kimehetünk Pákhoz mellé megnézni ezt a mostani állapotot, de vihetek egy táncost, vihetek zenészt, vihetek még olyat, aki még akár vetíteni is tud erre a körülményre. Tehát lehet ezzel a helyzettel dolgozni.

0: jövőre is lesz ugye nyár, amikor gondolom ugyanúgy meg akarjátok csinálni a 21. nemzetközi velencei tavi szimpózion, és akkor nyilván ezeknek a gondolatoknak a mentén kell tovább azon agyalni, hogy hogyan fogjátok megoldani.
1: Hát igen, most a hét szűk esztendőnk analógiájára mondhatjuk, hogy ezek a károk, ezek bőségesen megvannak, de majd reméljük, hogy megfordul a kép, és a sok vízzel már eljön a hétbő esztendő, és egy egészen más szituációval fogunk dolgozni. De ha így visszanézek, mert most segít is ez a 20 évet megjelenítő könyvben a visszatekintésünk, hogy minden évben olyan hívó szavakat jelöltünk meg a program vezetésére, ami összefüggő volt a klímával, a klímaváltozással, a tó állapotával, tehát mindig erősen kötődött minden azon az aktuális helyzethez, amit a természet alánk tolt.
0: Hát végül is ez természetművészet, vagy land art, ahogy szoktuk
1: természetművészet, igen. A land art az pont az az időszak volt, ugye a múlt század közepén, amikor hatalmas tájalakításokat adtak elő a művészek. Mi itt nem avatkozunk bele a tájba, tehát nem tesszük a sivatagot a tó köré még 15, ahogy a lendártosok tették volna, hanem ez egy természetművészet, és sokkal kisebb gesztusokkal, erősebb kifejezéssel tudunk arra reagálni, hogy miben élünk.
0: Ugye neked van egy csapatod most már 20 éve, és ezen a csapaton nyilván nem csak azokat értem, akik segítenek a szervezésben, hanem a művész csapat, hogy kik azok, akik ide járnak, honnan jönnek, hogyan tudod őket meggyőzni, pláne egy ilyen extrém helyzetben, amihez úgy gondolnám, hogy nem mindenki tud egyformán jól viszonyulni, vagy nem akar úgy viszonyulni, ahogy eddig ezt megtehette.
1: Ugye 20 év alatt éppen összeszámoltam, a 150 művészt hívtam meg, de volt, aki volt 15-ször, volt, aki 2-szer, és így tovább. Tehát a létszám az erősen fluktuál. Nagyon fontos volt mindig az, hogy ezek a meghívások függjenek össze azzal a hívószóval, ami abban az éppen aktuális volt. Az egész programot úgy építettem föl, hogy nemzetközi, szakmaközi, tehát a zeneszerzőtől a hangszerkészítő, a képzőművész, iparművész, tájépítész, építész,
0: mindenféle. Táncos.
1: Táncosok, igen. Tehát minden szakmabeli megfordulhatott, tehát egy nagyon nyitott rendezvény a miénk. És több generációs, tehát a hallgatóktól a idősebb művészekig mindenki jelen van, és amit hangsúlyosnak tartok, hogy egyetemközi. Tehát az első években úgy hívtam a mestereket, hogy a legjobb hallgatóikat hozzá magukkal, azok azóta már elvégezték a doktori iskolát, és így tovább. Tehát egy nagyon nyitott rendszerben dolgozunk, és a maga a természet adja azt a gerincet, azt a fő-fő húzóerőt, ami felé mindenki könnyen megtalálja a vonzást. Mert hogy a természetben élünk, mi magunk is természet vagyunk.
0: Ági, te magad is alkotsz szobrászművészként, igen. Tehát ugye neked két éned van ebben az egész szimpóziumban. Egyrészt a művészéned, másrészt pedig a fantasztikus kreatív szervezőjéned, ami két külön tehetséget igényel, ebben egészen biztos vagyok, és mind a kettőben helytállsz. Tehát minden évben hozol Köszön. Létre egyben művészeti alkotásokat, abszolút jelen vagy, most is, mint ahogy mindig. Miközben azért nem kis munkával gondolom kézbe tartod ezt az egészet, például oktatsz is, tehát ugye mondod, hogy kapcsolat van a diákokkal, ehhez képest neked jól kell ismerned az összes művészképző intézményt.
1: Én azt hiszem, hogy amikor valaki eljut egy szakmának egy bizonyos szintjére, akkor azzal is foglalkozni kell, hogy ez majd hogy megy tovább. Tehát, hogy mi lesz az utánpótlással, úgyhogy az egyetemen is, ahol tanítottam, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, ott indítottam egy választható tantárgyat természetművészet címszó alatt, úgyhogy azóta is van olyan akkori hallgató, aki most már díjazott, momét elvégezte, és így tovább. Itt van olyan alkotótárs, akit a szervező munkába is örömmel be tudtam vonni. Vagy az alapítvány kuratóriumába is most már vannak fiatalok, akik itt Velencén edződnek. Van, aki a diplomamunkáját ebből a témából írta. Tehát nagyon fontos az, hogy menjen tovább ez a nyitott szervezés, mert ez hozzátartozik a szakmaisághoz, hogy legyen folytatás. Miután már ugye nyugdíjas vagyok, közvetlen hallgatóim nincsenek, de a barátok révén tartom a kapcsolatot az egyetemek művészeti karaival, és sokszor én magam is bemegyek egy-egy évvégi beszámoló kiállítást megnézni, hogy na hol találok olyan hallgatót, akit ez a természetművészet vonal érdekel, vagy már megszólította, már nem olyan nehéz hozzá közelebb kerülni. Vagy ez az egyik egyik útvonal, a másik pedig, hogy igyekszünk folyamatosan kiállításokat szervezni. Most az idén például Nagyváradon, a Pár című keresztény egyetemen volt kiállításunk, és onnan is jött hallgató, aki nagyon szép munkát hagyott itt nekünk a szigeten.
0: Honnan jönnek még művészek a világból, vagy a határon túlról, mert ugye ez egy nemzetközi szimpózium.
1: Igen, hát eddig a legtávolabbi az egy nagyon kedves kolléganő volt, egy grafikus művész, aki kínaiként San Franciscóból érkezett. Akkor voltak Japánból, Iránból, többen, Törökországból, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovákia, Románia.
0: Hogy tudnak ide találni? Honnan tudják, hogy érdemes ide jönni?
1: Van a Facebookon egy nemzetközi velencei tavi szimpózion oldalunk, aztán az én saját oldalamon többen látják, akkor megkeresnek. A hálózat az működik.

0: Ági, te nem csak művész vagy és szervező, hanem tudós is. Tehát, hogy szintetizálod magadban mindazt, amiről itt beszélgetünk, és ezzel is segítséget nyújtva akár a következő generációknak, következő művész generációknak ahhoz, hogy hogyan építsék fel akár saját magukat, akár egymást ilyen közösségekben. Nemrégiben jelent meg egy tudományos írásod a Magyar Művészet folyóiratban, aminek az a címe, hogy a művésztelepek szerepe a kortárs művészeti gyakorlatban. És nekem ennek a legfőbb üzenete az, hogy háromféle szinten lehet működni, ahogy te mondod. Vannak az alkotóházak, mint helyek, ahol lehet művészként működni. Vannak a művésztelepek, és a legmagasabb szervezeti forma a szimpózion. Mik a különbségek?
1: Az alkotóházakat röviden én egy műtermes szállodának definiálom, amiben persze nem biztos, hogy képzőművészek mennek, mint Szigligeten inkább írók járnak, vagy egy olyan körülmény, ahol alkotó emberek egymással nagyon jókat tudnak beszélgetni, és ez rendkívül módon inspiratív. A művésztelepek, azok gondoljunk Nagybányára, ami azért még mindig egy erős példa, ahol egy mester meghívta a hallgatóit, és nyári kurzuson töltötte őket információval, meg tanította őket, meg tágította a belső világukat, ami hát egy hihetetlenül fontos dolog az évközbeni műtermi gyakorlathoz képest. Tehát én is 20 évet tanítottam, minden évben szerveztem művésztelepet a diákjaimnak, akár középiskola, vagy akár egyetem volt, és azt láttam, hogy ezek a fiatalok, ezek hatalmasat nőnek az alatt, az egy hét alatt is, amikor reggeltől estig, estétől reggelig csak ez az egy tevékenységük van, minden más félre tehető volt. Na most a művésztelepeken ugye nagyon sokan úgy mennek, hogy van egy saját programjuk, amiben szeretnének megint csak egy elmélyült munkában haladni, ugye kezdve azzal a felismeréssel, hogy jaj, de jó, nekem nem kell főznöm otthon, meg nem kell semmivel se törődni, hanem csak alkothatok. Hát ezek a befele forduló programok, ezek nagyon hasznosak. De ugyanakkor, ha már együtt vagyunk, és vagyunk egy adott helyszínen, ahol azért a mi alkotó felületünk az nem csak a festővászon, vagy maga a szobor elkészítése, hanem a tájra való reflektálás, az akkori időszakban élésre való reflektálás, ez már egy teljesen más viselkedést kíván, másfajta működést. Tehát itt már kutató munkára van szükség. És amikor én elkezdtem itt Velencén szervezni, akkor tudatosan szimpózion szervezésbe fogtam, úgy értve, hogy egy elmélet igényes gyakorlat a művészeti tevékenység. Nézzük meg minden ilyen projektnek minden egyes elemét. Meghívjuk az alkotókat, akkor van egy adott hely, adott térség a maga problémáival, arra hogyan tudunk reflektálni. Ehhez meg kell kérdezni az ott élőket, a szakértőket, mindenkit, akinek ehhez hozzászólása van, és akkor ezen kívül pedig ezeket a szimpózium beszélgetéseket még azzal kell megfejelni, hogy minden egyes résztvevő bemutatkozik. Tehát itt úgy hívjuk a művészeket, hogy eleve portfólióval kell jelentkezzen, amit bemutat, hogy ő eddig mivel foglalkozott, és miért tartja fontosnak ebben a programban való részvételt. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos olyan csomag, ami az egymás elfogadásához nélkülözhetetlen. Mert mindenkinek van olyan témája, amivel hozzá tud járulni egy közös probléma megoldásához. Tehát a szimpózion a görög mintára hajaz, ahol minden résztvevő fél egyenlő. Egyenlően fontos, egyenlően értékes tudása van, és azokat eztán lehet egymással ütköztetni. Hát erre nagyon sok olyan minta és példa van, például nekem az egyik kedvencem az Edward de Bono, máltai születésű amerikai agykutató, aki az ő módszertanát úgy dolgozta ki, hogy azt figyelte meg, hogy a művészek hogy dolgoznak. Egy olyan mintát ad Bono, amivel minden problémát sokkal kreatívabban és sokkal rövidebb idő alatt meg lehet oldani. Úgyhogy a szimpózionoknál ez egy hatalmas kihívás, hogy milyen emberek vannak együtt, hogyan tudják egymást elfogadni, kezelni, hogyan tudnak közös értéket felmutatni a program végére.

0: Ebben a magyar művészetben megjelent írásodban nem csak a Velencei Tavi Nemzetközi Szimpóziónál foglalkozol, hanem a Villányi Szoborparkban megvalósult nemzetközi szimpóziónnal is, ami most megint felé lett.
1: Mivel hogy a szoborparkot megörökölte a Dunadráva Nemzeti Park, és volt a Mohács 500-as évfordulós pályázati lehetőség, egy 3-4 évvel ezelőtti felmérés adta azt a lehetőséget, hogy egy pályázatot sikerült Nemzeti Parknak beadni erre a nagy kereteket megmozgató mohácsi pályázatba, és ott felmértük a szoborparkot, hogy mi az a szoborállomány, amit restaurálni kellene, és tettem egy olyan javaslatot, hogy ha már ekkora támogatási lehetőség összeáll, akkor rendkívül fontosnak tartom, a közel 20 év szünet után legyen újból kőszobrokat előállító szimpózion. Ez egy országos pályázatként meg lett hirdetve, az egyetemen tartottuk a beérkezett pályaművek bemutatását, az eredményhirdetést kiállításként, és utána sikerült a három új alkotást a legalsó, mi általunk szőlősétánynak nevezett területen megvalósítani. Hatalmas élmény volt, amiben még nem csak a Villányi Szoborpark, ugyan Nagyharsányban van, de Villányi Szoborparkként ismeri mindenki a kezdetektől fogva. Tehát itt nem csak akkor közel 150 szobornak a felújítását találtam fontosnak, hanem emellett a szimpóziont úgy oldjuk meg, hogy legyen restaurátor hallgatóknak is egy csatolt rendezvénye, hogy három új szobor elkészült, emellett legyen három legelső szobornak a restaurálása elvégezve hallgatók által, és a két egyetemen, ahol restaurátor képzés zajlik, a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, a másik pedig a pécsi, és a mesterek rögtön partnerek lettek, nagyon nagy örömmel szervezték a hallgatókat, és hát egy gyönyörű felújítási program lett. Amit nagyon tudok mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy a Dunadráva Nemzeti Park honlapján megtalálható az egész történet filmekre feldolgozva. Most készül a zárófilm, a 20., úgyhogy bőségesen van miben gyönyörködni és ismerkedni ezzel az egész történettel.
0: Múlt időben beszélsz erről a Villányi Szoborpark felújításról, meg az új szobrok elkészültéről, meg a restaurálásról. Ez azt jelenti, hogy akkor ez most lezárult, ez a projekt, és akkor most megint ott lesznek a szobrok évtizedeken át, és akkor meglátjuk, hogy mi történik velük? Nyilvánvalóan az állagok automatikusan a dolog jellegéből következően romlani fog. Tehát ott valamit majd egyszer megint kell ezekkel kezdeni.
1: Igen, hát a következő 50 évet már nem tudom személyesen megnézni, hogy mivé válnak ezek az alkotások. Egy óriási dolog volt, hogy a szobor állítás az akkori korszakban hogy zajlott, milyen szemlélettel építették fel azt a vizuális korszakot, egy különleges időszakot.
0: Mennyi volt ez?
1: Hát egy 50-60 évvel ezelőtt indult, amikor még a köztereken tudjuk, hogy milyen szobrok jelenhettek csak meg, és itt volt egy ilyen szabad légkör, ahol gondolkozhattak a művészek azon, hogy mi is a saját üzenetük, kifejezés módjuk, és ezzel épült föl egy gyönyörű világ, viszont most ez a három új munka, ez megint tényleg egy hatalmas korszakváltás.
0: És akkor most annyi, most senki nem dolgozik ott?
1: Hát most még mindig vannak olyan szálak, amiken szeretnénk tovább jutni, az egyik, hogy legyen egy gyönyörű album, amiben feldolgozódik ez a történet, egyfelől. Másfelől ugyanúgy ez az augmented reality menüpontban világ minden helyéről elérhető a Nemzeti Park által fejlesztett szobor bemutató. Ez még mindig persze ahhoz tartozik, hogy eddig itt tartunk. Tehát azért ez az idei év, ez egy hatalmas változás, de hogy a következő évben mennyire tudjuk folytatni a szimpóziont magát, mennyire tudunk arra felkészülni, lesz arra befektetés, hogy a szobrászoknak lehet egy újabb ilyen területi kihívást szervezni. Most például nem régen volt a Magyar Tudományos Akadémiának egy köztéri szobor pályázata, ahol 200 éves évfordulóra terveztettek munkákat, és a beérkezett közel 130 alkotás 30 se volt szobrász munka, a legtöbb munkát építészek adták be. Ez egy látlelet egy korszakról. Emlékszem rá, hogy sokkal régebben volt olyan pályázat, ahol 130 csak szobrász adott be pályázati munkát. Úgyhogy én, mint szobrász, nekem ezért is nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan terep, ahol nagy méretben, tudatos helyszín választással lehet készíteni munkákat. A filmben erről beszélnek az alkotók, hogy ez mekkora hatalmas élmény volt nekik is, hogy nem csak műtermi polcokra kerül kerülnek az újabb és újabb elgondolások, hogy itt a művészet, ami végül is az életben mindennek az alapja, a művészek hogy tudnak tovább fejlődni. Tehát ez egy hatalmas kihívás. Csak jó lenne, a támogatási oldalnak fogalma lenne arról, hogy miről szól a művészet.

0: Tehát túl vagytok ezen a nyáron, és a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózionon, valamint lezárult a Villányi Szoborpark féle szimpózion is. Jönnek az őszi-téli hónapok. Mi a terved neked művészként, művészet szervezőként, tehát mik a legközelebbi munkák, és hogyan látod a jövőt?
1: Jóslatokban nehéz lesz bonyolódni, de az már egy megkönnyebbülés lesz, hogyha ez a 20 év könyvben elkészült. Szeptember végén azért már nagyon bízok benne, hogy közel állunk ehhez. Aztán ezen kívül ugye folyamatosak a kiállítások, amiket különböző művészeti szervezeti tagként is kapunk. Most nagyon örültem, mert a Vigadóban volt elektrográfiai társaságnak egy kiállítása, ahol kaptam egy fődíjat, úgyhogy ez azért mutatja azt is, hogy még én is alkotok, nem csak másokat biztatok alkotásra. És most nekem az is egy kihívás volt, hogy látom, hogy az AI hogy mennyire berobban a térbe, és hogy mint művész hogyan tudom használni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy milyen esztétikája van a hiánynak, például ugye a vízhiánynak, ami itt a tó körül van. De milyen esztétikája van az AI-nak, vagyis a mesterséges intelligenciának. És nagyon izgalmas kérdéseket vett fel az is, hogy mire alkalmas, hogyan lehet egyezkedni az AI-jal. Tehát nekem az is szórakoztató volt, ugye, hogyha Flüsszer fotográfia filozófiája könyvében azt olvashatjuk, hogy a sík képből hogyan tud az ember teret érzékelni, és válik szöveggé egy-egy információs anyag, akkor itt az a kérdés, hogy szöveggel hogyan tudok képet építeni. Egy nagyon vicces játékként kezdtem megélni ezt az egészet, hogy egy-egy szónak a variációi, mondjuk mint a tér, térség, hogy mennyire más vizuális anyagot fogok ezzel előhívni. És akkor volt olyan játék, hogy van egy képem, amit szeretnék az AI-jal elkészítetni, és körülbelül 15 verziónál jutottunk elég közel ahhoz, hogy mi az, amit én szeretnék látni. Na most az AI az tulajdonképpen egy ilyen nagy lopó rendszer, mert abból tud dolgozni, ami már fent van valahol. Összegerebjézi az elérhető vizuális anyagot, szöveganyagot, és abból hoz létre valamit. Na most iszonyú könnyű gicseket előállítatni. Például beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, és a grafikai minták azok mind gusztustalan gicsek voltak. Na ez is egy kihívás, hogy ugyan a gép, az produkál sok mindent, na de az ki fogja kontrollálni, hogy azt szabad-e közzé tenni, vagy sem. Nagyon sok érdekes kérdést vett fel ez a promptok, azok a parancsok, amiket diktálunk, és ezt én ugye elneveztem promptográfiának az elektrográfia mellett.
0: Na jó, de Ági, akkor ezek a alkotások a tieid lesznek, vagy az AI-é?
1: Érdekes kérdés, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni.
0: Ez alapvetően meg fogja változtatni akár a szobrászművészetet. A fotóművészetről ne is beszéljünk, az evidens szinten, igen. Tehát abban eleve nagyon könnyű volt már bele nyúlni Photoshopokkal már még az AI megelőzően is, de nyilván a tényleges festményeket, szobrokat olyan szinten fogja megváltoztatni, hogy én nekem nagyon komoly kétségeim vannak így a művészetnek a szerepét illetően is, vagy hogy mennyiben higgyük el, hogy ez most Péter Ágnesnak az alkotása, vagy pedig csak egy AI.
1: Abban a pillanatban, amikor megjelenik egy kiállításon, és azt mondom, hogy ez az én munkám, akkor az az én felelősségem, hogy az én nevem alatt milyen színvonalú kép jelenik meg. Hogyha használok is AI elemeket egy kép felépítésében, abban biztos, hogy van nekem még saját munkám is. Egy ilyen hibrid állomány születhet, ami, hogyha én azt aláírtam, akkor az az én munkám.
0: De várjál, elengedhetetlen innentől kezdve az AI-nak a használata? Úgy
1: nem,
0: általában?
1: Nem fontos. De a szövegépítésben, gondolkodásban, szerkesztésben nagyon hasznos. Tehát van egy csomó nagyon hasznos oldala, de az, hogy mondjuk képteremtésben, vagy új anyagok elkészítésében mennyire színvonalas, azt nyilván a beszélgető partnernak kell fölépíteni. Tehát aki az AI-jal vitatkozik, mert hogy folyamatosan kontrollálni kell, és visszaírni, hogy ez hülyeség, szedjél elő fontosabb információkat, és akkor bocsánatot kér, rendkívül udvarjas, nagyon jól lehet vele így kommunikálni.
0: Te, aki egész életedben anyagokkal dolgoztál, és föl nem merült, hogy az AI-t, vagy bármit használsz, akkor még kell neked abban gondolkodni, hogy esetleg mégis elkezdesz ezen az útvonalon menni, hát elhagyhatnád, abszolút old school módon haladhatnál a saját utadon, mint ahogy mindig is haladtál már most nem tudom, 50-valahány éve.
1: Ez mindenkinek szabad választása, hogy mennyire nyitott, mennyire kíváncsi, meg kell érteni, hogy mi az. Addig nem ítélhetem el se pro,

se kontra. Nekem ez fontos, hogy lássam, hogy valóban milyen értéket képvisel, hogyan használható, mire való, és aztán az én dolgom már, hogy ezzel tényleg tudok-e együttműködni, vagy semmi szükségem rá. Nagyon sokan ragaszkodnak a hagyományokhoz, de hát egy hagyomány az akkor is hagyomány, hogyha én már megcsináltam egy olyan munkát, amiben esetleg AI alkatrész is szerepel, tehát amikor már elkészült, akkor a művészeti élet hagyomány részébe tartozik. Tehát ez is egy nagyon érdekes, aktuális kérdés, sőt ilyen viszály alapkérdés, hogy most mennyire lehet AI-jal dolgozni, vagy mennyire kell hagyomány szerint is működni. De szerintem ezt ugyanúgy nem lehet szétválasztani, mint az, hogy művésztelep vagy szimpózion legyen.

0: A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózión alapítója és művészeti vezetője volt. Ezzel mai műsorunk véget ért, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Nátrán István, valamint a műsor készítője Farkas Éva nevében is búcsúzom. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a Szent István Rádió szállítása.

0: Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének első tételét hallották. Előadta Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Linamar Hungary ZRT 10. éve rendezi meg futóversenyét a Vihar-sarki koraszülöttmentő alapítvány támogatásáért. A jubileumi program rekord részvétellel zárult. Az alapítvány évekkel ezelőtt indított gyűjtést egy koraszülött és újszülött csecsemők ellátására szolgáló mentőautó beszerzésére, valamint annak fenntartására. A Linamar Hungary ZRT Békés megye egyik legnagyobb foglalkoztatójaként úgy döntött, a Linamar Hungary ZRT támogatja a kezdeményezést és futóversenyének teljes nevezési díját, az alapítvány javára ajánlja fel. A szeptemberben Gyopárosfürdőn megrendezett verseny a 10. alkalom volt. A kezdeményezéshez csatlakozó valamennyi futó és gyalogló, valamint a támogatói jegyet vásárlók teljes nevezési díjával az alapítvány munkáját segítik. A rendezvény közel 4000 résztvevőt mozgatott meg fennállása óta, és ez idáig több mint 11,6 millió forinttal támogatta a Vihar-sarki koraszülöttmentő alapítvány munkáját. Dr. Abdurrahman Abdurrak Mohamed kuratóriumi elnök köszönetét fejezte ki a támogatásért, majd hozzátette, nem lehet elég hálás a Linamarnak és Orosháza városának, illetve a felhíváshoz csatlakozók önzetlenségéhez. A felajánlott összeg nagyban hozzájárul munkájuk eredményességéhez. Az összegből az autó üzemben tartását finanszírozzák és eszközöket vásárolnak. Öröm látni a sok önzetlen sportolót, mindannyiukat tiszteletbeli koraszülött mentének tekintjük, emelte ki. A Linamar Hungary ZRT képviseletében Csizmadia Péter elmondta, hogy a Linamar jótékonysági futóverseny 2017-ben indították útjára azzal a céllal, hogy egy nemes ügyet szolgálva példát mutassanak. Az idei eseményre az online nevezőkkel együtt több mint 900-an jelentkeztek, ezzel minden korábbinál többen vettek részt a jótékonysági futáson, és idén több mint 3 millió forinttal járultak hozzá a Vihar-sarki koraszülött mentő alapítvány működéséhez. Örömünkre szolgál a kiemelkedő részvétel. A Linamar kezdeményezése egy nagy futóversenyén nőtte ki magát Orosházán, tette hozzá. Ferencesek, Létünk a közösségben, Létünk a világban címmel rendeznek konferenciát október 12-én és 13-án Szegeden, a Gál Ferenc Egyetemen és a Szeged Alsóvárosi Ferences Kolostorban. A tanácskozást a Gál Ferenc Egyetem Kutatóintézetének Bálint Sándor vallási kultúra kutató csoportja, a Ferences Rend és a Szent István Tudományos Akadémia Történelem és Néprajztudományi Osztálya szervezi. Az előadások a rend történetéhez, lelkiségéhez, kulturális és közösségi szerepéhez kapcsolódó témákat dolgoznak fel, a középkortól egészen a 20. századig. Mohács 50, mit üzent nekünk címmel, kreatív videópályázatot hirdett gimnazisták és egyetemisták számára a Gál Ferenc Egyetem és a Szegedi Lengyel Önkormányzat. A háromfős csapatok legfeljebb 5 perces videóban mutathatják be, mit jelent számukra Mohács, és milyen üzenetet hordozhat az 1526-os történelmi esemény a 21. század fiataljai számára. A pályaművek beküldési határideje október 5-e. A legjobb alkotásokat október 14-én mutatják be a Gál Ferenc Egyetemen, a Mohács 50 Magyarország és Európa Jagellókor végén című nemzetközi konferencián. A győztes csapat tagjai a Szegedi Lengyel Önkormányzat felajánlásának köszönhetően 4 napos krakói tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. A Szegedi Dóm látogató központban található Klebersberg Kuno emlékkiállítás jelenlegi teljes formájában történő megtekintésére az adventi időszakig van lehetőség, utána a tárlat várhatóan egy szűkebb tabló kiállításként fogja állandó attrakcióként gazdagítani a látogatóközpont kínálatát. A tárlat említett teljes formájában korabeli dokumentumokkal, tárgyemlékekkel, iskola felszerelésekkel, Klebersberg mise ruhaszettel és élő Klebersberg avatárral az adventi kiállítás megnyitásáig előreláthatólag november végéig várja továbbra is nagy szeretettel a diákcsoportokat és tanárokat az ingyenes tárlatvezetésekkel. Egy téma, mégis 8 féle látásmód. Víz nélkül nincs élet címmel nyílt kiállítás a Városházi Galériában, ahol 8 alkotó mutatja meg, mit jelent számára a víz. A téma, hol egészen konkrétan, hol csak egy hangulatban, vagy egy gondolatban köszön vissza a kiállított alkotásokon, melyek egyben a fürdők és a festők védőszentje Szent Lukács előtt is tisztelegnek. Különleges eseményen voltak láthatók elsőként azok az alkotások, amelyeket most Orosházán a Városházi Galériában állítottak ki. Az orosházi alkotók által készített képek és tárgyak Tóth Komlósról a nemzetközi szenior úszóverseny díszeként jelentek meg, azonban akkor csak egy napig láthatta a közönség. Éppen ezért döntöttek úgy a kiállítók, hogy hosszabb időre Orosházára is szeretnék elhozni a tárlatot. Az alkotások között van egy közös pont, a téma, amely ez alkalommal a víz. Ugyanakkor a festészet napjához is szerettek volna kapcsolódni, amit minden évben október 18-án ünnepelnek. Ez a nap egyben a fürdők és a festők védőszentjének, Szent Lukácsnak a napja is. Az orosházi alkotók tehát ezt a témát jelenítik meg alkotásaikban, fogalmazott Horváth Csilla. A megnyitón a Vörös Marti Mihály Általános Iskola diákja Tóth Gáspár Boróka a tárlathoz méltó verssel köszöntötte az alkotókat és az érdeklődőket. Ezt követően Józó Tamásné, a Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatója tolmácsolta Vetési Petrányi Erzsébet nyugdíjas pedagógus gondolatait. Hangsúlyozta, az alkotások mind másféleképpen jelenítik meg a témát, a vizet, hol konkrétan megjelenik a vásznon, hol csak utal rá az alkotó, de mind azt üzenik, víz nélkül nincs élet. Jó meglátni a szépet a mai világban, és másokkal is megláthatni, megosztani azt, ahogy mi látjuk a környezetünket, hangsúlyozta Horváth Csilla. A víz témáját láthatjuk a kismadarak itatójánál, az öreg halásznál egy tengerparti nyaralás emlékében, vagy épp apró manóházak formájában visszaköszönni. Érdemes lehet tehát ellátogatni a Városházi galériába, ahol megtapasztalják az alkotók barátné Hopka Ágnes, Birkásné Bodrogi Alice, Csizmadia Ildikó, Felföldiné Tóth Erika, Horváth Csilla, Kruzslis Zsolt, Levicki Lenke és Varga Ferenc miképpen látják a víz éltető erejét. A Békés Csabai Előre és az Engő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia is győzelemmel zárt a szombaton az NB1B női kézilabda bajnokságban. Az Előre a sereghajtó Borsodeskát, az Engő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia a mezőny első feléhez tartozó TFS-ét fektette két várra. Az első perctől kezdve a hazai csapat irányította a mérkőzést, már az első félidőben sikerült nagyobb különbséget kialakítani, amit a folytatásban tovább tudott növelni. Az Engő Alföld megérdemelten szerezte meg idei második bajnoki győzelmét.
1: Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A Debreceni Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan fejlődik, érik a bőr immunrendszere a különböző bőrrégiókban. A szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy serdülőkorban megváltozik a bőr immunológiai védelme, és ezek a változások az eltérő régiókban eltérő módon mennek végbe. A kutatás eredményeit egy nemzetközi folyóiratban közölték, a cikk pedig elnyerte a Debreceni Egyetem és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány publikációs díját, tudatta az egyetem. A bőrre általában egységes szervként gondolunk, de ma már tudjuk, hogy az nem mindenhol egyforma, más környezet jellemzi például azokat a területeket, ahol sok fagyúmirigy található. Ilyen a többi között az arc vagy a fejbőr, és más a szárazabb fagyúmirigyekben szegény bőrt. Ezek a különbségek nem csak a bőr zsírosságában vagy a rajta élő mikroorganizmusokban jelentkeznek, hanem a helyi immunvédelemben is. A kutatók arra keresték a választ, hogy ezek a különbségek már gyermekkorban is jelen vannak, vagy csak felnőtt korra alakulnak ki. A kutatás legfontosabb megállapítása az volt, hogy gyermekkorban még nem láthatók jelentős immunológiai különbségek a különböző bőrterületek között. A fagyúmirigyekben gazdag és a mirigy szegény bőr immunológiai szempontból ekkor még meglehetősen hasonló. A különbségek a serdülőkor környékén kezdenek kialakulni, és felnőtt korra válnak igazán kifejezetté. Jótékonysági koncertet adott a Soul Orients kórus Subec Levente gyógyulásáért kedden a Debreceni Egyetem főépület aulájában. Az intézményhez szorosan kötődő énekegyüttes egyházi és világi műveket egyaránt előadott, az est legfőbb üzenete az volt, hogy amiben hiszünk, megvalósulhat, írja az Unideb. A Debreceni Egyetem augusztus végén indított gyűjtést az anesteziológiai és intenzív terápiás klinika súlyos beteg szakorvosának, Subec Leventének. A Debreceni Egyetem közössége akkor példátlan összefogással gyűjtött össze több mint 75 millió forintot a gyógykezelésére. Azóta a DEAC szabadidősport szakosztálya által szervezett sikeres futónappal, keddeste pedig a BTK kezdeményezésére jótékonysági koncerttel hívták fel a figyelmet az összefogás fontosságára, a szakorvos támogatására. Subec Levente már Shanghai-ban tartózkodik, jelenleg kemoterápiát kap, miközben a szakemberek a CART immunterápiás eljárás egyik legfontosabb mozzanataként sejtjeinek beprogramozását végzik. Aki szeretné támogatni a Debreceni Egyetem szakorvosának gyógyulását, szeptember 30-áig még megteheti. A megyei közgyűlés támogatta a rendőrfőkapitány kinevezését, tudta meg a Dehír. Mint ismert, Miskolc eddigi rendőrkapitánya Bak Rihárd lett Hajdúbihar vármegye rendőrfőkapitánya. Elődje Illés Zoltán bűnügyi igazgatóként dolgozik tovább. Bak Rihárd végleges kinevezése előtt a hajdúbihari közgyűlés is meghallgatta a főrendőrt, és támogatta kinevezését, ami várhatóan október 1-i hatállyal történik meg. Pályázati felhívást tettek közé a Természetvédelem Határtalan, a Nemzeti Parkok Baráti Klub projektben való részvételre, adta hírül a Hajdu Press. A Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány a lengyel Volinszky Nemzeti Parkkal és a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósággal közösen meghívják az egyes érintett nemzeti parkok területén, vagy a nemzeti parkokkal határos, illetve azok környezetében fekvő, maximum 40 ezer fős településeken működő általános iskolákat a Természetvédelem Határtalan, a Nemzeti Parkok Barátai Klub oktatási pályázaton való részvételre. A pályázat a 6-tól 8. osztályos, a projekt szabályzatának mellékletében említett iskolák tanulóinak szól. A két ország 3-3 győztes csapatának nyereménye kétszer 5 napos tanulmányút. Ezen túlmenően az a 6 iskola, melyek tanulói a legtöbb pontot elérték a pályázat során, tárgyi nyereményt kapnak a környezeti neveléssel kapcsolatos iskolai didaktikai eszközök fejlesztésére. A projektben részt venni kívánó iskolák október 13-áig jelentkezhetnek. Az egyes iskolák korlátlan számú 3 fős csapatot nevezhetnek be. 3100 novella érkezett a pályázatra, második lett a debreceni szerző. A döntőbe jutott novellákat Budapest belvárosában és a megye székhelyeken lévő buszmegállók utasvárójában olvashatjuk majd, olvasható a Dehíren. Hatalmas érdeklődés mellett zajlott idén az Álljon meg egy novellára pályázat. 3100 írás érkezett, a beküldött művek közül 18 szerző munkája került be a legjobb 20 közé, így két alkotó 2-2 írással jutott a top 20-ba.
Az abszolút élvonalban az előkelő második helyen végzett a debreceni Palotai Péter, a Répanadrágos fiú beprogramozza a közös jövő című novellájával. Az első helyen Kis Bence Álmos, a harmadik helyen Batta Donát végzett. Kallós Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából tisztelegnek a legendás néprajzkutató és népzenegyűjtő életműve előtt a Kallós 100 emlékkiállítással a Párciumházban, Debrecenben, olvasható a Hajdu Pressen. Kallós Zoltán kétszeres Kossuth-díjas néprajzkutató, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar folklórkutatás egyik legnagyobb alakja volt. A látogatók nem csak egy kivételes életművel ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek abba a szellemi örökségbe is, amely generációk számára jelent iránytűt a magyar népi kultúra megőrzésében. A kiállítást Balázs Bécsi Gyöngyi, a Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Bizottságának társelnöke, az MMA rendes tagja, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke nyitja meg szeptember 29-én 17 órától. Köszöntőt mond Kis János, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, Puskás István Debrecen város alpolgármestere, és Vetró Mihály, a Magyar Művészeti Akadémia debreceni regionális műhelyének elnöke. Egyetemi hallgatók készítette makettek, tervek, tablók, rajzok költöznek be a térbe. Kiállítás és épületbejárás várja az érdeklődőket a debreceni Szárító műhelyben, írja a Dehír. Az épített környezet mindannyiunk mindennapi élettere, ezért az arról való gondolkodásnak és párbeszédnek is szélesebb társadalmi körben kell megjelennie. Meggyőződésünk, hogy az építészet társadalmasítása, a városlakók megszólítása, bevonása és az építészeti kultúra közös üggyé tétele Debrecen jövője szempontjából is fontos feladat, mondja Vági János, a Debreceni Egyetem műszaki kar építészmérnöki tanszék tanszékvezetője. Ezt a folyamatot segíti a FUGA Budapesti Építészeti Központ és a Kortárs Építészeti Központ programja is. A Budapesti Építész Kamara kezdeményezésére 2026. szeptemberében megtekinthető a Mies van der Rohe díj utazókiállítása a FUGA területén. A kiállításhoz kapcsolódóan épületbejárásokat szerveznek a díjra jelölt hazai épületekbe, melynek keretében a debreceni építészmérnöki tanszék és a KÉK közös szervezésében hamarosan Debrecenbe utazik a program. Október 3-án Vági János tanszékvezető, Huszti Edit egyetemi docens és Szuszik Dóra tanársegéd mutatják be a tanszék műteremházát, a debreceni Szárító műhelyet és a képzésbe betekintést nyújtó kiállítást. Könyvsarkot alakítottak ki a Déri Múzeumban, értesült a Dehír. A polcra kihelyezett kötetek az intézmény saját kiadványai, egy részük akár el is vihető, más részük helyben olvasgatható a múzeum kávézójában. Az intézmény a könyvbarátai hálózat tagjaként ezzel az új olvasói közösségi térrel is szeretne hozzájárulni a könyvek nyújtotta élmények népszerűsítéséhez. A Déri Múzeum kávézójában játszósarok és könyvsarok is van, ami igazi közösségi tér a családok és minden múzeumlátogató számára. Közösségi könyvszekrényből is egyre több van Debrecenben, és nagyon népszerűek a közterületi olvasószigetek. A könyvsarok hétfő kivételével minden nap délelőtt 10-től délután 17:30-ig várja a könyvbarátokat a Déri Múzeum kávézójában. Megvan a Spari Loki pontos időpontja, tudta meg a HON. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága a jogtulajdonos televízióval történt egyeztetéseket követően kitűzte az OTP Bank Liga 11. és 18. fordulója közötti kezdési időpontokat. Így megvan a kezdési időpont az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros Kispest Honvéd bajnoki mérkőzésnek is, írja a szövetség honlapja. A DVSZ Újpest összecsapás november 8-án, míg a Spari Loki keleti rangadót november 22-én rendezik. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Színházi előadások, koncertek, felolvasó maraton, rendhagyó tárlatvezetés és irodalomóra 9. alkalommal köszönti Szabó Magda születésnapját a Magda Fest. A debreceni összművészeti rendezvényhez idén is több városi intézmény csatlakozott szeptember 30-a és október 5-e között. Szeptember 30-án a Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail előadását is láthatják majd a nézők. A 9. fesztivál beharangozóján Papp László polgármester azt mondta, hogy a programsorozat legfontosabb célja változatlan, továbbadni és éltetni Debrecen leghíresebb szülöttjének irodalmi hagyatékát.
1: Hova nincs olyan háztartás, ahol ne lenne Szabó Magda kötet. Hát csak annál is inkább igaz a mondás, mert hogy ugye gyerekeknek kötelező olvasvány, nálunk is tavaly a kislányomnak tavaly kellett az Abigailt elolvasnia, és ahogy láttam a programot szeptember 30-án a Kolozsvári Színház előadásában, a musical formában is megtekinthető lesz, úgyhogy egy nagy élmény lesz Dórinak, biztos vagyok benne, hogy a könyv után musical formában is magába hívnia, szívnia Szabó Magda gondolatiságát, aki egyébként a város kulturális identitásának az egyik nagyon-nagyon fontos, vagy mozaikoszfája, vagy alappillér, akkor függően, vagy horizontálisan, vagy vertikálisan vizsgáljuk a város identitását. Hála Istennek Debrecen az elmúlt évszázadokban nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be a magyar szellem gondozásával. Ebben a nyilván református kollégiumnak kiemelkedően fontos szerepe volt, és az igazgató azt mondta, hogy a színház és az irodalom nagyon szorosan kell, hogy együtt lélegezzen, együtt működjön, és ez ebben a városban ez pedig kötelező. Tehát amely város történetével olyan személyiségek neve fűződik össze, mint Kölcsei, Petőfi, Arany, Móricz, Adi, Szabó Magda, Tóth Árpád, azt gondolom, hogy ebben a városban az irodalmi tradíciók színházon keresztüli életben tartása, ápolása, erősítése és átadása az újabb és újabb generációk számára az elképesztően fontos és nagy felelősség is. Olyan színházat csináljunk, ahol a magyar irodalom értékei, azok nyilván a 21. század modern kihívásai, azt így szolgáltatók mellett is, ahogy említetted igazgató úr, de élvezetessé tehetőek, és ebben a tekintetben van nagyon fontos szerepe a Magda Festnek, mert ezt a tradíciót, ezt élteti, és a debreceni identitás egyik fontos pillérét, Szabó Magdát adja át modern formával is, hiszen a kortárs színház is fontos eleme a Magda Festnek, minden évben musical is lesz, irodalmi workshopok is lesznek, tehát a szellemi muníció bőven kerül átadásra a program keretében, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ebben az évben is tudjuk továbbvinni Szabó Magda szellemiségét, tudjuk érzékeltetni, hogy Debrecen a magyar irodalom szempontjából egy kiemelkedően fontos város, és hát büszke vagyok arra természetesen, hogy még életében volt lehetőségem vele találkozni a 9. születésnapján itt Debrecenben, amikor a város kulcsán is megkapta, a város díszpolgára Szabó Magda, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy Debrecen azt a fantasztikus irodalmi hagyatékot, amely Szabó Magda után maradtánk, azt hitelesen tudja ápolni. Emlékház, ugye a Tasi Géza örökös, jogörökössel való együttműködés keretében számos közös akciónk volt, és hát Szabó Magdának egy szép emlékművel szobra is ott van a nagy templom előtt a város főterén, le lehet mellé ülni a padra, és még a hangját is meg lehet hallgatni annak a QR kódos lehetőségnek köszönhetően, úgyhogy nagyon köszönöm a színháznak és a előkészítésben résztvevőknek azt, hogy a 9. Magda Fest ilyen színvonalas programmal itt van most előttünk. Kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan érezzék, vegyenek részt ebben a programban majd.
0: A 9. Magda Fest programja megtalálható a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen weboldalán, a csokonaiszínház.hu-n.

0: Díaz Simón szerzeményét előadta Luis Felipe González.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Szerdáig lehet regisztrálni az SZJA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-éig teszik közzé. Kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését dr. Radecki András rádiónk vezérigazgató helyettese, közölte kedden a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. A rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. A Püspöki Konferencia közleményében megköszönte Radecki Andrásnak a Magyar Katolikus Rádió élén végzett évtizedes munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve. Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését az alapító Wojciech László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen 94 alkalommal tartottak szűréseket és csaknem 16 ezer vizsgálatot végeztek el. Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MT-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. A lakhatási válság kezelésére 4 évvel meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány, jelentette be kedden Madridban Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter. A kabinet döntés alapján 2030-ig nem lakoltathatják ki a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. A kormány 2028-ig korlátozza a befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlását, és 10%-os áfát vet ki a turisztikai célú lakáskiadásra. A 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződéseket pedig változatlan feltételekkel 2 évvel meghosszabbíthatják. Hazánk időjárásáról. Szerdán derült napos száraz idő várható, a szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igények.

Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből az 57-től a 62. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel.

0: Chopin Cismol keringőjét Hegedűs Endre szólaltatta meg. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya hétfőn este visszatért Rómába 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8 óra 53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott, látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6 óra 40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19 óra 33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 kilométer távolsága utat a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába, szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétéért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után a megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátorítja.

0: nyíltan felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentzéki szóvívő köszöntötte Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leo pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a 4 napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
0: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a 4 nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is el mondanék, válaszolt a Szentatya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetül is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte Szentatyának franciaországi apostoli útját. 4 napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdes-ban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
2: Thank you for your question.
0: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
2: that I didn't cross it,
0: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az örömhír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
2: about the questions of end of life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam. De nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
2: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Mari Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Mari Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni? Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
2: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megerőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékosság vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
2: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
3: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európáz intézet szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolta, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott, de hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget.
3: Bombarda e minaccia non
0: so... Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
2: La primera cosa seria...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek, a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
2: no es por ser politico, no politico, pero una voz.
0: Amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével, és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
6: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Szerdáig lehet regisztrálni az SZJA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményével a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-éig teszik közzé. Kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését dr. Radetzky András rádiónk vezérigazgató helyettese, közölte kedden a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. A rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. A Püspöki Konferencia közleményében megköszönte Radetzky Andrásnak a Magyar Katolikus Rádió élén végzett évtizedes munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve. Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését az alapító Wojciech László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen 94 alkalommal tartottak szűréseket és csaknem 16 ezer vizsgálatot végeztek el. Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MT-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. A lakhatási válság kezelésére 4 évvel meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány, jelentette be kedden Madridban Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter. A kabinet döntés alapján 2030-ig nem lakoltathatják ki a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. A kormány 2028-ig korlátozza a befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlását, és 10%-os áfát vet ki a turisztikai célú lakáskiadásra. A 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződéseket pedig változatlan feltételekkel 2 évvel meghosszabbíthatják. Hazánk időjárásáról. Szerdán derült napos száraz idő várható, a szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Svitta Terpiszkori balettből Georg Friedrich Händel szerzeményét előadta a Camerata Romana. 6 óra 15 perc. Henri Molis Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az evangélium a helyes észjárás nagy iskolája. Megtanít arra, hogy a különböző alapigazságokat összekapcsoljuk, és egyiket a másikkal mérsékeljük. Tanácsolja a hősiességet, de ugyanúgy a mérlegelést és a helyes irányt is. Jézus például ezt mondja, boldogok a szegények. Meggondolatlan kijelentésnek látszik, melyet a könyörtelenek és szívtelenek mentségükre használnak. Mivel a szegény boldog, nagyon is óvakodjunk attól, hogy boldogságában háborgassuk. Észszerűnek tűnő következtetéssel még súlyosabbá kellene tenni helyzetét, hogy érdemei növekedjenek. Ez a hajlíthatatlan és együgyű okoskodás azonban nem az isteni mesteré. Ellenkezőleg. Látjuk őt, amint alamizsnát ad, és amint megszaporítja a kenyeret, hogy táplálja az éhezőket. Ellentmondás volna tehát tanítása és cselekedetei között? Semmi esetre sem. A szenvedés magasztalása nagyon is összeegyeztethető a szeretet gyakorlásával. A szegény kötelessége, hogy megnyugodjon sorsában, a mi kötelességünk pedig segítségére lenni anyagi lehetőségeink szerint. A szegény naggyá lesz és boldog, ha megnyugszik az isteni akaratban. Gazdagság hiányában, ami a földi élvezetek kulcsa, kevésbé van kitéve a kísértéseknek és az elbukás veszedelmének. Elszakadva a világtól, ahol semmije sincs, azután a szép ország után vágyódik, melyet Jézus ígért, s reményében már birtokolja is, gondolatban pedig már ott is lakik. Igen, de csak azzal a feltétellel, ha nem túlságosan nélkülöz. Aquinói Szent Tamás nagyon helyesen mondta, hogy az erény gyakorlásához szükséges egy bizonyos rész az anyagi javakból is. A nyomorgókat segíteni nem annyit jelent tehát, mint érdemeiktől megfosztani őket. Ellenkezőleg. Abba a helyzetbe hozzuk a szegényeket, hogy érdemeikben gyarapodhassanak. Egy másik példa, hogy Jézus azt mondta apostolainak, aki első akar lenni, legyen mindenki közt az utolsó, és mindenki szolgálja. Ha ezt a tanítást pusztán önmagában vizsgáljuk, és végletekbe esünk, odáig jutunk, hogy minden hierarchiát, fegyelmet és rendet eltörlünk. Ezzel magyarázzák azt azok a szülők, akik gyöngétségüktől elvakultan gyermekeikben bálványt látnak, melynek ők maguk alázatos szolgái. Legfőbb igyekezetük, hogy babusgassák őket, és legapróbb szeszélyeiket is kielégítsék. Így cserélődnek fel a szerepek. Ha a vezető feltétlen, korlátlan és ellenőrzés nélküli hatalommal rendelkezik, és érdekáltal engedi magát vezetni, és a szenvedély elragadja, akkor zsarnokká válik, akinek nincs más törvény, mint saját szeszélye. A legjobb polgárok így elnyomás alatt szenvednek. A szabadság gyászruhába öltözötten jár a romok között. Hogyan kerülhető el ez a szerencsétlenség? Jézus nagycsütörtök tragikus estéjén hirdetett tanítása, aki nagyobb akar lenni köztetek, legyen a legkisebb, és aki első akar lenni, mindenkinek a szolgája. Így a hatalom nem egy javadalom, vagyis nem személyes birtok, amely önző célokra és nyerességre kiaknázható, hanem cselekvés, feladat, megbízatás, kötelesség, szolgálat. A pápa Isten szolgáinak szolgálja. A király pedig nem más, mint bizonyos értelemben alattvalóinak minisztere. A hatalom birtokosai csak a közérdekében gyakorolják hatalmukat, ezáltal az alattvalók védve vannak az erőszakosságtól és az önkénytől. A hatalom isteni eredete és alárendeltsége az egyetemes érdeknek. E kettő közötti összhang egyensúly a társadalmi béke feltétele. Ha a kettő közül az egyik hibázik, a világ szánalmasan ingadozik az anarchia és a zsarnokság között. Ezek az egyszerű észrevételek, gondolatok megmutatják, hogy az erkölcsi és politikai kérdések milyen finoman bonyolultak. Az igazság ebben árnyalt kérdése, és az árnyalat a színek keveredése. Ha elveszed a színek egyikét, vagy ellenkezőleg túlzod a színezést, nem vagy többi a célnál. Túllőttél rajta. Annak érdekében, hogy a helyes arányt megtarthassuk, biztos ítéletre,
ritka egyenességre van szükségünk. Ezek után kinézni csodálkozva azokat az új mózeseket, akik törvénytábláikkal, nem tudjuk honnan, hozzánk érkeznek és nyugodt vakmerősséggel hirdetik 10 parancsolatokat. Úgy látszik, hogy mindez idáig a megszámlálhatatlan emberi nemzedék nem tudta magát vezetni. Ők viszont nagyon jól tudják, és meg akarnak tanítani bennünket élni. Mekkora önhítség és mekkora esztelenség. Az embernek először is meg kell ismernie önnön természetét, eredetét és rendeltetését, hogy megtaníthassuk kötelességtudásra. Mennyi titok, mely az emberi értelem erejét felülmúlja. Az erkölcsépítők ezt maguk is elismerik. A metafizikai kérdéseket megoldhatatlanoknak hirdetik, mégis, furcsa ellentmondás, jogot formálnak arra, hogy olyan cél felé vezessenek bennünket, amelyet még ők sem ismernek. Hagyjuk ezeket a vakokat, akik világtalanokat vezetnek, és választjuk vezetőnkül őt, aki ezt mondja: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Egyedül csak az Isten igéje tudja, mi van az emberben, mert ő teremtette saját képére. Csak ő tud biztos irányítást adni és vezetni bennünket annak az erkölcsi igazságnak birtokában, amely a két véglet között, a helyes középút.

0: Giuseppe Tartini G-dur koncertójának első tételét hallották. Előadta Giovanni Guglielmo és a L'arte dell'arco. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Szerdáig lehet regisztrálni az SZIA 1%-ára a civil szervezeteknek. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Új szakmai vezetője van a Katolikus Karitász orvos missziójának. Szerdáig lehet regisztrálni az SZIA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Közölte az IDOMSOFT ZRT az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert. Közölte kedden a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap vagyonából 1079 esetben a törvényi céloktól eltérően használtak fel pénzt, ezzel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Hankó Balázs panaszt tett a gyanúsítás és az őrizetbevétel ellen. Hétfő este családja és fideszes képviselőtársai kíséretében hagyta el az országházat. Távozását Orbán Viktor Facebook oldalán élőben közvetítették. Hankó Balázs politikai koncepciós eljárásról beszélt, Orbán Viktor pedig szintén koncepciós pernek nevezte az ügyet. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben három irattípus válik elérhetővé. A beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé. A főigazgató hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. 5 éves csúcsra nőtt az eladásra kínált új építésű ingatlanok száma Magyarországon, közölte az ingatlan.com az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
3: Jelenleg országosan 10.700 eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan hirdetési portál. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az új építésű lakások piacának olcsóbb szegmensében. Az új építésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanjait. Az ingatlan hirdetési portál közleménye szerint Zalaegerszegen a legolcsóbbak az új lakások. 34 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb 10%-a. Győrben 46 millió, Veszprémben és Szombathelyen 47 millió forint ugyanez. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal, Kecskeméten 77 millió, Székesfehérváron pedig 87 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb tizede. Budapesten a 19. kerületben a legalacsonyabb a belépő ár, ez 50 millió forint, a 10. és 18. kerületben már 62 millió, a 8. kerületben 64 millió forint. A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az újépítésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az évvégén lejáró 5%-os kedvezményes lakás áfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfa kulcs 27%-ra történő emelése, ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfa kulcs.
0: Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden. Tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MT-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. Egy évvel ezelőtt indította el a Média Unió Alapítvány a Függőség 7 jele című kezdeményezést, amely a tinédzser kori szerhasználat és a viselkedési függőségek kockázataira hívta fel a figyelmet. A kampány idén kiszállókártyák néven folytatódik, és a korábbi felismerés központú megközelítést gyakorlati kapaszkodókkal egészíti ki, ismertette hétfőn a reggeli riportban Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány ügyvezetője.
4: A kampányt az első pillanattól alapvetően három célcsoportra fókuszáltuk, nem csak a diákokra és a tinédzserekre, hanem a szüleikre, illetve a velük foglalkozó pedagógusokra is. Ezek a kártyák az első lépést jelenthetik afelé, hogy az érintettben legyen szó tinédzserről, vagy szülőről, pedagógusról, tudatosuljon az, hogy egy olyan helyzet állt most elő, amivel foglalkozni kell. Hogyha ezeknek a kártyáknak a végigolvasásával valaki arra döbben rá, hogy bizony ő érintett, vagy valaki a környezetében, aki fontos számára, akkor ezek segítséget tudnak nyújtani. Ugye a kártyáknak a struktúrája következőképpen néz ki, az elő oldalán maga a probléma fogalmazódik meg, például ha minden este felbontunk egy üveg bort, az ugye nem gáz, tesszük fel a kérdést az első oldalon, majd rögtön utána, megfordítás után lehet, hogy ez egy jel, néhány mondatos szöveg, majd utána, és ez a legfontosabb része a kártyának, a lehetséges első lépések kerülnek terítékre, amelynek az lehet a következő folyamánya, hogy valaki szakemberhez fordul, vagy elkezd mélyebben beszélgetni erről valakivel, aki fontos számára. Tehát a kártyák nem minden esetben adják meg a konkrét megoldást, de a megoldás felé vezető lépéseket igen. És itt szeretném elmondani, hogy a honlapnak a másik óriási erőssége, hogy létrehoztunk egy olyan országos intézményi, illetve szakemberlistát, akik tudnak segíteni ezekre a problémákra, legyen szó droghasználatról, alkoholról, cigarettáról, képernyőfüggőségről, mert rá tudnak szűrni a látogatók a honlapon, és az adott problémára vetítve célirányosan tudnak segítséget kérni.
0: Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését, az alapító Vojcek László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvosmisszió 2017. szeptemberében indult útnak a Kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen, 90

0: Európai Unióból, mint amennyi előnnyel járt, jelentette ki Andy Burnham, brit miniszterelnök kedden, a munkáspárt liverpooli kongresszusán. A kormányfő közölte, a közelgő brit uniós csúcs találkozó előtt ismerteti elképzeléseit London és az Európai Unió hosszú távú kapcsolatáról. Burnham szerint több lehetőség is szóba jöhet, és megvizsgálják, melyikről alakulhat ki egyetértés. Ukrajna további európai támogatást csürget, miközben Oroszország újabb légitámadást indított az ország több területe ellen. Nyíri Kata jelenti.
1: Az Európai Uniótól már ősszel további védelmi forrásokat kér Ukrajna. Jevhenyik Mara ukrán védelmi miniszter azt kezdeményezte, hogy az uniós hitelből Ukrajnának szánt összeget ne csak 2027-ben, hanem már idén bocsássák rendelkezésre. A tárcavezető szerint erre azért van szükség, hogy az ukrán gyártók időben beszerezhessék az alkatrészeket, és felkészülhessenek a drónok előállítására. Kijev emellett légvédelmi és F-16-osokhoz használható rakétákat, valamint lőszert is kér európai partnereitől. Közben újabb éjszakai légicsapásokkal folytatta támadásait Oroszország. Az ukrán légierő közlése szerint 152 drónt és több rakétát indítottak különböző ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem 109 légieszközt semmisített meg, ugyanakkor több helyszínen becsapódásokat is jelentettek. A fővárosban lakóépületek rongálódtak meg, egy ember megsérült és egy hatemeletes házból 10 embert kellett kimenekíteni. Kijevben a támadások a közösségi közlekedést is megzavarták. A kijevi területen egy drón lakóházba csapódott, két ember megsebesült, Odesszában 6-ra nőtt a sérültek száma, Szumi megyében pedig 4 ember sebesült meg az orosz támadásokban. Washingtonban és Európában is napirenden van az ukrajnai háború és a biztonsági helyzet. A Pentagon közben több milliárd dolláros szerződést készít elő Patriot rakéták gyártására. Norvégia pedig csaknem 2,3 millió euróval támogatja az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek felkutatását, valamint a fogságba került ukránok megsegítését.
0: 5 pontos tervvel erősítené meg az Európai Unió külső határainak védelmét az Európai Bizottság, jelentette be kedden Brüsszelben Magnus Brunner uniós biztos. A javaslat célja a hirtelen és tömeges határzsértések megelőzése és kezelése. Brunner szerint mintegy 70 ezer ember tartóztattak fel az unió határainál, közülük 2000-en biztonsági kockázatot jelentettek. A bizottság erősíteni az unión kívüli országokkal folytatott együttműködést és az információcserét, valamint külön vészhelyzeti rendszer dolgozna ki azokra az esetekre, amikor a tömeges migrációt mesterségesen idézik elő és eszközként használják fel. Folytatódik a magyar oktatási program Csángóföldön a kormány 1 milliárd forintos kiegészítő támogatásának köszönhetően. Gáspár Sándor tudósít.
2: A moldvai Csángó Magyar Szövetség évi 2-4 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott a magyar államtól, azonban 2026-ra az előző kormány csak az első félévi támogatást hagyta jóvá, emiatt nagyon fontos volt a kiegészítő támogatás, nyilatkozott Pogár László, az MCMS elnöke. A programban jelenleg mintegy 2200 gyerek vesz részt óvodástól egyetemista korig, akikkel a szervezet csaknem 200 alkalmazottja foglalkozik. Az őshonos kisebbség tagjainak magyar identitását erősítő programot 37 településen működtetik, és a moldvai helyszínek mellett Csíkszeredában kollégium is nyílt a magyarul tovább tanuló csángóföldi középiskolások számára. Az oktatás és hagyományőrzés mellett szociális, vallási és sportprogramokat is szerveznek. A támogatás révén folytatni tudják az évtizedek óta tartó, évről évre bővülő tevékenységüket. Az elnök elmondta, a Kárpátokon túli régióban az MCMS egyedüliként foglalkozik a csángó magyar kultúra őrzésével és ápolásával, a magyar identitás erősítésével. A csángóföldi magyarok anyanyelvi képzését 37 tanintézmény, bölcsőde, óvoda és iskola biztosítja. Ezeket a magyar állam tartja fenn, finanszírozásukhoz a román állam nem járul hozzá. Ezzel egy időben folyamatban van az MCMS átvilágítása. Átvizsgálják a teljes program működését és költségeit. Gond, hogy a normatív támogatás szintje az intézményhálózat bővülése ellenére változatlan maradt. A pénzhiány miatt az új tanévben veszélybe került a magyar nyelvű oktatás folytatása Moldvában, ezért kellett a kiegészítő támogatás. Az átvilágítás révén a 2027-es költségvetés tervezésénél már a reális költségek szerinti finanszírozási szükségletet lehet

0: figyelembe venni, hangsúlyozta Pogár László, a Moldvai Csángó Magyar Szövetség elnöke.
1: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossinekre terelik, mert csatornát javítanak. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren, a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Gogol utcában, a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Zavartalan a forgalom Rákos állomáson, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60-i és az új 100-i fővonalon ismét közlekednek a távolság és az elővárosi vonatok, azonban a Debrecen felé induló Intercity továbbra is Cegléd érintésével járnak. Ma reggeltől ismét teljes útvonalon járnak az S76-os vonatok is. A műszaki mentés és helyreállítás további korlátozásokkal jár majd, ezért ezt kisebb forgalmi időszakra, várhatóan hétvégére időzítjük. A munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján adunk majd tájékoztatást. A hétvégén karbantartás miatt változik a menetrend a győri fővonalon. A bécsi nemzetközi vonatok a megszokottnál korábban indulnak Ausztria felé. A Szombathely és Sopron felé közlekedő Intercity Tatán és Komáromban nem állnak meg. Ezek az állomások az S10-es vonatokkal érhetők el. A hétvégén karbantartást végzünk a Veresegyházi vonalon is, ezért az S71-es vonatok csak a nyugati pályaudvar és Veresegyház között járnak. Veresegyház és Vác között pótlóbusszal lehet utazni. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Vác autóbuszállomásról közel 30 perccel korábban indulnak a megszokottnál. A karbantartás az S77-es vonatokat is érinti, Vác és Aszót között is pótlóbusz jár majd. Tart a karbantartás a pécsi fővonal alsó szakaszán, a szakemberek Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A Wagenzer a Mecsek Intercity utasait is érinti, a Pécsről indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel korábbi indulással kell számolniuk. A korlátozás péntekig tart. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
1: Hazánk időjárásáról. Szerdán derült napos száraz idő várható, a szelet élénk erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Főbb hírenk még egyszer röviden. Szerdáig lehet regisztrálni az SZIA 1%-ára a civil szervezeteknek. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Új szakmai vezetője van a Katolikus Karitász orvos missziójának. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző. Szikora Józsefet hallják.
6: 2026. szeptember 30-a, szerda van. Szent Jeromos ünnepe. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Jeromos, Örs és Honória nevű hallgatóinkat. Jeromos Dalmáciában született 340 körül. Szülei keresztények voltak, ő 20 éves korában keresztelkedett meg Rómában. Ezután életét a Szentírás minél tökéletesebb megismerésének szentelte. Héberül is megtanult. Antiohiában szentelték pappá. Rómába való visszatérte után Damasus pápa bízta meg Jeromost a Szentírás latinra fordításával. A Szent Jeromos által készített fordítás később a Vulgáta elterjedt nevet kapta. 1791. szeptember 30-án mutatták be Bécsben Wolfgang Amadeus Mozart a Varázsfuvola című operáját. Szövegét Emmanuel Schikaneder írta. 1861-ben enapon született Szabolcska Mihály, költő, akadémikus. Kevésbé költői erényekkel, inkább csak azzal került be az irodalom történetbe, hogy paródiát írt Ady Endréről, amire a költő Üzenet költőcske Mihálynak című versével válaszolt. 1876. szeptember 30-án született Manninger Vilmos, sebészorvos, a rák elleni küzdelem hazai úttörője, a Magyar Sebésztársaság megalapítója. 1891-ben enapon halt meg Molnár György, színész, rendező, színigazgató, az első modern értelemben vett magyar rendező. Ő alapította a főváros második magyar nyelvű színházát, a Budai Népszínházat. Molnár György kiváló színésznevelő volt. Az ő társulatában kezdte pályáját, mások mellett Blaha Lujza, Jászai Mari és Kassai Vidor. 1906. szeptember 30-án halt meg Telepi Károly, festőművész, a magyar nemzeti festészet korai korszakának jelentős művésze. 1936-ban enapon távozott e világból Ilosvai Lajos, kémikus, akadémikus, az analitika és a szervetlen kémia tudósa. 35 éve nem él Simon Zoltán, Erkel Ferenc díjas karmester, érdemes művész. Rendszeresen közreműködött a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Gyulai Várszínház produkcióinak létrehozásában. 1990-től tanára volt a Zeneakadémián újra létrehozott egyházzenei tanszéknek. 20 éve nincs köztünk Sütő András, Kossuth és Herder díjas író, lapszerkesztő, közéleti személyiség, a romániai magyar irodalom kiemelkedő képviselője. Ismert regénye az Anyám könnyű álmot ígér, gazdag mezőségi szociográfiai anyaga mellett közvetlen személyességét is megőrizte. A 70-es években írt parabola drámáiban Sütő András a személyiség és a hatalom sokrétű elemzését adja. Ilyen az Egy lócsiszár virágvasárnapja, a Csillag a mágián és a Káin és Ábel. A Szuzai mennyegző kiadása után már nem jelenhetett meg Romániában. Magyarországon adta ki az Adventa Hargitán és az Álomkommandó című művét. Sütő András a Ceausescu korszak utolsó éveiben a kíméletlen hatósági zaklatások ellenére bátran vállalta magyar voltát, és aktív szerepet vállalt az 1989. decemberi romániai fordulat idején. 1990. március 19-én a marosvásárhelyi RMDS központ elleni vandál támadás során őt is brutálisan bántalmazták, bordatörést és súlyos szemsérülést szenvedett. 1848. szeptember 30-án Móga János altábornagy fegyverszünetet kötött Jelasics Horváth bánnal. 1867. szeptember 30-án Magyarország 60 millió forint kölcsönt vett fel Ausztriától. 1901. szeptember 30-án Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát a 30 km per óra sebességet elérő járműveken. 1975. szeptember 30-án a Malév 240-es Budapest-Beiruti járata 8 perccel a beiruti repülőtérre való leszállás előtt, máig ismeretlen okból, a tengerbe zuhant. A gépen tartózkodó 50 utas köztük egy magyar és 10 főnyi magyar személyzet életét vesztette. A gépet valószínűleg lelőtték, mert az utasok között volt több palesztin, és mert egyes források szerint a gép titokban fegyvert szállított.
5: A mai multidézőt Szikora József készítette.
7: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged állak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, mi kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérel, hogy bölcs legyek. Építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagy. Védelmező őrangyalom, kérlek ma is légy velem, védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek ma is ég velem, szereteted szent tüzében lobogjon az életem. Ámen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Szent Jeremos áldozó pap és egyház tanító emléknapja van az egyházban, és ezt a szent misénket elhunyt Bozsó Jánosért, élő és elhunyt családtagokért ajánljuk föl. De nem szűk marka a mi Istenünk, nyugodtan tegyétek ti is ide az oltára a szándékaitokat. Most pedig mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Jeremos áldozó pap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk ígédből, és mi, Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Jób könyvéből. A súlyos megpróbáltatás után Jób így beszélt. Jól tudom, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, s ha vele perbe szállni kíván is, hiába küzd. Ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni. Istennek bölcs a szíve, és hatalmas az ereje, bántatlanul vajon kiszegülhetne ellene. Elmozdítja ő a hegyeket, s az ember észre sem veszi. Ha úgy akarja, fölforgatja, s kimozdítja helyéből a földet, úgy, hogy megrendülnek az oszlopai. Ha úgy akarja, nem kell föl a nap, és felleg pecsétje alá helyezi a csillagokat. Ő maga feszítette ki az égbolt sátorlapjait, és ő fékezte meg a tenger vad hullámait. Ő teremtette a göncölszekeret és a kaszás csillagot, a fias tyúkot és a délcsillagát. Nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen dolgokat, és alkot megszámlálhatatlan csodás alkotásokat. Ha eljön hozzám, nem láthatom, ha elmegy tőlem, nem veszem észre. Ha hirtelen számon kér, ki tud neki megfelelni? Vagy ki mondhatja neki, ezt miért teszed? Mi vagyok tehát én, hogy megfelelhetnék neki, vagy szavakat találnék-e vele szemben, hogyha szól? Ha igazam volna is, akkor sem tudnék megfelelni neki, hanem inkább, mint bírámat, kérlelnem kellene. Ha szóba állna is velem, aki hozzá kiáltok, hihetném-e, hogy meghallgatja szavamat? Ez az Isten igéje.
0: Isten

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki a kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvérek, Szent Jeromos a nagyok egyike. 1600 évvel ezelőtt, 420-ban, 80 évesen halt meg Betlehemben. És miután 40 évig ott Betlehemben élt, s fordította a Szentírást. A fiatalsága Rómában egyetemistaként kezdődik, és föltűnt, hogy a keleti nyelvek iránt micsoda érzéke van. De rájött: ha én itt maradok a városban, abból baj lesz számomra. Elindul, hogy elmegyek Remetének. Ott meg rájött, hogy nekem nem szabad itt maradnom, mert azok a szellemi képességek, amiket kaptam, engem munkára, szellemi munkára kényszerítenek. És addigra rájött a római tapasztalatokból, hogy mennyire fontos, hogy az ember az anyanyelvén hallhassa az élet igéit. Ez már az Ószövetség idejében is, nem is egyszer, ez a fölismerés megszületett. Mert a Szentírást, Mózes könyveit, meg a nagy prófétákat megírták héberül. És a babiloni fogság után ezt a nyelvet már nem értették az emberek. Ha a templomban vagy a zsinagógákban felolvastak egy részletet Mózesből vagy a prófétákból, le kellett fordítani arámra, az akkoriak nyelvére. A szorványba került közösségek pedig, főként Alexandriában, már arámul sem tudtak, csak görögül. El kellett készíteni az Ószövetség könyveinek a görög nyelvű fordítását. Meg is történt. Jeromos korában a hellenizmusnak a nagy kulturális hatalma már letűnt, már a latin a világnyelv, és Jeromos látta, hogy hány próbálkozás volt és van, hogy latinul lehessen olvasni a szentmiséken a Szentírást. Hát aztán az egyik fordítás jó, a másik kevésbé. És megérezte, hogy az én dolgom pedig az lesz, hogy amennyire lehet, az eredeti héber ószövetségi és görög újszövetségi könyveket latinra, mégpedig irodalmi latinra fordítsam. Ezzel ment el az életének a második fele. És letett egy olyan fordítást az oltárra, amiből szinte a mai napig élünk. Jeromos az életét tette rá, hogy a Szentírásból olyan fordítás készüljön latinra, amit a latin nyelven anyanyelvként beszélők tényleg az Isten igéjeként hallgathatnak. A nyelvészeknek lett a védőszentje, és megkérhetjük őt, hogy vegye oltalmába azokat szerte az egész világon, akik fordítóként küszködnek azért, hogy a Szentírást, a misekönyvet vagy a katekizmust minden nemzet hiteles fordításban hallhassa. Mert amit Szent Pál apostol mond, az áll, a hit hallomásból fakad. Jó sokszor halljuk a buzdítást, hogy olvassuk a Szentírást. De hát aki szentmisére jár, az folyamatosan hallja az Ó és Új Szövetségnek a szövegeit Isten igéjeként. Szent Jeromos, segítsd kérünk azokat, akik akár az életüket arra tették rá, hogy a fordítások bármilyen nyelvre igazak legyenek. Amen.
0: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségéért, a családtagokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, vagy hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Elhunyt Bozsó Jánosért, élő és meghalt családtagjaiért, kérjük Urunkat.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Köszönöm.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy Szentjére most példájára elmélkedjünk ha szabadon, és ezt az üdvösségszerző áldozatot, mint készségesebb lélekkel mutassuk be fölségednek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházatnak, hogy örvendezzék Szent Réremos ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, s vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A csoró után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk. Mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögünk. Urunk Istenünk, mennyei lakomád, amelyben örvendezve részesültünk, szent Jeremos ünnepén serkentse híveit szívét, hogy szent tanításra figyelve megértsük, amit kinyilatkoztattál, s azt követve elnyerjük az örök élet jutalmát Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szúr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A szentmise véget ér, küldetésünk van, járjunk békében.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen.

0: Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondta. Orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Több mint 5,2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program, vagyis röviden a DAP szolgáltatásait, közölte az IDOMSOFT ZRT kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Szerdáig lehet regisztrálni az SZJA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynök akták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-éig teszik közzé. Megáldotta a sütői Szent Lipót templom megújult belső terét Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek szeptember 20-án. Számolt be róla kedden a Magyar Kurír. A templom felújítása több évtizedes munka eredménye. Legutóbb a templomhajót és a karzatot újították meg, restaurálták a falakat és a mennyezeti festményeket is. A munkálatokat az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program is támogatta. Letették a balatoni kombkikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MTI-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. Nagyobb károkat okozott Nagy-Britanniának a kilépés az Európai Unióból, mint amennyi előnnyel járt, jelentette ki Andy Burnham, brit miniszterelnök kedden, a munkáspárt Liverpooli kongresszusán. A kormányfő közölte, a közelgő brit uniós csúcstalálkozó előtt ismerteti elképzeléseit London és az Európai Unió hosszú távú kapcsolatáról. Burnham szerint több lehetőség is szóba jöhet, és megvizsgálják, melyikről alakulhat ki egyetértés. Hazánk időjárásáról. Derült, napos, száraz idő várható, a szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsőnyi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossínekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. Kiállítással emlékeznek Wojciech Lászlóra, a katolikus Karitász orvos missziójának márciusban elhunyt alapítójára. Számolt be róla kedden a Magyar Kurír. A tárlatot szeptember 28-án nyitották meg Budapesten, a szervezet országos központjában. Az eseményen Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök is felidézte Wojciech László alakját, akit kiváló orvosnak, felkészült szakembernek és nagyszerű embernek nevezett. A 9 fővel indult orvosmisszióban ma már több mint 100-an szolgálnak. 9 év alatt több mint 16 ezer vizsgálatot végeztek és több mint 1600 szemüveget adtak át. A szolgálat új szakmai vezetője Gombos Katalin szemészorvos lett, aki hangsúlyozta, Wojciech László szellemiségét viszi tovább. Rekordokat dönt a magyarok hiteltörlesztése, írja a Portfólió, a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett adatai alapján. Az idei második negyedévben minden korábbinál több hitelt törlesztettek elő a háztartások, miközben rekord alacsonyra csökkent a jelentős késedelemben lévő kölcsönök aránya. A bankok háztartási hiteleinek mindössze 0,9%-a volt 90 napon túli késedelemben, ami a 2009 óta vezetett adatsor legalacsonyabb értéke. Robotokat küldene a legveszélyesebb harctéri bevetésekre Ukrajna volt védelmi minisztere, írja az Index. Mihajlo Fedorov új katonai robotokra épülő program elindítását jelentette be, amelynek célja, hogy a gépek átvegyék a katonáktól a front legkockázatosabb feladatainak egy részét. A robotok hadserege kezdeményezés a 2022-ben indított drónok hadserege program továbbfejlesztése. Fedorov közlése szerint a harctéri csapások több mint 95%-ában már szerepet kapnak drónok. Ukrajnában jelenleg több mint 700 olyan vállalat működik, amely pilóta nélküli légijárműveket gyárt. Az új programmal tovább növelnék az automatizált eszközök szerepét a fronton. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 30-a szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Ökumenikus találkozót tartottak a hétvégén Pannonhalmán. Az ökumenikus

0: információkkal és lapszemlével jelentkezünk. Rubovszky Rita, az MKPK Oktatási Bizottságának főtanácsadója adott elő a Székesfehérvári Egyházmegye több mint 500 pedagógusának a hagyományos Szent Gellért napi konferencián Székesfehérváron. 8:45-kor a Földsójában Rubovszky Rita az együttes kultúraváltás szükségességéről szól, amelyben oktatási intézményeink megélhetik küldetésüket, a személy méltósága, a remény szolgálata, valamint a közösség építése terén.
1: Azt gondolom, hogy minden iskola és minden pedagógus maga kell, hogy azt föltérképezze, hogy abban a környezetben, amelyben ő tanít, abban melyek a jó módszerek, hogy lehet leginkább eljutni a gyerek lelkéhez, hogy lehet leginkább eljuttatni a jó Istenhez. Ez nagyon különböző iskolánként, gyerekenként, de sose az oktatáspolitika, sose a fenntartó, sose központilag fogják megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni. Nekünk, amikor ott vagyunk a gyerekekkel, akkor végül is egyedül maradunk ebben a térben.
0: A teljes beszélgetés tehát 8:45-től lesz hallható. Ha tehetik, tartsanak velünk, most a Queen felvétele szól.

Az elmúlt percekben Rózsa Magdolna majd a Royal Philharmonic Orchestra felvételeit hallhatták. 7 óra 53 perc van, kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. 8 órakor híreket mondunk, addig hallgassák Váci Eszter és a Quartet, valamint Richard Klederman felvételét.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Most tehát a híreket hallhatják. Több mint 5,2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program, röviden a DAP szolgáltatásait, közölte az IDOMSOFT ZRT kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Szerdáig lehet regisztrálni az SZJA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynök akták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé. Megáldotta a sütői Szent Lipót templom megújult belső terét Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek szeptember 20-án. Számolt be róla kedden a Magyar Kurír. A templom felújítása több évtizedes munka eredménye, legutóbb a templomhajót és a karzatot újították meg, restaurálták a falakat és a mennyezeti festményeket is. A munkálatokat az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program is támogatta. Letették a balatoni kom-kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MTI-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. Elindult a Gábor Dénes Egyetem új felnőttképzési, mikrotanúsítványt adó, ingyenes mesterséges intelligencia képzése, közölte az oktatási intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a mindennapi munkahelyi kérdésekre ad gyakorlati válaszokat az ingyenes Mi jövünk 2 MI az irodában online képzés, amely 2027. december 31-ig bármikor elvégezhető. A 6 órás előképzettség nélkül is elvégezhető kurzus bemutatja, hogyan használható tudatosan, hatékonyan és biztonságosan a mesterséges intelligencia az adminisztratív feladatoktól egészen a vezetői döntés előkészítésig. Nagyobb károkat okozott Nagy-Britanniának a kilépés az Európai Unióból, mint amennyi előnnyel járt, jelentette ki Andy Burnham brit miniszterelnök kedden a munkáspárt Liverpooli kongresszusán. A kormányfő közölte, a közelgő brit uniós csúcs találkozó előtt ismerteti elképzeléseit London és az Európai Unió hosszú távú kapcsolatáról. Burnham szerint több lehetőség is szóba jöhet, és megvizsgálják, melyikről alakulhat ki egyetértés. Végül az időjárásról. Derült, napos, száraz idő várható, a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 26 fok között alakul. Legközelebb fél kilenckor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra múlt 4 perccel.

0: A Balanceville Group felvételét hallották. 8 óra 8 perc van, a reggeli riport következik. Az Úr szolgálatának iskolájában ökumenikus találkozót tartottak a hétvégén Pannonhalmán. Az ökumenikus mozgalom számos nemzetközi és hazai vezetője, képviselője érkezett a pannonhalmi konferenciára. Az érdeklődők előadásokat, kerekasztalbeszélgetéseket hallhattak az iskola témájáról, az egyháztan, az ökumené, a misszió, a kontempláció, a pedagógia szempontjából. Jelen volt többek közt Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Fésül Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára is. Gőbel Ágoston a találkozó egyik szünetében beszélgetett Dejcsics Konrád bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatójával, a tanácskozás mottójának jelentéséről, az Úr szolgálatának iskolájában.
1: Itt az idő, hogy visszajöjjünk az iskolapadba, és azt is gondolom, hogy az ökumené iskolájában, ami azért már egy régebbi intézmény, most éppen olyan paradigmaváltás zajlik, mint aminket körülvevő világban általában az iskolánkban. Tehát az egyházak a II. Vatikáni zsinat óta, de ma éppen hallottuk a főapát úr megnyitó beszédében, hogy már a 19. század vége óta tudatában voltak a szétszakítottságból fakadó botránynak, és keresték az együttműködésnek a különböző lehetőségeit, egymás megismerésének a különböző lehetőségeit, és nagyon fontos mérföldköveket megtettek. Elég, ha csak arra gondolok, hogy most nyáron itt volt Pannonhalmán a katolikus és ortodox egyház teológiai párbeszédjeinek vegyes bizottságának végrehajtó bizottsága, és ez a 20 fő egy olyan szöveget készít elő, amely egy újabb sarkalatos kérdésben fogalmazza meg az ortodox és a katolikus egyház közös álláspontját. Azaz egy újabb szembenállást számolunk fel a tanítás területén. Ugyanakkor az eddigi ökumenikus erőfeszítések nagyon gyakran a tanítás és az egyház szervezet oldalára összpontosítottak, és ott van a másik oldalon az élet és a közös tanúságtétel és missziónak a feladata. És minthogyha a mai konferencián is az fogalmazódott volna meg, hogy a tanítás és az egyház szervezet kérdéseit egyébként nagyon fontosnak tartva a továbbiakban is, újra rá kéne néznünk a misszió és a közös szolgálat feladataira, azaz itt kezdődhet egy új iskola, vagy ha nem is új iskola, de egy új évfolyam, vagy egy új tagozat.
2: Akkor talán ez az, amit aki ma beül ebbe az iskolapadba, mondjuk másképp tanul, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hiszen akkor is tanultunk, összejártunk konferenciákra, akkor is megvolt a közös tanulásnak az élménye, tapasztalata. Talán egy kicsit a világ is változik, ahogy az egyik előadásban is nem olyan régen hallottuk, hogy az idők jeleire is figyelnünk kell, de mennyire?
1: Azt gondolom, hogy a minket körülvevő világnak a megosztottsága, a békétlensége az egyik oldalon, másik oldalról a technológiai fejlődés, a mesterséges intelligencia jelenléte, ahogy erről több előadásban is szó esett, illetőleg a harmadik dolog a teremtett világnak a veszélyeztetettsége, a klímaváltozás kérdései egy új fázisba helyezték az emberiséget. És azt mondani, hogy az időknek ezek a jelei ne szólítanák meg az egyházat, ez talán annyira visszás volna, mint amikor mondjuk Galileinek a természettudományos felfedezéseit az egyház a saját hermeneutikai álláspontja felől próbálta megítélni. Tehetünk úgy, hogy nem figyelünk oda az idők jeleire, de ezzel valószínűleg az evangélium értelmezése területén követünk el egy hibát. II. János Pál pápa 1993-ban, amikor Galileo Galileit rehabilitálta egy egyetemi beszédében, akkor azt mondta, hogy az egyház teológusainak mostantól feladata az, hogy megvizsgálják, hogy a természettudományos felfedezéseket mennyire nem kell-e igazából figyelembe venniük, és hogy mennyire kell módosítaniuk a katolikus tanítást a természettudományos felfedezések fényében. Én azt gondolom, hogy ahogy ez a 90-es évek számára a természettudomány fejlődése volt, úgy ma a minket körülvevő világnak a veszélyeztetettsége, a természeti katasztrófák, illetőleg a teremtett világ veszélyeztetettsége, és ez az információs válság, ezek olyan jelek, amelyeket teológiánkban, pasztorális szolgálatunkban messzmenően figyelembe kell vennünk, mert ezzel maradunk hűek az evangéliumhoz.
2: Mindig, amikor egy ilyen konferencián részt veszünk, nagy lendülettel lépünk tovább a hétköznapokba, jó esetben. Mik azok vajon azok a jó gyakorlatok, amiket már eddig is sikerült jól végezni, és talán nem a megújításukra van most szükség, hanem az, hogy kicsit egymás szemébe nézzünk, megerősítsük egymást, és vigyük tovább, mert ez egy jó gyakorlat, egy jó ökumenikus gyakorlat.
1: Három ilyen dolgot mondanék. Az első, hogy az évente egyszeri találkozáshoz képest, amit mondjuk az egységhéten januárban megteszünk, időt kell eltölteni egymásnál. Ezt Emmanuel Metropolita mondta ma. Ő ezt úgy fogalmazta, hogy a teológiai fakultásokon a másik egyházról szóló tanítást valószínűleg nem a saját egyházunknak a tudósainak, hanem a másik egyházból meghívott szakembernek kellene adnia. Ez egy nagyon nagy bátorság. De ez nem csak azt jelenti, hogy autentikus tanítást hallunk a másik egyházról, hanem azt is, hogy a másik közösségből érkező professzor vagy tanár időt tölt nálunk, és fordítva. Az ökumenikus konferenciának talán az egyik legnagyobb értéke, hogy az előadók több napra jönnek ide Pannonhalmára, és a szeretetes közösség hordozza őket, ott vannak velünk az étkezésen, az imádságon, a hétköznapjainkban. Mert itt mélyül el valami szerintem túl a teológiai, intellektuális párbeszéden. A második, amit érdemes továbbvinni szerintem és elmélyíteni, az valóban az imádság tapasztalata. És a zsoltárok, az egyháznak az imaórák liturgiája, tehát a zsolozsma, az egy olyan közös alap, amely mind az ortodoxiával, mind a reformáció egyházaival teljesen összeköt bennünket. A harmadik, az pedig a bűnbánatnak a gyakorlata. Itt Pannonhalmán van egy olyan gyakorlat, hogy hanvazó szerdán összegyűlünk, és református, evangélikus, baptista, pünkösdi testvérek ortodoxokkal és katolikusokkal együtt közösen veszünk részt abban a vesperásban, amikor bűnbánat jeleként hamut hintünk a homlokunkra. Lehet, hogy az eukariszta asztala még nem közös, de az oda vezető első lépés, a bűnbánat rítusa, az teljesen közös. És egymás előtt, olyan közösségek egymás előtt, ha megvallják a vétkezéseiket, akik esetenként a történelem során konkurenciának tekintették egymást, az a bizalmat nagyon erősen építi. Amikor lefegyverzem magam Isten előtt, abban a pillanatban lefegyverzem magamat a másik ember előtt is, és ez egy kölcsönös lefegyverzés. Talán így lehet elindulni egy közös húsvét felé.
2: Ki ránéz a programfüzetre, és mondjuk laikus érdeklődő nem volt még ilyen konferencián, elsőre talán furcsa lehet, vagy érdekes lehet ez, hogy ökumenikus közös imádság, ökumenikus vesperás, olyan liturgikus gyakorlat, amelyet közösen végez ez az egész közösség, akik itt vannak, többféle felekezetből, egyházból. Hogyan zajlik egy-egy ilyen liturgia?
1: De az az érdekes, hogy mi ebben valójában elég konzervatívak vagyunk. Amikor a Vatikánnal, Kurt Koch bíborossal egyeztettünk ezekről a formákról, liturgiákról, akkor ő arra biztatott, hogy legyetek sokkal bátrabbak. Vegyétek figyelembe a másik közösség szempontjait is. Merjétek még bátrabban alakítani a katolikus liturgiát, itt nyilván az imaórák liturgiájáról van szó, a zsolozsmáról, és hallgassátok meg, hogy ők most hogyan élik meg a saját zsoltározásukat. Szóval a Pannonhalmán azért az a nagy lehetőség, hogy az itt ülő 30 szerzetes minden nap, naponta többször összejön és imádkozza a zsoltárait, és az ide érkező testvérek számára ez egy nagyon biztos alap, amit nagyon szeretnek. Mert ugyanazok a szövegek, nyilván más dallamon, meg egy kicsit más formán, de mégis az alap közös. Ma például este a himnuszban a klasszikus, egyébként 19. században újraalkotott, akkor latinul újraalkotott himnusz helyett egy korált fogunk énekelni. A helye ugyanaz, az emberi költészet egy remekét tesszük be a mi közös zsoltározásunk elé, hogy összhangba hozza a szívünket, de közben intellektuálisan rácsodálkozunk arra, hogy ez a himnusz valójában mennyire fókuszál, és jól lehet, mi egyébként a katolikus liturgiában nem énekeljük, de mennyire ugyanazt mondja, és Mennyire oktalanság lenne például ilyen módon csak a saját felekezeti költészetünk határai közé zárkózni? És minden egyes ilyen tétel a meglepetés erejével hat akkor, hogyha a saját gyakorlatunkra megpróbálunk egy kicsit a hozzánk érkezett vendégek szemével vagy fülével ránézni.

Az Úr szolgálatának iskolájában ökumenikus találkozót tartottak a hétvégén Pannonhalmán. Dejcsics Konrád bencés szerzetessel, a pannonhalmi főapátság kulturális igazgatójával beszélgetett Gőbel Ágoston.

0: a Boanergész együttes felvételét hallották. 8 óra 22 perc van, műsorajánló következik. A 9 órai hírek után lesz hallható itt rádiónkban műsorunk, melynek szerkesztője Szabó Csilla, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Szabó Csilla vagyok, és a csöpném meg torpanásodnak az volt az oka, hogy nem írtam be az intrára, hogy mi a téma.
0: De a műsor különben a házunk táján című műsor, én nem találtam
1: hirtelen.
0: De most
1: hirtelen. Az ó hatalmas dal az szerintem nagyon illik a témánkhoz, mert a téma a szeretet lesz. Ugye az Úristen az tulajdonképpen egy szeretet lény felénk is. A szeretet a lényege az Isten létének, és vendégünk pedig Eszterházy Katalin. Eszterházy Katalin, aki írónő, televíziós szerkesztő, filmalkotó, és férje Lajtai György, operatőr, aki pedig világhíres operatőr. Többször jelölték már az Amerikai Film Egyesületnek a nagy díjára is. És ők ketten alkotnak könyveket. Eszterházy Katalin azért felelős, hogy mi van benne a tartalomért, és Lajtai György pedig azért, hogy milyen. Most itt mutatom Robinak a könyvet, amit szerintem nagy kár, hogy nem mutathatunk meg.
0: Mert ez nagyon szép, nagyon dekoratív
1: mert
0: könyv
1: csak
0: egyébként,
1: azt látjuk,
0: amit látok.
1: Hogy milyen gyönyörű képek vannak rajta, amiket természetesen mind Lajtai György fényképezett, aki nem csak operatőr, hanem fényképez is, és benne is milyen gyönyörű képek vannak, akkor jó esik kézbe venni. És hát az egész az Ezer arcú szerelem című kötet a szeretetnek a különböző arcairól szól. Arról, hogy milyen fajta szeretetet, szerelmet tapasztalhatunk meg az életünk során, milyen kihívások várnak erre a szerelemre, hogy ne halljon meg, hogy ne hamvadjon el, a különböző életből érkező impulzusok hogyan határoznak meg minket, és ez nem egy ilyen púderezett történetek sorozatát bemutató kötet, tehát van itt megcsalásról, megcsalatásról is szó, arról, hogy hogy lehet újra éledni ebből, vagy éppen, hogy hogy lehet akár belehalni egy ilyen csalódásba, hogyha valaki, akit nagyon szeretünk, elhagy minket, vagy éppen maga a megcsaló hogyan halhat bele, hogyan tűnhet el attól, hogy egy korábbi szerelmet megcsalt, vagy elhagyott. Szóval ez egy nagyon érdekes könyv, amit nem is úgy kell olvasni, hogy elkezdem az elején, és akkor végigolvasgatom. Szerintem úgy érdemes, hogy lapozgattunk, megnézzük a szép képeket, rengeteg idézet van belőle a világirodalom minden tájékáról, amely kötődik valahogy a szerelemhez. Úgyhogy én úgy olvastam, hogy lapozgattam, megláttam egy ilyen dőltbetűs részt, elolvastam, és ha úgy éreztem, hogy az most megszólít, akkor végigolvastam a fejezetet. És hát szerintem ezt ajánlom a hallgatóknak is, hogyha Eszterházy Katalin legújabb könyvét, az Ezer arcú szerelmet kézbe veszik, akkor így lapozgassák először csak. És most a stúdió...
0: Biztos, hogy sokat fogják egyébként hajtogatni, nézegetni, megszagolni, ezt most én megtettem, hogy nagyon jó illata van, biztos mások is vannak így az új könyvekkel. Tényleg egy kivételesen szép könyvről beszélünk.
1: És azért is jó, hogy eljön az írónő, Eszterházy Katalin és férje Lajtai György hozzánk, mert őket annyira jó hallgatni, olyan pozitív a kisugárzásuk, olyan örömteli, mindig körülöttük olyan a levegő, hogy úgy árad belőlük a szeretet egymás felé is, és kifelé is. Egy ilyen mosolygos, vidám házaspár érkezik majd a stúdióba a 9 órás hírek után. És hát nyilván erről a könyvről fogunk sokat beszélni, hiszen ez az apropó, de azért azon túl, hogy Eszterházy Katalin újságíróként, íróként a sok évtizedes találkozásainak, szerelemről való beszélgetéseinek a lenyomatát rögzítette abba a könyvbe. Azért biztos, hogy ők is nagyon sokat fognak vallani arról, hogy ők hogyan tartják életben azt a szeretetet, szerelmet, ami már sok évtizede őket vezeti. Méghozzá a világ minden táján, hiszen Magyarországról indultak el, de Olaszországon keresztül, most éppen Kanadában élve, tényleg nagyon sokat utaztak, és nem csak az utazásukban, nem csak a földrajzi távolság volt a nagy, hiszen nagyon sok mindent megéltek. a legalsóbbtól a legfelsőbb szintekig az élet minden bugyrában együtt. Úgyhogy örömmel fogom őket ismét hallgatni, már voltak nálunk máskor is a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ezzel a témával várjuk tehát Önöket a 9 órai hírek után kezdődő Házunk táján című műsorban. A szerkesztőt, Szabó Csillát hallották. Köszönöm, hogy elmondtad mindezt.

0: 8 óra 30 perc van. Rövid hírek következnek. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza. Derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából. Az MTI közlése szerint a kormányrendelet értelmében a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja. Az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését. Elindult a Gábor Dénes Egyetem új felnőtt képzési mikrotanúsítványt adó ingyenes mesterséges intelligencia képzése, közölte az oktatási intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a mindennapi munkahelyi kérdésekre ad gyakorlati válaszokat, az ingyenes Mi jövünk 2, MI az irodában online képzés, amely 2027. december 31-ig bármikor elvégezhető. A 6 órás előképzettség nélkül is elvégezhető kurzus bemutatja, hogyan használható tudatosan, hatékonyan és biztonságosan a mesterséges intelligencia az adminisztratív feladatoktól egészen a vezetői döntés előkészítésig. Nagyobb károkat okozott Nagy-Britanniának a kilépés az Európai Unióból, mint amennyi előnnyel járt, jelentette ki Andy Burnham, brit miniszterelnök kedden a Munkáspárt Liverpooli kongresszusán. A kormányfő közölte, a közelgő brit uniós csúcs találkozó előtt ismerteti elképzeléseit London és az Európai Unió hosszú távú kapcsolatáról. Burnham szerint több lehetőség is szóba jöhet, és megvizsgálják, melyikről alakulhat ki egyetértés. Derült, napos, száraz idő várható, a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 26 Celsius fok között alakul. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Lássuk, hogy mi a helyzet Budapest útjain.
1: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, valamint a pesti alsórakparton a Lánc híd felé mindkét irányból. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, illetve a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. Kiállítással emlékeznek Wojciech Lászlóra, a katolikus Karitász orvos missziójának márciusban elhunyt alapítójára. Számolt be róla kedden a Magyar Kurír. A tárlatot szeptember 28-án nyitották meg Budapesten, a szervezet országos központjában. Az eseményen Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök is felidézte Wojciech László alakját, akit kiváló orvosnak, felkészült szakembernek és nagyszerű embernek nevezett. A 9 fővel indult orvosmisszióban ma már több mint 100-an szolgálnak. 9 év alatt több mint 16 ezer vizsgálatot végeztek és több mint 1600 szemüveget adtak át. A szolgálat új szakmai vezetője Gombos Katalin szemészorvos lett, aki hangsúlyozta, Wojciech László szellemiségét viszi tovább. Rekordokat dönt a magyarok hiteltörlesztése, írja a Portfólió, a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett adatai alapján. Az idei második negyedévben minden korábbinál több hitelt törlesztettek elő a háztartások, miközben rekord alacsonyra csökkent a jelentős késedelemben lévő kölcsönök aránya. A bankok háztartási hiteleinek mindössze 0,9%-a volt 90 napon túli késedelemben, ami a 2009 óta vezetett adatsor legalacsonyabb értéke. robotokat küldene a legveszélyesebb harctéri bevetésekre Ukrajna volt védelmi minisztere, írja az Index. Mihajlo Fedorov új katonai robotokra épülő program elindítását jelentette be, amelynek célja, hogy a gépek átvegyék a katonáktól a front legkockázatosabb feladatainak egy részét. A robotok hadserege kezdeményezés a 2022-ben indított drónok hadserege program továbbfejlesztése. Fedorov közlése szerint a harctéri csapások több mint 95%-ában már szerepet kapnak drónok. Ukrajnában jelenleg több mint 700 olyan vállalat működik, amely pilóta nélküli légijárműveket gyárt. Az új programmal tovább növelnék az automatizált eszközök szerepét a fronton. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
3: Nyolc óra 37 perc van, műsorajánló következik. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban először Ablak zsiráf című képes gyermeklexikon 50. kiadásáról Török Ágnes szerkesztővel Tóth Zsófia beszélget. Majd Fazekas Gyöngyvér faggatja Zubrecki Dávid építészeti mesemondót Hogyan nézzünk várost utcai felfedező kézikönyve című kötetéről. Végül a Pulszky család levelezése 1867-1911 című könyvet mutatjuk be. Fazekas Gyöngyvér a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet egyetemi tanárát, a kötet egyik szerkesztőjét, Viskolc Noémit szólította meg a könyvbemutatón. Most ebből a beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet.
4: Igen, talán most itt a könyvbemutató során is érzékelhető volt, hogy egy olyan családról beszélünk, ahol az érzelmeknek és az értelemnek is természetesen óriási szerepe van. Rendkívül művelt egyetemet, a gyerekek legalábbis ugye minden egyetemet jártak, nagyon tehetségesek, nagyon sok nyelven beszélő, és nagyon internacionális család is volt egyben. És az az érdekes, ugye, hogy ez a levelezés a családtagok között megtörtént egyrészt, azért, mert általában egyébként a családtagok együtt élnek, főleg gyerekkorban még természetesen, illetve, hogy miután a családtagok fölnőttek, utána is ez a levélbeli intenzív kapcsolat természetesen személyes kapcsolatok mellett megmaradt. És ugye, ahogy említette is, egy óriási anyagról beszélünk, itt is elhangzott a könyvbemutatón, hogy több mint 10 000 levél származik ettől a családtól, a családtagoktól, és ennek most csak egy töredékét sikerült feldolgozni 331 levélben. Hát jó lenne, hogyha a munka folytatódhatna tovább, ehhez természetesen kellenének kutatók is, kellenének jó filológiai érzékel és jó nyelvtudással rendelkező kutatók, hát ha ez meg lenne, akkor lehetne tovább haladni.
5: És ez a mozaikos tudás, ez valamiféle hálózatokat is hozott létre, és a levelezésben pont ezek a hálózatok jelennek meg nagyon jól, ezek is nagyon izgalmasan kitapintható pontokká válnak talán.
4: Igen, így van, ugye ez a hálózat valóban nagyon messzire is elnyúlt, akár ugye az Egyesült Államokba is, ahol ugye Pulszky kétszer is járt, Kossuth Lajos kíséretében, és ott nagyon sok ismerettségre tett szert, akár Angliában, ahol ugye éveket töltött a család, és aztán persze hát Olaszország, és azon belül is Firenze, nagyon nagy ismerettségi kör, baráti kör, és érdekes módon ugye ezek a kapcsolatok fönnmaradtak akkor is, amikor a család már hazaköltözött, és hát ezek a kapcsolatok voltak, amelyek úgy éltek, hogy amikor például a delegációk érkeztek ide Magyarországra a dualizmus korában, akkor pont mindig Pulszkyt húzták elő, hogy egyrészt ugye nyelvileg is megértette magát, és olyan hihetetlen műveltsége, illetve ismert anyaggal rendelkezett, hogy természetesen kifogástalanul tudott társalogni, és így ugye kényes ügyekben is helyzeteket megoldani. Például, és a gyerekek örökölték ugye a papától és a mamától.

0: Petrik Morász felvétele szólt. 8 óra 45 perc van, a Föld sója következik. Rubovszky Rita, az MKPK Oktatási Bizottságának főtanácsadója adott elő a Székesfehérvári Egyházmegye több mint 500 pedagógusának a hagyományos Szent Gellért napi konferencián Székesfehérváron. Új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadásában azt hangsúlyozta, hogy a katolikus iskola nem intézmény, hanem küldetés. Tisztázta, mit is jelent a remény a pedagógus hivatásban, amely nem az azonnali, adatokkal mérhető, látható eredményeket tükröző siker logikájával értelmezhető. Olyan elfogadásról, közös gondolkodásról beszélt, amelyben kibontakozhat a sikeres jövő a diákok számára. A Föld sójában Rubovszky Rita az együttes kultúraváltás szükségességéről szól, amelyben oktatási intézményeink megélheti küldetésüket, a személy méltósága, a remény szolgálata, valamint a közösség építése terén.
1: Tanácsadó asszony, hallhattuk, hogy egy fáradt környezet

0: Ben kell a mai pedagógusoknak egy olyan világban, ahol adatok és teljesítmények számítanak, egy iskolát nem intézményként, hanem küldetésként vinni.
1: Nagy baj, hogyha az iskolát intézményként értelmezzük. Hát a szocializmusban is nagyon sok példa volt, és most is, minthogyha az európai trend az lenne, hogy intézményként értelmezzük az oktatást. De az oktatás nem intézmény. Akkor se, hogyha nem katolikus, hanem egy nagyon-nagyon komoly hivatás, ahol lélektől lélekig kell azt a gyereket egészen pici kortól, kamaszkoráig megérinteni, oda menni, ahol ő van. Azt gondolom, hogy minden iskola és minden pedagógus maga kell, hogy azt föltérképezze, hogy abban a környezetben, amelyben ő tanít, abban melyek a jó módszerek, hogy lehet leginkább eljutni a gyerek lelkéhez, hogy lehet leginkább eljuttatni a jó Istenhez. Ez nagyon különböző iskolánként, gyerekenként, de sose az oktatáspolitika, sose a fenntartó, sose központilag fogják megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni. Nekünk, amikor ott vagyunk a gyerekekkel, akkor végül is egyedül maradunk ebben a térben.
0: Mely az a három szintér, ahol érdemes változtatni, ahol a gyerekekhez közelebb lehet kerülni.
1: Első sorban azt mondanám, hogy közösség. Ebben szerintem mi katolikus iskolák sokkal erősebbek vagyunk, tisztelet a kivételnek. A mai gyerek nagyon magányos, és mindenre jobban vágyik, mint hogy ő magányos feladatokat kapjon. A mai gyerek közösségre vágyik, és hogyha mi azt tudjuk megadni neki, hogy kapcsolatba kerülünk vele, és az oktatást első sorban kapcsolatként értelmezzük, és nem rideg tudásátadásnak, akkor ez a Z-generáció elérésének az az első módja. Én szerintem a mai világban a legkonvertibilisebb valuta a közösség, ha közösséget adunk a gyerekeknek, megtanítjuk őket együttműködni. A második az az, hogy öntudatot adjunk nekik, hogy ő úgy jöjjön ki az iskolából, hogy higgyen magában, hogy ne mástól várja azt, hogy meghatározza, hogy ő milyen, hogy ne birkaként kövesse mindig az aktuális trendeknek a hatásait, hogy a csoporthoz való tartozás tudata az ne legyen erősebb, mint az érték tudata, mert akkor bandákba fog verődni, mert akkor dolgozni fog, mert akkor olyan politikai táborokba fog verődni, megcsatlakozni, amelyek esetleg nem az ő értékrendjének megfelelőek, mert akkor olyan közösségi oldalakhoz fog csatlakozni, amelyek elviszik. Tehát a legelső az, hogy ő maga higgyen magában. Tudja azt, hogy az ő értékei azok jók. Szerintem ez a második. A harmadik, az pedig itt ugye az előadás címe az volt, hogy a reménytérképek tervezése. Ezt nagyon lényegesnek tartom, hogy azzal a reménnyel, azzal a frissességgel, azzal a lendülettel menjen be az a gyerek minden nap az iskolába, meg mi tanárok is, hogy érdemes, hogy ez egy szép világ, hogy ez egy jó Istentől teremtett szép világ, ahol jó a másik ember, ahol érdemes jót tenni, érdemes itt maradni ebbe az országba, érdemes itt dolgozni. Ezek nagyon lényeges dolgok, mert hogyha állandóan a mai gyerek mindenhonnan azt hallja a világból, hogy minden rossz, akkor miért várjuk tőle, hogy ő megtervezze a saját reménytérképét, el fog menni máshol szerencsét próbálni. Talán ez a három.
0: Hogyan látja katolikus iskolák jövőjét, milyen speciális feladatok állnak a pedagógusok előtt, hogy ők valóban keresztény pedagógusként működjenek?
1: Nyilván a sajtóból is értesültek róla, hogy megalakult az Egyházi Oktatási Fórum 5 egyház képviseletével, amelynek én lettem az elnöke, és mi nagyon sokat dolgozunk május óta azon. Először, hogy a saját értékeinket adatoljuk. Ebben nem vagyunk nagyon jók az egyházi iskolák, és ez nagyon fontos. Hogyha az a vád ér minket, hogy mi nem foglalkozunk az elesetekkel, vagy szegregálunk, akkor nézzük meg, hogy ez tényleg így van-e. tényleg nézzük meg szám szerint, hogy kikhez szólunk, kiknek tartunk fönn iskolákat, kik azok, akik ránk vannak bízva. Mert ha ezt megnézzük, akkor azért azt látjuk, hogy Magyarországon, csak hogyha a Római Katolikus Egyházra gondolok, akkor elképesztően sok nagyon-nagyon nehéz környezetben tart fenn iskolát. Tehát az első dolog az az, hogy ráébredjünk arra, hogy mi magunk kik vagyunk, ne a mások előítéleteinek adott esetben, vagy ne a mások vélelmeinek a tükrébe határozzuk meg magunkat. Ezzel az is együtt jár, hogyha valahol azt látjuk, hogy nem csinálunk valamit jól, akkor arra is ránézzünk, hogy bizony itt nem vettük fel azt az esenist, vagy ott úgy gondoljuk, hogy a könnyebb utat választottuk. Ez most egy örömteli és néha fájdalmas feladat lesz, de ezt meg kell csinálnunk, mert évtizedek óta dolgozunk, úgyhogy nem ismerjük saját magunkat. Ezért mi most nagyon sok tudományos kutatást rendeltünk meg, és hát megpróbálunk ránézni az ország térképre. Azt biztosan elmondhatom, hogy büszke lehet magára ma Magyarországon az egyházi oktatás, és rosszul teszi, hogyha ezeknek a vélelmeknek a tükrében határozza meg önmagát. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. És nagyon lényeges dolog az is, hogy fontos az, hogy szocioekonomiailag, tehát hogy közgazdaságilag milyen egy iskola, nyereséges, nem nyereséges, pazarló, nem pazarló, sok gyereket tanít, kevés gyereket tanít. Ezek nagyon fontos szempontok, hiszen van a társadalomnak egy olyan jövője, amelyben azért azt szeretnénk, hogyha tényleg mindenkit föl tudnánk húzni, ez egy evangéliumi misszió is, meg hát nem lehet a végletekig kihúzni az oktatás költségvetését sem. De van egy másik rész, ami ugyanilyen fontos, és amit mi tudunk, az, hogy az adott esetben az elhívásaink, azok nem feltétlenül írhatók le csak közgazdasági szempontokkal. Mert a településen emberek élnek, családok élnek, azok nem biztos, hogy el tudnak menni a másik faluba, iskolába. Azok nem biztos, hogy ott tudják hagyni azt a környezetet. Nem biztos, hogy biztonságba érzik magukat. Nem biztos, hogy az a kulturális környezet, az nagyon szeretne elmenni egy másik kulturális környezetbe. Ezek nagyon érzékeny szempontok, nem lehet az oktatásügyet egy papíron, egy kockás papíron megírni. És talán az is nagyon lényeges, hogy nem az oktatásnak van társadalma, hanem a társadalomnak van oktatása. Tehát minden iskola, minden szülő, minden gyerek, minden település az egész Magyarországot képezi le. És hogyha egy kis iskoláról beszélünk egy kis faluba, akkor ott beszélünk településfejlesztésről, védőnőről, munkahelyekről, társadalmi mobilitásról, jövőről, egyházról, erről így mind együtt beszélünk. És az oktatásra nem lehet ráterhelni ezt az öt területet, és a pedagógusokra sem.
2: A Földsója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Csák Éva hangtechnikus, Peresztegi Attila zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, jó napot kívánok Önöknek! Zolbert felvételével búcsúzunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Radetzky András média szakembert jelöli a lemondott Tóth Máté helyére a Mi Hazánk mozgalom, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsába, közölte a párt sajtóosztálya kedden az MTI-vel. Mint írták, a több mint 33 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, számos szakmai elismeréssel kitüntetett médiaszakember a független közmédia testületbe is a legtöbb jelölést kapta legutóbb a média szakmai szervezetektől, így most a média tanács tagja lehet a Mi Hazánk delegáltjaként. Radetzky András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem médiatudományi intézetének docense, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezérigazgató helyettese. 2022 óta az Európai Újságírók Egyesülete alelnöke. 2025-ben a Magyar Újságírók Közössége a Petőfi Sándor Sajtószabadságért díjban, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Goldmark Péter Károly díjban részesítette, és megkapta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán a kar kiváló oktatója címet is. Mint arról tegnap beszámoltunk, dr. Radetzky András rádiunk vezérigazgató helyettese kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közölte, a rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. A Püspöki Konferencia közleményében megköszönte dr. Radetzky Andrásnak a Magyar Katolikus Rádió élén végzett évtizedes és áldozatos munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynök akták, jelentette be az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-éig teszik közzé. Letették a balatoni kombkikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MTI-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. Megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek szeptember 20-án. Számolt be róla kedden a Magyar Kurír. A templom felújítása a több évtizedes munka eredménye. Legutóbb a templomhajót és a karzatot újították meg, restaurálták a falakat és a mennyezeti festményeket is. A munkálatokat az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program is támogatta. Híreink végén hazánk időjárásáról. Derült napos, száraz idő várható. Főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 Celsius fok között alakul. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk.
4: Kilenc óra négy perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: az ezerarcú szerelemről és szeretetről fogunk beszélgetni, hiszen azért nem egy értelmű, vagy csak egy oldalú az a téma, amelyről Eszterhai Katalinnak az Ezerarcú Szerelem című kötete szól. Ez most csak egy apropó a beszélgetéshez, vagy a találkozásunkhoz. Már máskor is volt velünk itt Eszterhai Katalin írónő, és férje, alkotótársa, Lajtai György operatőr, aki most is bevetette magát ennek a könyvnek a külső megalkotásába, vagy a könyv külsejének a megalkotásába, és szerintem nagyon jó munkát végzett, mert aki először meglátja ezt a könyvet, az rögtön szerintem lapozgatni kezdi. Ilyen gyönyörű, szép kép van rögtön az elején, egy milyen rovar ez? Ez egy pillangó?
1: Pillangó, igen.
0: Ez egy pillangó, valami szépséges, ilyen barack színű virágon ücsörög, és éppen bele döfi a kis szívókáját a nektárt keresve, és egyébként ez a kép úgy körbe öleli az egész kötetet, benne is gyönyörű fotók vannak, rengeteg idézet, úgyhogy amikor megfogtam, akkor rögtön elkezdtem csak azért lapozgatni, hogy ezeket a képeket megnézzem, és akkor láttam egy-egy ilyen dőlt betűs, vagy vastagon szedett idézetet, akkor abba beleolvastam, és elkezdtem a fejezeteket, amik megragadták a figyelmemet, mert hogy Eszterhai Katalin, amikor mondta, hogy majd küld nekem egy könyvet, akkor azt mondta, hogy ez nem olyan lesz, hogy az elejétől kezdjem el olvasni. De gondolom írni azért így kezdted el, vagy hogy születik meg egy ennyire sokréti kötet, amiben rengeteg idézetet, a világirodalom minden tájékáról idézel, a görög klasszikusoktól, kortárs pszichológiai írókig. Szóval hogy kezdesz egy ilyen beláthatatlan munkába te bele?
2: Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan érzelem, ami mindannyiunkban benne van, és ez egy éltető erő. Tehát ezzel foglalkozni kell. Ha akarjuk, ha nem, a szerelem az mindenkire rátalál, és azt súgja, ültes el magadban, és gyorsan megnövök, ígéri. Hát én magam, el kell, hogy mondjam, hogy megtapasztaltam ezt a csodát, és azt kívánom, hogy mindenki, akárhány éves is, nehogy úgy szálljon el vele a lelkével az angyal, hogy nem tudja, milyen ez az érzés, még akkor is, ha csak 2 percig tart, akkor is, ha örökre. És én olyan szerencsés vagyok, hogy amit én megtapasztaltam, azt szerettem volna átadni. Ötvöztem a saját érzelmeimet, de nekem volt egy óriási segítség. Én televíziós műsorokat készítettem Kanadában, és több mint 20 évig volt egy olyan műsorom, aminek a címe az volt, hogy a szív története. És ott olyan csodálatos dolgokat meséltek el az emberek, amelyeket úgy gondolom, hogy veszni, hagyni nem szabad. Mert ha nem tudjuk, hogy a társaink, a közvetlen környezetünkben élők, vagy a múltban élő őseink, hogy élték ezt meg, akkor szegényebbek lennénk. Ez gazdagítja, hogyha megosztjuk a történeteinket, és nagyon fontos, hogy osszuk meg, hallgassuk meg mások történeteit, mert hogyha nem adjuk meg ezt az esélyt az embereknek, akkor fakóbbak lesznek, akkor úgy gondolják, hogy már nem is fontos. Hányszor halljuk azt, hát én nekem nincs semmiféle érdekes, amiről mesélhetnék, ami nem igaz, mert mindenkinek van olyan története, ami elvarázsolja a hallgatóságát.
0: És szerintem ez a legérdekesebb, tehát mindannyian szeretünk ilyen történeteket hallgatni, és egyáltalán történetet hallgatni. És most ebben a kötetben is sok történetet írtál meg olvashatunk tőled, de én arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy Eszterhai Katalin és Lajtai György ugye együtt indult innen Magyarországról, Pécsről, aztán Olaszországon keresztül Kanadába érkezett, sok-sok évtized, sok különböző munka, viszontagságok, gyerekek, szegénység, gazdagság, sikerek, mindennek közepette, most így ragyogtok egymásra, meg egymás felé. Tehát, hogy mindig látszik, hogy ti nagyon szeretitek egymást. Gyuri, nem tudom, mi a titok, hogy ezt hogy csináljátok?
1: Hát igen, a titok, ugye elindultunk szép hazánkból, és elérkeztünk Kanadába. ez egy hosszú út volt eddig, és még reméljük, hogy fog tartani. A lényeg ennek az egésznek szerintem az, hogy ha két társ ebből a szempontból, férj és feleség elindul, akkor van egy cél. Na most nekünk meg volt a cél. Tehát mi szerettünk volna átjutni azon az operenciás tengeren, és megtalálni a kanadai országot, ahova indultunk, hogy amit mi tudunk csinálni, azt a legjobban fogjuk csinálni. És nagyon végül is a szerencse is hozzá fűződik ehhez, de a viszontagságok sem maradtak el, tehát amikor megérkeztünk, nem volt azért ez az út annyira egyenes. Egy kicsit göröngyös volt, de ezeken a problémákon mi túltettük magunkat, és megtaláltuk önmagunk, és megtaláltuk azokat a dolgokat, és végül is meg is alkottunk majdnem mindent, amit kitűztünk magunk elé. Nagyon, nagyon érdekes, hogy mi is kell ehhez. Tehát ahhoz, hogy két társ elinduljon, ahhoz én például nem biztos, hogy meg tudtam volna tenni Katalin nélkül. És nem tudom, hogy fordítva talán ugyanígy van, mert egyik a másikat segíti. Tehát amikor én nem voltam annyira mondjuk 100%-ba saját önmagammal, hogy jaj, vajon most hogyan tovább, akkor mindig volt, ő mindig mellettem volt, és mindig egyengedtük egymás útját, segítettük egymás útját, és ettől a segítségtől, ettől tudtunk előre menni. Ettől volt az, hogy igen, mi ezt meg tudjuk csinálni, és mivel ezt meg tudjuk csinálni, ezért azon a szinten fogjuk megcsinálni, amit mi saját magunkban felállítottunk. Tehát mi felállítottunk azt a mércét, ami alatt nem megyünk el. Tehát a mérce az már föl van állítva, tehát nekünk ezen át kell ugrani, vagy meg kell teljesíteni mindazt, amit nekünk ez a cél, és ez a dolog föltett.
0: De azért ez nem csak egy szakmai mérce vagy út, mert ti egymás felé is gondolom, hogy egy ilyen, tehát inkább a kapcsolatotok terén emeltetek egy lécet, hogy na ez alá nem megyünk. Hát, tehát, hogy, mert ez a nehéz szerintem, hogy mondod, hogy van egy közös cél, de amikor éppen nem sikerül megvalósítani, vagy pont amikor a legnagyobb sikerben vagyok, és elsiklik mellettem egy ifjú hölgy, akkor te is foghattad volna magadat, és elfordulsz. Tehát, hogy mindezek körül közepette, ti mégis egymás mellett maradtatok, és ez a kérdés, vagy ez a titok, hogy tudtátok megtartani azt a célt, hogy ti közösen maradtok, hát, együtt maradtok itt ezen az úton.
1: Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert azt szokták mondani, hogy ha minden rendben van, mert végül is mi a legfontosabb, hogy az én belsőm, ahogy én érzem magam, hogy érzem magam? Tehát, hogyha én tökéletesen érzem magam, ki vagyok egyensúlyozva. Tehát nincsenek olyan problémáim, hogy esetleg nekem, mint ahogy említetted, melyik az utcán is látok egy hölgyet, és akkor egyszer csak, mint a napraforgó, akkor megnézem, hogy néz ki. Tehát nem is volt ez, legalábbis bennem, és gondolom Katóban ugyanígy nem volt. Tehát mi mindenféle tekintetben kiegyenlítettük egymást. Tehát egy olyan tökéletes erővel mentünk előre, néha említem azt, hogy mi voltunk a repülőgép, ugye, két szárnyal, az egyik ő volt, a másik én. Tehát ahhoz, hogy mit szárnyalni tudjunk a fellegekbe, és tudjuk a magasságot tartani, ahhoz kell két szárny. Na most, hogyha nem vagyok én mondjuk annyira erős, vagy Kató mellettem, akkor ez nem biztos, hogy ez a repülő, ez olyan úton fog haladni, mint amit mi kitűztünk magunknak. Tehát amikor én elégedett vagyok azzal, ami otthon vár engem, mert ez a legfontosabb, ugye én hazamegyek, mit keres valaki, amikor hazamegy? Tehát amikor hazamegyek, az egy otthon. Na most az otthon melege, azt nem tudja fölváltani semmi, és senki. Tehát hogyha én otthon vagyok, és jól érzem magam otthon, nekem tökéletesen mindegy, hogy kívülállók, vagy kint a külvilág, hogy néz ki. Én csinálom mindazt, ami nekem fontos, ami nekünk fontos, ami tulajdonképpen bennünket valamilyen szinten, morálisan, vagy teljesen mindegy, milyen szinten visz előre, hogy azt igenis, hogy tartani kell, és ennek érdekében mindent az ég mögött a világon meg kell tenni.
0: Kati, neked a szeretet meg a szerelem az egész pályád során nagyon fontos volt. Tehát, hogy az összes könyved valahogy mégiscsak erről szól. Akkor is, ha a saját sorsodról beszélsz, akkor is, hogyha valaki másnak a történetét mondod el.
2: Hát a szeretet meg a szerelem az egy sajátos erő. Az éltet bennünket, hogyha ezt nem kapjuk meg, lehetek én 6 diplomás, 100 nyelven beszélő, akármilyen gyönyörű, hogyha nincs bennem szeretet, semmit nem érek. Mert végül is az embert ezen méretteti meg a világ majd, hogy mi az, amit tud adni. És ez az egyik legnehezebb foglalkozás, és ezt merem mondani, hogy ez egy foglalkozás, hogy szeretetet, szerelmet kell adni. És ezt hogy lehet elérni? Ezt meg kell tanulni. Hát a régi görögöknél nem véletlenül volt szeretet iskola, ahol megtanították azt, hogy figyelnünk kell a másikra, dicsérnünk kell, észre kell vennünk a legjobbat benne, és magunk is arra kell, hogy törekedjünk, hogy a legjobbat adjuk, hogy én adjak először szeretetet, én legyek kíváncsi a te történetedre, én legyek az, aki fejet hajtok előtted, hogy eléd állok, és azt mondom, hogy jó reggelt kívánok, hogy tetszik lenni, de nem rohanok tovább, hanem megállok, és amíg elmondja, hogy van, addig figyelek, és azt hiszem a mi kapcsolatunkban azon túl, hogy én hiszek abban, hogy az ember meg azért évezredek óta mi örökkeresésben keressük a szívünk másik felét. Mert ugye van az az Arisztofanész féle legenda, ez a görög komédia író volt 2000 évvel ezelőtt, aki azt mondta, hogy az emberek nem ilyenek voltak ám, mint most mi vagyunk, hanem gömbemberek voltak, amiben ott volt a 4 lábuk, a 4 kezük, a 2 fejük, de csak egy szívük volt. És jöttek, mentek, mint a szél, jól érezték magukat, gyönyörűnek képzelték magukat, és boldognak, csak azt látták, hogy az istenek egy kicsit boldogabbak, mint ők. Táncolnak, és játszanak, és szeretik egymást, és akkor úgy döntöttek, hogy olyanok szeretnénk lenni, mint az istenek. És azon a játszótéren szeretnénk játszani, azon az úton szeretnénk karöltve sétálni velük, hogy mi is azt érezzük, hogy vagyunk valakik. Csak hogy elfelejtették az örök törvényt, nem szabad átlépni embernek azt a határt, ahol a másik oldalán a határnak az istenek élnek. És akkor Zeus, az egek ura fogta, és egy villámmal ketté vágta ezeket a gömbembereket, és rábízta még Apollóra egy kicsit, a sokarcú istenre, hogy formáljon még bennünket. Így lettünk mi most olyanok, amelyeket mindenki magáénak mondhat, hogy 2 lába van, 2 keze van, 1 feje van, de csak fél szíve. És ez a hiányérzet, mióta a világ bennünk van, és ez az, ami elindítja ezt az érzelmet, amit mi szerelemnek hívunk, vagy szeretetnek hívunk, hogy megtaláljuk a másik felét a szívünknek. És ez velünk előfordult, és én ezt bátran merem mondani, és el is szoktam mindenütt mondani, hogy én úgy érzem, és úgy gondolom Gyuri is, ennyi év után mondhatom, hogy mi megtaláltuk ezt a fél szívet. Megtaláltuk, és így lettünk egyszívűek. Erre én büszke vagyok, mert meg is tartottuk ezt, és itt van a titok, hogy ezért minden nap tenni kell. És itt most nem a munkáról beszélek, hanem a mindennapi életünkről, mert ugye Gary Chapman, az amerikai pszichológus mondja, hogy minden házasságban a honeymoon, a dolce vita és minden ilyen dolog 2 évig tart. átlagban. Ez az ő véleménye, ami két év után megszokássá válik, hogy észreveszem, hogy itt van mellettem, de különösebben nem akarok vele beszélni, nem kelek föl, nem igazítok el a párnáját, és csak mondhatnám, tehát ezek az apró cseprő dolgok lassan ködbe vesznek, ami nagy hiba. Nagyon nagy hiba, és ezt kellene megtanulnunk, hogy odafigyeljek, amikor beszél, hogy szeressem, amit mond, hogy ne vegyem észre sok esetben azokat a dolgokat, amelyek nem fontosak. Csak hogy belénk táplálták a kis ördögöt is, ezt így kell, hogy mondjam, mert hányszor van az, hogy indokolatlanul kötözködni kezdünk. Csak azért, mert rossz hangulatunk van. Csak azért, mert a szomszéd nem úgy nézett rám, vagy a bolti csomagom elveszett, vagy akármilyen apróság, ami nem fontos az ember életébe. De hajlandóak vagyunk föláldozni azt az érzést, ami a legfontosabb nekünk, és azzal kötözködünk, azt bántjuk, akit szeretünk, aki a legközelebb ott van hozzánk, és ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezt nem szabad.
0: És az a baj, hogy azt tudjuk a legjobban bántani, aki ilyen közel van hozzánk, már nagyon tudjuk ugye, hogy mi fáj neki. De vajon az, hogy ilyen jól működtök, az azért van, mert mind a ketten nagyon-nagyon tudjátok ezeket a szabályokat? Tehát, hogy azért ebbe a könyvbe is van olyan, meg látszik az életben is körülöttünk, hogy ez lehet egy egyoldalú történet, hogy lehet egy nagyon tudatos fél egy kapcsolatban, aki megpróbál mindent, a másik meg csak úgy úszik, lebeg körülötte, csapódik ide-oda, és akkor akármennyire akar az az egy rendet tartani, meg ragaszkodni, egyedül nem megy.
2: Hát egyedül nem megy. Én azt mondhatom, hogy mi szerencsések vagyunk, mert mi kölcsönösen figyelünk egymásra, és azt kell, hogy mondjam, hogy Gyuri nagyon tud udvarolni. Ez egy fontos dolog, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden korban szükség van arra, hogy a társam észrevegyen, hogy új hajszínem van, hogy új ruhám van, hogy megnőttem, meghisztam, lefogytam. Dolgokat észre kell venni, és azt kellőképpen értékelni kell. Tudod, én hiszek abban, hogy egy csodálatos dolog, ha az ember úgy érzi, hogy a föld felett egy milliméterrel jár, szinte szárnya van, és mindannyiunknak van szárnya. És én tudom, Gyuri nekem azt ígérte annak idején, hogyha amíg én repülni tudok, te velem szárnyalsz. Ha majd zuhansz, kölcsönadom a szárnyaimat. De ha én zuhanok, neked is kölcsön kell adni nekem a szárnyaidat. És én ezt nem tudom elfelejteni, és gondolom Gyuri sem, mert mi ehhez tartjuk magunkat. Nem azért, mert minden nap fogadkozunk, nem azért, mert minden nap megígérjük egymásnak, hanem mert ez már ide van írva elejétől kezdve a életvonalunkba, a sorsunkba, hogy ez amiért mi felelősek vagyunk, ami ide van beírva. Ide van. És ha változtassunk, ha nem tetszik, ha meg tetszik, akkor úgy ápoljuk, mint egy cserepes virágot, amit öntözni kell naponta.
0: Most Katarina tenyerére mutatott, ugye, és azokra a vonalakra, amikből egy jósnő nem tudom mi mindent kiolvashatna, de azért még engem mindig érdekel az, hogy Gyuri, a hétköznapokban ez hogy működik? Ti lefektettétek a szabályokat, és nagyon tudatosan dolgoztok ezen, hogy ilyen hosszú időn keresztül megy. Azon túl, hogy nyilván mindenkinek megvan a maga egyénisége, az sem véletlenül, hogy Katát lehet dicsérni, hiszen ő megveszi azt az új ruhát, szép, foglalkozik azzal, hogy ilyen ragyogó legyen az arcával, is fölöltözteti magát, te meg nyilván egy ilyen gáláns lovag vagy, aki ezt észreveszi, tehát van egy egyéniség is ebben.
1: Igen.
0: De emögött azért akkor van egy ilyen tudatos választás, hát, sor, vagy megállapodás.
1: Hát igen, én nem tudom, én nem gondolom, hogy minden áldott nap elővesszük a szabálykönyvet, és elkezdjük olvasgatni, hogy éppen a mai napra mi van kiírva.
0: De ebbe így valamikor megállapodtatok?
1: Nem, ez nem egy megállapodás. Nem. Szerintem ez...
0: Megbeszéltétek, hogy mi a fontos?
1: Nem, ez az a fontos, ahogy én annak idején ezt így próbáltam valahogy ecsetelni, hogy szerelembe esni az egy dolog, és ezt megtartani az egy másik dolog. Mert valamit elérni, az lehetséges, hogy könnyebb, mint megtartani. Na most, amikor mi azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk, akkor nem úgy kelek is, úgy fekszem, hogy már pedig a mai nap nekem ezt teljesítenem kell egy olyan szinten, mert ha nem, akkor... Mert nálunk is vannak olyan időszakok, amikor nem mindig fenékig tejföl minden. De ez semmit nem jelent, mert ami bennünk van, az sokkal erősebb annál, mint sem, hogy... Tehát Kató szokta mindig mondani, hogy az emberek úgy kéne, hogy szeressék egymást, mint a sündisznók. Hogy csak annyira közel menjenek egymáshoz, hogy ez a tüske az a másikat ne szúrja. Tehát lehet közel menni, csak amikor valami megtörténik már, akkor nem biztos, hogy az, ami megtörtént, azt jóvá lehet tenni valamilyen szinten. De ha jóvá is lehet tenni, akkor is megmarad valami az emberbe, tehát tüske marad bennünk ilyen szinten. Én, ahogy mi élünk, én csak azt tudom mondani, hogy a belső lelki egyensúly annak mindig optimálisnak kell lenni. Na most ahhoz, hogy én szeretetet tudjak kiadni magamból, ahhoz nekem magamat kell szeretni elsősorban. Tehát el kell jutni egy olyan szintre, amikor én elégedett vagyok, amikor én jól érzem magam, amikor én úgy teljesítek, ahogy nekem teljesíteni kell. Ha ez mind megvan, akkor bennem nincsenek azok a gátak, nincsenek azok a fajta érzések, hogy ezt nekem ki kell vetítenem másra, mert mitől vetítem ki a rosszat? Azért, mert én úgy érzem, hogy én nem vagyok azon a szinten. És ezt kell gyakorolni, tehát saját magunkba kell keresni szerintem mindenféleképpen először azt, hogy mi hogy érezzük magunkat, és abban a pillanatban át tudjuk adni ezt a másiknak, és hát két pár, ugye? Egymást ki kell, hogy egészítsék, egymást ki kell, hogy egy kicsit a mérleg az mindig úgy működjön, hogy az egyik fönt van, a másik lent van, akkor egy pillanatra álljunk meg, tehát nincs az, hogy én ezen átlépek. Jaj, neked rossz napod volt, akkor most becsukom az ajtót, nem is beszélünk, tehát meg kell hallgatni a másikat. Orvosolni nem biztos, hogy tudjuk, de hogy ott legyünk fizikailag, szellemileg, érzelmileg a másik mellett, amikor ezek a dolgok történnek, szerintem ez nagyon fontos dolog.
0: Igen, hogy megérzed, hogy mikor hogy kell odalépni, mikor persze. Kell meghallgatni, vagy békén hagyni éppen.
1: Hát ő a másik mikor, felem, hát mikor ő a jobbik felem.
0: Mikor jó, hogyha megsimogatod, és mikor ne hát nyújj nem, hozzám. Na, hát ez nem egy egyszerű kérdés. Amikor Esztrehai Katalin ezeket a történeteket is gyűjtötte, amelyek az Ezer arcú szerelem című kötetben megjelentek, akkor te olyan embereket kerestél, akik jó példát mutatnak? Vagy neked mindegy volt, hogy milyen az a szerelem, csak szerelem legyen, vagy szeretet legyen?
2: Nem kerestem én a példákat, elém jöttek a példák, és ezek közül válogattam én. Mindig olyan történeteket, mindegyik, aki a könyvben szerepel, akinek a története szerepel, minden történet igaz, megélt szerelemről van szó. Van, aki azt az oldalát tapasztalta meg a szerelemnek, ami nem jó, ami földbe döngöl. Ezt úgy is hívtam én, hogy gyilkos szerelem. Mert igenis, hogyha a szerelem önző, agresszív, borzasztó dolgokat követhetünk el a szerelem nevében. Én, ahogy válogattam és eldöntöttem, mert rengeteg levelet kaptam, rengeteg ember történetét meghallgattam, de mindig, ahogy olvasom a leveleket, vagy a neveket, amikor nézegettem a papírjaimat, jegyzeteimet, amikor kicsit megbizsergett az ujjam, amikor kicsit a lelkem úgy érezte, hogy ebben én is benne lehetnék, vagy benne vagyok bizonyos értelemben, azokat vettem elő elsősorban, mert ahhoz, hogy én hiteles legyek, ahhoz az kell, hogy én a történeteikben is jól érezzem magam, vagy éppenséggel rosszul érezzem magam, és elgondolkozzak azon, hogy az ő helyzetében én mit tettem volna. És meg kell, hogy mondjam, van benne olyan történet, amiben én nem tudom még a mai napig sem, hogy én mit tettem volna. Mert hányszor mondjuk hallgatom a történeteket, hogy így rossz, meg úgy rossz, meg amúgy rossz, meg amúgy se érzem jól magam. Hogy mondhatnám én annak, hogy miért nem hagyod el, miért nem mész el? Mert könnyű ezt mondani, de hogy értem én meg azt a valakit, akivel ugyan rosszul bánnak, de szereti azt, aki rosszul bánik vele. És a másik, amit én megtapasztaltam, így a történeteket hallgatva, hogy nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy az ember megroppanjon, hogy az emberben fölébredjen valami, ami mint a veszélyt jelző lámpa kigyullad, és a belső hangja súgja, hogy ez túl drága szerelem neked, ez nem a tied. Na de mit lehet ilyenkor csinálni? Az emberek legtöbbje tudod milyen lesz? Mint a pizzai ferdetorony. A pizzai ferdetornyot sem a tervező úgy kezdte építeni, hogy ferdén álljon, csak hogy ott néhány homokszemet az eső meg a víz kimosott az alapzat alól, és kezdett megdőlni a torony. És egy idő után azt mondta az építész, hát maradjon akkor így, nem érdemes már újra kezdeni, maradjon így, és amíg így tart, ferde lesz a torony. Hát mi is ilyenek vagyunk, mint emberek. Amikor néhány kis homokszemet, néhány kis dolgot kimos a lelkünkből, ami eddig kristálynak tűnt, csillagpornak, pillangópornak, és az eltűnik, a lélek kezd megdőlni, megalkuszik, és ilyen toronyemberek leszünk, pizzai toronyemberek leszünk, mert egy kicsit ferde lett a lelkünk, és azt mondjuk, elhitetjük magunkkal, ez nekünk így is jó lesz, mert azt a sok rosszat, amit kapunk, nem egyszerre kapjuk, naponta adagolja a sors, úgy, mint az arzént az orvosságba adagoljuk. Az is kismértékben gyógyszer elfogadható, csak nagy mértékben öl. Na most azzal, amikor mi megroppanunk, és azt mondjuk, hogy már nem érzem magam jól, mit kell ilyenkor tenni? Elinduljunk másfelé, kutassunk, keressünk, megint vegyük elő a lámpánkat, és nézzünk körül, hogy ki az, aki engem boldoggá tehetne. Van, aki megpróbálja, van, aki így marad. Csak az biztos, és ezt tapasztalatból mondom, hogy nem könnyű tudomásul venni, hogyha valami olyan hangzik el egy kapcsolatban, ami sért, ami az én értékeimet vonja kétségbe. És a legtöbb házasságban, amelyik úgy születik, hogy először, mint egy karácsonyfa, fölöltöztetjük, földíszítjük azt az embert, belelátunk mindent, eget, csillagot, holdat, mindent az ég megadta világon. És hogyha valami ilyen elhangzik, elég egy mozdulat néha, elég egy szó, és akkor ránézünk, hogy ő az, tényleg ő az, akit én ennyire szeretek. És akkor kezdjük leszedni a díszeket a karácsonyfánkról. És amikor ott áll kopaszon a fa, akkor azt mondjuk, hogy minek is mentem én ehhez hozzá? Na ez az, amit nem szabad megengedni. Ez az, amit nem szabad felelőtlenül hibákat keresni a másikunkba. Nem szabad. Mert abban a pillanatban más lát a szemünk, mint ami eddig volt. És akkor kezdünk kételkedni, hogy tényleg ez az, ami nekem kell. És itt merül fel a kérdés, hogy mi legyen ezután. Maradjunk, vagy menjünk?
0: Na, ezzel a gondolattal fogjuk majd folytatni a zene után a beszélgetést.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában Eszterhai Katalin írónővel és férjével, alkotótársával, Lajtai György operatőrrel, és előttem az asztalon az Ezerarcú Szerelem című kötet, amely az apropója ennek a beszélgetésnek. Az alcím pedig vágyakról, hűségről, árulásról. És a zene előtt arról beszélgettünk, hogy ugye a nagy szerelem idején felöltöztetjük a karácsonyfát, mindenki gyönyörű, díszek vannak, holdak, csillagok a karácsonyfánkon. Hát már az sem biztos, hogy valós, amivel nekiindulunk ennek a kapcsolatnak. Tehát lehet, hogy utána szedegetjük le a díszeket, de lehet, hogy azokat csak mi aggattuk arra az emberre, és nem volt rajta valójában.
1: Biztos, hogy így van, hát óhatatlanul másképp látunk. Hát csak gondold el, hogy amikor találkozol valakivel, és lenyűgözve bámulod, nem a szemeddel látsz, nem a szemeddel, a szíveddel, azzal a belső érzéssel, hogy Uram Isten, ha valami csoda itt áll előttem, és hogyha szerencsém van, akkor ezt a csodát meg tudom tartani magamban, mert segít az, akit én csodának látok.
0: De szerinted ez jó, hogyha akár egy ilyen hibás képhez, vagy általán túlszínezett képhez ragaszkodunk. Ez kell ahhoz, hogy megmaradjon a kapcsolat? Hogy...
1: Feltétlenül. Hát miért kellene nekünk rögtön a másikban a rosszat észrevenni? Itt kezdődik az a fajta magatartás, amit meg kellene tanulnunk, hogy senki nem tökéletes. Hát hogy lehetnék én tökéletes? De hogyha az én férjem engem annak lát, mert neki vagyok tökéletes, én nem a szomszédnak vagyok tökéletes, neki, és ő ezt elhiszi, akkor nyertünk. Mert tudod, mi a titok ebben? Hogy és miért kell, hogy ne veszítsük el ezt a varást, amit látni szeretnénk? Hogy ha te elhiteted velem, hogy te engem ilyen gyönyörű karácsonyfának látsz, akkor én úgy fogok viselkedni. Akkor én azon dolgozom, hogy ennek megfeleljek. Olyan vagyok, mint egy kutya. A kutyának is azt mondom, hogy Szuszikám, hát gyönyörű vagy, okos kis kutya vagy, fantasztikus vagy. És akkor ő elkezd hozzám bújni, akkor örül, akkor látja, ragyog a szeme, és tudja, hogy valami jót adott nekem. És én szerintem mi emberek is ilyenek vagyunk. Hogyha bennem észreveszed a jót, én nem szeretnék neked csalódást okozni.
0: De bocsánat, hogy megállítalak, mert itt van még egy fontos kérdésem, hogy ugye mondtad, hogy Gyuri látja benned mindig, hogy milyen szépségek vannak, ha új frizura van, ha új ruha van, észreveszi, megdicsér, de itt valami a te oldaladról is kell, hogy elhangozzon, mert hiszen ismerem, vagy tudom, hogy van olyan, hogy imádnak valaki, gyönyörű vagy, úgy vagy tökéletes, ahogy megteremtett a Jóisten, de az az illető nem hiszi el, és csak azt mondja, hogy nem, mert ilyen vagyok, olyan vagyok, kövér vagyok, buta vagyok, fölösleges vagyok, miért vagyok itt egyáltalán, és akkor lehet, hogy egy idő után már nem is dicsérjük, mert hát ő úgysem érti, megértékeli. Tehát, hogy neked jól kell válaszolnod
1: hát,
0: az ő udvarlására,
1: hát, mondom, majd dicséretteire. Hát úgy kell viselkednem, hogy ennek megfeleljek, hogy magam is elhiggyem, mert tudod, mi a nagyon fontos a bizalom, az, hogy a hit bennem, hogy én hit, Gyuri mondta, hogy fontos az, hogy magamat szeressem annyira, hogy elhiggyem, amit mond, és én elhiszem, hogyha nekem azt mondja, hogy Katókám, nekem így vagy jó, ahogy vagy, akkor én ezt elhiszem. Mert világos, hogy az ember 77 éves korában már nem olyan, mint 30 vagy 40 éves korában. De tudod, ezért szükséges az, hogy az ember néha leüljön, és akkor mozizzon, hogy úgy mondjam, elővesszük a régi fényképeket, végignézzük, és mind a ketten azt mondjuk, ó, semmit se változtunk. Holott tudjuk, hogy változtunk, tudjuk. Na de, hát azért látjuk a másikunkat a szívünk szemével, ezzel a belső, fantasztikus, ragyogó szemmel, hogy nem engedi az meg. Felületesen látom én, hogy ráncai vannak, látom én, hogy hisztam 3 kilót, na de ez semmit nem jelent, mert úgy akarom, hogy lásson, ahogy 40 éve vagy 50 éve lát, hogy ne változzon az a látásmód, és ehhez kell az, hogy alapvetően szeressük egymást. Hogy a szeretet az, a szerelem, persze, idővel azt mondják, hogy csökken. Monet mondta, az impressionista legnagyobb festők egyike, hogy ahogy idősödünk, a szemünk látása csökken. Másképp látjuk a színeket, fakóbbnak látjuk a színeket, de ez nem jelenti azt, hogy abba kell hagyni a festést. Mert az érzelmeink kárpótolják az érzékszervünk kopását. Hát azt hiszem, hogy az emberi kapcsolatok, a házasság vagy a szerelmi kapcsolatok is ezen múlnak, hogy lehet, hogy idővel úgy érezzük, hogy már nem olyan jó a látásunk, már nem olyan táncos a járásunk, már a tavasz egy kicsit elillant belőlünk, de ne hagyjuk abba. Ne hagyjuk abba az életet, ne hagyjuk abba az ölelést, ne hagyjuk abba a táncot, mert ez a mi életünk, ez a mi feladatunk, ettől vagyunk teljesek, és ettől mondhatjuk majd el, ha megáll a zene, hogyha megáll egy kicsit az idő, mi ne álljunk meg, tartsuk a ritmust, egy-két há, és így táncoljuk végig az életet.
0: Gondolom, Gyuri, talán az első között voltál, aki olvashatta ezt a könyvet, mikor még nem készült el, és az, hogy ezek a képek vannak meg, hogy így néz ki ez, hogy született meg. Tehát kaptál, vagy olvastál a gépen valamit, és akkor ezek a te fényképeidből válogatott képek oda beugrottak?
2: Hát ez egy

0: És próbáltuk úgy megoldani, hogy ne legyen azért annyira egyértelmű, hogy miről is van szó, hanem inkább a színek játszásával, azoknak az összefoglalásával, a képeknek azon túli varázsával, hogy ránézek egy képre, és akkor az esetleg engem elkezd motiválni, hogy mi is lehet e mögött. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. És próbáltuk úgy megoldani, hogy látod minden kép alatt, vagy látják az olvasók, minden kép alatt vannak különböző gondolatok, idézetek, ezek pontosan azért lettek így megoldva, hogy minden egyes ilyen idézethez tartozzon egy kép, és ennek az átgondolása, ez egy együttes munka volt, amiben én nagyon szeretem azt, amikor Kató ír, mert amikor az ténylegesen az, hogy végül is magát a szöveget, amikor befejezi, minden áldott nap elküldi nekem. Tehát azzal fejeződik be a nap, hogy el vannak ezek a dolgok szévelve, és át lesznek nekem küldve. Ezeket én természetesen gondozom, helyre rakom, összerakom olyan szinten, hogy az rendes legyen, és hát így megyünk előre. Tehát ez egy hosszú-hosszú évtizedes munkálat, amiben valahol, nem is tudom, hogy ez hogy van, erre nem volt egy olyan dolog, hogy na hát ezt így kell csinálni, hanem ezt annak idején mi elkezdtük, és akkor ennek tulajdonképpen az illusztrálása, ez már egy adott dolog volt. Uh-huh. Tehát így ment előre.
1: Ezek a képek egyébként mind ilyen természetfotók,
0: igen, általában
1: ezekhez, van, a kötetekhez, amiket te válogat.
0: Képek ahhoz, amit természetesen majd az olvasó elolvas, és akkor valahogy próbálja ezeket összerakni úgy, ahogy éppen számára fontosak.
2: Tudod, miért fontos ez, Gyurit folytatva a kép, nekem miért fontosak Gyuri képei? Mert inspirálnak. Mert ez úgy van, hogy Gyuri nagyon sok és gyönyörű képeket készít, és megszoktuk nézni. Én megnézem, mert kíváncsi vagyok rá. És megadatott nekem az a szerencse, hogy válogathatok is belőle, hogy mi az, ami engem megérint. Van, ami nem beszél hozzám, természetesen, de a legtöbb az bennem elindít valamit. És amikor kiválogattuk ezeket a képeket, én mindegyikhez írtam egy kis, majdnem, hogy prózai verset. Mert ezek nem konkrét idézetek, ezeket én írtam. Olyan, mintha imát írtam volna a képekhez. Nekem ezek nagyon fontosak, mert nem kötődnek szorosan a könyvhöz, de mégis a könyv részei, mert valamit ezek a képek fölébresztettek a lelkemben. És én a másik dolog, azért szeretem Gyurinak kezébe adni a kéziratot, amit én írok, hogy technikailag elrendezzem, mármint, hogy én nem, engem a technika üldöz ilyen értelemben, mert nem vagyok a számítógéphez kegyes, hogy úgy mondjam, vagy az nem kegyes hozzám, és néha írok, és egyszer csak eltűnik. Na most nekem ez nagyon fontos, hogy Gyuri ezeket megőrizze, tudod, hogy akármi történik, mert velem ez megtörtént, tehát félek ilyen értelemben, és Gyuri meg minden este gyönyörűen a helyére rakja, amit írtam, úgyhogy biztos, hogy megmarad. De nekem fontos, hogy velem legyen, tudod, mert mi mind a ketten elmondhatom, hogy álomszövők vagyunk. Közösen szőjük az álmainkat. És tudod, mi a gyönyörű ebben, és ez az emberi kapcsolatokra érvényes? Akkor, amikor a szövőszék mellett ül valaki, akkor, és elhatározza, hogy valami gyönyörűséget sző, mind elkészíti a terveit a fejében. De amikor neki lát szőni, maximum 30 centit lát a mintából. Nem tudja, hogy mi van a 30 centi után majd. És azt hiszem, az emberi kapcsolatok is ilyenek, hogy a jelenre figyeljünk, azt őrizzük meg, azt a 30 centit, az a biztos. És ott van előttünk még felvevő fontos,

0: vonalak többsége. Tehát arra törekedjünk, hogy ez a 30 centi most legyen a tökéletes, és a jövő az majd egy olyan terv, amit ha Isten úgy akarja, teljesül, de vigyázzunk rá, vigyázzunk a terveinkre.
1: Most kinyitottam az egyik képnél a könyvet, és nagyon érdekes, mert amit mondtál, arra válaszol, amit te ide írtál. Villanófény emlékek. Azt mondtam magamnak, felejtsem, ami mögöttem van. Azt akarjam, ami előttem van. Pedig sokszor a múltban élünk, és a múlt beli sérelmeinkkel beszélgetünk, hát és azért nem is látjuk, hogy ki van velünk szemben, meg mi történik benne, meg köztünk.
0: Igen, ez az ijesztő alapvetően. De tudod, miért csináljuk ezt? Mert a múltban biztonságban érezzük magunk. Az már megtörtént. Azt tudom, hogy mi volt. Változtatni nem tudnék rajta, ami volt. Csak a legtöbb ember szeret ebben, hogy úgy mondjam, szenvelegni néha. Tudod, hogy sajnáltatom magam, mert hogy ezt mondta meg, hogy ezt csinálta meg, hát úgyse úgy ölelt, ahogy én szerettem volna. És ebben úgy el vagyunk. De hát a tragédiánk ilyen értelemben az, hogy nem hisszük a jelen pillanatot, mert az olyan pillanat, amit megélünk, de már is múltba tesszük át, és nem gondolunk arra, hogy szőni kéne tovább a szőnyegünket, ezt a varázslatos kárpitot, amibe beleszőhetjük mindazt, amit még akarunk. És igen, villanófények vagyunk mi magunk is, és az életünk is az. Tehát az kellene, hogy sok mindent tanuljunk a régiektől, hogy kíváncsi vagyok, hogy hány ember tudja az anyjának, az apjának, a nagyapjának a szerelmi történetét. Nekem nagy lecke volt ez, hogy sok ember történetét meghallgattam, és nagyon sokan bevallották, hogy soha nem mondták el ezeket a dolgokat a gyerekeiknek. Hogyha nem mondjuk el, hogyha nem tudják a gyerekeink, hogy mi hogy is kerültünk össze, mi is volt nekünk az elejétől kezdve a fontos, hogy látjuk a másikunkat, akkor nincs egy példa előttünk, akkor csak úgy megyünk a széllel, és fogalmunk nincs, hogy mi a jó, mi a rossz. Én nagyon hiszek például, nekem intő példa volt édesanyám szerelme, aki azt mondta, hogy kislányom, a szerelmet semmi nem pótolhatja, a szerelem pedig mindent pótolhat. És csak gondoljuk ezt végig. Hány nehéz helyzetben élő ember van, aki úgy gondolja, hogy bár nincs lehetőség, nincs semmi, aminek örülni tudna, de ha találkozik valakivel, aki a fél szíve, aki az életen keresztül vár rá, és ott megáll előtte, akkor minden nehezet felejt ám, mert a szerelem abban a pillanatban mindent pótol. Könnyebb lesz a járásom, könnyebb lesz az életem, ragyogóbb lesz a napom, nekem süt a hold ezüst színnel, és nekem világít az a sok-sok csillag.
1: Ezek a történetek nem interjúk. Tehát amikor említetted, hogy ugye az alap az egy műsor volt, amelyben sok emberrel beszélgettél, akkor lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy most itt egy interjú kötetet tartunk a kezünkben, de nem. Tehát te mindegyik beszélgetésből ugyan kiemelsz gondolatokat, meg ott van a történet magja, de teleraktad rengeteg ilyen múltból érkező tudással, tehát tényleg azoknak a gondolkodóknak, íróknak, költőknek a műveiből kölcsönvett és nagyon odaillő szavakkal, sorokkal, akik képesek tartalommal, meg mindenkit átölelő tanulsággal körbevenni ezeket az egyedi történeteket.
0: És ez nagyon fontos nekem nagyon fontos, és én mindenkit pontosan idézek, szóval nem tulajdonítom magamnak ezeket a gondolatokat, de visszaigazolják azokat az érzéseket, azokat a gondolatokat, amelyeket én próbáltam, vagy amiben én hiszek. Na most ez azért fontos, mert megerősíti azt a hitemet, hogy a szerelem az tényleg olyan, mint egy fehér mágia. Csoda. Egyszerűen csoda, mert megváltoztat bennünket, megváltoztat. Élettel teliek leszünk, és hogyha erre vigyázunk, akkor jól érezzük magunkat. És tudod, mit kellene még megtapasztalni? Én a könyv végén megkérdeztem magamtól, hogy mi az, amit én tovább adnék, mi az, amit szeretném, ha az emberek ebből, ha elolvassák, megtartanának maguknak. És én szeretem, nagyon szeretem a görög irodalmat, a görög történelmet, és köztudott, hogy a régi görögök nagyon szerettek élni. Játszották az életet. Mindennapi programjuk volt szívet cserélni. Minden áldott nap írtak költeményeket, színházat játszottak, szobrokat faragtak, bort ittak, együtt voltak, táncoltak, és azt mondták, hogy ha egy fiatal ember a háborúban meghal, az egy nagyon nagy tragédia. Az egy tragédia. De ha egy 80 éves hal meg, az meg egyszerűen borzasztó. És hogy miért? Ők mondták, mert 80 éves kor az gyönyörű, megszoktuk már a szeretetet, a szerelmet, a jólétet, a szívcserét, és milyen nehéz egy szokásról lemondani. Tehát én azt szeretném, hogyha valaki ezt elolvassa, jusson eszébe az, hogy így kell élni az életet. Mert amikor ők elmentek egy temetésre, és a 80 éves meghalt, nem azt kérdezték, hogy Kis Jóska vagy Nagy Pista halt meg, hanem azt kérdezték, és volt-e elegendő öröme ebben az életben? Hát ez az, amit szeretném, ha megkérdeznénk, amikor már egy bizonyos kort megéltünk, hogy van-e, volt-e elegendő örömünk, elegendő ölelésünk, elegendő táncunk ebben az életben. Mert ha nem, még mindig nem késő. Tegyünk érte valamit, hogy a végén elmondhassuk, tökéletes volt az életem.
1: Hát ez egy gyönyörű végszó lenne, de még nem ez lesz a végszó, bocsánat. Még egy kis kérdéssel azért Lajtai Györgyhöz is fordulok, hogy azt már említettük, hogy gyönyörű a kötet, azt is említettem, hogy ez a kötet nem csak azért szépséges, mert hozzáraktad a látványt, elmentetted a szövegeket, tehát Katalin biztonságban érezte magát, nem csak azért, mert ő megírta, megtapasztalta, megtalálta hozzá azokat a világirodalmi részleteket, amelyek kiegészítik, hanem azért, mert ti ezt az ezer arcú szerelmet élitek továbbra is, és most ugyan éppen Magyarországon vagytok, így a téli szezonban itt szoktatok élni a közelünkben, egyébként meg Kanadában éltek, de azért jövet menet az életedben, nem csak a helyszíneken, hanem abban, hogy mi történik veled. Mit gondolsz, hogy mi az, ami neked a legfontosabb Katalinból? Amikor akár nem vagy vele mellette, akkor hát, mire gondolsz, mit viszel magadból az ő lelkéből, mindennapjaiból, cselekedeteiből, bármiből?
2: Igen, hát végül is, ha nem is vagyunk együtt, együtt vagyunk. Tehát lélekben mindenféleképpen mi együtt vagyunk, teljesen mindegy, hogy az 2 kilométer, vagy 2000 kilométer távolság. Én nagyon sokat dolgoztam, és amikor én elmentem dolgozni reggel 5 órakor indultam, másfél óra autózás, amíg én az autóba ültem, mi a telefonon voltunk, egymással beszélgettünk végig. Amikor befejeztem a munkát, lehet az este 9 vagy 10 óra hazafelé menet, ugyanez a másfél óra úgy telt el, addig ő nem feküdt le, telefonon végig beszélgettünk. Tehát végül is ez a fajta, hogy is mondjam, nagyon érdekes, mert hogyha a frekvencia ugyanaz két társ között, két ember között, akkor tökéletesen mindegy, hogy az egyik mit csinál, a másik mit csinál, mert, mert egy szinten rezonálunk. Tehát amikor megvan az a lehetőség, hogy ez a fajta érzés, ami nincs leírva, mert mindenkinél természetesen ez másként dolgozik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy oké, tessék, ezt be kell venni, ezt a gyógyszert is, akkor ez így fog menni. Ez nem fog így menni, mert ahhoz, hogy én megtaláljam az én lelkitársamat, ahhoz az kell, hogy igen, én minden áldott alkalommal, amikor mi együtt vagyunk, vagy nem vagyunk együtt, mi egyet érzünk, és így éljünk a napjainkat.
1: Köszönöm szépen Eszterhai Katalinnak és Lajtai Györgynek, hogy eljöttek ma a Magyar Katolikus Rádióba. Itt van velünk ugye az Ezer arcú szerelem című legújabb könyve Eszterhai Katalinnak, amelyet ezúttal is ajánlunk olvasásra, lapozgatásra. Nem feltétlenül mindig végigolvasásra, csak a gondolatoknak a megélésére, vagy a felkeltésére bennünk. A mai műsort készítette Peresztegi Attila, Bójás János, a nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Szabó Csilla.

0: Elhangzott a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Radetzky András média szakembert jelöli a lemondott Tóth Máté helyére a Mi Hazánk mozgalom a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsába. Közölte a párt sajtóosztálya kedden az MTI-vel. Mint írták, a több mint 33 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, számos szakmai elismeréssel kitüntetett média szakember a független közmédia testületbe is a legtöbb jelölést kapta legutóbb a média szakmai szervezetektől, így most a média tanács tagja lehet a Mi Hazánk delegáltjaként. Mint arról tegnap beszámoltunk, dr. Radetzky András, rádiónk vezérigazgató helyettese kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közölte, a rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. Bűnösnek mondta ki a fővárosi ítélő tábla szerdán kihirdetett jogerős ítéletében az Antifa ügy vádlottjait, akik 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. A táblabíróság két vádlott esetében kismértékben enyhítette a büntetés időtartamát. Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jogvédi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. A másodrendű vádlott, a német Tobias E. esetében korábban megszületett az ítélet, őt már átadták a német hatóságoknak. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynök akták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-éig teszik közzé. Ma éjszaka tisztítják a fővárosban a Váralagutat, csütörtök éjjel pedig a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat. Közölte a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója szerdán az MTI-vel. A Váralagutat szerda 23 óra 30 perc és csütörtök 4 óra 30 perc között tisztítják meg. A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a Váralagút helyett válasszanak más útvonalat. Közölték a Városligeti Zielinszki hidat, csütörtök 23 óra 30 perctől, a Lánchidat 23 óra 30 perc és 4 óra 30 perc között mossák, kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel, néhány órás ideiglenes zárás mellett. A munkálatok az éjszakai buszjáratokat nem érintik, azok a megszokott útvonalon és menetrendben közlekednek. Nagyobb károkat okozott Nagy-Britanniának a kilépés az Európai Unióból, mint amennyi előnnyel járt, jelentette ki Andy Burnham brit miniszterelnök kedden a munkáspárt liverpooli kongresszusán. A kormányfő közölte, a közelgő brit uniós csúcs találkozó előtt ismerteti elképzeléseit London és az Európai Unió hosszú távú kapcsolatáról. Burnham szerint több lehetőség is szóba jöhet, és megvizsgálják, melyikről alakulhat ki egyetértés. Hazánk időjárásáról. Derült, napos, száraz idő várható. Főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 Celsius fok között alakul. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 11 órakor hallhatják.
3: 10 óra 4 perc.

0: Tomi Emanuel gitározott. 10 óra 8 perc van, a ténykérdés következik. Az ökumenikus segélyszervezet a háború kitörése óta folyamatosan segítséget nyújt az Ukrajnában és Kárpátalján élőknek, a nehéz helyzetben lévőket pedig lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni. A szervezet most a frontvonalhoz közeli Harkivban nyitott új irodát. A munkáról Dékány Bence, a nemzetközi programokért felelős igazgató nyilatkozott Nyíri Katának.
1: Szeptember 1-ével nyílt meg az irodánk, ami egy következő lépcsőfok a több mint 28 éves jelenlétünknek Ukrajnában. Elsősorban az első időszakban nyilván egy határon átnyúló, elsősorban a kárpátaljai régiónak nyújtott segítségről beszélhetünk, ami később a Krími félszigeten tapasztalható válság kapcsán egy egész országos szintű segítségnyújtásra duzzadt és nőtt. Több mint 500 000 rászorulónak tudtunk segíteni abban az időszakban, és ezt a munkát 2022-ben az orosz-ukrán háború kirobbanásakor egy még magasabb szintre emeltük, közel 1 000 000 főt elérve egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakciót tudtunk azóta végrehajtani. Ugye Harkivban nyílt meg most az iroda, ahol a kezdeti időszakban két helyi kolléga fog dolgozni. Itt is, ahogy beregszászon is, az elsődleges cél az, hogy naprakész és folyamatosan frissülő információval rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy mik a legfontosabb igények. Már az elmúlt időszakban is dolgoztunk a térségben, több mint 30 000 rászorulót elérve, de most az iroda megnyitásával ezt egy magasabb szintre fogjuk tudni emelni. Az első időszakban elsősorban a helyi kisebb civil kezdeményezésekkel szeretnénk együttműködni, ők azok, akik a legközelebb állnak a rászorulókhoz, az ő munkájukat szeretnénk egy professzionálisabb szintre emelni. Ezt a korábbiakban is csináltuk, már több mint 255 ilyen kis helyi civil szervezettel dolgoztunk már együtt, és itt is szeretnénk ezt a munkát tovább fejleszteni. Ami még nagyon fontos, hogy Harkivban is nagyon komoly térre számítanak, akár ugye mínusz 20 fokos hideget is elérheti a hőmérséklet, úgyhogy itt is téliesítési programoknak az előkészítése zajlik éppen. Az elmúlt 4 év során volt időszak, amikor 4 irodával, Lembergben, Kijevben, Nyipróban és Beregszászon és irodával rendelkeztünk. Itt nyilván koordinációra kell gondolni arra, hogy projekteket, akár magyar kormányzati forrásból, akár nemzetközi forrásból megvalósult projekteket hajtottunk végre.
2: Meg tudsz említeni támogatási formákat, hogy milyen módon segítettetek a gyakorlatban?
1: Ugye Ukrajna egy hatalmas ország, éppen ebből fakadóan a szükségletek is nagyon eltérőek. A frontvonalhoz közel egészen a humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, beleértve élelmiszercsomagoknak az osztását, energetikai infrastruktúrának a fejlesztését. Még a nyugati régiókban sokkal inkább, ahol egy stabilabb helyzettel találkoztunk, sokkal inkább a mentál higiéniás tevékenység az, ami segít, vagy éppen az odaérkező belső menekülteknek az integrációjának a támogatása. Szóval nagyon szerteágazó és nagyon sokrétű az a támogatás, amit mi az elmúlt időszakban nyújtani tudtuk.
2: Hogyan áll a kárpátaljai segítségnyújtás? Esetleg megkeresnek-e benneteket? Mi az, amire szükség lehet most Kárpátalján? Tudom, hogy mindig ott voltatok, de hogy a 4 év alatt azért kimerülnek a tartalékuk mentálisan és fizikailag.
1: Az elmúlt 28 évben végig beregszászi központtal irányítottuk az ukrajnai programunkat, ez nem változott a háború alatt sem. Tehát a központi irodánk az mind végig beregszászon üzemelt, ami nem csak pénzügyi, de koordinációs központként is ellátta ezt a funkciót. Ez nem változott, továbbra is prioritás az, hogy ez az iroda működjön, és azon keresztül, hogy ez az iroda működni tud a térségben, folyamatosan kapcsolatban állunk a helyi közösséggel, a helyi kormányzati szereplőkkel, és folyamatosan gyűjtjük azt az információt, hogy hogyan tudunk a lehető leghatékonyabban segíteni. Ez most nincsen másképp, ahogy kérdezted, gyűjtjük az információt, kapcsolatban vagyunk a helyiekkel, érkezik be hozzánk kérés, ezeknek igyekszünk a lehető legtöbb esetben megfelelni. Tudjuk, hogy most egy nagyon hideg térre lehet számítani, úgyhogy a téliesítési programoknak az előkészítése zajlik most. Nem csak a határ túloldalán, hanem természetesen Magyarországon is segítjük az ide érkező ukrán menekülteket. Becslések szerint durván 60 000 fő az, aki most jelenleg Magyarországon tartózkodik. Ennek nagyjából 10%-ával vagyunk mi folyamatosan kapcsolatban. A programjaink azok most már 4. éve folyamatosan zajlanak. Több különböző módon igyekszünk segíteni. A programok alatt nyelvi kurzusokra, jogi segítségnyújtásra kell elsősorban gondolni, és sok esetben a lakhatásban is tudunk segíteni a rászorulóknak.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Elhangzott zenei összeállításunkban a Crossovers Charlie és Cserháti Zsuzsa egy-egy felvétele szólt. 10 óra 22 perc. Műsorajánló következik. A következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő Kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Hogyan lehet Isten és a szeretet erejével megküzdeni a szenvedélybetegségekkel?
2: Nekünk három alappillérünk van, a közösség, a lelkiség meg a munka, és ezen keresztül próbálunk egy közösségben gyógyulni. Nyilván ugye a közösségi része az nagyon fontos, mert ugye a magány sokszor az, ami a függőségekhez elviszi az embert, amikor nincs hova kapaszkodni, nincs kibe kapaszkodnia. A lelkiség az meg ugye Isten nélkül nem működik, tehát mi azt valljuk, hogy nem az önkéntesek gyógyítanak nálunk, mert mi is gyógyulunk, hanem a Jóisten. Tehát a Jóistennek a feladata a gyógyítás. Nyilván vannak eszközei, azok mi vagyunk, hogyha hagyjuk magunkat eszközé válni, de alapvetően az Isten az, aki gyógyít, akit, hogyha a gyógyulók beengednek a szívükbe, akkor rá tudja őket formálni.
3: Történt egy olyan dolog, több újraélesztésem volt, de azt mindig véletlennek tudtam be, meg szerencsém volt, és tavaly történt velem egy olyan dolog, hogy Budapesten leszúrtak, és ugye 4 vagy 5 hét után az intenzív osztályon ébredtem fel, és akkor ott közölték velem az orvosok, hogy tulajdonképpen az mentette meg az életem, hogy engem leszúrtak. Mert volt egy kétoldali tüdőgyulladásom, ami már olyan stádiumban volt, hogyha nem kerülök kórházba, akkor abba belehaltam volna.
1: Ez az utcán léttől volt?
3: Igen. Igen, mert azt a telet kint töltöttem, azt a telet is kint töltöttem az utcán. És ott már elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez nem véletlen, szóval ennyi véletlen nincs. Nyilván nem lettem egyből Isten hívő, de már elkezdtem azon gondolkodni, hogy ilyeneket mondani, hogy tudja, hogy az Istennek van valami célja velem, mert nem lehet, hogy én még mindig itt vagyok. És akkor lementem a fazendába. Hát szokatlan volt ez a mise minden nap, nekem még a havi egy is szokatlan lett volna. Rózsafüzér, amiről előtte azt se tudtam, hogy mi az. Evangélium, meg ilyesmi, de hát azt gondolom, hogy talán elkezdtem haladni ezen az úton. Nyilván botladozok, meg van még mit fejlődni, meg lesz is, de csomó olyan dolgot élek meg, amit eddig nem, vagy amiről nem is gondoltam volna.
4: Igazából az első, amit adott, ami maga a neve is a helynek, a reményt visszakaptam. Új célokat kaptam az életembe, és ami nagyon fontos, hogy ráterelt a hitnek az ösvényére. Előtte is volt valami fogalmam így a hitről, de csak a felszínt kapargattam. A fazendában viszont megtanultam, mi a valódi hit, és hogy milyen ereje van ennek, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötétség, ahova Isten nem tud utánam nyúlni és kihúzni onnan.
1: A Fazenda da Esperança Brazíliából indult katolikus közösség és rehabilitációs hálózat, amely több mint 40 éve segíti világszerte a függőségtől szabadulni vágyókat. Az egyéves terápia lényege a szerető, meleg családias közösség, a napi imádság, a fizikai munka és a felelősségvállalás. A Fazenda ma a Vatikán által elismert egyházi szervezet, amelynek 26 országban működtetett 160 központjában több 10 000 férfi és nő talált már gyógyulást. A közösség 2024-ben Varga László megyés püspök meghívására Magyarországra érkezett. Egy férfiházzal alakult meg a Kaposvári Egyházmegyében.
5: Szentelőségem a Lukács 4:18. Az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak, és minden érdekel, ami ebbe az irányba van. Az Irgalmasság háza elindításával párhuzamosan szerettem volna egy olyan házat, ahol a szenvedélybetegek és függők számára van esély szabadulásra, gyógyulásra is. A Csonákoló mellett ezt a közösséget ismertem, mint lehetőség.
1: Ott voltunk az induláskor, a Kerengőben akkor megszólaltattuk a brazil alapítókat is.
6: Eu sou alemão, nasci na Alemanha, mas mais de 50 anos vivo no Brasil.
7: Német vagyok. Németországban születtem, de Brazíliában szenteltek pappá, és már 50 éve Brazíliában élek. Ferences vagyok, de plébánosi feladatot kaptam egy brazil kisvárosban. Amikor plébános lettem, jöttek hozzám szülők, és sírva panaszolták, hogy a gyermekeik drogoznak. Aztán megjelentek maguk a fiatalok is. Beengedtem őket a házamba, elkezdtem meghallgatni a történetüket, és megértettem, milyen hatalmas vágy van bennük a szeretetre. Meghívtam őket, hogy tartsanak velünk a mindennapi feladatunkban, tudnélik, hogy napról napra próbáljuk megélni az evangéliumot.
1: Most, 2 év elteltével, a közösség tagjaival, Fejér Domonkos vezetővel, valamint az első elköteleződött segítővel, egy épp gyógyuló taggal és egy gyógyulni vágyóval beszélgettünk a szeptemberi katolikus társadalmi napokon.
0: Az elmúlt percekben a 17 óra 30 perctől kezdődő kerengőt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: mezzoforte felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A Zsoltár éneklő madár. Magyar népmese. Benedek elegyűjtéséből.

0: Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egy istenfélő, kegyes király. Ez a király olyan szép templomot építtetett, hogy csodájára jártak a világ minden tájékáról. Kívül-belül ki volt rakva a fala arannyal, gyémánttal, mindenféle drága kövekkel, s telepingálva szebbnél szebb képekkel. Hanem mikor felépült ez a szép templom, mégsem volt megelégedve a király. Csak egyszer ment belé, s azt mondta, többet nem is jöjj el a templomba, amíg valaki el nem hozza a zsoltár éneklő madarat. Hiszen elhozták volna, de azt sem tudta senki lélek, hogy hol s merre van az a zsoltár éneklő madár. Szomorú volt a király, nem volt sem éjjele, sem nappala. Hiába vigasztalták, nem tudták felvidítani. Volt a királynak három szép dali fia, s ezek megegyeztek, hogy nem hagyják többet búsulni az apjukat, elmennek hárman három felé, s addig vissza sem jönnek, amíg közülük valamelyik a zsoltár éneklő madarat meg nem találja. Mondják az apjuknak, mit akarnak. Jól van, fiaim, menjetek, az Isten segéljen. Feltarisznyálta mind a hármat arannyal, ezüsttel. Adott a háromnak három aranyszőrű paripát, a legszebbeket az aranyszőrű ménesből, s azzal a királyfik útnak eredtek. Elindult a három királyfi, mentek hetet-hét ország ellen, s egyszer csak az út három felé szakadt egy kút mellett. A kút előtt lapos kő volt, s a legkisebb királyfi azt mondja a bátyjainak. No, itt váljunk el egymástól, hanem a gyűrünket tegyük ez alá a lapos kő alá, s ha ide visszatér valamelyik közülünk, nézze meg a gyűrűket. Amelyiké megrozsdásodott, az bizonyosan nagy bajba került, a másik kettő induljon utána. A királyfik ebbe beleegyeztek. Mind a hárman lehúzzák a gyűrűt, bele volt vágva a nevük, szépen a lapos kő alá teszik, aztán elbúcsúznak egymástól. A legkisebb királyfi ment kelet felé, a két idősebb nyugat felé. Ezek nem is váltak el egymástól, csak hagyták, hogy jó messze távolodjék az öcsük. Együtt maradtak, s együtt mentek a zsoltár éneklő madár után. Táltos volt a kicsi királyfi lova, ezt a királyfi nem is tudta, mikor hazúról elindult. Csak azt várta, hogy a két idősebb királyfi elváljon tőlük. Neki rugaszkodott a levegőégnek, egyet ugrott, kettőt szökött, s országokon, tengereken túl volt. Aztán egyszerre csak leszállott egy nagy hegynek az aljába, egy kicsi háznak az ajtaja előtt. Bemegy oda a királyfi, s hát egy olyan öreg asszony ül a kemence előtt, hogy az orra a térdét vertesi. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Elmondja a királyfi, hogy miben jár. Azt mondja az öreg asszony.
1: Édes fiam, én már 900 esztendős vagyok, s mindig akartam megszerezni a zsoltár éneklő madarat, de hiába próbáltam. Hát jól van, próbálj szerencsét. A lovadat hagyd itt, adok helyette mást, különbet, mert a tieddel oda nem jutsz el, ahol a zsoltár éneklő madár van. Három kút mellett mégy el, egy réz, egy ezüst, s egy aranykút mellett. De azt megmondom neked, hogy akármilyen szomjas légy, se te, se lovad ne igyatok belőlük. A vörös tengeren visz át a lovad. Annak a partján, magas hegy tetején van egy vár, abban lakik a 12 fejű sárkány. Az őrzi a zsoltár éneklő madarat. Vedd el tőle, ha tudod, az Isten nevében.
0: Útnak ered másnap a királyfi, az öreg asszony táltos paripáján. Repült az, mint a sebes szélvész, de még ennél is sebesebben, s egyszerre csak letoppantott a földre, megállott a rézkút előtt, s mondotta. Jaj, de ihatnám.
2: Nem szabad innunk, édes lovam, sem neked, sem nekem, mondott a királyfi.
0: Nem-e? Dehogy nem.
2: Te csak hallgass reám, édes gazdám, s ne az öreg asszonyra. Csak igyál te is, ha megszomjúhoztál, s itass meg engem is. Hát mit csináljon a királyfi? Hallgatott a lova szavára. Merített a részvederrel, megitatta a lovát. Ivott ő is, és abban a szempillantásban kiszökik a kútból egy részhajú leány, megöleli, megcsókolja a királyfit, s mondja a lelkes szóval. Áldjon meg az Isten, hogy megszabadítottál. Érted voltam rabságban 12 esztendeig. Nesze, adok neked egy rézalmát, s egy rézvesszőt. Ha rossz ember támad meg, ezzel a vesszővel megvédheted magadat. Ezt az almát pedig tartsd meg emlékezetül. Többet nem szólt a leány, eltűnt a királyfi szeme elől. Fölpattan a királyfi a táltosra, nekivág a levegőégnek, repül országok, tengerek, erdők felett, s egyszerre csak letoppan az ezüst kút mellett.
0: Jaj, de ihatnám, mondja a ló.
2: Hát, ha ihatnál, csak igyál, édes lovam. Én többet nem mondom, hogy ne, s mindjárt vizet merített az ezüst vödörrel. Megitatta a lovát, s jót húzott maga is. Hát abban a pillanatban nyakába szökik egy ezüsthajú leány, öleli, csókolja, mondja lelkes szóval. Áldjon meg az Isten, dali szép királyfi, érted voltam rabságban 12 esztendeig. Köszönöm, hogy megszabadítottál. Nesze, adok neked egy ezüst almát, s egy ezüst vesszőt. Ha rossz ember támad rád, az ezüst vesszővel megvédheted magad. Az almát tedd el emlékezetül. Nem is szólhatott a királyfi, az ezüst hajú leány eltűnt a szem elől. Na, felül a táltosra, repülnek tovább, mint a madár, s egyszerre csak letoppan a táltos az aranykút előtt. Ígyunk ebből is, édes gazdám. Nem bánom. Ígyunk, édes lovam. Vizet húz az aranyvederrel, megitatja a lovát, iszik maga is, s ím a nyakába szökik egy aranyhajú leány. Öleli, csókolja, s mondja ez is lelkes szóval. Áldjon meg az Isten, hogy megszabadítottál. 12 esztendeje, hogy rabságban vagyok, szomorú rabságban. Nesze. Adok neked egy aranyalmát, s egy aranyvesszőt. Ha megtámadnának, védjed magad az aranyvesszővel. Az aranyalmát tartsd meg emlékezetül, s talán az Isten még hozzám vezérel valaha. Többet nem szólt a leány, mintha a föld nyelte volna el. Felül a királyfi a táltos lovára, egyet ugrott, kettőt szökött a táltos, s éppen a vörös tenger fölé ért. Ott ült a 12 fejű sárkány a vár tornácában. Látta, hogy arra tart a királyfi, s okátta a tüzet mind a 12 torkából, s úgy látszott, mindjárt porráig a királyfi. De a táltos hirtelen lemerült a vörös tengerbe, s tűz nem fogta a királyfi testét. Aztán fölvágtat egyenesen a sárkány várába, ott mindjárt összemennek, viaskodnak, egyet suhint a királyfi a rézvesszővel, s négy feje esik le a 12 fejű sárkánynak. Akkor veszi az ezüst vesszőt, suhint azzal is egyet, s a sárkánynak megint lehull négy feje. Kapja az aranyvesszőt, de történetesen nem a jobb, hanem a bal kezébe. Suhint vele, s a sárkánynak csak két feje esik le, maradott még kettő. Könyörgött a sárkány.
1: Kegyelmezz az életemnek, királyfi, s mindenemet neked adom.
2: Nem kell nekem egyebed, csak add ide a zsoltár éneklő madarat.
1: Hely, csak azt ne vidd el, mondotta a sárkány. Legalább volna vigasztalom nagy szomorúságomban.
2: De hiába, kedvesebb volt az élete. Fölvezette a királyfit a szobába, leakasztotta a szegről a gyémánt kalickát. Abban volt a zsoltár éneklő madár, odaadta a királyfinak. De olyan szépen énekelt ez a madár, hogy a királyfi szíve megreszketett, s a könnye kicsordult belé.
1: Na, mondja a királyfi, most már igazán nem csodálom, hogy az édesapám olyan erősen szomorkodik ezért a madárért.
2: A királyfi elbúcsúzott a sárkánytól. Fölpattant a lovára, s nyargaltak visszafelé. A sárkány tűzlángot eresztett utána a két torkából, de már ennek nem volt ereje, csak egy kicsit meglegyintette a királyfi arcát a melegség. Föl sem vette, vágtatott tovább, mint a gondolat, s meg sem is állottak, míg a 900 esztendős öregasszonyhoz nem értek.
1: No, édes fiam, visszajöhettél-e?
2: Vissza, öreg anyám, s elhoztam a zsoltár éneklő madarat is. A madár egyszeriben elkezdett énekelni, s az öregasszonynak a lélegzete is elállott a nagy gyönyörűségtől, mondta a királyfi.
1: Na, öreg anyám, köszönöm a hozzám való nagy jóságát, mivel tudjam megszolgálni?

Tott a lova, mint a sebes szélvész, s meg sem állott, még ahhoz a kúthoz nem ért, ahol a királyfi a testvéreitől elvált. Felfordítja a lapos követ, s hát az ő gyűrűje olyan tiszta, úgy ragyog, mint amikor oda tette, de a két bátyjáé olyan rozsdás, hogy a rozsdától alig látszott. Megszomorodott a királyfi, és nagyot sóhajtott. Istenem, Istenem, ezek nagy bajba kerülhettek, de addig meg nem nyugszom, míg élve vagy halva meg nem találom őket. Elindul a királyfi arra felé, amerre a bátyjai indultak volt. Megy hetet hét ország ellen, erdőkön, mezőkön keresztül, s egyszer, amint az országúton mendegélne, látja, hogy két ember húz egy szekeret, egy harmadik ember meg erősen bíztatja az ostorral. Jól megnézi a szekérbe fogott embereket. Hát azok az ő testvérei. Uram Jézus, mondja a királyfi, hát ti hogy kerültetek ilyen nehéz szolgaságba? A királyfik elmondják, hogy ennek az országnak a királya elfogadta őket, s azóta úgy bánik velük, mint éppen az oktalan állattal. Szekérbe fogadja őket. Ment a királyfi egyenesen a királyhoz. Ott elmondja, hogy a bátyjaiért jött, ki akarja őket váltani. Jól van, mondja a király. Kiadom szívesen, csak fizes értük egy tarisznya aranyat. Hely, csak most látta a királyfi, milyen jó volt, hogy az öregasszony egy tarisznya aranyat adott neki. Ott mindjárt kiönti az aranyat, de abban a szempillantásban bejön a király kisasszony, nagyot sikolt, a királyfi nyakába szökik, s mondja. Ez a királyfi szabadított meg engem, édesapám! Na, mondja a király, ha ez szabadított meg, édes leányom, akkor a bátyjait én is szabadon bocsátom. Vedd vissza a pénzedet, fiam, nem kell, hanem a leányomat, ha tetszik, neked adom, mondja a királyfi. Köszönöm nagy jóságát, felséges királyom, de nekem elébb haza kell menni az édesapámhoz. Aztán visszajövök, s megtartjuk a lakodalmat. Elbúcsúzik a királyfi a királytól, el a mátkájától, megígéri, hogy visszatér 3 hét múlva, ha az Isten is úgy akarja, s azzal elindult hazafelé. Mentek vele a bátyjai is. Adott alájuk a király 2 szép paripát. Nem kellett, hogy gyalogszerrel menjenek. Útközben a királyfi elbeszélte a bátyjainak, hogy mint szerezte meg a zsoltár éneklő madarat. De bezzeg elfogta az irítség őket. Szégyelték, hogy az öccsük viszi haza a madarat. Ők nem tudtak semmire sem menni, de sőt, inkább szolgaságba kerültek. Azt mondja egyszer az idősebb királyfi az öccsének. Add ide, öcsém, azt a madarat! Eleget vitted már te, hadd vigyem én is egy keveset! A királyfi nem gondolt semmi rosszat, odaadta a madarat. Mondja a középső királyfi is. Enye, öcsém, add ide már azt a tarisznyát, hadd vigyem én is, nehéz lehet neked. Jól van, odaadja a királyfi azt is. Tovább mennek, aztán egy helyen letelepednek. Volt a tarisznyában étel is, ital is, amit a király kisasszony rakott belé. Elkezdenek falatozni az idősebb királyfik, de a kisebbiknek egy falást sem adtak, pedig olyan éhes volt, hogy zöldet, vöröset látott. Kérte a bátyjait. Adjatok nekem is valamit, mondják a bátyjai. Adunk, ha megengeded, hogy mind a két szemedet kiszúrjuk. Hát szúrjátok ki, ha rávisz a lelketek, mondta a királyfi. Csak adjatok ennem. S a gonosz lelkű legények csak ugyan kiszúrták az öccsük szemét. Úgy vetettek neki egy falás kenyeret. Második alkalommal a két karját vágták le, s azután dugtak a szájába egy falat kenyeret. Hanem gondolták, így mégsem vihetik haza az öccsüket, s amint éppen egy tó mellett haladtak, megfogták, belévetették a tóba, s azzal tovább vágtattak. Hiszen ha tudták,
tudták volna, miféle tóba dobják.

0: bizony nem dobták volna bele, mert annak a tónak csuda vize volt. Amint beléesett a királyfi, kinőtt mind a két karja. Azután kimászott a tópartjára, ottan égi harmat hullott a szemére, s egyszeriben megjött a szeme világa. Már most mit csináljon? Hazamenjen-e, vagy visszatérjen a mátkájához? Sem ide nem ment, sem oda nem ment. Amint mendegélt a réten, találkozott egy disznópásztorral, és beállott melléje inasnak. Ez alatt a bátyai hazaértek, s nagy kevélyen átaladták az apjuknak a zsoltár éneklő madarat. Vitték a madarat a templomba mindjárt, de hiába vitték, olyan volt, mint a néma. Nem szólalt meg. Összehívja a király az országbölcseit, s kérdi tőlük, vajon miért nem szól ez a zsoltár éneklő madár. Azt mondja a legöregebb bölcs. Azért nem szól, felséges királyom, mert aki elhozta a helyéről, nincsen itt. Hívatja a király a fiait. Ki hozta ezt a madarat? Mi hoztuk, édesapám? Hát ki hozta volna? Hiszen már mondottuk, hogy szegény öcsénk meghalt az úton. Már én csak azt mondom, ismételte az öreg bölcs ember, hogy azért nem szól a madár, mert nincs itt, aki a helyéről elhozta. Megharagszik a király, s haragjában tömlöcbe vetteti a bölcset. De hiába haragudott, hiába bosszankodott, mégsem szólalt meg a madár. Aközben a kicsi királyfi egyet gondolt, s ott hagyta a disznópásztorságot. Eljött haza az apja udvarába, s beszegődött a kukta mellé inasnak. Egyszer egy vasárnap elkéreckedik a kuktától a templomba, s hát hallgassatok ide, amint a templomba belép, megszólal a madár, s énekel olyan szépen, hogy minden embernek kicsordult a könny a szeméből a nagy gyönyörűségtől. Hívatja a király a bölcseket, s kérdi, ugyan mondjátok meg, miért szólalt meg a madár? Azt mondja egy bölcs. Azért, felséges királyom, mert aki elhozta a madarat, ott volt a templomban. Ej, hogy tudsz olyat mondani, mikor a fiaim nem is voltak a templomban? Kiáltotta a király, s nagy haragjában tömlöcbe vettette a második bölcset is. Na, elkövetkezik a harmadik vasárnap. S a király megparancsolja, hogy amikor a nép bejött a templomba, az ajtót zárják be, hogy senki ki ne jöhessen. Elmegy a királyfi is az ő kuktainas gúnyájában, és mikor a madár énekelt egyet, ki akart jönni, de elejbe állnak, s viszik a király elé. Kérdi a király. Miért akartál kijönni a templomból? Azért, felséges királyom, hadd lássad, hogy nem a két idősebb fiat hozta el a zsoltár éneklő madarat.
1: Hát ki hozta el?
0: Elébb ereszt ki a tömlöcből azt a két bölcset.
1: Jól van, a király kiereszti,
0: azt mondja mostan a kicsi királyfi. Maradt-e gúnyája a legkisebb fiadnak, felséges királyom? Mondja a király.
1: Hogy ne maradt volna?
0: Hát hamar adj egyet belőle, és akkor megtudod, hogy ki hozta el a madarat. Felöltözik a kicsi királyfi a maga gúnyájába, aztán úgy megy a király elé. S hát, uram teremtőm, csak két felé nyílik a király két karja, az ő édes fiát öleli, csókolja.
1: Na most már megtudta a való igazságot. Még azokat a rozsdás gyűrűket is megmutatta a királyfi. Szörnyű haragra gerjedett a király. Hívatta az idősebb két fiát, s el akarta pusztítani. Szörnyű halálnak halálával mind a kettőt. Mondotta a kicsi királyfi szelíden.
0: Ne bánsd őket, édesapám. Nem tudták, hogy mit cselekszenek. No, ha nem is haladta meg a két királyfit szörnyű halálnak halálával, az országából kikergette, hanem a kicsi királyfi utánuk szaladott, s a rézalmát, s a rézvesszőt az egyiknek, az ezüstalmát, s ezüstvesszőt a másiknak adta,
1: Hadd menjenek azzal, hát ha megtalálják a részhajús, ezüsthajú kisasszonyt, s ők is boldogulnak, ahogy lehet. Aztán ő is felkerekedett, meg sem állott, míg a mátkájához nem ért. 7 nap s 7 éjjel állott a lakodalom. Akkor tojáshéjba kerekedtek, a küküllőn leereszkedtek, s meg sem állottak, míg haza nem kerültek. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

Elhangzott a Zsoltár éneklő madár, magyar népmese Benedek Elek gyűjtéséből. Felolvasta Györgyi Anna. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Grillus Vilmos, majd a 100 Folk Celsius felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! 14. Leó pápa az újságírók rendelkezésére állt a Metz-Róma repülőjáraton szeptember 28-án este, miután véget ért franciaországi apostoli látogatása. A Szentatya sajtótájékoztató keretében válaszolt kérdéseikre. A Magyar Kurír beszámolója szerint a pápa a többi közt elmondta, hogy többet kellene fordítani az egészségügyre és az oktatásra, és kevesebbet fegyverekre. Úgy gondolja, hogy az egyház felelősséggel tartozik azért, hogy előmozdítsa ezeket az értékeket. Kérdésre válaszolva kifejtette, a szexuális visszaélés mindenekelőtt emberi probléma. Amikor az egyházon belül történik, valójában más dimenziót ölt, mert mély sebeket ejt az emberek hitéletén, sőt olykor teljesen tönkre is teszi azt. Az egyháznak különleges felelőssége, hogy kísérje és segítse őket a gyógyulás útján, fogalmazott a pápa. Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, az érintett intézmények pedig 2027. január 1-ével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán kedden. Az MTI tájékoztatása szerint a miniszter közölte, kiszámítható finanszírozási rendszeren, nyilvános és politikamentes vezetői pályázatokon, erősebb nemzetközi együttműködésen, valamint a múzeumi dolgozók béreinek rendezésén dolgoznak. Hozzátette, a részleteket a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Az Európai Unió törvényszéke szerdán kihirdetett ítéletében elutasította azon 6 magyar egyetem kereseteit, amelyek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis KEKVÁK, vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen irányulnak, közölte az MTI. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke ítéletében egyebek mellett megállapította, hogy az uniós tanács hatáskörrel rendelkezett a 6 magyar egyetem által megtámadott rendelkezés elfogadására, ugyanis a költségvetés megállapítására és végrehajtására vonatkozó kizárólagos hatáskörét gyakorolta, nem pedig az oktatás és kutatás területén fennálló hatáskörét. Továbbá az uniós tanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy egyes tagállamok tekintetében többek között a jogállamiság elveinek megsértése esetén ideiglenesen felfüggessze az olyan programokra vonatkozó költségvetésének végrehajtását, mint az Erasmus Plus és a Horizont Európa. 9. alkalommal rendezi meg a debreceni Csokonai Nemzeti Színháza Magda Festet. A szerdán kezdődő Szabó Magda életműve és szellemi öröksége előtt tisztelgő 6 napos programsorozat színházi előadásokkal, koncertekkel, irodalmi programokkal, workshopokkal, kiállítással és közösségi eseményekkel várja a közönséget. Tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Közleményükben azt írták, a 9. Magda Fest új fejezetet nyit a rendezvény történetében. Ebben az évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap Szabó Magda szellemi és irodalmi öröksége. Emellett mostantól a fesztivál fővédnöke, az író jogörököse, a Szabó Magda díjat alapító Tasi Géza, művészeti vezetője Juhász Anna irodalmár, Szabó Magda irodalmi örökségének gondozója. Végül az időjárásról. Derült napos, száraz idő várható. Főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 Celsius fok között alakul. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb a déli imádság után mondunk. 11 óra 4 perc. A lélek hangja. A Mária Rádió összeállítása következik.

0: Kürti Zoltán vagyok, Pászton születtem. Ez egy palócvidék, szinte mindenki katolikus, és a mi családunk is, mind apai, mind anyai ágon római katolikusok, kivételt képeznek a szüleim. Olyan időszakban születtek, mikor elkövettek mindent az akkori politikai hatalmat gyakorlók, hogy aki a hitét szeretné gyakorolni, az ne gyakorolhassa, vagy lehetőség szerint akadályokba ütközzön, és azokat próbálták előnybe részesíteni, akik ezzel nem kívántak élni. Nagyszüleim buzgóvallásosak voltak. Anyai nagymamám például 83 évesen hunyt el, 82 évesen még elindult a templomba, és az utcából mindig felvette valaki, hogy ha most én nem fogsz odaérni. Az ő életükben ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt. Szüleim sosem voltak olyan alapállásúak, hogy ellenezték volna, vagy gúnyosan nyilvánultak volna meg, de ők egyszerűen a hitüket nem gyakorolták. Nekem a katolikus hittel, egyházzal kapcsolatos gyerekkori élményem, ami pozitív vagy megmaradt, például az, hogy nagyon fontosnak tartotta az apai nagymamám, aki nagyon sokat járt Mátra, Verebély, Szentkútra. Én nagyon sokat voltam kiskoromban beteg, ő mindig hozta az ilyen kis szűzmáriát formázó kis palacban a megszentelt vizet, hogy ezt igyam, és hogy ez nagyon jó lesz, és ennek amúgy annyira nem örültek a szüleim, ők ezt általában kiöntötték, mondták, hogy nem mondja meg a mamának, eltesszük emlékbe, ez tőle egy ajándék, de hogy ne igyak ilyen vizeket. És ezt furcsálottam, valahol egy picit tiszteletlenségnek is tartottam irányába, de úgy voltam vele, hogy nem tartottam ennek különösebb jelentőséget. Szerintem, ami nagyon élénken él az emlékeimben, hogy nagyon fontosnak tartotta, hogy megtanuljam a mi atyánkat. Én megtanultam, én ebbe partner voltam, és emlékszem, hogy még a cipőmet úgy rendesen bekötni, hogy ez ne kötődjünk, ezt is ő tanította meg. Én nagyjából ezt olyan egy szinten tartottam. Ezek a neki fontos dolgok, én el voltam úgy is, hogy gyakrabban kikötődik a cipőfűzőm, bekötöttem újra, vagy egyszerűen csak begyűrtem a talpam alá. Tehát ez volt az egyik. A másik, hogy az apai nagymamámnál rengeteg szentkép volt kint a falon, és akkor annak volt egy olyan hangulata, hogy ilyen picit olyan volt, hogyha a mamáiknál voltam, mint hogyha a templomba léptem be. Ezért én, hogyha a templomba léptem be, akkor olyan érzésem volt, mint hogyha a nagyszülőkhöz mennék. Tehát bennem ezek ilyen pozitív dolgokat néztek elő, vagy jó érzéseket. Viszont amivel kapcsolatban én aztán a későbbiek során még ennél távolabbra kerültem az egyháztól, az az, hogy nagyon-nagyon elkezdett érdekelni a közélet. Már egészen fiatalon, édesapám is foglalkozott vele. Nógrád, Heves, Borsodban az egyik alapítója volt a Biépnek, viszont mint a nemzeti gondolat letéteményese, mint a magyar szuverenitás, mint a történelmi igazságtalanságok, ő ezeket olyan mélyen megérintették, és ki lenne egy fiatalembernek valamilyen szempontból példája, hanem az apja. És én is úgy voltam vele, hogy egy picit az ő nyomdokaiba léptem. Egy olyan szélső jobboldali közegbe kerültem, ahol hála Istennek engem sose érintett meg. Én mindig pártját fogtam annak, aki egyedül van, aki vélt vagy valós igazságtalanságot szenved el. Talán azt tudom mondani, hogy a képregények rám nagyon nagy hatással voltak kiskoromban, és a képregényekben ugye a szuperhősök azok valójában ilyen szentek. Tehát, hogy én velük tudnám őket párhuzamba állítani, és mindig, ha tehettem, akár nagyobb fiúkkal szemben is kiálltam a gyengébbek mellett. Távol kerültem az egyháztól, és amivel én nagyon tudtam azonosulni, hogy több olyan gondolatmenetet hallottam, amivel annak ellenére egyetértettem, hogy nem ismertem papot személyesen, hogy az a baj az egyházzal, és a hit az oké, Krisztus az Isten, megkeresztelte kiskoromban, viszont hát, hogy a papokkal van a gond. Tehát ugye ez a nagy probléma, hogy nem jó emberek a papok, és nem számíthatnak rájuk a kis emberek. Ezzel valahogy azonosultam, és elkezdtem egyébként vallásos mindenféle irodalmat olvasni. Beszereztem a Korántól kezdve mindent, és volt bennem egy ilyen protest hozzáállás. Még egyszer azt is megjegyeztem ott olyan tiltakozásképp, hogy én muszlim vagyok. Hála Istennek muszlim ismerősöm sem volt, úgyhogy ebbe az irányba akkor nem nagyon tudtam volna elmenni. És ami nálam egy ilyen döntő változást okozott, hogy fiatalon mentem volna be a munkahelyemre, és a buszra kellett szállnom, lekéstem ezt a buszt. Stoppoltam egy ilyen országúton, és egyszer csak félreállt egy autó, valószínűleg később vette észre, hogy én ott stoppolok, és utána egy ilyen 30 méterre megállt, de már volt ilyen korábbi tapasztalatom, én egyébként nem szerettem így stoppolni, nem volt személygépkocsim, volt már ilyen tapasztalatom, hogy oda megyek és elindult, tehát hogy készültem rá, hogy ilyen beugratás, na hát ez az autó, ez nem indult el. Oda mentem, ajtót nyitottak, beszálltam, udvariasan köszönt az úr, kérdezte, hogy merre megyek, mondtam, hogy Gödöllőre, mire ő közölte, hogy hát ő addig nem megy, de Jobbágyig, ha gondolom, addig elvisz az a következő település. Mondom, az irány az megvan, úgyhogy beszálltam. Jó ízűen elbeszélgettünk, és mikor Jobbágyihoz értünk, én azt vettem észre, hogy nem lassított, hanem ment tovább abba az irányba, merre én is tartok. Egy pillanatra megfordult a fejembe, hogy hát szólok neki, hogy mintha ő azt mondta volna, hogy Jobbágyiba megy, és akkor meg kell állni, én meg kiszállok, és megyek tovább. De mondom, mivel tökéletes volt az irány, meg nagyon jó ízűen beszélgettünk, meg is feledkeztem én is róla. És a következő pillanat, ami így megmaradt, hogy a munkahelyem előtt áll meg, elbúcsúzunk egymástól, bemutatkozunk, hát mind a ketten ott szabadkoztunk, hogy jaj, hát ezzel kellett volna kezdeni, meg hogy na, hát ilyenek vagyunk. És a beszélgetés során valahogy feljött a hit, az egyház, és mondtam, hogy nekem igazából a katolikus papokkal van bajom. És mondtam, hogy a reformátusok szimpatikusok, ők talán olyan segítőkészebbek, na de a katolikus papok, tőlük rosszabbat, hát úgy még talán elképzelni sem tudok. Picit úgy elfehéredett az úr, és mondta, hogy ő egyébként plébános, Kecskés Attila, Jobbágyiba plébános. És én azt hittem, hogy elsüllyedek a szégyenemben, hogy 100-ból 1, aki megállt, aki készséges volt, aki nem addig vittem, eddig neki dolga van, hanem tovább, és kedves volt. Hát mondom, ekkora gazemberséget, hát tényleg, hogy hála az Istennek, hogy nem olyan az Isten, mint amilyennek sokan gondolják, mert akkor csak egy villám csapna belém, vagy elnyelne a föld, és nem fennevadak falnának föl. Ilyen disznóságot nem lehet. Szerintem ő is látta, hogy nagyon kellemetlenül érzem magam meg. Tehát nem találtam a szavakat, nem tudtam, hogy megfogalmazni, hogy ne haragudjon és elsüllyedek a szégyenembe, és azt mondta, hogy ne érezzem magam kellemetlenül, mindenkivel történt már olyan, hogy olyat talált mondani, amit talán nem is gondolt komolyan, vagy megbánta, vagy bármi hasonló, viszont, hogyha gondolom, akkor bármikor Jobbágyiba plébánián a kedvesemmel, mert mondtam, hogy van egy barátnőm, nagyon szívesen lát, és megmutatja nekünk a templomot, magát a települést. De azonnal megígértem neki, hogy én rövid időn belül jelentkezni fogok. Na, hát íme az ember, teltek múltak az évek, én nem jelentkeztem, de hát Isten lássa lelkem, hogy ha nem is minden nap, de nem volt olyan hét, hogy valahogy eszembe ne jutott volna. Tehát ez egy nem teljesített ígéretként egy nagy teher volt a lelkemen, ami egyre nőtt, és mert tényleg úgy volt, hogy pillanatok választanak ettől, hogy fölemelem a telefon, felhívom, és azt mondom, hogy most fogunk menni, egyszer csak csörög a telefonom, minden köszönés nélkül, hogy fölvettem, azt mondtam neki, hogy éppen hívni akartam, és már holnap tudunk menni. Nem felejtettem, és nagyon hálás vagyok, és mondtam, bármikor mehetünk Jobbágyiba, de ha hogyha hozzámennénk, akkor már nem menjünk, mert őt áthelyezték pásztorra a szülővárosomba. Hát innentől kezdve nekem nem tudnám azt mondani, hogy ez egy megtérésemnek egy pillanata volt, de egy olyan esemény, ami formált engem, vagy valamit elindított, vagy valami elkezdett bennem változni, felülíródni, előítéletek szűntek meg, fogalmazódtak át, vagy kereteződtek át, és kisebb-nagyobb rendszerességgel tartottuk is a kapcsolatot, minden születésnapomon, névnapomon felköszöntött, és mindig kaptam tőle könyvet. Tudta, hogy szeretek olvasni, és természetesen így utólag azt kell, hogy mondjam, jól válogatta meg a könyveket. Például én megmondom, hogy én korábban nem hallottam a katolikus egyház katekizmusának a kompendiumáról. Hát én az úgy voltam, hogy ez nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy lebilincselő maga a stílus, ez a kérdés-válasz, kérdés-válasz. Olyan kérdésekre is választ kaptam, ahol még nem jutottam el oda, hogy a kérdés magát megfogalmazzam magamba, de így, hogy a kérdést olvastam, eszembe jutott, hogy ezt mondjuk most én is kérdezhetném, és alig vártam már, hogy olvassam a választ. Voltak köztük könnyebbek, olvasmányosabbak, meg volt olyan, ahol hagyott teret, hogyha esetleg valami mélyebbre vágyok, és itt valami bennem elindult. Aztán volt egy olyan időszak, és azt gondolom, nekem ez volt az első olyan istenélményem, amit nem olyan rég a diákjaimnak meséltem el. Monoron éltem egy évig, és az más vagyok, ami gyakorlatilag már azt jelenti, hogy évente egyszer van nálam egy ilyen nehéz légzés. Sétáltam monoron, és úgy egyszer csak éreztem, hogy valami megváltozik a levegőben, hogy elkezdett viszketni a fülem, ez nálam ez az aszmatikus rohamnak az ilyen előjele, és ahogy az ilyen nyári nagy viharok szoktak jönni, egy túlzás nélkül egy ilyen 2-5 perc alatt szerintem alsó hangon ilyen 15 fokot hűlt a hőmérséklet, és ilyen irgalmatlan nagy zápor, tehát ami 10 évente egyszer egy olyan zápor. Most ez a zápor, ahogy lezúdult, én abban a pillanatban be is hullottam, és olyan emlékeim vannak, hogy 4 kézláb mászkálok a pocsolyába. És nem tudom, hogy vagy miként, de láttam egy házat, ahol nem esik az eső, és ahol süt a nap. És oda bekúsztam 4 kézlábán, nyitva voltak. Ez a plébánia volt. Pohárvízzel kínáltak, ott ültem egy széken, támaszkodtam, és nekem a gyógyszer nélkül is egy fél óra a szenvedés után ez alább, ha elmúlik. A nevét nem tudom, fogalmam sincs, hogy idős volt, vagy fiatal. Én aztán egy ilyen nagyjából 3 héten belül úgy alakult az életem, hogy elkerültem monorról. De nekem ez volt az első istenélmény. Nem is tudom, hogy lehet így, hogy valahogy úgy mindent ilyen véletlennek tudtam be sokáig. Az említett Kecskés Attilával való találkozást is, hogy valahogy úgy voltam vele, hogy már dacból is fenntartom, hogy azért a katolikus papokkal van probléma, de ő egy nagy kivétel. Aztán Egerbe kerültem főiskolára, és ott hát egy ilyen irredenta, hazafias, nemzetérzelmű csapattal mozogtam, egyébként alapvetően kulturális programokat szerveztem. Egy ilyen előadást szerveztünk, mikor én ott felvetettem az egri barátaimnak, hogy mi lenne, hogyha meghívnánk egy papot? Az úgy megadná, meg úgy emelkedetté tenni, meg olyan szakralitást vinne az eseményben. Egyébként egy ilyen felolvasó est volt. És mondták, hogy jaj, én annyira naív vagyok. Nem gondolom komolyan, hogy szóba állnak egy... Én számukra egyszerűen egy szélsőséges ember vagyok, de mondom, én nem vagyok az. Ti még valahol azok vagytok, vagy sok mindenben azok vagytok, de hát mi itt csapaton belül sem vagyunk egyformák, tehát én tényleg nem vagyok az, ha én hívnám. Mondták, hogy Egerváros, a papok városa, de itt végigmehetek, az összeset megkérdezhetem, szóba nem fognak velem állni. Azt hiszem, akkor egy káplán atyával beszéltem, nem kellett tovább mennem, mert az első szóra azt mondta, hogy természetesen áll a rendelkezésem, de annyira készséges volt, hogy nem akartam elhinni, hogy ilyen van, hogy én utcáról becsöngetek, bemutatkozok, elmondtam, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy semmi gond. Ő meg értünk emberekért, a mindenkiért. Eljött aztán, most sose felejtem el, hogy gyermektábort szerveztünk. Én már nekem akkor így volt a telefonom olyan atya, akit én bármikor hívhattam. Én is felhívtam, hogy kedves atya, itt szomszéd településen táboroztatunk fiatalokat, túrázunk, ilyen természetjárások vannak, programokon vesznek részt, hogy nem mehetnénk be a bazilikába, de hogy nem, megbeszéltük az időpontot, gitározott, énekelt, ezek mind-mind így elindítottak bennem dolgokat, és mondom, ez az Isten élmény, ilyenkor azt szokták mondani, hogy, és akkor megtért, és hallani ilyeneket, hogy hát, hogy az igaz ember egyszer tér meg, hát a nem igaz az meg sokszor. Én nem tudom azt mondani, hogy megtértem, és akkor, na, ami eddig előre volt, az hátra lett, vagy fordítva, vagy 180 fokot vette az életem. Nem, hanem úgy valami elkezdett változni, és amit először még küzdöttem ellene, mert hogy szerintem minden ember valahol a jóra vágyik, vagy a jót szomjazza, vagy az igaz ügyet akarja képviselni. Én is így voltam benne, és valahogy tényleg próbáltam arra figyelni, hogy nehogy valamit úgy nagyon benézzek. Mindenféle vallásos közösséggel ott a lakóhelyemhez közel felvettem a kapcsolatot. Engem az is bántott, hogy annó a Jehova tanúit, a hídgyülekezeteit azt mondták, hogy kábítószert tesznek az italukba, hogy belépnek. Életemben nem drogoztam, nem próbáltam ki semmiet, egészségtudatos vagyok, testnevelő vagyok, és mondom, elmegyek, hogy ez egy nagyon erős vád, tehát hogy én sosem tartoznék úgy közéjük, mert családomból se tartozik senki. Azt látom, hogy egy olyan nagyon furcsa szerzetek voltak, de azért ez a rágalmazás, meg bélyegzés, ez picit úgy megsajnáltam őket. Elmentem oda, nagyon kedvesen fogadtak, hogy nagyon-nagyon örülnek, hogy itt vagyok. Rendes csapat, tehát hogy valahol erről kell, hogy szóljon. De azt mondták, hogy ugye jövök legközelebb is. És mondtam, hogy nem, én igazából csak ezért jöttem, hogy megnézem. És jött egy olyan nyomásgyakorlás, amit olyan méltatlannak találtam. És akkor megbeszéltem velük, hogy én nem fogok ide többet jönni. Ez volt egy kedvező benyomás. Nyasztosségében, hogy ezek voltak, ezek az istenélmény, akkor itt a papokkal való találkozás, ami szerintem egy ilyen válaszfalakat bontott le, köztem meg az intézményesült egyház között. És ugye először ugye elolvastam a Szentírást, bár én az Ószövetséggel kezdtem, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát azt láttam, hogy amit így ilyen összeszedegetett bölcsességeket lehetett így találni, amit a Koránban írtak, és azt, nekem ezek valahogy tetszettek ezek az írások. Azt tapasztaltam, hogy az Ószövetségben valahogy minden sokkal jobban, meg gazdagabban megvan, mint ami korábban hozzám eljutott, csak számomra sok, nehéz, nehezen értelmezhető, inkább egy ilyen irodalmi műnek találtam, ami kétségtelenül így is volt, hogy semmilyen formában én még nem vagyok azon a szinten, és később olvastam ugye az Új Szövetséget, az viszont ezután egy ilyen felüdülés volt, és ennek hatására kezdtem el templomba járni, és én a szerzeteseket nagyon-nagyon szimpatikusnak találtam, és sokat olvastam arról, hogy ők 100%-ban Krisztusnak és az embereknek, a szolgálatnak élnek, és a protestánsokkal szemben nekik van egy nagy előnyük, hogy mondjuk a protestáns közösségeknél a lelkészek, hogy azért mindig foghatóak, zsarolhatóak voltak, kiszolgáltatottak voltak az élethelyzetükből fakadóan, hogy családjuk volt. A szerzetesek viszont nem ilyenek voltak. Nem jött eszembe az a nagyon vaskos kiadvány, ami az egyházüldözéseket tárgyalja, az nagyon nagy hatással volt, és megfogadtam, hogyha Budapestre fogok kerülni, és viszonylag korán Budapestre kerültem, akkor megpróbálok majd olyan templomba járni, ahol szerzetesek vannak. És nagyon sokat jártam a ferencesekhez. Palkó Juliáni nagyon-nagyon szerettem. Rendelkezett azzal a bibliai műveltséggel, amit én szerettem, és arra is volt igényem, hogy olyan szinten hiányoztak az alapok, hogy nekem egy hittanórával ért fel például Palkó Juliánnak a prédikációja. Elkezdtem kutakodni, hogy hol vannak a jezsuiták, és nem volt Budapesten, hogy ismertem, és én így akadtam rá így a Mária utcára, elkezdtem ide járni, mennyasszonyomat is elhívtam, hogy jöjjön el, ő egyébként vegyes házasságból született, a neofiták lelkesedésével. Én olyan buzgó katolikussá váltam, meg olyan buzgó egyházi szemléletű emberré, hogy én nagyon szívesen vettem részt ilyen hitvédő vitákban is. Tehát, hogy a minden ezzel kapcsolatos elérhető irodalmat beszereztem, itt az egészen a két világháborútól a napjainkig elérhető. Próbáltam úgy az elmaradt éveket bepótolni, mint a leghűségesebb, leglelkesebb, legelkötelezettebb követője Krisztusnak próbáltam ebben élejárni. Ma már nem így teszem. Hát azt tudnám most így mondani, hogy már rég voltam olyan távol az Istentől, mint most vagyok, viszont hála Istennek, Isten nagyon közel van hozzám. Két fiam van, illetve várjuk a harmadikat. Hát úgy járunk Szentmisére, hogy nekem egy picit ilyen gyomorgörcsöm van. Én nem tapasztaltam meg azt, hogy a szüleimnek kellemetlenül kellene, hogy érezzék magukat, vagy rendre kellene, hogy nincsenek, mert hogy mondjuk a templomban nem úgy viselkedek, ahogy ott illik, hiszen nem vittek templomba. És gyerekként nekem sem volt erre igényem. Viszont mi templomba járó emberek vagyunk a feleségemmel, és mi azt szeretjük, hogyha visszük őket is. De ezt sok esetben megbánjuk abban a pillanatban, és mindig irigykedve nézzük azokat, akiknek egy picit nagyobb gyerekük van, és hogy csendben hallgatja mondjuk a prédikációt, de megkapjuk mindig a közösségtől, hogy ne aggódjunk. Időkérdés, és ez változni fog. Ezen ők is átmentek. Én nagyon rég voltam úgy, hogy úgy négy szem közt csendben, elcsendesedve, hogy az Istennel tudok lenni, és rá tudok figyelni, és koncentrálni tudok, mert egy ilyen őrült hajsza az életem, de nagyon jól érzem magam, és azt gondolom, hogyha rendezzük ezeket a dolgokat, akkor talán úgy mondanám, hogy a hitéletemben ilyen kamaszkort élek, és most fog következni a felnőtté válás. Mindig arra vágytam, hogy hűségben, elköteleződve, egy életre szólóan életre nyitottan. Ezt így megkaptam úgy, hogy nem is érdemlem meg, de picit így az ölembe volt, és a feleségem is így látja. Jóisten megáldott időközben minket 3 gyermekkel, az egyik az bármelyik pillanatban megszülethet, egy 4 éves, egy 2 éves, és meg egy magzati korú. A várandósággal kapcsolatban van egyfajta analógia a liturgikus évvel kapcsolatos olyan időszakok, amikor várakozunk, akár így az adventi várakozás, hogy valahogy tudjuk, hogy mik fog következni, készülünk is rá, várjuk, és akkor úgy ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, hogy méltóak legyünk rá, és valahogy ez is úgy történik, hogy a feleségemnek úgy növekszik a pocakja, orvosi vizsgálatok, hál' Istennek, hogy minden rendben, mondja a súlyát, látjuk a felvételeket, rendezzük be a kis szobát, a kis ágyat, vásárlások, előkészületek, úgy valahogy megérünk rá. Annyira féltem az újszülöttet kezembe fogni, hogy én attól féltem, hogy ha hozzáérek, eltörik valamilyen. Ráadásul még könnyebb, mint gondoltam, mint ha súlytalan lett volna. De hogy úgy ezekben úgy tényleg a Jóisten felkészíti az embert. És nem mondom azt, hogy én lennék a mintaapának a megtestesítője, de hogy azért már nem jövök zavarba attól, amit korábban nem tudtam volna elképzelni, hogy én hip-hop mondjuk tisztába tegyem a gyermekemet. Tehát ezek már ilyen napi rutin, és hogy tényleg felkészíti az ember. Én azt gondolom, és én ezt üzenném, hogy minden állam fiatalabbaknak, aki ezen gondolkodik, de úgy azért kétségei vannak, hogy alkalmas-e, hogy ezt mondják, hogy a Jóisten elhívja az igazakat. És hallottam, vagy olvastam egy teológustól, hogy nem erről van szó, hanem elhív embereket, és azokat teszi alkalmassá. Tehát nem az alkalmasokat hívja el, hanem úgy kiválaszt embereket, nem tudunk mindent, ami Istennel kapcsolatban, de hogy azokat alkalmassá teszi. Ilyen ez az apaság is szerintem, hogyha valaki nyitott az életre, szereti a feleségét, és elköteleződött mellette egy életre, attól sem félek, hogy most jön a 3. gyerekünk, és mondják, hogy na, az majd látni fogod, hogy az már aztán tényleg nem félek tőle igazából, és nem a felelőtlenség mondatja belőlem, mert hát eddig azt érzem, hogy jóval nagyobb akadályokat tudtam venni a Jóisten segítségével, úgyhogy ezt az akadályt is a feleségemmel, bocsánat, hogy így mondom, hogy akadályt, az ezzel járó kihívásokat, mint akadályt úgy értem, azt venni fogjuk. Én leginkább a családomért vagyok hálás. Mindenben számíthatok a feleségemre. Ha nekem nem így alakul az életem, hogyha nem mozdul meg bennem valami, ha nem kezdek nyitni a hit iránt, ha nem kezdek el templomba járni, ha nem térek meg, és aztán egy évtizeddel később nem keresztezik egymást az útjaink, akkor ma valószínűleg nekem nem lenne feleségem, nem lennének gyerekeim, és nálam nincs boldogabb ember. Én elfogadom azt, hogy van ennyire boldog ember, még nagyon sok-sok-sok millió, de hogy boldogabb nincs, ez biztos. Fiatalon nem így képzeltem az életemet. Máshogy alakul, de az isteni gondviselést. Én vallom azt, hogy a tanár ember Krisztus munkatársaként tevékenykedik. Én nagyon hiszek abba, hogy bárhová állít minket a sors, hogy bármilyen lehetőséget hoz az élet, ott kell helytállnunk, és ott tudjuk előre mozdítani Krisztusnak az ügyét. Pedagógusként itt ebben sokkal nagyobb lehetőségek vannak. Én ennél magasztosabb, nagyobb felelősséggel járó hivatást kevesebbet tudnék elképzelni. Fiúgyermekeim vannak, és mintha magamat látnám, ennek úgy azért egy apa tud örülni. Mindent megteszek azért, hogy amiben én belementem az életem során Zsák utcába, azokat ők el tudják kerülni. Értük vagyok a leghálásabb. Rájöttem, hogy igazából azért az életért, amiért én, hogy vádoltam az Istent, hogy hol van itt az igazság, azért én nagyon hálás vagyok. Az aszmámért is hálás vagyok. Hozzájárult ahhoz, hogy jobb emberré váljak. Ami nyilván egy tanulási folyamat, hogy mindig törekszik az ember, hogy jobb és jobb emberré váljon, és sosem ér véget.
1: Kedves hallgatók! Kürti Zoltán tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Az én szép nevem Hantiné Fazekas Tímea, és azért hangsúlyoznám, mert nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy feleség is vagyok, ugye Hantinéből eredően, és azért, mert hogy fazekas lehetek, és én nagyon sokáig kiskoromban utáltam a fazekas nevet, mindenki fazéknak meg lábasnak csúfolt, de ma már nagyon megkedveltem, mert az Isten cserépedényének gondolom magamat, és ezért büszke vagyok a fazekas nevemre is.
1: Ez azért hozzájárult a megtérésed is. Hogyan történt ez? Milyen előzményei voltak ennek?
0: Nagyon-nagyon szeretek erről beszélni. A nagymamám kiimádkozta nekem, és én nagyon-nagyon hálás vagyok számára, mert egy olyan családba születtem, ahol a szüleim nem voltak vallásosak, csak a nagymamám volt az, aki a rózsafűzéreket morzsolta, és valószínű, hogy az ima szándéka között ott szerepelhettem én is, és megkaphattam ezt az ajándékot az Istentől rajta keresztül. És az ő hitbeli ajándékával elindulhattam. Beiratkoztam saját magam iskolás fejjel hittanórára.
1: Hanyadikos voltál akkor?
0: Gimnazista első.
1: Tehát aki már keresi az életértelmét.
0: Igen, igen, pontosan ez volt az indító motivumom, hogy vajon mi az értelme az életemnek, hogy akkor halt meg nem oly régen a nagypapám, és hogy ez nem lehet ilyen egyszerű, és ennél sokkal, de sokkal mélyebb értelmet kell keresnem az én életemben. Én mentem a saját utamon, amit a nagymamám kiimádkozott számomra, és a Jóisten eltervezett számomra. Egy fontos esemény volt az életemben, amikor már otthonról ugyan elköltöztem. Az akkori barátommal, aki nagyon-nagyon sok fájdalmat okozott, úgy éreztem, hogy be kell fejeznünk azt a kapcsolatot, és elmentem Franciaországba, Tezébe, az ifjúsági lelki gyakorlatra, ami ugye évvégén szokott lenni, és ott csodálatos Isten élményekben részesültem, Jézus lábánál lehettem, beszélhettem vele, illetve láthattam őt.
1: Ezt megfogalmaznád valahogy megközelítően?
0: Hogy az imámban, ugye rengeteg gyönyörű szép tezéjé nekünk van, és én akkor mindent átadtam az Istennek, azt a sok-sok fájdalmat, ami akkor így a szívemben volt, és mindent rábíztam az egész életemet az Istenre, és akkor jött az, hogy én láttam azt, amikor kihozták a keresztet, akkor az nem csak egy egyszerű kereszt volt, hanem az a Jézus ült gyönyörű szép ruhában, törökülésben, és annyira megnyugtató volt az ő személye, hogy tudom, hogy ez nem illúzió volt, hanem ez nagy ajándék, egy kegyelem volt számomra. És amikor hazaérkeztem Tezéből, akkor persze megkeresett a barátom, hogy folytassuk tovább, de én akkor már nagyon vívódtam magamba. Aznap valahogy egyedül voltam otthon, nem zavart senki, és nagyon-nagyon sírtam, és letérdeltem, és zokogtam, hogy ilyen nagy fájdalom van a szívemben, hogy én most mit tehetek, és azt éreztem, hogy elérkeztem egy nagyon-nagyon fontos állomására az életemnek, egy útkereszteződéshez. És akkor leborultam, és azt mondtam, hogy Istenem, látom, hogy két út van előttem, vagy a barátomat választom, és a világot, vagy pedig téged.
1: Nehéz volt a döntés.
0: Nagyon érdekes volt, én akkor azt mondtam ki nagyon gyorsan magamba, hogy Istenem, én téged akarlak választani, hiszen a tezéi élmények annyira élőek voltak a szívembe, valóság volt számomra, de azt kértem, hogy jó Istenem, én téged választalak, de ezt a fájdalmat vedd el a szívemből, mert nagyon-nagyon nehéz, és megmagyarázhatatlan módon, de ez tényleg igaz ez a közmondás, hogy akkor egy kő esett le a szívemről. És hallottam, ahogy puffan. Nagyon érdekes, tényleg elvett minden fájdalmat a szívemből az Isten, és nem fáj azóta semmi. Ezzel kapcsolatosan, amit akkor megéltem, úgyhogy ilyen gyógyító volt a Jóisten velem, és akkor ezt az utat választottam, és én ezen akarok haladni.
1: Hogyan alakult ez az út? Mennyire volt nehéz, és mennyire tapasztaltad meg, hogy segít az, mármint Isten, aki mellett döntöttél?
0: Hittem és bíztam a Jóistenben. Nem voltak megfogalmazott vágyaim, hogy hú, nekem most egy családra van szükségem, vagy párra van szükségem.
1: Rábíztál mindent.
0: Mindent. Akkor mindent. És ehhez tartottam is magamat. felismertem magamba azt, hogy nekem töltődnöm kell, és szükségem van az Istenre, és ezért kerestem hittancsoportot magamnak, és akkor jutottam el a Margit körúti ferencesekhez. Azt mondtam, hogy mondom, jó Isten, így magamba persze, hogy jó Istenem, ha most nem adsz nekem valakit, aki útba igazítana, és tényleg egy hittancsoportba bevezetne, akkor én most kilépek itt az ajtón, és én nem fogok többet idejönni. Mert a keresésem most már nagyon hosszú ideje tart, és nagyon-nagyon fáradalmas, de szeretném, ha ebbe segíteni. És abban a pillanatban kinyílt egy ajtó, és kilépett Nikodémus atya, aki megkérdezte, hogy kit keresel. És én így ránéztem, és azt mondtam, hittancsoportba szeretnék járni. Gyere be, mert most kezdődik. És így beléphettem, ahol később megismerkedtem a leendő férjemmel. Ővele kötöttünk szentségi házasságot. Nikodémus testvér nagyon sokat imádkozott az ott lévőkért, az életükért és a jövőjükért. Ebből nagyon-nagyon sok szép gyümölcs lett, mert rengeteg házasság született. 27 házasság felé már haladunk bőven. És rengeteg gyermek, most már valami 60, nem tudom hányadiknál tartunk, minden évben nálunk összejövünk, és rengetegen vagyunk, és nagyon-nagyon szeretjük egymást.
1: És hogyha már a családról beszélünk, akkor beszélj a családodról.
0: Igen, a családot megkaptam. Ez egy nagyon-nagyon szép hivatás. A házasságkötésünkkor nagyon-nagyon fontos volt számomra és a Bandi számára is, hogy a jó Istennel együtt kötöttük meg, és tettünk esküt egymás mellett, és ez a mai napig mindig erőt ad nekem, hogy lehet bármi, történhet bármilyen baj, betegség, nehézség, akkor is mi ketten összetartozunk, és ez egy nagyon-nagyon fontos érzés, és biztató, és mindig erőt adó.
1: Lehet azt mondani, hogy ő Isten ajándéka te számodra?
0: Feltétlenül,
1: hiszen... Amit gondolom, ő is elmondhatna most, ha itt lenne.
0: Igen, mert én azt tudom, hogy őt a jó Isten nekem szánta és küldte, és ez nagyon jó dolog.
1: És jöttek a gyerekek.
0: 4 gyermek, édesanyja vagyok most. Nagyon fontos küldetést kaptunk az Istentől általuk, hiszen felelősek vagyunk, értük itt a világon, és az Isten felé kell őket is terelni. És így, hogy egyházi óvodába és iskolába is kerültek, ez számunkra egy nagyon fontos megerősítés, hiszen a Bandival mi mindketten felnőtt megtérők vagyunk, és ráadásul a családunk is, a háttere is nem támogatja, úgymond, ezeket a gondolatokat. Úgyhogy vannak nehézségeink és megpróbáltatásaink a családban, de hisszük, hogy az Isten mindig mellettünk van, és minden rosszból jót fog teremni, és merjük rábízni tényleg az életünket.
1: Nem mindegy, hogy elszenvedője vagyok körülményeimnek, vagy pedig megtalálom-e benne a helyemet, és hogyan tudok példát mutatni a gyerekeimnek.
0: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a gyerekeinkben a felelősség által egy nagyon-nagyon szép tükröt is kaptunk. Ebben a tükörben felismerhettem, ez is egy gyümölcs, úgymond a jó Istennek is egy kegyelmi ajándéka, hogy az én saját hibáimat is fel tudom fedezni. Mert a gyermekeink azok tényleg érintetlenek, és ők annyira közel állnak még az Istenhez, és ezért tudnak tényleg tükröt mutatni számunkra, hogy hol vannak a mi kis rejtett hibáink. Ezen mindig elgondolkozom, és mindig elkezdünk dolgozni azon, hogy tényleg tegyünk azért, hogy a jó Isten útján járjunk, és ezt úgy lehet csak, hogyha az elhatározásaink is nagyon komolyak.
1: És ugye előbb-utóbb gyümölcsöket hoznak.
0: Igen, mindig vágyakoztunk, és vágyakozom arra, hogy az Istenhez még közelebb kerülhessek, hiszen felnőttként ugye egy időszakot kihagytam az életembe, amikor gyermekként megtapasztalhattam volna, és ösztönösen beépülhetett volna az embernek az idegszálaiba, és minden kicsi sejtjébe. Ezért nagyon-nagyon vágyakoztam arra, hogy legyen majd egy olyan imatársam, akivel rózsafűzért imádkozhatok, vagy olyan közösségem, ahol tényleg lelki dolgokról is beszélhetünk. Így a Jóisten pont a születésnapom napján létrehozta a Kacsot. Ez egy keresztény anyukák csoportja a Csillaghegyen. Úgy hívnak minket, hogy Kacs, és erősen kapaszkodunk az Isten lábába. Nagyon-nagyon sokan vagyunk, és ennek a további gyümölcse lett aztán későbbiek során most bontakozott ki a Szent József házas hittancsoportunk. Voltak nehézségek a szülőtársainknál, de mi az imáinkkal körbefogtuk ezeket a családokat, és nagyon-nagyon szépen alakult a sorsuk.
1: Ezek olyan fontos dolgok, amiről érdemes beszélni.
0: Igen, két édesanyánk is van a csoportban, akiknek nagyon-nagyon nehéz most az életútjuk, illetve az egyiknek már volt, mert ő megtudta, hogy genetikailag sérült kisgyermeket vár a pocakjában. A világ úgy tekintett rá, hogy ő egy őrült, hogy vállalja és nem veteti el, de mi az imáinkkal erősítettük és az Istenbe vetett hitét támogattuk, és meg is születhetett így Veronka. Egy másik kisfiúról szól, aki nagyon súlyos beteg, vérákban szenved. Most is a kezelésén tartózkodik bent a kórházban, és őt is egy olyan fontos imalánccal öleltük körül, hogy minden nap ketten imádkozunk az ő egészségéért és a családjának a békéért és türelméért, hogy ők tudják viselni ezt a nehéz keresztet. Kitartást ad ez nekik. A másik ilyen gyümölcsünk a kacson kívül, illetve a Szent József házas hittanon kívül, az egy nagyon-nagyon fontos téma, megint csak a gyerekekkel kapcsolatos és a szülői felelősséggel, az az édesanyák imája. Amikor hetente egyszer összejövünk édesanyák, és imádkozunk a gyermekünkért, imádkozunk a férjünkért, imádkozunk a nagy családunkért, és egy atyáért. És minden nap felajánljuk, illetve azon az alkalmon felajánljuk őket az Isten kezébe, hogy ő hordozza ezeket a személyeket. Utána lehet nézni az interneten, az édesanyák imája honlapon, és létre lehet hozni ilyen csoportokat anyukákkal, akiknek van idejük, akár napközben vagy esti órákban, bármikor, amikor nekik jó, és leülhetnek és imádkozhatnak a kedveseikért. Igen, nagyon fontos. És ezen a közösségen keresztül megtapasztalhatjuk azt is, ez nagyon fontos számomra, és egy örömteli dolog, hogy milyen jó, hogy van nekünk egy házunk. Hiszen itt jövünk össze mi emberek, akik szeretjük az Istent, és ez a közösség, ez olyan erőt adó, és pont ahogy említettem, ilyen megpróbáltatásokban annyira segítő, hogy nagyon-nagyon jó dolog az egyház, és nagyon szerethető. A megtartó ereje rendkívül fontos számomra is. Én előtte nem tudtam nagyon kapcsolódni embertársaimhoz, főleg lányokhoz.

0: mikor már nem sikerül kereszténynek lenni. Mennyire fontos pont most kiállni a hitünk mellett és beszélni arról, hogy az Istennel való kapcsolat öröm, egy perspektíva, és hogy Istennek azért mindenki számára van legalább egy ötlete. Sőt. De milyen jó lenne, hogyha odafordulna hozzá valaki.
1: Igen, szeretem ezeket a pillanatokat, hogy felébredek, és akkor néha arra gondolok, és azzal melegítem a szívemet, hogy ma megint valami jó dolog történhet, mert hogy a jó Isten az ennyire kedves velünk, hogy ő minden nap ajándékot akar nekünk adni, és hogy én nekem csak erre figyelnem kéne, és észrevenni, és lehet, hogy akkor éppen abban a mozzanatban nem fedezem fel, de amikor az estém ott van, akkor visszagondolva, hát ez csodálat, és ez tök jó, én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy ezt az oldalát látva az ember úgy érzi, hogy jó oldalon vagyunk, jó úton haladunk.
0: Ha valaki eljut egy olyan pontra, amikor azt tudja mondani, hogy Isten, hogyha vagy, akkor figyelj rám, mert én megtettem, amit tudtam a családomért, egy kapcsolat megtartásáért, egy munkahely megőrzéséért, különböző célok eléréséért, és valahogy nem sikerült, nem tudtam elérni, de hogyha vagy, akkor segíts. Gondolom, te is megtapasztaltad az életedben, hogy tehetsz nagyon sok mindent, el is ronthatsz dolgokat, de azért az Istenre lehet számítani, jóra fordulnak a dolgok.
1: Igen, ez így van. A gyermekeimen keresztül szeretném ezt megvilágítani, hogy ők egy olyan felelősséget adtak nekem, amin keresztül én megláttam azokat a hibáimat is, amit ki kell, hogy javítanom, de máskülönben azt is, hogy micsoda szépség az, hogy van testünk, és hogy az milyen szépen tisztán tartható, és hogy az a lelkünknek tényleg a háza. És a gyermekeimen keresztül láttam meg, hogy tényleg a házasságban is, de akár akik most még fiatalok, mennyire fontos az, hogy tiszták maradhassunk az Isten előtt, és hogy a testünknek a tisztaságára is kell gondolnunk. A lelkünk tisztaságát ápoljuk azzal, hogy elmegyünk gyónni, de hogy a testünk tisztaságát is őriznünk kell, ez is egy nagyon fontos küldetésünk, mint szülőknek, a gyermekeinkért, hogy figyeljetek oda, mert fontos az az ajándék, amit majd tudtok nyújtani a házastársaitoknak, amikor megházasodtok, de nem különben azért is, mert hogy az a lelkünknek az otthona.
0: Mi az, amit megemlítenél, azt, amit még fontosnak tartanál elmondani?
1: Azt, hogy minden nap keresem az Istent, és sokáig az volt a nagy kérdésem, hogy hogyan ismerhetem meg, és hogy találhatom meg ezt az utat, mert felnőtt megtérőként elég komoly dzsungelharcosnak éreztem magamat, hogy megyek össze-vissza, vágdosom itt a sűrűt, hogy hol lehet ez az út, ami az Istenhez vezet. Csodálatos ajándékot ad a Biblia, ahogy Dér Katalin is mondta, hogy annak az olvasása ajándékokat rejt minden nap. Én is ezt az utat, ezt az ösvényt megtalálhattam a Zsoltárokban. Megkaptam a válaszokat, mert Isten azt mondta a 16. Zsoltárban, hogy megmutatom az élet útját. Majd azt, hogy ő értelmet ad ehhez, és ezzel, hogy én használom az értelmemet, felismerhetem az utat. Majd utána a 32. Zsoltárban azt mondta, hogy megtanít erre az útra, és rajtam tartja a szemét. És végül azt, hogy ez az út a szabadság útja, amely a bűnrabságából ki fog ragadni. És a legeslegvégén pedig azt súgta a 100. Zsoltárba, hogy lép be kapuimba, udvaraimba. És én ezt az utat szeretném mindenkinek ajándékként.
0: Isten célt és értelmet adott az életednek is.
1: Abszolút értelmet.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatók, Fazekas Tímea tanúságtételit hallották. A felvételt Kerek József készítette.
3: A Lélek hangja, a Mária Rádió összeállítását hallották. Ritter első D-moll szonátáját Bednarik Anasztázia adja elő.

Ritter első D-moll szonátáját Bednarik Anasztázia előadásában hallották. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. 14. Leó pápa az újságírók rendelkezésére állt a Metz-Róma repülőjáraton szeptember 28-án este, miután véget ért franciaországi apostoli látogatása. A Szentatya sajtótájékoztató keretében válaszolt kérdéseikre. A Magyar Kurír beszámolója szerint a pápa a többi közt elmondta, hogy többet kellene fordítani az egészségügyre és az oktatásra, és kevesebbet fegyverekre. Úgy gondolja, hogy az egyház felelősséggel tartozik azért, hogy előmozdítsa ezeket az értékeket. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu-n. Közölték, a dokumentumok hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán kormány a megalakulása utáni első hónapokban. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a következő hónapokban nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után. A magyar embereknek évek múltán is joguk van megismerni egyes döntések hátterét, indokolták a döntést. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, közölte az ellenzéki párt elnöke szerdán a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint Orbán Viktor azt írta, hogy a Tisza kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állította fel az AVH-t, fogalmazott a volt miniszterelnök. Hozzátette, idézem, kommunista módszerek és új kommunista tempó. Az AVH bárkire lecsaphat, lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet. Mint írta, mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. Nem építi meg a Szolnok határába tervezett elektrolit gyárat a kínai beruházó, jelentette be a Kumlunkem Hungary Kft. A Facebook oldalán. Azt írták, hogy tiszteletben tartják Szolnok döntését, a cég számára fontos a helyi közösség véleménye és a kölcsönös bizalom, tette közzé az MTI. A Kumlunkem a világ 5 legnagyobb elektrolit gyártója közé tartozik, magyarországi üzeme a BMW és a Mercedes elektromos autóinak beszállítója lett volna. Győrfi Mihály Szolnok polgármestere a Facebook oldalán közölte, a Kumlunkem bejelentésével véget ért a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban Orbán emberei. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van, közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az alkalmazásban vásárolt érvényes havi, negyedéves vagy éves bérlettel rendelkezők MOL Bubi kuponokat igényelhetnek, amelyekkel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után 10, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak. A negyedéves bérlettel rendelkezők 3 egymást követő hónapban, az éves bérletesek pedig 12 hónapon keresztül kapnak e-mailben havi kuponcsomagot. Végül az időjárásról. Derült, napos, száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 9 és 15 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. Híreket legközelebb 13 órakor mondunk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy! Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem! Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből az 57-től a 62. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. Szent Atya hétfőn este visszatért Rómába 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8 óra 53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6 óra 40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szent Atya 19 óra 33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utat a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire. A Szent Atya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szent Atya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után a megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szent Atya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntött a Szentatyát és az újságírókat.
2: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
1: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leo pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
3: I'll start by speaking in English.
1: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
3: The 4 days were literally filled with many blessings.
1: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a 4 napot.
3: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
1: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a 4 nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is elmondanék, válaszolt a Szentatya. Mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
3: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
1: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
3: First and foremost, a human problem.
1: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
3: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
1: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. 4 napon át országunkban mindenki örömét lehet látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
3: Thank you for your question.
1: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
3: that I didn't cross it,
1: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani az étválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az öröm hír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akárcsak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégében törvény fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
3: about the questions of end of life issues.
1: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam. De nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
3: Teach what the church really believes.
1: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni? Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
3: la iglesia como comunidad,
1: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megerőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
3: No podrá solucionar.
1: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
4: Buonasera, Santità!
1: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa intéze szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott. De hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
4: Bombarda e minaccia non
1: solo. Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
3: La primera cosa sería...
1: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak, a háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
3: no es por ser politico, no politico, pero una voz,
1: amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével, és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit, néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban Balogh Sándor és zenekarának felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Újra teljes vonalukon közlekednek a Rákos vasútállomást érintő vonatok, közölte a Mávinform szerda reggel. Azt írták, hogy befejeződött a hétfőn kisiklott tartálykocsik átfejtése Rákos vasútállomáson, így három helyett már 5 vágányt használhatnak a személyszállító vonatok. Hozzátették, hogy a műszaki mentés nagyobb korlátozással járó munkálatait várhatóan a hétvégén végzik. Ekkor az állomás felső vezeték hálózatának bontására is számítani lehet, arról még zajlanak az egyeztetések. A közlemény szerint a baleset miatt jelentősen megrongálódott, általában csak a tehervonatok által használt vágányok helyreállítását a kocsik eltávolítása után várhatóan jövő héten végzik el. A személyszállító vonatok közlekedését az már nem fogja érinteni. Az újdörögdi kézigránát balesetről feltárt információk szerint a katonák jelezték, nem javasolják, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak, de a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Közölte a honvédelmi miniszter szerdán a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán jelezte, hogy zárt ülésen tájékoztatta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát két közérdekű ügy részleteiről. Az újdörögdi kézigránát balesetről és a csádi katonai misszióról. Hangsúlyozta, hogy minősített információkat nem hozhat nyilvánosságra, de a felelősség kérdéseiről és a közpénzek felhasználásáról a társadalomnak joga van tudni. Politikai és kultúrpolitikai célból indított politikai koncepciós eljárás zajlik Hankó Balázs értékelése szerint ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében, írta meg az MTI. Hankó Balázs a Hír TV-nek adott, hétfőn felvett és kedden sugárzott interjúban kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt, és mind az 1087 támogatott program kulturális program volt. A Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter kifejtette, politikai koncepciós eljárásról van szó, amelynek két gyújtópontja van, az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik pedig egy nagy politikai leszámolás, mondta. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanár mesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t szerdán. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanár mesterképzés hatalmas előrelépés az észak-alföldi régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség is van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és e lehetőségek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, számolt be róla az MTI. A munkáspárti brit kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Hozzátette, szándékában áll megvizsgálni, hogy mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. Végül hazánk időjárásáról. Derült napos száraz idő várható, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradást 14 órakor hallhatják. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében, szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Nátrán István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szilvásváradra és Szomajára látogatunk. Szilvásváradon a 25. alkalommal rendezték meg a Kárpátok őre szobornál az emlékünnepséget. A következő összeállításunkban Szaniszló László polgármestert, Kovács László apát plébánost, Tisztit, vagyis Gergely Istvánt és Popovics Emesét hallják.
1: Az első világháború kitörése után sokan úgy érezték, hogy szükség van a magyarság összefogására és olyan biztos védelmi rendszerre, mint amilyen a honfoglaláskor működött. Ezt ismerte fel Szeszák Ferenc szobrász is, aki 1916-ban elkészítette a Kárpátok őre emlékművet, melyet Korozsvár főterén állítottak föl. A Kárpátok őrét Szeszák Ferenc aktualizálva az első világháborút katonai alakban fogalmazta meg. 1918-ban a Kolozsvárra bevonuló román csapatok ezt az emlékművet felgyújtották és elpusztították. Ezután következett be Trianon, mely a magyarság szétszórását és hazánk feldarabolását eredményezte. Az azóta eltelt idő mindenben igazolta Szeszák Ferenc megérzését és ma is aktuális üzenetét. Ezért hoztuk létre korabeli megmaradt dokumentumok, tervrajzok, képeslapok alapján Szeszák Ferenc eredeti művének hű megismétlésével ezt a szobrot Szilvásváradon 2002-ben. Az emlékmű felállításának célja, hogy figyelmeztessük a Kárpát-medencében élő magyarokat, hogy létezésünk és megmaradásunk feltétele az összefogás, az állandó védelmünk biztosítása és érdekeink megalkuvás nélküli képviselete. Az emlékmű Kocsis László vezetésével, szervezésével és finanszírozásával készült el. Természetesen Laci bácsi is itt van köztünk, most már 25. alkalommal, 24. alkalommal, egy tapsokat kérdezik. Nem csak a szobor elkészültét, felállítását finanszírozta, hanem mind a mai napig ennek az eseménynek az egyik fő mozgatórúgója. A Kárpátok őre katonai alakot Horváth Béres János szobrász készítette, aki szintén itt van köztünk ez évben is. Maga a szobor egyetlen tölgyfaröngből kifaragott, 2 méter 65 cm, átmérője pedig 1 méter 10 cm. A szobrot befoglaló székelykaput mintázó védőtartót a Kisalföldi Erdőgazdaság gyártotta. Az emlékmű statikai terveit Tóth Vásárhelyi József készítette. A szervezésben közreműködött Pócsik László, az emlékmű helyszínre szállítását, felállítását az Évfurál Kft. Munkatársai végezték. Most pedig együtt, ahogy minden ünnepség elején szokás itt, énekeljük el a Kárpátok őre dalt.

0: Most pedig elmaradhatatlan része az ünnepségnek az, hogy megáldjuk és megszenteljük ezeket az eseményeket.
1: Imádság hazaszeretetért. Urunk Jézus, a hazaszeretetről nekünk mindennél többet mond az, hogy a Szentírás szerint kétszer hulladtál könnyeket. Egyszer a legjobb barátod Lázár sírjánál, és másodszor, amikor megpillantottad a halálra ítélt várost, Jeruzsálemet, ami egyet jelentett az egész országban. Jól lehet, annyi emberen segítettél, annyi emberen megesett jóságos szíved, és mégsem sírtál a Naimi özvegyel, a lányát vesztett Jairussal, betegek, nyomorultak, végtelen seregével. Nem olvassuk, hogy megsirattad volna Keresztelő Jánost, bár mindezeket szeretted, de hazádat megsirattad. Pedig te mondtad, Urunk, hogy országod nem innét való. Tiéd volt az egész nagyvilág, minden emberért jöttél, és mégis a sok nép között volt egy, a legszeretettebb, a te hazád. Erre a szeretetre hivatkozva könyörgünk hozzád most, hazánkért, egész népünkért, édes magyarjainkért. Nagyasszonyunk és a magyar szentek és hősök közbenjárására áld meg és oltalmazd népünket. Adj nekünk békét. Adj szép és Istennek tetsző életet. Védj meg minket minden csapástól és veszedelemtől. Adj jó időt és bőtermést. Adj munkát és áld meg a szorgos munkás kezeket. Add meg bőven a mindennapi kenyerünket. Szeresd ezt a népet, és add, hogy mi is szeressük életünk árán is hazánkat, becsülettel munkálkodva szép jelenén, és építve a boldogabb jövőt, de azt is add meg nekünk, kérünk Jézusunk, hogy szeressünk és szolgáljunk téged is, aki a hazaszeretetre is ilyen szép példát adtál nekünk. Ti élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Augusztus 15-én meghívtak Esztergomba, az oroszlános kápolnába. Ott volt egy szertartás. A lándzsásoknak a szertartása. Engem is meghívtak közéjük. Ezek a lándzsások valamikor a magyar királynak a nem is annyira testőrei, hanem inkább a szellemőrei voltak. Védői voltak. És amikor ott septében el kellett végezni a szertartást, aki oda beengedett bennünket, mondta, hogy gyorsan tűnjünk, menjünk el innen, mert még a falaknak is fülei vannak. És kimentünk a királyné udvarába, és ott folytattuk. Egy keleti végeken kampányfőnök volt az illető, szeretett volna velünk találkozni, és amikor bejött a vendéglőbe, amikor mondott valamit, így nézett körül. Látszott rajta, hogy fél. És megkérdeztem, mitől fél és miért fél. És azt mondta, halálosan megfenyegették. Telefonon beszélgettem többekkel is. És amikor kényesebb téma került elő, hagyjuk abba, személyesen találkozunk, és akkor majd mindent megbeszélünk. Félelem ülte meg ezt az országot, a lelkeket? Miért? Kitől? A megfélemlített emberrel még az Isten se tud kezdeni. Ezért az Isten számtalanszor mondja, üzeni, ne féljetek, ne féljetek. Márton Áront, amikor nem kérte, hogy a börtönből kivegyék, Gróza miniszterelnök kihozatta. És az első kérdése az volt a miniszterelnökhöz. És én, Márton Áron, mivel tartozom, hogy engem most kiszedtek a börtönből? Megyek vissza, hogyha valamilyen feltételt szabnak nekem. És a miniszterelnök végül annyit mondott, Márton Áront elfogadjuk olyannak, amilyen. A maga becsületével és kiállásával a népéért nem csak a szabadságát volt feláldozni, hanem még az életét is. És meg vagyok győződve, azért nem papnak a háború után, meg a székely hadosztályban is harcolt, 18-19-ben. Meg vagyok győződve, azért vállalta a papságot, mert arra gondolt, hogy így sokkal jobban és határozottabban tudja szolgálni az ő népét. És a félelmet csak azt tudja legyőzni, aki a legnagyobb áldozatra is képes. Ha képes vagy a legnagyobb áldozatot is meghozni, akkor szabad ember vagy, nem tudnak megfélemlíteni, márpedig a magyar ember a szabadság utáni vágyát azt nem tudja eltitkolni. A korabeli császári és pápai megnyilatkozások is jelzik ezt. És itt még megemlíteném azt, hogy ott ülök Csíksomlyon az irodámban, és bekopog hozzám három székről zágomból egy szent ember, és amikor belépett, rám mutatott, te őrző vagy, a te neved őrző. Én most rámutatok mindenkire, hogy a te neved őrző. A hétfalusi csángoktól egy öreg asszony hosszú egyeztetés után belépett hozzám, és hasonlót nyilatkozott. És elmondta, hogy mire kell odafigyelni, és mire kell vigyázni Csíksomlyon. Mondom, menjen és a ferenceseknek mondja el. Egyetlen Szent Ferences sem volt akkor otthon, nem tartózkodott otthon, mert udvarhelyen temetés volt, egy papot temettek. És ezért kénytelen voltam én ezt a terhet magamra venni, mert nem mondom azt, hogy nem teher. És hadd említsem meg befejezésül, mert többször megfordult itt Kelemen Csaba. Egy ilyen alkalom után megfogott, félrehívott, és hogy mit mondott nekem, nem ismerem elmondani nektek. De valami hasonlót. Legyen áldott az ő emléke is. Én nagy tisztelettel kérem a magyarokat, mindazok, akik magyarok és magyaroknak akarnak megmaradni, hogy legyenek őrzők, neveljenek szellemi utódokat, nemzenek és szüljenek szellemi utódokat, hogy a jövőnk biztosítva legyen.

0: Popovics Emese vagyok, Kárpátaljáról, Munkácsról származom. Már 5 évvel ezelőtt is részt vettem ezen a rendezvényen, és idén is meghívást kaptam, hogy énekelhessek. És ezt örömmel el is vállaltam.
1: Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt pontosan nem voltam itt, de azért a munkácsiakat tisztelem. Egyébként milyen most ott attól függ, mert az azért nehéz élni mindenütt, úgy mondom, ott is, Munkácson is, meg itt is, akár Szabolcsban, akár az ország közepén, vagy nyugaton is.
0: Természetesen mindenhol más élni. Én Budapesten élek most 6. éve, itt végzem a tanulmányaimat, de havonta hazajárok Munkácsra, és számomra mindig az otthont jelenti, hogyha ott lehetek. Mindig feltölt az otthoni közösség, mindig jó ott lenni. Úgyhogy én nagyon szeretem.
1: A szülőföld, az a szülőföld természetesen. És mit fogsz énekelni, amit kell, vagy nem kell, vagy a szíved adja?
0: Kárpátaljai népdalokat fogok énekelni, illetve székelyföldi dalokat, Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtésében.
1: Mert ugye a Kárpátok őre ott van, az azt jelenti, hogy vigyázz ránk, rátok, meg mindenkire, aki magyar. Nehéz, gondolom, visszagondolni, hogy Budapestről Munkácsra mindig jobb lenne, hogyha mindenütt béke lenne.
0: Pontosan, ezzel egyetértek.
1: Elmondom azt, amit neked kellene elmondani. Így van?
0: Így van.
1: És a jövő az milyen perspektívákat hozhat?
0: Egyetem után tanítani szeretnék éneket és citerát, úgyhogy azt is fogom csinálni.
1: Az éneket azt kiknek? Azoknak, akik hajlamosak rá, hogy megtanulják. Bár a magyar népzene, magyar ének világhírű, de hát azért nem biztos, hogy ezen a 13-14 millió emberen kívül igazából szeretnénk a magyar nótákat, nem nótákat, magyar énekeket. Hol lehet tanítani? Nyugaton már nem biztos.
0: Egész Magyarországon nagyon nagy az érdeklődés, azt tapasztalom a magyar népzene iránt, úgyhogy én nem aggódok emiatt. Biztosan lesznek tanítani.
1: Hát akkor jó, hogyha valaki nem aggódik, de hát azért dolgozni is kell.
0: Természetesen.
1: Hogyan lehet képezni népzenében a hangot? Mert ugye opera, énekes, operett, azok másképp dolgoznak úgy, hogy kimegyek valahova, és akkor megtanulom a nagyanyáinktól, vagy pedig hát bemegyek abba a iskolába, akármilyen, vagy pedig magamtól is lehet.
0: Nyilván az a legjobb megoldás, hogyha az ember ki tud utazni is a régiektől.
1: Hát igen, de Erdélyben már kopik lassan minden.
0: Ezért kell igyekezni.
1: És akkor te jársz ki is, gyűjtesz.
0: Én még sajnos nem volt rá lehetőségem, illetve nem tudtam éppen akkor élni a lehetőségekkel, de számomra is egy felkiáltó jel, hogy én is menjek.
1: Köszönöm, azért látom, van egy kis izgalom a fellépés előtt. Örülök, hogy találkozhattunk.
0: Én is nagyon örülök.
1: Elhangzott összeállításunkban Popovics Emesét, előtte Tisztit, Gergely Istvánt, Kovács László apát, plébánost, és Szaniszló Lászlót, Szilvásvárat polgármesterét hallották.

0: A folytatásban Szomolyára megyünk, ahol Kaló Imre, a Borászok Borásza rendezvényén vettünk részt. Elsőként őt hallják.
1: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy a Kárpát-medence szerte lévő ismerőseim egy szóra igen mondtak, hogy ezen a szent napon együtt találkozhassunk. Azok, akik főznek, azok is ennek a társaságnak a részesei. Ma minden ingyen lesz. Ingyen lesz a bor, ingyen az étel. És ingyen van az élet. Istentől való. Nem pénzért születik senki, és nem a pénz határozza meg azt, hogy lesz-e generációs folytonosság, vagy nem. Hanem a tudás, amely a szülőföldön az életbe maradásnak, generációs folytonosságnak az alapja. Ez az alap az igazságra van ültetve Isten által. Az Isten általi igazságból fakadó tudások sokasága az a kultúra. És a kultúra az, ami életbe tartja a gondolkodó embert. Ezért léptünk ki az ösztönszerűségből. Nem akkor iszunk, amikor szomjasok vagyunk, nem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, nem azt, amit találunk, nem azt, amit éppenséggel, ugye, nehogy Isten, másoktól elvesznek, mert az állatoknak is teritoriumok van, és elüldez egyik a másikat, hogy a belép az ő területén. Úgyhogy akkor, amikor a szőlőkultúrát ápoljuk, akkor egy alapéletkultúrát ápolunk, azt a tudásszokaságot, amely a szülőföldön való generációs folytonosságot lehetővé tette. Tehát ha valakinek van bora, van kenyere, azaz száraz gabonája, van lépbiztonsága. Aki ezt elfelejti, földön futóvá válik. Elmegy a szülőföldjéről, és nem értékeli. De most legfőképp azok nem értékelik a szülőföldön való létezést, akik a pénzt birtokolják. A pénz az ördög eszköz. Soha senki se felejts el azt, hogy a nap nem azért kell föl, mert az ember lefizette. És nem vész magja lemes gabonának, de híresen lesz egykor a családnak, írja Vas Albert az Üzenet haza című versét. És akkor, amikor nekünk házi feladatunk, hisz ugye a gólya visszajár a fészkére, a fecske is visszajár a fészkébe, az ember is egy fészek lakó élőlény. Ugyan elmehet, szétnézhet, de állandóan visszajár a szülőföldjére. Ehhez mi kell? Hogy ápolja a szülőföldön való életkultúráknak az összességét. Itten jó páron az idősebbek közül. Mi is már beléptünk a nyugdíjas korban. És mi még tudjuk azt, hogy minden négyzetméter föld kézzel művelt volt. Volt 15 ezer darab cseresznyefa, és ezt mind kézzel művelt környezetben, kézzel szedett gyümölcsöt, ugye osztották szét, vitték el azok, akik tudták nagyon jó, hogy az egyik legéltetőbb gyümölcsel találkoznak akkor, amikor a cseresznyét megeszik, a szomolyai rövid szárú feketét, és akkor, amikor az eszőlőkből születő bort megisszák. Az a kultúra, amely egybekötötte az embereket a szőlőművelés, a gyümölcstermesztés által, az a létbiztonságot jelentette az itt élőknek. Ezért vannak sok-sok ezer éves kultúrára ugye utaló történelmi nyomok, amik nem egy-két ezer évesek. És amikor én szólok ezen az anyanyelven, a szeretet nyelvén szólok, vannak azok, akik éppen a szerről jöttek Mohácsba. És vannak azok, akik éppen küzdenek azért, hogy a szeretetben egymást éltetve élhessenek. Hisz a szeretet, a szeretet szavunk a Magyarok Országgyűléséből fakadó elnevezésnek a folytatása, hisz a szeren hozott döntések etették az embereket. Innét van a szeretet szavunk, és ezt a szeretet szót nem tudják lefordítani más nyelvre. És azok, akik e kultúrát őrzik, no azok a magyarok, akik a szülőföldön mindenki számára hihetetlenül, és jól érzékelhetően még ragaszkodnak a szülőföldjükhöz. No, azok az emberek, azok a magyarok, akik a generációs folytonosságot továbbadják. És miért fontos ez? Mert az nem lesz, ez a falu se lesz, a családok se lesznek, ország se lesz, de nép se lesz a földön. A szülőföldi kultúra nélkül megszűnik az Isten által adott csodálatos lehetőség a földi élet. Ez a mai nap azért van, mert 30 éve indítottuk el, de 15 évvel ezelőtt voltunk Brüsszelben 9 borász a történelmi Magyarország területéről, Ezek közül a Moravszi itt van közöttünk, és meg lett szólítva Balla Géza, Botfrigyes, és hogy összefogjuk mindezt az egészet, itt most itt vannak Kelement Elkéről az Orbán család, Kisküküllő, Madas Attila, Érmenlék, Dél-Balaton, Légliottó, Észak-Balaton, Kece Zoltán, Sopron, Rásp István, Rásp Józsi, bocsánatot kérek, de kereszteltelek. Az egésznek az üzenete, hogy mi meg helybeliek itt vagyunk és egybe tartozunk, egy közösség. A borkultúra nem az alkoholnak a világa, az alkoholt most fölváltja a kábítószer, tiltakoznak a bor ellen, alkoholmentes bort akarnak készíteni, ez a Bibliának a megcsúfolása, ez alkoholmentes bor nincs. Van must, igyák azt, és mutassák meg a gyerekeknek a mustot. És akkor, amikor narkós zombikkal találkozol úton, útfélen, akkor nyilvánvalóan most a narkotikum a legnagyobb kihívása is, akkor cselekvőképtelenné válsz. Küzdhetnek ez ellen, de ez egy nagy biznisz, mert kábulni szeretne mindenki. Na, a borban, és akkor a bor filozófiáját íróknak, Hangas Bélának a gondolataival búcsúzom. Minden lélek egésznek születik, egészségét nem veszíteti el, légy okos, szerezd vissza egészségedet, igyál. A tisztaságolaját, a mámorolaját kínálom neked, igyál, a többit majd hozza a bor. Hát legyen úgy, hogy ma hozza a bor. Egészségetekre a bort, az ételt is. Isten ajándéka, Tőkés László megtisztelt tegnap este, de ma keresztel, azért nincs közöttünk. És amikor tegnap este együtt voltunk, akkor visszaemlékeztünk arra, hogy Brüsszelben mekkora siker volt az Európai Parlamentben az ott létünk. A magyar média nem adott hírt róla semmi. Semmiről nem ad hírt a magyar hírközlés, ami jó. Mindenről ad, ami megcsúfol, és minket gyaláz. Ma nem gyalázkodunk, nem szidjuk őket, mi iszunk és eszünk egészségedet.
0: Kaló Imre köszöntőjét hallották Szomajáról.

0: nem csak borünnep volt, hanem ezen kívül kiosztották például a Szomolyai Kert Szépség verseny díját is.
1: Bajzát József vagyok, Szomolyáról. 73 éves elmúltam, boldog családi körülményeket élek, 53. házassági évfordulóra betöltöttük.
0: Gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Az érdem az magától vetelő, nem azért csinálom, hogy nekem bármilyen díj legyen ezért. Gyermekkoromtól kötődünk erősen a földhöz, szülők, nagyszülők által mindenképpen, és az ő nyomdokaiban lépve, attól függetlenül, hogy a munkahelyem Megerben volt évtizedeken keresztül, mentőgépkocsivetőként dolgoztam, de ugyanúgy megvoltak a gyümölcsöseim, Egerbe is gondoztuk, 400 négyszögöl belterki földünk volt. 2001-ben költöztünk vissza Szomolyára, és az első lépés az volt a házépítés után, hogy földet vegyünk a faluba, és azt a földet, amire most tulajdonképpen díjaztak, abban már dolgozik 331 darab gyümölcsfánk van, mindenféle tétel, de a csúcs az a szomélyi fekete rövidszárú cseresznye, és amit tulajdonképpen úgy néz, hogy saját magam által lett leoltva, a régi dűlőkből összeszedve az oltvány, és akkor úgy nevelgettük, és most már ez éven elég szépen termett. Az időjárás kedvezett a cseresznyének, fagyás is volt, de hál' Istennek egy lapos része van a gyümölcsös, és mondjuk egy-két héttel később érnek, de viszont a ragyogó volt az idei minőség, amit úgy lehet fogalmazni talán, hogy hosszú éve volt az egyik legjobb minőséget mondhatjuk, magas cukortartalommal, egy zamatos, igaz, hogy nem túl többettel telett szem, hanem többettebb szemek voltak a cseresznyé, de az a mennyiség és az a minőség, az kérem szépen, az tényleg egy hosszú évek óta meglévő minőség volt, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Ezt valószínű, hogy nem tudták, a díját adok, a rendet néztek, vagy mindent?
1: Ne, beszélgettünk a hölgyekkel.
0: Jó, értem,
1: persze, tehát én bemutattam nekik a területet, azt a részét, ami a területnek a kültetni részt, az a szántó rész is van, azon is volt a kultúrnövény, csak hát most elültettem 178 bokor babot, és ebből egy szemet nem vettünk vissza, mert a vadak bejárnak, ugye ők is éheznek. Hát a feleségem azt mondta, hogy ha már eszik a babot a vadak Józsi, akkor hagyjuk, majd mi nem eszünk babot, majd eszünk jövőre mást. Úgyhogy tulajdonképpen így alakult ki ez az egész dolog. De van a házkertünk is, van, amiben ugye erre sárhálódott gondoztuk a paradicsomot. Hát a hölgyeket én megkínáltam, már mikor más palántolta a paradicsomot, akkor én már érett paradicsomot adtam a kertlátogató, akik bírálók voltak, a hölgyek adtam nekik ajándékba egy gyönyörű paradicsomot.
0: Egyébként most az a jó, ha biokertészetszerű, vagy pedig hát, hogy úgy legyen rendben, ahogy egy normális kert rendben kell, hogy legyen, minden kipalántam, szépen kikarózva.
1: Az én olvasatom, mert azt tudom mondani, mindenképpen arra törekedünk, hogy a gyermekeim, akiknek még ugye a Mama Tesco-nak hívjuk ezt, amikor jönnek, becsomagolnak, hogy azt a minőséget adjuk nekik, amit még valamikor... Tehát én nem szeretem ezt a bio megnevezést, azt viszont szeretem, hogy a földünk, az, amit művelünk, összegyűjtött esővízzel locsoltam, ez évben muszáj voltunk utat fúrni, ami nem kis költséggel járt, mert egyszerűen már az esővíz a 4000 liter a 4 tartályból, gyakorlatilag mire kellett volna leginkább a paradicsom, a paprikának locsolni, az már sajnos akkor elfogyott, és akkor bele kellett vágnunk egy kútnak a fúrásába, hát ami majdnem közel 1.850.000 forint volt, de most már van kutunk, egy nagyon jó minőségű vízzel, 18 méter mély a kút, és 10 méter a vízoszló benne. Ezután még könnyebben fogjuk azt a minőséget rendesen tiszta kúti vízzel locsolva, semmilyen patakvízzel. Én a patak, nekem mögöttem van a patak, megmondom őszintén, de mivel a szennyvíztisztítóból dolgozzák vissza már, én nem locsolok a patakból. Ott még vannak ismerősök, a szomszédkertben az locsolják, én úgy döntöttem, ha a természet úgy akarja, hogy kiszárad, akkor sem locsolok a patakból, mert én úgy gondolom, hogy az már nem az a víz, ami a növényeknek talán, hogy hasznára leállna.
0: Talán most már megértettem, hogy nem biokertészet, de amit meg kell adni a növénynek,
1: megadja,
0: mert akkor, hogyha nem, akkor
1: a legmesszebb menőkig megadjuk annak, amit, de úgy adjuk meg neki, hogy nem, tehát Ettől függetlenül most, hogy ugye borzaszt az a bio, tehát nem permetezek, semmilyen olyan dolgot nem csinálok, tehát nincs kemikálás magyarul a területen. Én nem permetezek, semmivel vannak ilyen különböző ilyen tápolami dolgokkal, azzal sem nagyon foglalkozom. Egy van minden egyes olyan növényt, amit elültetek, ebben lehet ebben cukkini, patiszon, tök, sütőtök, akármi, az kap egy veder birkatrágyát. 5-6 éves birkatrágya, és mindig szoktak hozzá jönni, hogy Józsikám, honnan van neked ez a 90 centis cukkinét? Hát onnan van, hogy beteszem a birkatrágyát, megfedem, meglocsolom, és 2 nap után nedves ágyba elrakom a magot. Tehát borzasztó mennyiséget dolgozok vele, de én úgy gondolom, hogy ami kell, az visszaadja nekem a természet. Akármilyen szemtől nézzük, erre törekszem, nem kicsit.
0: Sok munka, meg már lassan szakértelem is, gondolom.
1: Hát a nagyszülőktől megkapott szakértelem az emberben genetikailag benne van a magyar emberre kódolva. Csak annyi kell, hogy vissza kell gondolnunk és visszaolvasni az időbe, úgy, hogy a nagyszülők hogy csinálták, hogy dolgoztak, hogy termeltek. És ez az embernek ugye gyermekkorában, felnőtt korán is visszajön. Azért már 73 pluszosan csinálom én ezt, tehát azt sem lehet mondani, hogy már vigész korban vagyunk, de örömmel teszem, megmondom őszintén, 2 okból. Nincs az a nap, hogyha virágzik a cseresznyefám, ha virágzik a körtefám, hogy én legalább 1-1,5 osztát ne töltsek le a gyümölcsösömbe. A házkertel ugyanez a helyzet. Napi 50-szer kimegyek egy ebéd után, egy ebédvacsora után, kimegyek, körbenézek, nem csinálok semmit, csak megnézem őket. És akkor ott jól érzem magamat. Ez a lényeg.
0: Ugye a jó gazda még beszélget is a növényeivel.
1: Igen, igen.
0: De persze az ember gondol rá, de az azt is feltételezi, hogy bizony-bizony idejében, mindent idejében kell.
1: Hát nagyon kell tudni már ezt, ez biztos. Hát én nekem a hölgyek ott voltak. Egy videót kellett csinálnom, sajnos, mert a borsó, mire már ők odaértek a borsónak, Irma Gel volt. Május 15-én nekem a borsó olyan volt, ez a Oscar nevezetű borsó, hogy elültettem 1 kilót, és 53 kilót szedtem le róla. A hölgy, aki meglátta, azt mondta, hogy mondjam már meg, hogy milyen borsó, vető borsó. Mondom, ez Oscar nevezetű, nem olyan rég került forgalomba, de addig kutattam benne, még megtaláltam, és csodálatosan hozza a termést. Nagyon-nagyon magas hűvelyű, vagy hosszú hűvellyel, 9-11 szemes borsó töltelékkel van. Mikor megmutattam nekik a videót, ráközelítettem, hogy lássam, azt mondták, hogy ez fantasztikus.
0: Nem is kellene az embernek mezőgazdasági iskolákba járni, hogyha a szülők, nagyszülők átadnák.
1: Átvette, így van, pontosan.
0: Mert vagy azt nem lehet volna tanítani.
1: Pontosan nem van szó. Tehát azt, hogy én mondják, hogy agrártudományi egyetem, biztos, hogy Kottában nagyon jól lehet tanulni. De a manuális gyakorlati része, az csak úgy lenne, hogy lássa a szülőtől, vagy nagyszülőtől, hogy ő hogy csinálta, tudod? Ez így volt az oltásokkal, imádok oltani különböző dolgokat, minden. Van olyan körtefám, ami egyfajtát terem, soha nem veszek le róla termést, látom, hogy megterem, ott van, gyönyörk, egyébként visszatérve, és amit szeretném még mondani, soha nem mások irányába tettem, amit tettem, mindig csak a saját magam örömére, a feleségem, meg a gyermekeim örömére, hogy azt a minőségű zöldséget, gyümölcsöt termeljek meg nekik, amit szívesen megesznek. Tehát nem egy erő van szó. A feleségem ugye ebbe partner, óriási, mert most 623 üveg befőttünk van. 623 lekvár, cseresznyelekvár, ilyen lekvár, patiszon, cukkini befőzve, minden, ami létező. És még ezután jön majd az a lekvár, ami még készül, ugye, mert nem tudjuk mindig produkálni, amit lefagyaszt, ugye, és a cseresznyét is újra kifőzi. Tehát ugyanaz a minőség, mint hogyha frissen csinálná.
0: Gyerekeknek jó.
1: Az biztos. Ha valakinek ebben a játékban jó, de mondom, én is ugyanúgy jól érezem benne magamat, meg én is úgy vagyok vele, hogy ha amit csinálok, azt saját örömömre, meg úgy a szűkör örömére, meg a barátaimat meghívva eljönnek, beszélgetünk, aztán ők is egyet rábólintanak, de mondom, maga az a dolog, hogy ezt most méltányolják és valamilyen szinten díjoznak, ezt elfogadom természetesen, de soha nem ezért csinálnám. Soha nem ezért csinálnám, ettől függetlenül csinálnám. Azt, hogy most van egy ilyen lehetőség, hogy a kertbarátok itt megjelennek, aztán, mert ez jól esik, megmondom őszintén.
0: Még egyszer gratulálok.
1: Köszönöm
0: és
1: szépen.
0: Hát további jó munkát.
1: Nagyon hozzá, szépen,
0: mert
1: köszönöm.
0: Még ezzel nem fejeződött.
1: Abszolút nem, hát még itt vagyunk kőkeményen. Hát az még, ezután is ugyanúgy lehetnek teendők, előkészíteni a talajt, minden, tehát az mű. Elő. Hát köszönöm akkor a lehetőségre, ezt elmondhattam, és akkor ezen keresztül mindenkinek jó egészségét kívánok, és gyakorolják a kertművelést minél többen, jó?
0: Ha tudják, ha van mit.
1: Hát meg kell próbálni, nincs mese. Elnézem, a faluban sokan tologatják a fűnyírót, irritál egy picit, mert ugyanazt a földön én óriási mennyiségű értéket tudok produkálni, amit

0: Végezetül azért kóstoljuk meg a megyesegyházi racka pörköltet.
1: Sajben? Vagyok megyesegyházára.
2: Fölnemeltem.
0: Racka Békés megyéből, de hát az valahol egy közelebbi hely van.
2: Megyesegyháza. Dinnyetermő rész hát, volt valamikor, még most
0: kimondtam, csak olyan nagy a dinnye, hogy nem esett ki a száma. Tudom, jó, hát megyesegyházi dinnyéket, meg rackákat.
2: Termeltük 500-an, most már nem vagyunk, csak 40-en.
0: Ez azt jelenti, hogy a piac az romlik.
2: Hát,
0: a belső piac.
2: Az elromlott már. Ma nem romlik, az már elromlott. Megtették a multik.
0: Mondjam a multikat, megtették nem mondom.
2: A, én mondom, én megtette a nem tudom, minek neveznem, de inkább visszafogom magamat, mert...
0: 500 forintos dinnye mellett 200-ért adták, hát...
2: Valamikor a Budapesten nagybani piacon 500 plató dinnye bement onnan Megyes és térségéből. Valaki ezt megszámolta, nem én. És most, ha bemegy 10 plató, akkor már sok. És a magyar nép megette. Ez nem import volt, hanem ez magyar pocakba került, finom, egészséges, jó dinnye.
0: Hát ugye itt lakunk Eger környékén, mert a Szent István Rádió azért ez Észak-Magyarországon szól főképpen, de hát interneten a világ minden részén. Azért a hevesi, csányi, besenyőtelki dinnyék is már hát alig-alig lehet találni.
2: Azt mondják, hogy alig van.
0: Alig-alig lehet találni egy-két árust. Igen, most nem nagyon van már görög dinnye. A piacon hát az időjárás nem csak a szőlőre volt olyan, ha rossz, hanem
2: mindenre,
0: a dinnyére is.
2: Mindenre.
0: Kiszáradt. De a racka az nem száradt ki, mert van benne bőven, úgy látom, egy kis zsír is, bár azt mondják, hogy ez is olyan egészséges hús, hogy ezt nyugodtan lehet.
2: Mangalica zsírra van. Mangalica szaunában van elindítva, a rackán nem sok zsír van.
0: De én azért mondtam én ezt a nagy tudással, hogy a racka az szárazabb, egészséges.
2: Egészséges. Én nagyon szeretem.
0: Vagy, mint a vathúsok.
2: Igen, igen, igen. Ő neki nincs fagyúja, abszolút nem fagyúízű. Aki nem szereti a birkát, most én, ő jó, de aki nem szereti a juhot, így mondom...
0: Az magyar a jó, a birka...
2: A birka az valahonnan jött.
0: Jött,
2: de én úgy tudom, hogy 8000 éves, amit tudok, én 8000 éves múltra tekint vissza a racka. Én olyan 10 éve tartom, előtte lemettem egy falatot se belőle, ahányszor főzök belőle, mindig meg kell elemenni a kalapomat, és le kell térdeljek. Mert...
0: Tisztelet.
2: Tisztelet. Amikor elvágom a torkát, fáj.
0: Tehát,
2: de mondom, én nekem...
0: Valamit valamiért.
2: Én nem ettem addig, ameddig nem volt... Nem volt szerencsém hozzá, hogy valóban elhittek volna. Tartom őket egy 8-10 éve. Most kicsit többen vannak, mint kellene, de nem baj, majd a helyére kerül.
0: Szabadtartásban van?
2: Beltéren vannak, mert nem merem kivinni őket, mert nincs folyamatos felügyelet rájuk, és bent vannak beltéren. Nem a legjobb helyen vannak, mert beltér van, nekik szabadság kéne.
0: Azért néha-néha azért kihagyja.
2: Azt a részt járják, de felügyelet mellett, mert szomszédok vannak, és ha átmegy a szomszédba, akkor nem örül neki.
0: De akkor kutya nélkül?
2: Kutya nélkül, bent beltérben. Mm. Tehát van tanya, de nem vittem ki őket, mert folyamatos figyelmet igényelnek, mert a szabadjára van engedve, ő akkor csinálja a dolgát. Megy.
0: A rackát ugye nyírják?
2: Igen, nyírják, csak van neki két hegyes tülke,
0: igen,
2: és ő utat talál magának, eddig akármilyen kerítést csináltam, ha két kos találkozik, kinyitja a kerítést. Kinyitja. Eddig amilyen kerítést csináltam, mindig kinyitották. És akkor aztán szabadjára tudnak menni. Folyamatos felügyelet, kell hozzá egy juhász.
0: De ezeket nem kell körmölni sem, mert mocorognak.
2: Nyíláskor megkörmöljük.
0: Bekenik egy kicsit a lábát annyira, meg hát, hogyha van véletlen férges, gondolom, mert hogyha szabadon van többször, de hát vagy beltérive, ott már elkaphatja. De ők csak legelnek, vagy azért tápozzák is?
2: Bent vannak, de nem tápoznak, csak szilárd takarmányt kapnak.
0: Szilárd,
2: nem stáv, nincs stáv. Csak kukorica van, vagy zab, vagy árpa, meg kukoricaszár, széna, szalma.
0: De mondom, legelni kell nekik, és akkor nem híznak el. Amúgy se hízna el, mert...
2: Nem hízik a cefet módon.
0: Motorgósabb is egyébként is.
2: Nem hízik a gyomra. Nem olyan, mint a többi fehér fajta, hogy vastagon van rajta fagyú, nem.
0: A rackát azt hoztuk is, ugye?
2: Hoztuk, nem tudom mióta. Nem tudom. Én tudom, 8000 évet tudok. 8000 évet tudok, ami van. De az nem kevés. Tehát a 8000 éves múltra tekint vissza.
0: A génekkel foglalkozó emberek már tudják ezt, meg tudják mondani a korát is ezeknek. Ugye beszéltünk a dinnyéről, beszéltünk a rackáról is, meg hát az egészséges ételről, táplálékról. Mert az a étel, az a táplálék, ami táplál valójában. Ami oda való, nem pedig. Nem úgy, pedig jó, senkit nem akarok színni, de hát ebből élünk. Falun is már városi ételek vannak.
2: Elég szomorú.

0: Elég szomorú. De hiszem, hogy elengedtük a gyökereinket. Tisztelt a kivételnek. Nem mi tehetünk róla, ez így történt. De gyökér nélkül kidül a fa.
1: Nehéz.
0: Hát, az öreg Isten ránk tekint. Olyan szinten, hogy az a gyökeret megemeli, hogy erősödjön. A gyökér a lejegyek.
1: Hát meg a föld is, amiben van.
0: Meg amiben van. Ez a föld, ez egy olyan föld, ami ad.
1: Magyar föld.
0: Ami ad. Ez csak ad.
1: Régóta magyar.
0: Régóta. Nem tudjuk mióta. Egyik így mondja, másik úgy mondja. Tudom, hogy ez mindig is az volt.
1: Egyébként úgy sokan vannak. A Dinnyit mondta, hogy 40-50 család van.
0: 500 család csinálta. 500 család csinálta, most 40-50 család csinálja.
1: 10% maradt.
0: Igen.
1: De hát olyan túl sokat nem. De a jútenyésztők vannak?
0: Egyáltalán nincs.
1: Senki.
0: Senki. Jószágtartás nagyon a békafenekre. Nagyon-nagyon lent van. A lótartás és marhatartás is arra felek nagyon-nagyon lent van. Egy-két tehén van a faluba. Ott nálunk eléggé, hogy mondjam, valamiért elengedték fiatalok, és nem igen van jószágtartás. Ott nagyon kevés helyen vágnak disznó.
1: Annyi, hogy ott megy a zsemötös, nem olyan messze, csak rá másznak, és már Budapest dolgozhatok is. Mehetek.
0: Elcsaljuk.
1: Ugye hát Budapest nem lenne ilyen népes.
0: Hogyha
1: feltért néznék, akkor alig van egy pár olyan 100 család, aki ottani gyökerekkel rendelkezik. A többi az mind?
0: Az mind. Össze. Honnan?
1: Szabolcsból.
0: Mindenhonnan.
1: Nem csak Szabolcsból.
0: Mindenhonnan. Mindenhonnan. Hát ha sokat segített a TSS-ítés hozzá.
1: Hát igen, mert
0: az azért megindította.
1: Hát az küldte be dolgozni a rabszolgamunkára.
0: Igen, mindennek meg volt az oka.
1: A gyárakban. Hát mit csináljon? Legyünk újra magyarok. De nem költöznek ki az emberek, csak azok, akiknek már lehetőségük van.
0: Nem egyszerű. Nem egyszerű fölhozni azt a cipőt, amit lehúztunk. Az már szorít egy idő után. Nem egyszerű fölhúzni, fölvenni azt, amit a nagyapám csinált, ha eltávolok tőle. Nagyon meg kell benne izzadni. Ők megizzadtak, mindig izzadtak, és őknek ez nem volt furcsa. De ha az ember elszokik a naptól, a napsütéstől, elszokik a széltől, az izzadságtól, nehéz, mikor folyik az embernek a szemébe az izzadság, akkor meghátrál.
1: Tehát leáll. A Dinnyi elvitte, de azért még, ugye az utolsó információm, hogy mangalica zsírra lett téve a racska.
0: Igen, mangalica
1: minden szalna. Része?
0: Minden része. A körme kivételével.
1: Feje?
0: Feje is benne van.
1: Benne?
0: Benne. Benne.
1: Karcagi módon.
0: Hát ez most
1: a úgy szemével. Szemével.
0: A szemek illetvéve belőle. Ja. A szemét kivettük.
1: És akkor hagyma az mikor? Előtte?
0: Hagyma közbe.
1: Közbe?
0: Közbe. Először megsütögetem, és utána rámegy a hagyma.
1: Jaj, értem. És akkor...
0: Nem, hogy indulóra, hanem közbe.
1: És a szalonnát ki kell szedni?
0: Benne maradt.
1: Én pedig szeretem, ha kiszedik, amikor ott lopkodni körülöttük, elvinni egy kicsikét. De akkor az benne maradt, és akkor hozzá. És akkor meddig megy?
0: Egy kicsit megkérgesítem. Ja. Megkérgesítem, és akkor utána...
1: Még a fehérelik egy cseppet?
0: Igen. Egy picit megkérgesítem, és akkor aztán össze van rakva. Egybe. Ez a csontnak többet adunk, hogy följön le róla, utána akkor rakom ezt a csonttal indul, aztán rámegy a hús és a hagyma.
1: Tehát rétegesen
0: úgy.
1: És akkor utána víz.
0: Egy pici víz, egy picit többet öntöttem be, úgy érzem, hogy kellett volna.
1: Ja, lassan befejezzük, víz van, le kell főzni, és akkor jön hozzá az előre meghőtt krumpli.
0: Igen.
1: Bekeverve?
0: Nem megy hozzá, csak rá lesz szedve.
1: Ja, akinek
0: kell. Igen. Akinek kell, tesz hozzá krumpli, akinek nem kell, nem tesz hozzá krumpli.
1: És láttam utoljára még egy kis paprika
0: is. Még kettő kis paprikát rá, mert keveseltem.
1: Meg akkor marad meg, mert az elején igen. Állítólag eltűnik akkor a paprika, nem lesz olyan szép szín. Na, köszönöm szépen,
0: nagyon
1: akkor
0: szépen.
1: Már látom, már kíváncsiak vannak.
0: Kíváncsiak akkor. Van, hála jó Istennek. Megéljesek.
1: Az elhangzott percekben Sajmers Pál főzött nekünk rackapörköltet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Turi Sarolta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Szent Mártin szaxofonozott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Csalók élnek vissza, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében, közölte szerdán a karitatív szervezet az MTI-vel. Ismeretlenek a lakhatási programban résztvevő családokat keresik fel, munkatársnak adják ki magukat, majd személyes adatokat, iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek tőlük, illetve felvételeket készítenek. Az elmúlt hetekben több család is megtévesztve együttműködött velük. A szeretett szolgálat ezért arra kéri az érintetteket, hogy az otthonukba érkező ismeretlenektől minden esetben kérjék el a szervezet munkatársi igazolványát. Csaknem 16 ezer vizsgálatot végzett 9 éves működése alatt a Katolikus Karitász orvos missziója. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a jubileum alkalmából Budapesten fotókiállítással emlékeztek a közelmúltban elhunyt alapítóra és szakmai vezetőre, Wojciech Lászlóra. A 2017-ben indult misszió önkéntesei eddig 34 határon túli településen tartottak szűréseket, több mint 8000 gyermeket és csaknem 6500 felnőttet vizsgálva meg. A segélyszervezet eseményén azt is bejelentették, a szolgálat szakmai vezetését Gombos Katalin szemészszakorvos veszi át. Történelmi magyar mérnöki alkotásokat bemutató kiállítással kezdődik október 6-án a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának bicentenáriumi program sorozata, közölte az MTA kommunikációs főosztálya rádiónkhoz eljuttatott közleményében. A budapesti tárlaton többek között az első pest-budai lánchíd eredeti láncszeme, a gömböc és a bánki turbina járó kereke is látható lesz. Októberben emellett a mesterséges intelligenciáról, az energetikáról, az űrkutatásról, a közlekedésről és a jövő távközlési megoldásairól is rendeznek tudományos előadásokat. Újabb kategóriákban nyílt meg a lehetőség az ukrajnai háború okozta károk miatti kártérítési igények benyújtására, derült ki az Európa Tanács szerdai közléséből. Mostantól az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés elvesztése, valamint Ukrajna természeti erőforrásaiban keletkezett károk miatt is lehet igényt benyújtani. A strasbourgi székhelyű szervezet keretében 2023-ban létrehozott nyilvántartás, ezzel már összesen 43 különböző kár kategóriát kezel, amelyek az Oroszország által indított háború következményeihez kapcsolódnak. A hirtelen és tömeges illegális belépések megelőzésére és kezelésére 5 pontos tervet terjesztett elő az Európai Bizottság, írta kedden a brüsszeli testület. A javaslat szorosabb együttműködést irányoz elő az unión kívüli országokkal, megerősíteni a Frontex szerepét, valamint fejleszteni a határ megfigyelési és a korai előrejelző rendszereket. Az intézkedések az embercsempész hálózatok elleni fellépést és a visszaküldések hatékonyabbá tételét is célozzák. Végül az időjárásról. Zavartalan napsütés, száraz idő várható. Az általában keleties szelet helyenként élénk, Sopron környékén olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: A Hangárium következik, a szerkesztő Csóth Judit.
4: Balázs János zongoraművésszel a Zeneakadémia falai között találkoztunk, méghozzá egy tanterembe, és hát stílusosan a hátam mögött, illetve mellettünk 2 darab zongora található. Itt szokott a művész úr oktatni, és hát a Zeneakadémia is egy fontos helyszíne lesz a Cifra Fesztivál új évadának. November 8-án itt lesz majd a nagy Liszt maraton, mely egy hatalmas vállalás Balázs János részéről. 3 hangverseny is lesz majd ezen a napon, de erre majd még kitérünk, hiszen az új évadnak ez egy fontos része, ahogy említettem, de ebben még lesznek évfordulók, rangos nemzetközi koncertek és vendégek, tehát a fesztivál is utazik, és vendégek is érkeznek majd ide. És emellett pedig tovább folytatódik a fesztiválnak az az attitűdje, hogy a komoly zenei fókusz mellett díjakkal, mesterkurzusokkal, bemutatkozási lehetőségekkel segítik a fiatalokat is, tehát egyfajta tehetséggondozás is zajlik ebben az évadban és a Cifra Fesztivál keretében. Mi az, ami most így erre az új évadra készülve a leginkább kihívást jelent, vagy akár amit a legjobban várnak, amire a legjobban megy a készülés, bár nyilván minden programra, de vannak-e ilyenkor kiemelt dátumok?
5: Egyrészt csodálatos érzés Cifra György örökségén dolgozni, és egy olyan zeneművésznek a fantasztikus életútját, és a fantasztikus zeneiségét minél több emberhez eljuttatni, mint Cifra György, és ez egyben egy óriási nagy kihívás is, hiszen a világ egyik, hanem a legnagyobb zongoraművészéről beszélünk, és a világ egyik legkitartóbb, legnagyobb küzdőbb emberéről beszélünk, akinek a sorsa 20. századi sorstörténettel összefort. Úgyhogy halmozottan hátrányos, azt hiszem, minden olyan próbálkozás, amely azt próbálja megmutatni és bebizonyítani, hogy hogyan lehet ezt az örökséget ma élővé tenni, ugyanakkor anélkül nem megy, hogy ezt ne tegyük meg. És ezt mondom úgy, hogy ugyanaz az érzés Cifra György nyomdokain haladva, mint Liszt Ferenc nyomdokain haladva. Egy zeneművész folyamatosan úgy érzi, hogy talán ez soha nem fog működni, soha nem leszünk elég jók ahhoz, hogy ezeknek a zseniknek, ezeknek a legendáknak a nyomukba érjünk. Ugyanakkor mégiscsak az ő tanításuk, az ő jelenlétük, az ő hozzáadott értékük a zeneművészethez, azok a művek, azok a tettek, amiket ők végrehajtottak, amik az életüket jellemezték, az akkora erőt ad, hogy mindenképpen érdemes ebben a mai, egyébként kulturálisan hanyatló világunkban megmutatni, felmutatni, erőt adni a fiataloknak, erőt adni a klasszikus zenei közönségnek, és erőt adni azoknak, akiknek még a magas minőségi kultúra jelenti, kultúra fogyasztása jelenti a lelküknek a táplálását, és nem pedig valami rövidtávú, haszontalan, de nagyon csillogó dolog.
4: Az évadok során mindig fontos Cifra György születésnapja, ilyenkor ünnepi hangverseny is szokott lenni, ez nem lesz másképp idén sem, ez november 5-én lesz, méghozzá a Magyar Zeneházában. Érdi Tamás és Farkas Gábor zongora művészek mellett vendég lesz majd a Víg Színház 2 fantasztikus művésze, Halász Judit és Hegedűs D. Géza is. Ők hogyan kapcsolódnak majd a muzsikához, Cifra Györgyhöz?
5: Ez a születésnap számunkra nagyon fontos, a kezdetektől fogva megünnepeljük a mesternek ezt a napját, és azt hiszem, hogy kicsit szimbolikus is, hogy ugyanazt a programot választottuk a 11. évadunknak a születésnapi rendezvényén, mint amivel indult annak idején a Cifra György Fesztivál, mégpedig irodalom és zeneművészet találkozása, csatlakozása. Cifra György önéletrajzi könyvéből, az Ágyok és Virágokból fog felolvasni a két csodálatos színművész, Halász Judit és Hegedűs D. Géza. Farkas Gábor és Erdi Tamás kiváló zongoraművész barátaim pedig Cifra György válogatott, remek, bement és a legnagyobb sikereket elért számaiból válogat majd Liszt, Chopin tollaiból, és azt hiszem, hogy ez egy olyan ünnepség lesz, ami nem csak méltó, hanem előremutató is, hiszen díjakat is átadom, majd fiatal művészeket díjazunk, mint minden évben ezen az eseményen, és valóban ezzel is indul az új évadunk, de rendkívül büszke vagyok arra, hogy a magyarországi felhozatal mellett, amely nagyon gazdag, nemzetközivé is tudunk válni, most már évek óta. Vár ránk Luxemburg, Brüsszel, New York, csodálatos helyeket tudunk eljutni majd Londonba is, ami egy óriási lehetőség a magyar kultúrának, a magyar zeneművészetnek, hogy külföldön is ilyen erősen és ilyen jelentőség teljesen vagyunk jelen. Cifra György által Liszt Ferenci örökséget tudunk szerte a világban mindenkihez eljuttatni. És ez azért nagyon fontos, mert egyre inkább kiveszőben van, úgy látom, a nemzetközi repertoárból Liszt Ferenc művészete. A legtöbb magyar zeneművész sem játszik már kellő mennyiségű Liszt Ferenc művet, vagy tovább megyek, akár magyar zenét, és itt ezt nem lehet hagyni tulajdonképpen, hogy ez az örökség ez elveszem, úgyhogy nálunk ez egy dedikált feladat, úgy érzem.
4: A nagy Liszt maraton hoz nem is tudok jobb pontot, hogy beszélgessünk erről a hatalmas vállalásról. Egyébként ez szinte pár napra következik a Cifra ünnepi koncert után, méghozzá itt a Zeneakadémián, ahol most is beszélgetünk. 3 hangverseny során a 19 Rapszódia, a 12 Transzcendens etüd, a 6 Paganini etüd és a H-moll szonáta fog felcsendülni. Mekkora a kihívás ez az előadónak, vagy akár a közönségnek?
5: Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy egy sportteljesítményhez hasonlítható egy ilyen maraton, és hogy talán túl sok, vagy akár befogadhatatlanná tud válni egy ilyen koncert nap, amikor is több mint 6 órán keresztül fogok aktívan zongorázni, több mint 6 órányi lisztművet fogok eljátszani, nem tudom hány millió hangot jelent ez. Ami számomra meg kell, hogy mondjam, egyáltalán nem jelent nehézséget. 5 éves korom óta ezekkel a művekkel foglalkozom, hallgatom, csodálom. Ragyogó mestereimtől megtanultam azt hiszem a lehető legtöbbet ahhoz, hogy integráljam magamba azt a egyértelmű utat, azokat a tanításokat, amelyeket Liszt Ferenctől kaptunk meg itt a Zeneakadémián, és azt hiszem, hogy ez a Liszt maraton, ez egy kiteljesedése az eddig életművemnek. Liszt Ferenc előtt egy hódolat, egy olyan élmény, amely szerintem a közönség számára is átfogó keresztmetszetet tud adni a zseniális szerző életművéből, nekem pedig egy olyan erőt adó, olyan lelki erőt adó tett lesz ez valószínűleg, amely egyrészt büszkeséget fog okozni, hogy Liszt Ferenc műveivel ilyen mértékben és ilyen mennyiségben és remélem ilyen minőségben tudok foglalkozni, másrészt pedig, ahogy mondtam, rendkívül fontos, hogy Liszt Ferenc repertoárját játsszuk. Nagyon kevesen játsszák manapság Liszt Ferenc műveit, ahhoz képest, mint hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt, és Cifra Györgyre elnevezett fesztiválon, ha valamit kell játszanunk, az Liszt Ferenc művei. De itt említeném meg még 2 ragyogó, valóban ragyogó zongoraművész jelenlétét majd. Az egyik Vagyim Holodjenko, aki a Clyburn versenynek a győztese, és egy csodálatos repertoárral érkezik majd, egyrészt fókuszálva a Beethoven évfordulóra, másrészt pedig a csodálatos parafrázisok, átiratok iskolájából jövő gondolkodásmódot is előnybe részesíti, és Mozart requiemjét fogja Vagyim Holodjenko előadni egy Liszt tanítvány átiratában. A másik sztárzongoristánk pedig Dani Trifonov, akit azt hiszem nem kell bemutatni, Grammy-díjas fiatal zongoraművészről van szó, úgyhogy nálunk azért a zongoristák kavalkádja igen nagy, és még annyit tennék hozzá, hogy a fiatal zongoraművészek, magyar zongoraművészek legjava is nálunk fog szerepelni, mint Rozsani Csédikó, Pellet Sebestyén, Szekrényesi Csanád, és még sorolhatnám, úgyhogy nagyon gazdag évad lesz, és akkor ezek csak a klasszikus jellegű koncertek, és nálunk azért valóban van egy kis műfaji kalandozás is.
4: Még egy pillanatra visszatérve a november 8-ai naphoz, ehhez a Nagy Liszt maratonhoz, ez a 3 koncert, ez hogy zajlik majd? Lesz esetleg olyan része is ezeknek a koncerteknek, amikor megosztja egy kicsit a gondolatait Lisztről és ezekről a művekről? Hiszen gondolom, hogy az, hogy egy ennyire nagyszabású programra készül, az még ennyi idő után is hozhat fel új gondolatokat, új meglátásokat, új élményeket.
5: Azt hiszem, hogy ez a nap, ez valóban Liszt Ferencről kell, hogy szóljon, és az ő zenéjéről, és ahogy ön is mondta, fontosnak tartom azt, hogy verbálisan is lehessen információkat gyűjteni és kapni a művekről. Egyrészt a 3 koncert úgy fog elhelyezkedni a napban, hogy egy lesz délelőtt, egy lesz délután, egy pedig este. Az esti koncert 2 szünetes lesz, hiszen a H-moll szonáta után szünet következik, utána egy része a Magyar Rapszódiáknak, és utána szünet után a második része. És minden egyes koncert előtt nem jó magam, mert úgy gondoltam, hogy én csak a zenére szeretnék aznap koncentrálni, de 3 zenetörténész fogja beavatni majd a közönséget a műveknek a rejtelmeibe. Az első koncert a vándorévekről szól, a vándorévek alatt tapasztalt zenéknek az összessége, akár olasz, akár spanyol tekintetben. A második koncerten az etüdök, a transzcendens etüdök, a Paganini etüdök és a koncertetüdök kerülnek majd reflektorfénybe, az esti koncerten pedig a híres H-moll szonátája, és a 19 Magyar Rapszódia, és azért fejezem be a 19 Magyar Rapszódiával, mert ez az a felvétel, amit Cifra Györgyhöz talán leginkább köthető, és amely az én személyes indításomat is jelentette a zongorához, hiszen ennek a lemeznek a hallatán döntöttem el, hogy én zongorázni szeretnék, és én a klasszikus zene szerelmese lettem.
4: A Nagy Liszt Maraton tehát november 8-án várja majd az érdeklődőket a Zeneakadémián, míg a Cifra ünnepi koncert november 5-én a Magyar Zeneházában, és hát egy következő szintén novemberi koncert helyszín, amiről valószínűleg többen lemaradunk, az ugye a New Yorki Carnegie Hall, amibe már visszatér.
5: Nagy öröm számomra, hogy most már második alkalommal van egy együttműködése a Cifra Fesztiválnak a Carnegie Hall-lal. Ismét egy szólóestet játszhatok, amelyben kicsit más repertoárt fogok játszani, mint a Nagy Liszt Maraton, de természetesen Lisztnek jelentős szerepe van, hiszen játszok majd egy magyar rapszódiát és egy spanyol rapszódiát is a mestertől, de több Schumann és Ravel művet is elő fogok adni. És ennek az amerikai jelenlétnek ugye több jelentősége is van. Cifra György nagyon sokat járt Amerikában, és a Carnegie Hallban is többször lépett fel. Nagyon szeretném, hogy ezeken a helyszíneken, ahol eleinte, tehát az első alkalom, akkor még személyemhez köthető a meghívásoknak a jelenléte, de szeretném ezt kiterjeszteni, és akár ezekben az országokban a kezdeti sikerek után minifesztiválokat létrehozni, és minél több magyar művészt eljuttatni az amerikai pódiumra. És ezen dolgozunk, ez egy csodálatos dolog, és azt hiszem, hogy nem is lehetne szebbet és jobbat kívánni, mint hogy külföldön az úttörés után a mi magyar művészeinket, vagy a mi magyar fiatal tehetségeinket szerepeltethessük. Ez egyébként már végbe is ment, hiszen nekünk nagyon sok díjazottunk van a fiatal zeneművészek közül, és például idén Brüsszelben, a Liszt Magyar Intézetben Szűcs Henrik fog majd fellépni, és már Londonban és jó pár helyen felléptek a mi díjazottjaink. Ez nekem személyesen is nagyon fontos. Egyrészt Liszt Ferenc az egész életét a zenének szentelte, és élet utolsó periódusában létrehozta a Zeneakadémiát, és meg annyi tanítványt örvendeztetett meg a tudásával, és ez Cifra Györgyről is elmondható, hiszen élete utolsó fázisában egy alapítványt hozott létre, és tanított, és átadta a tudását a fiataloknak, és nekünk kötelességünk, és nekem is személy szerint zongoraművészként is, hogy odafigyeljek a fiatal kollégáimra. Csodálatos nemzet vagyunk, tele kulturális javakkal és kincsekkel, és Liszt Ferenc DNS-e folyamatosan itt van jelen, de nincs olyan tehetség, aki ne szorulna támogatásra. És őket erkölcsileg is, szakmailag is, anyagilag is szeretnénk a tehetségükhöz és emberi tartásukhoz mérten a legtöbbet megadni nekik. És azt hiszem, hogy ez sikerül is számunkra, hiszen most már olyan díjazottjaink vannak, több mint 100, akiket mesterkurzusokkal, díjakkal, elismerésekkel, koncert lehetőségekkel tudunk segíteni a pályán.
4: Gazdag évad elé néz tehát a Cifra Fesztivál, mind ami a programot illeti, mind ami a nemzetközi vendégeket, a nemzetközi vendégszereplést, ezen kívül Liszt Ferenc emléke is rendkívül fontos Cifra György örökségének ápolása mellett, és a jövő évben pedig érkezik majd ugye a Beethoven 200 és a Kálmán Imre 145, amire szintén készül a fesztivál, erre vissza fogunk még térni az év folyamán, és beszámolunk majd a Cifra Fesztivál további programjairól. Most viszont hagyunk egy kis időt a zenének is. A Hangárium hátralévő részében Balázs János zongorázik, akinek nagyon köszönöm, hogy itt a Zeneakadémia falai között vendégül látott minket.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel várunk minden hallgatót a koncertjeinkre.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Csúti Judit volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14:30. A rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Tizedik rész. Mintha hallgatna az ég.

Bazsó János fiatal fuvaros és felesége, Anka, közösen keresték fel Itsi Józsefet, a fiatal plébánost, hogy János segítséget kérjen tőle, és üzleti kérdésekben tanácsát. Amit most hallani fogsz, atya, kezdte János, az megtörtént, illetve majdnem megtörtént itt ebben a faluban, és nagyon megrázott. Mert mi van akkor, ha egy ember olyan döntést hoz, amit ha végbe is visz, már nincs visszaút? Mi van, ha egy ember olyan döntést hoz, amibe belehal? Mondjuk, mert öngyilkos lesz. József atya bólintott. Nehéz kérdés. Egyesek szerint Krisztus szétválasztja a cselekedetet és a cselekvő szemét. Mondván az ember nem lehet azonos egyetlen egy tettével. Szerintük a mindenható, az öngyilkos ember egész életét teszi mérlegre, nem csak ezt a legutolsót. Bár nem tudom, így van-e. Rövid ideig hallgatott, majd folytatta. A kérdés mégis ekként vetődik föl. Milyen értékelést ad az örök bíró? Ezt mi itt a földön még nem tudhatjuk. Némelyek úgy gondolják, hogy az ilyen szerencsétlen lelket alaposan megvizsgálják, kikutatva minden lehetséges mentséget. Minden emberileg elképzelhető és azon túllévő mentő körülményt is méltányolnak. A századik juhot is megkeresi az Isten, nehogy örökre elvesszen. Úgy tudom, oda át már nem lehet megváltoztatni semmit. Ahogy a mondás is tartja, ahogy a fa eldől, úgy marad fekve, vetette közbe János. Fogalmam sincs, miként mennek a dolgok abban a másik világban, ingatta a fejét a plébános, de van egy megjegyzése az emberfiának. Sokáig nem értettem, bár lehet, hogy még ma sem. Így mondta. Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. No már most. Van-e olyan bátor ember, aki kimeri jelenteni, akár magáról, akár másról, hogy közeledve földi élete befejezéséhez olyan tökéletes lett, mint a mennyei atya? Ilyen embert nem ismerek, és nincs is. Miért? Nos, a mennyei atya tökéletessége végtelen. Ezt még csak megközelíteni sem tudjuk, elérni meg egyenesen lehetetlen. Véges a végtelent, ugyan? Nagyon rosszul tennénk, ha az Úristen helyett mi mondanánk ítéletet egy némely szerencsétlen fele barátunk döntése felett, mert ez nem a mi dolgunk. Egyházunk tanítása értelmében egyet biztosan tehetünk, és tegyünk is meg elhunyt testvéreinkért. Imádkozzunk értük. Viszont jól elkanyarodtunk a te gondjaidtól. Miért is hoztad föl ezt a témát? Jól mondod, elkanyarodtunk, bólintott János, majd rövid hallgatás után hozzátette. Ismered az öreg Budai Gergelyt? Hogy ne ismerném? Szerény ember, halkszavú. Miért? Mi történt vele? Csak elképzelni tudom, mi is történt valójában. Úgy vélem, egy este magára vette a bekecsét, vállára a tarisznyáját, beletette a pincekulcsot, semmi mást. Aztán az övéire nézett, a fiára, annak hat gyerekére és a lányára, akit jó pár éve szélütésért. Biccentett, és elindult a hegyre, hogy ott bevégezze a földi életét. Nem akart többé terhére lenni a családnak, és senki nem tartóztatta. Úgy érzem, ez is egy módja az öngyilkosságnak. József atya döbbenten nézett Jánosra, nem tudott erről az esetről.
Majd hirtelen arra gondolt, mennyire gyarló, sőt, alkalmatlan pásztora ő ennek a falunak, ha ilyen szégyenletes dolgok megtörténhetnek úgy, hogy még csak tudomása sincs róluk. Meghalt? Kérdezte elcsukló hangon. Nem. Átvittem a magunk présházába, most ott él. Még gondolkodnom kell, hogyan tovább. Olyasmint töröm a fejem, ami akár az egész falu számára jelenthetne könnyebbedést. Amikor ezt János nekünk is elmesélte, nagyon neki keseredtem, szólt közbe Anka. Aztán eszembe jutott, hogy még otthon hallottam egy grófnőről, aki szegény kisgyerekek számára kisdedóvót alapított Budán. Angyalkertnek nevezte. Nem lehetne ilyesmit idősebb emberek számára is létrehozni? János bólogatott. Valami hasonlóra gondoltam én is, de ehhez az kell, hogy a fuvarozó vállalkozás beinduljon, és tisztességes hasznot hajtson. A fiatal plébános gondolatai még mindig Budai Gergely körül forogtak. Alig fogta föl, miket mond ez a két ember. Aztán megrázta a fejét, és a szekeres gazdához fordult. Köszönöm, János, hogy ezt elmondtad. A segítség nem lehet egyedül a te kötelességed. Nekem is mozdulnom kell, s mozdulok is. Hozzátok ide az öreg Budait. Itt a plébánián van egy üres szoba, amit káplánkoromban én használtam. Ott nyugodtan ellakhat. Azután elmegyek a családjához, és elmondom nekik, ne aggódjanak az öreg miatt. Gondolom, ez is segítség annak a famíliának, de további támogatáson is töröm majd a fejem. Imádkozzatok hát velem együtt Gergely bácsiért, és természetesen a családjáért is. János a papra nézett. Mostanában, mintha hallgatna az ég. Imádkozom én rendületlenül a jó döntésért, Budai Gergelyért, meg másokért is, de valahogy nem érkezik semmiféle válasz, mintha pusztaságban volnék. Süket, csönd mindenütt. Már arra is gondoltam, talán méltatlan dolog az Istent üzleti ügyekbe belerángatni. Rosszul látod, barátom, illetve rosszul értelmezed ezt a némaságot. Kellenek az ilyen időszakok, kell a lelki szárasság megtapasztalása, amúgy pedig, aki mindvégig kitart, az üdvözül, mondja az írás. Hidd el nekem, az Úristen sokkal közelebb van hozzád, mint te önmagadhoz. Egyszerűen azért, mert úgy szeret téged, mintha rajtad kívül senki nem létezne ebben a nagy mindenségben. A sivatag próbatétel, amire az embernek szüksége van, hogy fölmérhesse, mennyire kitartó, mennyire kívánja még ebben az állapotában is az emberfia társaságát. Vagyis bolyonghatsz te akármilyen pusztaságban, a döntéseidben, illetve azok következményeiben még akkor is melletted áll, ha ezt nem veszed észre. Van úgy, hogy csak évek múltán döbbensz rá, hol, miben és mikor segített neked a mindenható. Meglásd, ha egy-egy ügyben megszületik a végső döntésed, megnyugszol. Ha már itt tartunk, miért ne segíthetne téged akár üzleti ügyekben is, hiszen ő ahhoz is remekül ért, majd meglátod. Köszönöm, atya. Valamelyest megkönnyebbültem, ugyanakkor szégyellem, hogy így megingott a hitem, nézett pap barátjára János. A megingott hit próbatétel. És azt megfigyelted-e,
hogy az Isten nem csupán az egyes embereket próbálja meg, mennyire hűségesek, kitartóak, segítőkészek, hanem a közösségeket is. Akár egy egész falut. Nem véletlen, hogy majdnem minden faluban találni erősen rászoruló, erejében vagy éppen elméjében meggyöngült embert. A köznyelv egyébként ez utóbbit úgy emlegeti, mint a falu bolondját. Holott ő egyáltalán nem bolond, hanem próbatétel a falu közösség számára. A teremtő ugyanis arra kíváncsi, vajon van-e erő és akarat, illetve elegendő szeretet a többi emberben, hogy segítse, gyámolítsa az ilyen elesettet. Boldog az a közösség, ahol akár a falu bolondja, akár a beteg, öreg ember biztonságban érezheti magát. A fiatal plébános elhallgatott. Lassan az ablakhoz ballagott, egy darabig bámulta a kinti világot, majd tűnődve megszólalt. Amiatt van szükség a próbatételekre, hogy a bennünk rejlő jó egyre nagyobb teret nyerjen a cselekvésre. Ugyanakkor a bal siker is eredményezhet jót, a tanulságot. És ez sem lebecsülendő. Sokan nem gondolják végig, hogy a bennünk rejlő jó nem pusztán a szándékainkból és az azokból fakadó cselekedeteinkből ered, hanem abból, hogy a Teremtő Szent Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És ez nem azt jelenti, hogy azért van a fejünk, a két fülünk között, mert neki is így van, hanem belülről. Lényegileg vagyunk hozzá hasonlatosak. Ha ő eleve jó, akkor a mi lelkünk mélyén is ott kell, hogy csírázzon a jó. A Teremtő nem kontár az ő munkájában. Nézzen rám, atya, mennyi rosszat tettem, fakadt ki Anka. A pap mosolyogva ingatta a fejét. Ezt már egyszer megbeszéltük, ugye? Egyébként tudod te, mi a rossz? Lássuk csak. Van ugye a jó, aztán van a kicsit kevesebb jó, a még kevésbé jó, a legkevésbé jó, az alig jó, az éppen csak jó, és így tovább. No hát, fogalmazás kérdése az egész. Ezeket nem tréfából mondom, ugyanis a leges

0: vagyunk kötve. Ha nem így lenne, nem tudnánk létezni sem. A teremtmény nem tud olyan messzire távolodni az ő urától, hogy ez a szeretet szál elszakadjon. Ez a parányi szeretet még akkor is elpusztíthatatlan, ha a teremtmény eltévejedik, teljesen eltávolodik, vagy a legmélyebbre zuhan. Ő soha nem fog lemondani senkiről. János a feleségére nézett. Vasárnap már el sem kell jönnünk a szent misére. Olyan prédikációban volt most részünk, amilyet a misén talán nem is kaphattunk volna.
1: No, elvárlak benneteket, mert én is ott leszek.

Néhány nap múltán János megjelent a plébánián Budai Gergellyel együtt. József atya már előre szólt Mariska néninek a várható személyi változásról, vagyis, hogy az öreg Gergő bácsi itt fog lakni velük. Mariska néni nagyot nézett, de nem szólt semmit, csöndben tette tovább a dolgát. A pap nem értette a házvezetőnő szokatlan elcsöndesülését. Lehet, hogy rosszat tettem, és most megharagudott. Na, majd csak megbékül, gondolta. A következő napok aztán magyarázattal szolgáltak. Az öreg Budai próbálta megszolgálni mindazt, amit a plébániától kapott. Söpörte az udvart, rendben tartotta a melléképületeket, egyszer még nekiállt tűzifát hasogatni, de azt már nem engedte Mariska. Vénségére már ne kezdjen bele ilyen munkákba, dohogott az öreg asszony, majd váratlanul kézen fogta a férfit, és a fal melletti padhoz vezette. Leültek. A pap akkor lépett ki a verandára, és rögtön észrevette a lócán pihenő két öreget. Kisé hátrébb húzódott, és csak nézte. Nézte Mariskát és Gergő bácsit. Nem értett semmit. Nem akart föltűnést, hát csöndben visszament a szobába. Mariska, haragszik még rám? Nézett az öreg ember a mellette ülőre. A házvezető nő nem szólt. Budai Gergely folytatta. Mert nagy hibát követtem el, s lám, meg is kaptam érte a büntetésemet. Mert igaz, hogy nagyon szerettem magát. Nem is tudom. Mariska úgy válaszolt, hogy nem is nézett föl. Hagyja már. Ami elmúlt, azt már nem lehet visszahozni. Ami megtörtént, azt nem lehet visszacsinálni. Különben is, most itt ül mellettem, és az is valami. Lehet, hogy ez a jóvátétel, sóhajtott Mariska néni. Lehetséges, hogy van még egy nyúlfarknyi időnk, tette hozzá csendes mosollyal. Lehetséges, bólintott az öreg Gergely. Valóban, talán egy nyúlfarknyi, de annak is örülni kell, és örülni is fogunk.

ismeretlen jövő felé. A Taller házas pár szokatlan viselkedése néhány falubeliben fura gondolatokat ébresztett. Vajon mire készülnek? Netán elmennek? Amikor Taller Ágoston, a kőfaragó, eladta egyetlen lovát, ezek a néhányak megerősítve érezték saját véleményüket. Arra a hírre azonban, miszerint az öreg mester a plébániának ajándékozott egy szobrot, amit addig a portáján őrzött, már ki is merték mondani, amit eddig csak sejtettek. Igen, Ágostonék elköltöznek. Ám mivel több ehhez hasonló horderejű esemény már nem történt, az emberek lassacskán megnyugodtak. Hiszen látható, hogy Tallerék költözésének innentől kezdve semmi kézzel fogható jele nincs, tehát a szóbeszéd alaptalan. A szobor odaajándékozása egyébként fájdalmas döntés volt. Az öreg mester egyedül nem is lett volna képes erre az elhatározásra. Aranka győzte meg szelíd, okos szavakkal az urát, hogy csak és kizárólag a plébániának lehet odaajándékozni a szobrot. Ágoston még próbált ellenérvet fölhozni. Ugyan, mit szól majd a plébános, hogy téged akarlak odaadni kőbevésve? Jól kinevetne. Különben is annak idején azt mondtam Jánosnak, hogy ezt a szobrot nem fogom senkinek sem megmutatni. Ha én, mint a szobor ihletője nem kifogásolom, hogy az emberek megbámuljanak, akkor maga se ellenkezzen Ágoston. Emlékezzen csak rá, annak idején, amikor a kőfaragó C mesterei vizsgáztatták, azt találgatták, vajon nem bűnbánó Magdolnát mintázta-e meg? Maradjunk ennél a megállapításnál, így mindenki örülni fog. Az öreg mester csak hümmögött, egy papnak hazudjon. Nagyon rosszul venné ez ki magát, skandallum lenne ez a javából. Végül mégis ráállt, mert valamit csak kellett kezdenie a szoborral. Úgy vélte, ez kegyes csalás, és az egész falu gyönyörködhetne a látványban. Talán még büszkék is lennének, hogy lám, Várgedén már szobor is áll. A gedei plébános az ajánlatra eleinte csak csóválta a fejét. Várgede templomát ugyanis Szent Katalin tiszteletére szentelték föl. Hogyan kerülhetne ide Magdolna? Kicsivel később mégis meggondolta magát egy jeles férfiú, mert arra jutott, hogy a templom melletti hatalmas gesztenyefa árnyékában igen jól festene ez a gyönyörűséges alkotás. Így került az eredetileg Arankát ábrázoló szobor Magdolna néven a templomkertbe.

Tinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 10. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A hadifoglyok és a családjuktól elszállított gyermekek ügyéről tárgyal Moszkvában Matteo Maria Zuppi bíboros, a Szentatya különleges megbízottja, számolt be szerdán a Magyar Kurír. Az olasz püspöki konferencia elnöke harmadik alkalommal teljesít humanitárius missziót az orosz fővárosban. Zuppi bíboros elmondta, az orosz és ukrán fél kéréseit egyaránt megvizsgálják, és a fogolycserék, valamint a háborúból fakadó civil problémák rendezését is segíteni kívánják. A bíboros júliusban Ukrajnában járt hasonló küldetéssel. Erőművekbe, hulladékfeldolgozókba és más közmű létesítményekbe is betekinthetnek az érdeklődők az október 16-ai erőművek éjszakáján, írt a tájékoztatásában a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Országszerte több mint 80 helyszín nyitja meg kapuit, ahol szakemberek mutatják be többek között az áram, hő, földgáz és ivóvíz ellátás működését. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni október 1-én délelőtt 10 órától lehet. Az eseményhez idén is kapcsolódik a távhő szolgáltatás napja, áll a közleményben. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál híd, ugyanis a Magyar Mérnöki Kamara tartószerkezeti tagozata a 2026-os év tartószerkezete díjjal tüntette ki, közölték a tervezők rádiónkkal. A CIH ZRT által tervezett Duna híd ezzel már 3 jelentős hazai építőipari díjat nyert el. A 946 méter hosszú átkelő különlegessége, az úgynevezett extra dózd, vagyis feszített függesztett szerkezet, amelyet ekkora méretben korábban még nem alkalmaztak Magyarországon. A 2024-ben átadott híd Kalocsa és Paks között 15 percre csökkentette a korábbi 40-50 perces menetidőt, összegezte a közlemény. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti ítélőtábla Kalin Gyorgyescu volt román államfő jelöltet, számolt be az Ager Press. A jogerős döntés szerint a politikust azzal gyanúsítják, hogy társaival 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert egy külföldi hitel ígéretével. Az ügyészség szerint a pénz egy részét Gyorgyescu 2024-es elnökválasztási kampányára szánták. A volt államfő jelöltet kedden rendőrök vitték a bukaresti központi fogdába, az ügyben pedig Jonel Rusen üzletembert is előzetes letartóztatásba helyezték. Kettős jubileumot ünnepelt a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián templom közössége, számolt be szerdán a Magyar Kurír. A templom felszentelésének 25. az egyházközség megalakulásának pedig 32. évfordulóján Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét. A szentmisén megáldották a templom tornyát és bemutatták az épület történetét feldolgozó emlékkönyvet is. Végül az időjárásról. Zavartalan napsütés, száraz idő várható, az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz.
3: Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben három kötetet mutatunk be. Elsőként egy megunhatatlan klasszikus, megújult kiadásáról beszélgetünk, majd egy kimozdulásra ösztönző olvasmányra hívjuk fel a figyelmüket, végül igazi tudományos munkát és egyben művészeti alkotásokat is ajánlunk önöknek. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Az Ablak zsiráf című képes gyermeklexikon első kiadása 1971-ben jelent meg. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes szerkesztésében. A címben szereplő két szó az első és az utolsó szócikre utalva mutatja be, mennyi szómagyarázat található ebben a könyvben a gyerekeket körülvevő világ hétköznapi kifejezései közül. A sokak számára az első olvasmányélmények közé tartozó, ma már klasszikusnak számító kötet a közelmúltban megújult. A legfrissebb, 50. kiadás a jelenkor szókincsének figyelembevételével készült, a szócikkek mellett pedig az illusztrációk is korhűbb formában jelennek meg a kiadványban, mely ezúttal is a Móra kiadó gondozásában látott napvilágot. A felújított változatot Török Ágnes és Farkas Judit szerkesztette. A megújulás előzményeiről és a kötet változásairól Török Ágnessel Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Én is ezen nőttem föl, Ablak zsiráf mindenkinek a polcán ott volt, kinek a zöld, kinek a piros, kinek a kék színű borítós változata, és hát egy ekkora horderejű munkához hozzányúlni, hát szerénytelenség lenne azt állítanom, hogy nagy mellénnyel fogtunk hozzá, de szerencsére volt egy nagyon kedves kolléganő, Farkas Juditnak hívják, aki a felelős szerkesztésnek a másik oldalát és oroszlán részét vitte mellettem. Nagyon sok munka volt, tehát ez nem egy fél éves átfutású történet. Az alapszöveggel 2 évig dolgoztunk, és a tördelési grafikai fázisok csak ezután következtek.
2: Mi volt az a pont, ahol úgy tűnt, hogy érdemes ezt a könyvet újból elővenni?
1: Néhány évvel ezelőtt készítettem egy Facebook kutatást, megkérdeztem pedagógusokat, hogy ők mire használják, és mi a véleményük még az akkori Ablak zsiráfról. És kaptam válaszokat, hogy ráférne a szószedetre modernizáció, hogy az illusztrációk nem mindenhol megfelelőek, ezeket javítani kellene. Pedagógiai szinten kaptam olyan válaszokat, amik arra sarkaltak, hogy a kiadó vezetésével összeülve azt az elhatározást tették, hogy akkor nyúljunk hozzá. Hozzá kell tennem, hogy évekkel ezelőtt volt már bizonyos szintű javítás benne, de ez nem konceptuális javítás volt, hanem csak egyes szócikkek cseréje, illetve egy-egy újabb keletű szó beemelése a szövegbe.
2: Amikor elkezdődött ez a közös munka, ugye említette, hogy nem egyedül végezte az átdolgozást, akkor hogyan döntöttek arról, hogy milyen újítások legyenek a könyvben?
1: Kértünk pedagógiai szakértőt külön fel, hogy nézze meg, hogy mik azok a szavak, amik elavultak, és mik azok a szavak, amiket újonnan bele kellene helyezni ebbe az anyagba. Összeültünk a másik felelős szerkesztő kolléganővel, összedugtuk a fejünket, és átbeszéltük azt, hogy mik azok a kardinális részek, és akkor csináltunk egy A, B, C, D tervet, hogy mi az, amit mi javasolnánk feltétlenül, mi az, amit elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy ez egy jól használható, tehát még évekig jól használható anyag legyen, mik azok a szócikkek, amik maradnak, de át kell írni őket, mert a gyerekek azt a szóhasználatot már nem értik, és mindezt utána megbeszéltük természetesen a jogadókkal, akik rábólintottak erre a kezdeményezésre.
2: Ja, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor ki volt téve az asztalra itt a rádió épületében az Ablak zsiráfnak ez a bizonyos új kiadása, és azt vettem észre, hogy időről időre megjelenik egy-egy kolléga, és felcsillanó szemmel a kezébe kapja a könyvet. Ú, Ablak zsiráf, júj, megnézhetem! És mindenkiben valahogy az volt az érzésem, hogy hihetetlenül kellemes emlékek ébrednek látva ezt a könyvet. Mennyire cél az, hogy ez a mostani kiadás is egy ilyen alapkötet legyen, ami generációk számára alkalmas arra, hogy egy olyan kiadványjá váljon, amihez mindig vissza lehet térni. És kérdezem ezt akkor, amikor ugye az internet korában ezek az enciklopédia jellegű könyvek talán már egy kicsit kevésbé divatosak.
1: Ezt nagyon sok felől meg lehet közelíteni ezt a dolgot. Egyrészt a szerzőknek, tehát Mérei Ferencnek és Vénbinét Ágnesnek a célja annak idején az volt, hogy a gyerekeket körülvevő világot alkotó szavakat vegyék be ebbe az enciklopédiában. Nyilván ez nem lehetett teljes, mint ahogy soha nem lehet teljes az, hogy milyen dolgok veszik körül a gyerekeket, ez nagyon sok minden nem múlik még azon kívül, hogy időközben a világunk mennyire gyorsult föl, és hogy napról napra, szinte pillanatról pillanatra érik újabb és újabb hatások a gyerekeket. Ezt már felnőttként nem is biztos, hogy mindig tudjuk követni. Másrészt pedig ezt próbáltuk továbbvinni. Azok a kifejezések, azok a fogalmak, amik a mostani gyerekek világát alkotják, azok belekerüljenek, ugyanakkor ne kerüljenek ki a régi, megszokott, már nem biztos, hogy feltétlenül értett szavak, ugyanakkor pedig az, hogy a szókincsbővítés, amikor a gyerek iskolába kerül, tehát magának az olvasás tanításnak az első 6 hete arról szól, hogy a sok helyről bekerült gyerekeket ugyanarra a szintre hozzuk föl, nagyjából szóhasználatilag, hogy utána az olvasás tanítás folyamata megindulhasson. Ugye itt is ezt próbáltuk követni, hogy ezek a dolgok, ezek belekerülhessenek ebbe a szövegbe, meg ebbe az anyagba, és ugye jó kérdés, hogy lehet ez generációkon átívelő anyag. Én nagyon remélem, hogy az alapokat azokat letettük, nyilván az enciklopédia pont amiatt, hogy mennyire gyorsan változik a világ körülöttünk, pont emiatt mondhatnánk úgy is idézőben, hogy egy hanyatló stílus, műfaj, meg igen. Műfaj, ugyanakkor az, hogy a gyerek tudja az ABC-t használni, hogy keresni tudjon, hogy mondjuk későbbiek folyamán, amikor nyelvet tanul, akkor a szótárakban meg tudja keresni azt a bizonyos szót, aminek a jelentésére ő kíváncsi, ahhoz viszont elengedhetetlen az, hogy papír alapon is tudjon lexikont, illetve enciklopédiát használni, és erre ez a kiadvány tökéletesen alkalmas. Azon túl, hogy nyilván tudást fejleszt, nyilván képességeket fejleszt, nyilván megpróbálja kinyitni a gyerekek világát arra, hogy mi történik körülöttük, hogy kritikusan tudjanak gondolkodni, hogy felismerjék az összefüggéseket. És pontosan emiatt alakítottuk egy picit át úgy a szerkezetét ennek a kiadványnak, hogy a szavak, illetve a fogalmak közötti összefüggéseket is felismerjék, és le tudják bontani a nagy egészből a kicsit. Tehát például, hogyha csak egy ilyen alapvető dolgot veszünk, mint a 7 napjai, tehát akkor megtanulja a hetet, és megtudja a 7 napjait, és ezt mondjuk egy helyen, vagy az évet, és akkor az évszakokat, és az évszakokat alkotó hónapokat, és ez egy nagyon fontos globális tudást ad a későbbiek során a gyerekeknek.
2: Egy kicsit beszéljünk a külcsínyről is, az illusztrációk azért nagyon nagy mértékben megváltoztak, és nem csak a mai kor elvárásainak megfelelőbbek lettek, hanem én azt gondolom, hogy ezek kimondottan nagyon szép képek, amiket láthatunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, mi is nagyon szeretjük. Az érdekesség az volt, amikor elkezdtünk ezzel dolgozni, hogy a támpéldány, ami a kezembe került, az a 70-es évek elejéről, tehát azt hiszem 72-es kiadvány volt, és néztem, mondtam, hogy de hát ezek rajzok gyönyörűek, különösen a tablórajzok. Tehát ugye tudtuk, hogy Kálukács Kató rajzolta, aki a kornak nagyon híres iparművésze is és illusztrátora is volt. És akkor így körbe kérdeztem, hogy de miért cserélődtek le ezek a rajzok? De senki nem tudott válaszolni még.
2: Hogy
1: miért cserélődtek ki, hiszen nagyon szépek, a mai kornak abszolút megfelelőek ezek. És jött az ötlet, hogy akkor vegyük vissza, tehát ha már ennyire hozzányúlunk ehhez az anyaghoz, akkor legyünk annyira bátrak, hogy merjünk hozzányúlni az illusztrációkhoz is, és tegyük vissza azokat a Kálukács Kató rajzokat, hogy vigyük tovább a hagyományt. Tehát ez egy ilyen nagyon vegyes kiadvány, hogy hagyományőrzés és újítás. Szövegileg is, illusztrációt tekintve is, és miután megkaptuk az Iparművészeti Múzeumnak az engedélyét arra, hogy ezeket használhassuk, ezeket a rajzokat, ugye kénytelenek voltunk konstatálni, hogy nyilván nem minden rajzot tudunk felhasználni, és akkor megkerestük Tuza Edit grafikust, aki szerintem a rajzéval hihetetlen friss színt és ízt vitt ebbe az egész anyagba úgy, hogy közben meg nagyon jól harmonizál a Kálukács Kató képekkel.
2: Azért attól függetlenül, hogy az eredeti kiadványt tükrözi, mégis nagyon modern, ahogy ránézünk ezekre az ábrákra. Nem az a benyomásunk, hogy egy letűnt kornak a képei, hanem nagyon frissek és nagyon aktuálisak.
1: Ezért tudom azt mondani, hogy a Kálukács képek azok időtállóak. Tehát ezek nem ahultak el. Nyilván itt nem a korszellemet idéző rajzokra kell gondolni, hanem például a hangszerek tablóra, vagy a madarak tablóra, ami
2: a
1: csodálatos,
2: szinte
1: búvár zsebkönyv színvonalú az a grafika, ami a mai napig helytálló. Tehát ezeket én azt gondolom, hogy felesleges kidobni, mert jól láthatóan nem elavultá, hanem sőt, sokkal inkább modernné teszi ezt az egészet.
2: Vajon a célközönség az változott-e? Ugye azt gondolom, hogy a korosztály nem feltétlenül.
1: A korosztály nem, hiszen ugye ez alsó tagozatos gyerekek számára készült kiadvány volt annak idején is, és most is, tehát nyilván olvasni bizonyos szinten kell tudni ahhoz, hogy tudják használni ezt a kiadványt a gyerekek.
2: Viszont lehet, hogy az egy új célközönség lehet, hogy azok, akik felnőttek a régi ablakzsiráfon, szívesen forgatják akár ezt az új kiadást is.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes, pont az épületben dolgozó egyik kollega jött, hogy hallom, megjelent az új ablakzsiráf. Mondom, igen, megjelent. Akkor viszek egyet a lányomnak. És kérdezem, hogy és vittél? Vittem, de én olvasom. Tehát, hogy ezek ilyen bájos történetek, mert hogy ennek hagyománya van. Tehát pont azért, mert egy évtizedeken átívelő kötetről van szó, tehát, hogy az emberek kötődnek hozzá érzelmileg is, különös tekintettel a gyerekkorra. Tehát a gyerekkor az egy ilyen melengető érzés, jó erre visszagondolni, és ha ebből valami emlék visszajön, akkor ezt nagyon szívesen veszik az emberek.
0: Török Ágnessel az Ablakzsiráf című megújult, felújított változatban megjelent gyermeklexikon egyik szerkesztőjével, Tóth Zsófia beszélgetett.

0: izgalmasan rendhagyó építészeti könyvvel jelentkezett Zubrecki Dávid. A kötet címe Hogyan nézzünk várost, utcai felfedező kézikönyve, és az Országos Széchenyi Könyvtár megszokott könyves estjén is bemutatkozott már. A könyvben bevallottan nem szerepelnek konkrét épületismertetők és képek, és valójában pontos városnézési módszertant sem ismertet. De akkor miről szól? Erről, illetve a minket körülvevő, bujkáló érdekességek felfedezéséről és a helyes hozzáállásról beszélgetett a szerzővel Fazekas Gyöngyvér.
1: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy már a 19. században is megjelent ez a személy, és le is írják az irodalomban is, mint állandó figura, aki tulajdonképpen járja a várost és nézelődik, és ezt flaneurnek hívják a franciák, és tulajdonképpen ez a könyvet ezt csinálja, hogy flaneur guide-ot vehetünk a kezünkbe. Arra tanít meg minket, hogy járjuk a várost és nézelődjünk, és úgy nézelődjünk, mint aki először lát bármit is a világon, hogy te jó ég, ez egy utcasarok. Miért vannak utcasarkok a városban? Tehát ezt a szemléletmódot adja át, és ez nekem azért kedves, mert úgy fog kézen, hogy közben nem érezzük azt, hogy valaki folyamatosan egy esernyőt tart a kezében, és kiabálja, hogy csoportom, csoportom utánam.
2: Hú, nagyon szépen köszönöm ezt a hasonlatot, mert ez egy tök jó, egy új szemlélet, hogy efelől is meg lehet közelíteni ezt a könyvet valóban, hogy az elmúlt 100 évben rengeteg mindent kiadtunk a kezünkből, és azt mondtuk, hogy készen szeretjük megkapni a, nem tudom én, a előre elkészített ételtől elkezdve a bármilyen használati tárgyat, amit azelőtt magunk csináltunk. És egy kicsit ez is ilyen, hogy ezt is kiadtuk a kezünkből a városnak a felfedezését, azt is fedezze fel helyettünk valaki más, és mi a kézt kapjuk meg. De a kéz étel sem lehet sohasem olyan finom, mint egy házilag elkészített. Egy kicsit ilyen ez a városnézés is, hogy sehol sincs az az élmény, amit valaki más tud nyújtani nekünk ahhoz képest, amit mi magunknak tudunk szerezni azzal, hogy mi magunk fedezzük fel a várost.
1: És akkor most ellent fogok mondani magamnak, mert ugye a flaneur úr azért járja a várost, mert nem találja benne a helyét, de hogy itt meg pont az a lényeg, hogy valahogy megtaláljuk egy kicsit a helyünket, vagy legalábbis megtaláljunk néhány érdekes pontot, amiben bele tudunk kapaszkodni a városban. És a másik dolog, amit ugye az elején mondtam, hogy két dolog jutott eszembe, a másik dolog az jutott eszembe, amit még kamaszkoromban hallottam, hogy kétféle ember van, normális és turista. És én erre először Rómában döbbentem rá, hogy tényleg, amikor turista üzemmódban vagyok, akkor ott állok a Kolosseumhoz vezető 2x3-sávos út kellős közepén, a választó vonalon, és onnan fényképezek, mert onnan jó a fény, és onnan jó a szög, miközben mellettem száguldanak el az autók. Hát nem vagyok normális, persze, hogy nem turista vagyok, éppen valami gyönyörűt látok.
2: Hú, ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert volt itt kivetítve egy kép, ami az Astorián elkészült. És azt úgy csináltam, igen, hogy beálltam a két szembelevő többsávos úton középre, hogy lefényképezem, mennyire izgalmasan néz ki két egymásra rímelő épület, és az átlag budapesti nem csinál ilyet Budapesten, de valóban Rómában meg megcsinálja. Ez is egy fontos dolog egyébként, hogy valahogy megtanuljuk azt, hogy turistaként viselkedjünk néha a saját városunkba, vagy megőrizzük azt a turista szemet, amit hazahozunk. Ezt magamon vettem észre évtizedekkel ezelőtt, hogy több napos külföldi út után úgy marad a szemem, és elkezdem nézegetni a házakat ott is, ahol korábban nem nézegettem. És ez tök jó megtartani, vagy egy apróság, hogy van ugye több templom sét a könyvem, amelyek azért izgisek, mert egy külföldi városban természetes, hogy bemegy az ember a templomba, akkor is, hogyha nem vallásos, mert egyszerűen kíváncsi a belső értékeire, mármint hogy a művészeti értékeire, és ezt idehaza nem tesszük meg. Tehát, hogy van olyan, hogy hát valaki mondjuk hívő, akkor eljár abba a templomba, ami a templom számára, de a többi mellett elmegy, és nem csináljuk meg azt, hogy besétálunk, pedig nagyon sok nyitva van, nagyon soknál le kéne egyszerűen nyomni a kilincset. Ez is egy apró trükk egyébként, amit leírok a könyvbe, hogy nyomjuk már le a kilincseket, egy csomószor kinyílnak az ajtók.
1: Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, mert hogy nekem volt olyan élményem, hogy évfolyam társaimmal sétáltunk a várban, és hát nem vagyok egy mindentudó tudor sétavezető, de azért budapestiként elég sokat jártam gyerekkorom a várban, és ez nekem egy ilyen szerelem része volt a városnak, úgyhogy sokat olvastam is róla, és én ezt csináltam, hogy becibáltam őket a Hilton szállóba, és megkértem a Hilton szállóban a recepciost, hogy hadd nézzük már meg a kolostor maradványokat, és utána végig sétáltunk az utcákon, és ott is mindenhol megpróbáltunk bemenni. Ugye vannak közintézmények is, olyanok a várban, ahova be lehet sétálni, és be lehet menni, vagy legalábbis egy részéig el lehet menni, nem kell feltétlenül belépőjegyet venni. És hogy egy kicsit szemtelennek kell lennie az embernek?
2: Nem is kell ez szerintem szemtelenség, csak egyszerűen, ha csak a szabályokat szó szerint veszük, és nem képzelünk el plusz szabályokat, vagy plusz tilalmakat, amik nem is léteznek, akkor már rengeteg hely megnyílik előttünk. A kedvenc példám erre a kampuszok, az egyetemi kampuszok. Oda egy átlagember nem mer bemenni, mert megy végig egy hosszú kerítés, egy helyen van egy kapu, amellett esetleg még egy portás is van, de valójában amellett a portás mellett nyugodtan elsétáltunk, és bemehetünk a kampusz területére. És a kampuszok azok rengeteg, mint hogyha ilyen építészet is, vagy város is skanzenek lennének. Nagyon sok olyan van, ahol több évtized, vagy akár 100 évnek az építészete van felvonultatva. Nagyszerű nagy építészek, a Műegyetem kampusz, az ELTE kampusz, a vidéken számos kampusz. Ezeket mind érdemes felkeresni például.
1: És nem csak a kampuszok ilyenek, ugye a templomok is ilyenek, de egy csomó olyan közintézmény is, amiről azt gondoljuk, hogy oda biztos nem lehet bemenni, mert hát az olyan vagy valami a kultúra szentélye, és akkor azért nem szabad jegy nélkül bemenni, vagy azért gondoljuk, mert mondjuk azt gondoljuk, hogy hát ez egy hivatal, és azért nem szabad bemenni. És akkor mégis vannak olyan területek, az én kedvencem például a különböző könyvtárak, ahova szinte úgy is be lehet sétálni, és ugye azért a könyvtárat említem, mert most az Országos Széchenyi Könyvtárban vagyunk, hogy akár egy sétálójegyet lehet venni, akár egy látogatójegyet, és kinyílik az ajtó, és tulajdonképpen oda megyünk, ahova akarunk, ha csak nincs valami tényleg lezárt terület, akkor minden sarokba be lehet kukkantani, és az izgalmas a sarkokkal, hogy általában azért vannak kitalálva, hogy be lehessen kukkantani.
2: Igen, ez pontosan így van. Tehát tényleg nagyon sok ilyen intézmény van. A könyvtárakat különösen szeretem én is, és érdemes egyébként megnézni az árakat, mert néha ezek a belépők kifejezetten a külföldi turistának vannak kitalálva, és olykor egy egyszerű beiratkozással jobban kijövünk. És még könyveket is olvashatunk, tehát mindenképpen ajánlom mindenkinek. De valóban, tehát van olyan, hogy mit tudom én, egy városházára az ember, ha el kell intézni a hivatalos ügyét, akkor bátran belép, mert tudja, hogy neki ott dolga van, de bámészkodni nem merne bemenni, mert rászólnak, hogy megkérdezik, mit akar. Mi nagyon sokszor mentünk be ilyen ügyekben, egyszerűen kerestünk mondjuk egy festményt, egy szobrot, amiben van egy városházám, és bizonyos területekig, vagy bizonyos határokig nagyon sok helyen be lehet menni ezekbe az épületekbe.
1: Sőt, hogy még külföldön is, hogyha olyan helyen jár az ember, ahol mondjuk akár még belépő is van, de teszem azt, van magyar vonatkozása, hogyha elég szépen mosolyog a teremőr bácsira, és azt mondja neki, hogy csak azt az egyrészt szeretné megnézni, akkor előfordul, hogy beengedik belépőjegy nélkül is. Úgyhogy ez egy ilyen a felbátorodáson túli bátorságnak is a haszna lehet néha. Úgyhogy érdemes kézbe venni a kötetet, meg érdemes azt is megkeresni magunkat, hogy egy kicsit bátrabban merjünk nézni, látni, és kérdezni, és ami nagyon fontos, kérni. Azt hiszem, hogy talán ez a legizgalmasabb dolog, ami ebben a kötetben is benne foglaltatik, hogy sok minden azért van ott, hogy nekünk adhassák, csak kérnünk kéne. Gondolhatunk ilyenre is, hogy mondjuk egy kilátot azért raktak oda egy hegytetőre, hogy még szívesebben bámuljunk le a városra, de gondolhatunk arra is, hogy mondjuk egy pad, vagy egy kis beülős hely, az nem egy szent dolog, amit az épület oldalán azért van ott, hogy senki ne merészeljen oda menni, hanem mondjuk például nyugodtan behúzódhatunk egy kapuajba, nyugodtan bekéreckedhetünk megnézni egy festményt, vagy nyugodtan leülhetünk mondjuk egy épület oldalában egy padra.
2: Igen, ez tényleg így van. volt idő, amikor ez még inkább így volt, ugye az átjáróház fogalma az egy ilyen nagyon-nagyon közkeletű kifejezés volt, de még mindig vannak átjáróházak egyébként Budapesten, amiken tényleg át lehet járni. Bármennyire fenyegető, hogy be kell lépnünk egy kapun, valójában azok arra vannak, hogy lépjünk be rajta, és menjünk át azon a házon.
1: Na hát akkor nem kell megijedni a fenyegetőnek tűnő, vagy legalábbis titokzatosnak tűnő helyektől, mert lehet, hogy pont azért vannak ott, hogy belépjünk és felfedezzük őket. Még akár megkereshetjük Budapestnek a legizgalmasabb átjáróházait. Úgyhogy érdemes ezeket megkeresni, megtalálni, és kezünkbe venni ezt a kötetet, amelynek az a címe, hogy Hogyan nézünk várost, utcai felfedezők kézikönyve, és Zubrecki Dávid állította nekünk össze ezt a flanőrképző, és turistaképző, és városfelfedezőképző, és egyébként bátorságot adó kis könyvet. Olvassuk el, nézzük meg az általa említett helyeket, mert érdemes elmenni, mert nincsenek képek a könyvben, tehát a saját szemünkkel kell megkeresnünk ezeket a helyszíneket. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és reméljük, hogy lesz még sok ilyen sétálásra buzdító, erősítő kis kézikönyv.
0: Zubrecki Dáviddal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett, Hogyan nézzünk várost, utcai felfedező kézikönyve című kötete kapcsán.

0: A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár közösen adta ki a Pulszky család levelezése 1867-1911 című kötetét. A Pulszkyak az osztrák-magyar kiegyezést követő korszak egyik legismertebb magyar családja voltak. A Pulszky levelezés darabjait a Nemzet Könyvtárában őrzik, ahová a család adományaként kerültek be. A most bemutatott könyvből nem csak egy rendkívüli család életét ismerhetjük meg, de az osztrák-magyar monarchia politikai, tudományos és művészeti jelenségei is megelevenednek a lapokon. Viskolc Noémit, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet egyetemi tanárát, a kötet egyik szerkesztőjét és Szentesi Edit művészettörténész esztétát Fazekas Gyöngyvér szólította meg a könyv bemutató után.
1: Nekem az első gondolatom az, hogy ez nagyon reméljük, hogy nem egy egyedülálló kötet, hanem valami hatalmas folyamat indul itt el. Ez egy véget nem érő, egy igazi never ending story. Márpedig, hát nem csak azért, mert hogy egy családnak a története jó esetben folytatódik generációról generációra, hanem azért is, mert hogy olyan rétegek vannak itt, amiket föl lehet tárni elképesztő mennyiségben, és ez az elképesztő mennyiség, ez a lendület az, ami igazán megfogó volt. Szerintem ez egy nagyon Pulszky családra jellemző dolog. Ők azért meglehetősen erős érzelmekkel, meg erős érdeklődéssel rendelkező emberek voltak. Mennyire lehet tetten érni ezt a leveleikben? Én azt gondolom, hogy talán átütő lehet.
2: Igen, talán most itt a könyvbemutató során is érzékelhető volt, hogy egy olyan családról beszélünk, ahol az érzelmeknek és az értelemnek is természetesen óriási szerepe van.
1: Miskolc Noémi.
2: Rendkívül művelt egyetemet, a gyerekek legalábbis ugye minden egyetemet jártak, nagyon tehetségesek, nagyon sok nyelven beszélő, és nagyon internacionális család is volt egyben. És az az érdekes, ugye, hogy ez a levelezés a családtagok között megtörtént egyrészt, azért, mert általában egyébként a családtagok együtt élnek, főleg gyerekkorban még természetesen, illetve, hogy miután a családtagok fölnőttek, utána is ez a levélbeli intenzív kapcsolat természetesen személyes kapcsolatok mellett megmaradt. És ugye, ahogy említette is, egy óriási anyagról beszélünk, itt is elhangzott a könyvbemutatón, hogy több mint 10 000 levél származik ettől a családtól, a családtagoktól, és ennek most csak egy töredékét sikerült feldolgozni 331 levélben. Hát jó lenne, hogyha a munka folytatódhatna tovább, ehhez természetesen kellenének kutatók is, kellenének jó filológiai érzékkel és jó nyelvtudással rendelkező kutatók, hát ha ez meg lenne, akkor lehetne tovább haladni.
1: Mert ugye, ahogy említette is, ez egy internacionális család, internacionális a nyelv is, amit használnak, de nem csak az, hanem a képek is internacionálisak, és művészettörténileg sem elhanyagolható az a hatalmas képi háttér, aminek most tényleg csak ilyen gyorsan végigfutottunk, ez biztos vagyok benne, hogy a kis ujjam körme.
3: Nagyon hiányzik, de említettük a bemutatóban, hogy a családtagoknak a bibliográfiája is hiányzik, ami nagy adóssága a tudományosságunknak.
1: Szentesi Edit.
3: És mindig mondtam, hogy valószínűleg a Pulszky család ikonográfiája is egy olyan elképesztően érdekes és gazdag téma lenne, aminek eddig csak részletei vannak kidolgozva. Például a Pulszky Ferencről készült karikatúrákról van szaktanulmány, mert hogy valóban olyan jelentős szerepet játszottak a dualizmus korának szellemi és politikai életében apa és gyermekei, hogy őrületesen nagy a sajtójuk, és ez is egy olyan kutatási terület, ami nagyon sokat kellene még dolgozni. Nagyon jó, hogy ez tényleg ez a levelezés kötet most megjelent, ami a gyűjteménynek a történetét illeti, talán annak nyúlnak legrégebbre vissza a gyökerei. Szilágyi János György, a nagy magyar ókortudós, aki 2016-ban halt meg, az 1980-as évek óta írt komoly nagy tanulmányokat a gyűjtemény egyes tárgyainak meghatározásával, megkeresésével, úgymond a világ gyűjteményeiben, illetve a Magyarországon lévő daraboknak a tudományos katalógusával. Ezt a munkát is megpróbáltuk folytatni évtizedeken át. és hát ennek is első számú forrását alkotja többek között a családi levelezés egy generációval korábban, mint az a kiegyezés utáni korszak, amivel most Noémiék jelentkeztek.
1: A Puszki családra nagyon jellemző volt ez a fajta koneszőrség, tehát nyelvileg is koneszőrök voltak, tudományosan is koneszőrök voltak, művészettörténetileg is, vizuálisan is. Majdnem így mondanám, hogy mindenevők voltak, de a mindenevéshez hozzátartozott az, hogy a minőségre mentek. És ez a érdekes, izgalmas, mozaikos, minden irányból közelítő, átfogó tudás, ez valamiféle hálózatokat is hozott létre, és a levelezésben pont ezek a hálózatok jelennek meg nagyon jól, ezek is nagyon izgalmasan kitapintható pontokká válnak talán.
2: Igen, így van, ugye ez a hálózat valóban nagyon messzire is elnyúlt, akár ugye az Egyesült Államokba is, ahol ugye Pulszki kétszer is járt, Kossuth Lajos kíséretében, és ott nagyon sok ismerettségre tett szert, akár Angliába, ahol ugye éveket töltött a család, és aztán persze hát Olaszország, és azon belül is Firenze, nagyon nagy ismerettségi kör, baráti kör, és érdekes módon ugye ezek a kapcsolatok fönnmaradtak akkor is, amikor a család már hazaköltözött, és hát ezek a kapcsolatok voltak, amelyek úgy éltek, hogy amikor például a delegációk érkeztek ide Magyarországra a dualizmus korában, akkor pont mindig Pulszkit húzták elő, hogy egyrészt ugye nyelvileg is megértette magát, és olyan hihetetlen műveltsége, illetve ismert anyaggal rendelkezett, hogy természetesen kifogástalanul tudott társalogni, és így ugye kényes ügyekben is helyzeteket megoldani. Például és a gyerekek örökölték ugye a papától és a mamától ezt a tehetséget.
1: Bár egy kicsit azt mondhatnám, hogy ők valahogy mindannyian megtaláltak egy-egy részt, ami az apukában benne volt, és arra fókuszáltak rá, és azt domborították ki sok szempontból még jobban és még erősebben. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy lesz ez a mozaik, hogy kicsit ilyen kaleidoszkópra hasonlít nekem az egész család, hogy ahogy forgatjuk őket, mindig egy kicsit más jön elő, és nagyon izgalmas az, hogy mindnyájan valamilyen módon, akár direkt módon, például a fiúk, akár egy kicsit ugye kevésbé határozottan az előtérben lépve, mint ugye a lány Polükszéna, aki hát a kornak a szokásaihoz mérten is, meg hát talán egy kicsit a saját élethelyzetéhez mérten is, egy kicsit talán nem feltétlenül mindenki számára annyira ismert, pedig ő is egyébként egy nagyon izgalmas személyiség, aki nagyon sok olyan pontra tud rá kapcsolni minket a mai életben is, hogy hogyan lehet megtalálni az otthonunkból kiindulva, de aztán az otthonunkból nagyon határozottan kilépve, és nagyon, majdnem így mondanám, hogy matróna vagy matriarális vezetőként is a helyünket.
3: Ő nagyon határozottan és párhuzamosan be tudta tölteni a hagyományos nőszerepet, tehát ezt, amiről itt egész este folyamán volt szó, hogy a testvérek között, édesanyjuk halála után a testvérek mellett is, illetve az apja oldalán is pótolni tudta a nőt, egészen apjának a háziasszonyt, az anyát egészen apjának a második házasságáig, és csak akkor ment férjhez, amikor az édesapja másodszor is megnősült, tehát ezt a szerepet. Majd a családany, a sok gyerekes családanyát, aki hát borzasztó teljességében betölti ezt a családanyai szerepet, és emellett párhuzamosan harcos, igazából előharcosa volt a nők iskolázásának, a középiskolázásának, annak, hogy nők egyetemre járhassanak. Részt vett ennek a nemzetközi szervezetnek a pontos nevét, most nem fogom tudni felidézni, de nőkongresszusokra járt, és a magyarországi bizottsági elnöke volt a legfontosabb nemzetközi nőjogi szervezetnek, előadást is tartott az egyik koppenhágai nagygyűlésen, nemzetközi kongresszuson, és ugyanakkor látjuk azokban a hagyományos társadalmi szerepekben is, mint a jótékonysági árverések, bálok, és hasonló. és mindenféle, igen, tehát a Józsefvárosi, tehát a lakóhelye szerinti jótékonysági szervezetekben való részvétel. Tehát egy egészen fantasztikus, és ehhez csak csatlakozik az, amiről itt talán több szó esett, tehát ez az úgynevezett a család műértésének, meg művészet iránti érzékének és szeretetének a letéteményese volt, és ugyanúgy tudott írni velencei templomok freskóiról, és szakcikket írni Mátyás király trónkárpitjairól az archeológiai értesítőben. Tehát egy egészen fantasztikus életút a többi Puszkit családtag fantasztikus életútja mellett.
1: És talán a másik nagyon, talán kevésbé ismert testvér is, ugye Garibaldi, ő is egy nagyon izgalmas életpályát fut be. Őnek is van egyfajta vizualitása, ami végül is a mérnöki munkájában valósul meg, meg a, inkább így mondanám, hogy vasút szeretetében, vasút rajongásában. Azt hiszem, hogy valahogy ez az, ami nagyon jellemzi a családot, hogy van egy nagyon erős vizualitás, és közben van egy nagyon erős nyelvi képesség is. Ez szerintem viszonylag ritka, de hogy egy emberben, de hogy egy egész családban, az meg még különösebb.
2: Igen, elképzelhető. Hát ez azért a kornak a többi nagy ilyen értelmiségi családját is ismerni kellene. Ugye viszonylag most megindultak munkálatok, például az Ötvös család levelezése, Ötvös József levelezése most jelenik meg, vagy Editték kiadásában éppen ugye Hanszmann Imrének a levelezése megjelent. Tehát, hogy ezeket meg kell nézni, és hát érdemes összehasonlítani ugye ezeket a nagy opuszokat, elolvasni ezeket a leveleket, és akkor ezekből nagyon sokat lehet tanulni.
1: Na hát ebből a kötetből is nagyon sokat lehet tanulni, ami a Puszki családnak a levelezésének egy picike szeletkéjét mutatja be, a kiegyezés utáni levelezést az apa és a gyerekek között, illetve a gyerekek egymás közötti területére is utalgatnak, vagy valamennyi meglátható abból is. Úgyhogy érdemes a kezünkbe venni, hiszen ez a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában jelent meg. Miskolc Noémi maga is nagyon keményen hozzátette a munkáját ehhez bele, és Szentesi Edittel beszélgettünk a Puszki családról, és nagyon remélem, hogy még visszatérünk ezekre, és lesz még sok-sok más száz oldalnyi kötet is, amit a kezünkbe vehetünk.
0: A Puszki család levelezése 1867-1911 című könyvről Viskolc Noémival, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet egyetemi tanárával, a kötet egyik szerkesztőjével és Szentesi Edit művészettörténész esztétával beszélgetett Fazekas Gyöngyvér. A print kiadás mellett a kötet megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján is online formátumban.

Kedves hallgatóink, Akvarel című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Doppler Ferenc Mosonyi Mihály Benyovszky című művének részletét Kassai István szólaltatta meg. 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a ma 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőt ajánlja most figyelmükbe a szerkesztő Poskai Nóra.
1: Hogyan lehet Isten és a szeretet erejével megküzdeni a szenvedélybetegségekkel?
2: Nekünk három alappillérünk van, a közösség, a lelkiség, meg a munka, és ezen keresztül próbálunk egy közösségben gyógyulni. Nyilván ugye a közösségi része az nagyon fontos, mert ugye a magány sokszor az, ami a függőségekhez elviszi az embert, amikor nincs hova kapaszkodni, nincs kibe kapaszkodnia. A lelkiség az meg ugye Isten nélkül nem működik, tehát mi azt valljuk, hogy nem az önkéntesek gyógyítanak nálunk, mert mi is gyógyulunk, hanem a Jóisten. Tehát a Jóistennek a feladata a gyógyítás. Nyilván vannak eszközei, azok mi vagyunk, hogyha hagyjuk magunkat eszközé,

0: válni, de alapvetően az Isten az, aki gyógyít, akit, hogyha a gyógyulók beengednek a szívükbe, akkor át tudja őket formálni.
1: Történt egy olyan dolog, több újraélesztésem volt, de azt mindig véletlennek tudtam be, meg szerencsém volt, és tavaly történt velem egy olyan dolog, hogy Budapesten leszúrtak, és ugye 4 vagy 5 hét után az intenzív osztályon ébredtem fel, és akkor ott közölték velem az orvosok, hogy tulajdonképpen az mentette meg az életem, hogy engem leszúrtak. Mert egy olyan, volt egy kétoldali tüdőgyulladásom, ami már olyan stádiumban volt, hogy ha nem kerülök kórházba, akkor abba belehaltam volna.
2: Ez az utcán léttől volt?
1: Igen. Igen, mert azt a telet kint töltöttem, azt a telet is kint töltöttem az utcán. És ott már elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez nem véletlen, szóval ennyi véletlen nincs. Nyilván nem lettem egyből Isten hívő, de már elkezdtem azon gondolkodni, hogy ilyeneket mondani, hogy tudja, hogy az Istennek van valami célja velem, mert nem lehet, hogy én még mindig itt vagyok. És akkor lementem a fazendába. Hát szokatlan volt ez a mise, minden nap, nekem még a havi egy is szokatlan lett volna. A rózsafüzér, amiről előtte azt se tudtam, hogy mi az. Evangélium, meg ilyesmi, de hát azt gondolom, hogy talán elkezdtem haladni ezen az úton. Nyilván botladozok, meg van még mit fejlődni, meg lesz is, de csomó olyan dolgot élek meg, amit eddig nem, vagy amiről nem is gondoltam volna.
3: Igazából az első, amit adott, ami maga a neve is a helynek, a reményt visszakaptam. Új célokat kaptam az életembe, és ami nagyon fontos, hogy ráterelt a hitnek az ösvényére. Előtte is volt valami fogalmam így a hitről, de csak a felszínt kapargattam. Fazendában viszont megtanultam, mi a valódi hit, és hogy milyen ereje van ennek, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötétség, ahova Isten nem tud utánam nyúlni és kihúzni onnan.
2: A Fazenda da Esperança Brazíliából indult katolikus közösség és rehabilitációs hálózat, amely több mint 40 éve segíti világszerte a függőségtől szabadulni vágyókat. Az egyéves terápia lényege a szerető, meleg családias közösség, a napi imádság, a fizikai munka és a felelősségvállalás. A Fazenda ma a Vatikán által elismert egyházi szervezet, amelynek 26 országban működtetett 160 központjában több 10 000 férfi és nő talált már gyógyulást. A közösség 2024-ben Varga László megyés püspök meghívására Magyarországra érkezett. Egy férfiházzal alakult meg a Kaposvári Egyházmegyében.
4: Szentelőségem a Lukács 4:18. Az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak, és minden érdekel, ami ebbe az irányba van. Az Irgalmasság háza elindításával párhuzamosan szerettem volna egy olyan házat, ahol a szenvedélybetegek és függők számára van esély szabadulásra, gyógyulásra is. A Csonákoló mellett ezt a közösséget ismertem, mint lehetőség.
2: Ott voltunk az induláskor, a Kerengőben akkor megszólaltattuk a brazil alapítókat is.
5: Yo soy alemán, nací en Alemania, más de 50 años vivo en Brasil.
6: Német vagyok. Németországban születtem, de Brazíliában szenteltek pappá, és már 50 éve Brazíliában élek. Ferences vagyok, de plébánosi feladatot kaptam egy brazil kisvárosban. Amikor plébános lettem, jöttek hozzám szülők, és sírva panaszolták, hogy a gyermekeik drogoznak. Aztán megjelentek maguk a fiatalok is. Beengedtem őket a házamba, elkezdtem meghallgatni a történetüket, és megértettem, milyen hatalmas vágy van bennük a szeretetre. Meghívtam őket, hogy tartsanak velünk a mindennapi feladatunkban, tudnélik, hogy napról napra próbáljuk megélni az evangéliumot.
2: Most, 2 év elteltével, a közösség tagjaival, Fejér Domonkos vezetővel, valamint az első elköteleződött segítővel, egy épp gyógyuló taggal és egy gyógyulni vágyóval beszélgettünk a szeptemberi katolikus társadalmi napokon.
7: A 17:30-től kezdődő Kerengőt ajánlott a figyelmükbe a szerkesztő Borskai Nóra.

0: Tumi Emánuel muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A házszabály maradéktalan betartására hívta fel az országgyűlés figyelmét Baka András köztársasági elnök, közölte szerdán a Sándor Palota az MTI-vel. Az államfő aláírta a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de kifogásolta az elfogadás eljárásának egy részét. Baka András egy másik, az egészségügyi szakmai kamarákat érintő törvénymódosítást megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, érdemben mérlegelik az államfő észrevételeit, és előkészítik azok parlamenti megtárgyalását. A kormányhivatalokban, az országgyűlési képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, derül ki a Medián reprezentatív szerdán megjelent kutatásából, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készítettek. A válaszadók 82%-a bízik nagyon vagy közepesen a kormányhivatalokban, az országgyűlési képviselőknél 72%, a közjegyzőknél 70% ez az arány. A közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézést az érintettek legalább 85%-a értékelte pozitívan, míg a bírósági eljárásokat a többség lassúnak és körülményesnek tartja. Évtizedek óta elveszettnek hit magyar festmények kerültek elő külföldről, és szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján, írt a szerdai közleményében a galéria. Berény Róbert Csendélet és Karácsonyfa című 1929-es alkotása csak nem 100 év után Hollandiából tért haza, és 30 millió forintos kikiáltási árról indul. Schönberger Armand korábban teljesen ismeretlen Akt Tájban című festménye Párizsból került elő, még Batthyány Gyula egyik lappangó művét is árverésre bocsátják. A festményeket október 17-éig ingyenes kiállításon láthatja a közönség, áll a tájékoztatásban. Kijev és környékének energetikai infrastruktúrája volt az északai orosz légitámadás fő célpontja, közölte szerdán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Tájékoztatása szerint az orosz erők csaknem 190 csapásmérő drónt és ballisztikus rakétákat vetettek be. A támadásokban országszerte legalább 5-en, köztük egy gyermek vesztette életét, 14-en pedig megsebesültek. A Kijev közelében látható tripijai hőerőmű berendezései is megrongálódtak, több térségben pedig megkezdték a helyreállítási munkálatokat. A hadifoglyok és a családjuktól elszállított gyermekek ügyéről tárgyal Moszkvában Matteo Maria Zuppi bíboros, a Szentatya különleges megbízottja, számolt be róla szerdán a Magyar Kurír. Az olasz püspöki konferencia elnöke harmadik alkalommal teljesít humanitárius missziót az orosz fővárosban. Zuppi bíboros elmondta, az orosz és ukrán fél kéréseit egyaránt megvizsgálják, és a fogolycserék, valamint a háborúból fakadó civil problémák rendezését is segíteni kívánják. A bíboros júliusban Ukrajnában járt hasonló küldetéssel. Közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Fehérvári út Hengermalom út csomópontban. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél és a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél. A Podmanicki utcát egyirányúsították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Zavartalan napsütés, száraz idő várható. Az általában keleties szelet helyenként élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Embernek maradni.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni legújabb epizódja. Mai vendégem dr. Csapodi Marcell, férj, családapa, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos. 1969-ben született, orvosi diplomáját 1995-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte, ahol 2001-ben sikeres anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. 2003-ban európai anesteziológiai és intenzív terápiás diplomát szerzett Spanyolországban, Barcelonában. Szakmai pályájának meghatározó állomásai a következő munkahelyek voltak: Országos Traumatológiai Intézet és utód intézményei, ahol az intenzív osztály részlegvezető főorvosa is volt. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, ami ma úgy ismert, mint a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikája. Betesda Gyermekkórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályának jelenleg osztályvezető főorvosa. Egyéb szakmai tevékenységei közül szeretném kiemelni a következőket. A 2000-es évektől több mint 100 előadást tartott, illetve 20-25 könyvfejezetet és egyetemi jegyzetet is írt. Többféle szakterületéhez kapcsolódó témakörben. Valamint részt vett az amerikai Brain Trauma Foundation partnereként a súlyos koponya agysérültek hosszú távú utánkövetéses vizsgálatában. 2005-ben elvégezte az ATLS, Advanced Trauma Life Support kurzust, amely képzéseken aztán rendszeres előadó és gyakorlatvezető is volt. Több ízben frissítette az Országos Baleseti Intézet akut politrauma ellátási protokollját, valamint társszerző volt az Egészségügyi Minisztérium súlyos koponya agysérültek ellátására vonatkozó szakmai irányelvének megalkotásában. 2015 óta előadó és gyakorlatvezető az OVS, Országos Vérellátó Szolgálat szervdonációs tanfolyamán. Munkahelyein rendszeres gyakorlat és elméleti medikus és szakorvos jelölti oktatásokat tart magyar és angol nyelven. 2019-ben Bangladesben kraniopagus lányikrek szétválasztó műtétje és intenzív osztály és ellátása során a magyar-bangladesi anesteziológiai és intenzív terápiás csapat vezetője volt. 2023-ban katasztrófa, illetve humanitárius válság sújtotta országokban orvosi segítséget nyújtott. Ezen kívül még számos dolgot tudnék felsorolni Csapodi Marcell neve mellett. Most hozzáfordulok, és nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Marci, ha megengeded, akkor csak köszönöm. Magunk között. Örülök, hogy itt vagy. Mindig meg szoktam kérdezni a vendégeimtől, hogy elég hosszú volt ez a felsorolás, de hogy mi az, ami esetleg pontatlanul, rosszul vagy hiányosan hangzott el? Mi az, amivel kiegészítenéd az elhangzottakat?
5: Igazából hiányosság nem volt benne, nekem egy picit túl soknak tűnt.
4: Sok volt, igen, úgy éreztem. Igen. Ugye itt még több mindent átküldtél nekem. Van-e olyan az életrajzodban, ami nem is feltétlenül szakmai, és azt érzed, hogy így 55 plusz év után nagyon fontos és jelentős szerepet hordoz a te életedben, egyáltalán mint Csapodi Marcell, nem is feltétlenül mint orvos?
5: Nem teljesen elvonatkoztatva az egészségügyben végzett tevékenységemtől. Alapvetően azt tudom mondani, hogy a szenvedés, a kiszolgáltatottság, azok az emberek, akik valamilyen módon a társadalomnak a peremére kerültek, ezek az emberek mindig valahogy, hogy azt tudom mondani, hogy a sorsuk, meg a élettörténetük így rabul ejtett engem. Nagyon sokáig följártam a Budai Területi Gyerekkórháznak a légzésrehabilitációs intézetében, ahol az ott a helynemedén betegség által legsúlyosabban érintett, nem szeretem mondani, hogy betegek, mert nem lehet egy életet ilyen módon talán ebből a jelzővel eltölteni, az ott ellátott, ott kezelt, ott élő emberekkel alakítottam ki akár baráti kapcsolatot is, de ahogy kezdetben gimnazistaként, aztán utána gimnázium után egyetemistaként, majd orvosként, ahogy egyre több tudást szereztem az orvostudományba, úgy az ott levő laikus jelenlétem az sok esetben az megváltozott, és orvosi minőségben is tudtam velük ott jelen lenni. Ez 10 éven keresztül tartott, amíg oda följártam, heti több alkalommal, vagy akár mindenféle programokra jártam velük, és az volt az egyik legelső, amikor az emberi szenvedés, kiszolgáltatottság az olyan mélyen megérintett engem, és a későbbi betegekhez való viszonyom, meg egyáltalán a világ mindenséghez való viszonyomat alapvetően befolyásolta és módosította.
4: Itt lehet, hogy említetted, csak nem voltam elég figyelmes, hogy ez mikor indult el benned, ez a kapcsolódás, mikor kezdted meg?
5: A gimnáziumnak az utolsó éveitől indult el, és utána egyetemi éveim alatt, és utána még a orvosként való tevékenységemnek az első éveiben is jelen volt. Azért addig tartott ez, mert az a két ember, egy férfi és egy nő, Laci és Vali, akikkel a legintenzívebb volt a kapcsolataim, ezekben az években haltak meg, amikor utoljára voltam ott fönn, és utána már sokkal lazábban megmaradt a kapcsolat az ott levőkkel, de már nem ennyire személyes módon, és nem ennyire intenzíven.
4: Ez segítesz a hallgatóknak, hogy ez hol volt, ez hogy hol van ez az intézmény?
5: Miről ez már nem létezik, ez már eredeti formájában. Ez a Rózsadombon, a 11-es busz mentén, tehát valahol egy régi villaépületben laktak, és ezt az épületet úgy kell elképzelni, hogy valahol egy egészségügyi intézmény és egy lakó otthon közötti átmenetet tükrözött mind a hétköznapjaiban, mind a felfogásában, mind a, egyszerűen a körülményekben, amilyenek között ők éltek.
4: Mi volt akkoriban a neve, mert ezt ismét említetted, van egy budai területi...
5: Gyerekkórháznak a légzés rehabilitációs intézménye, de hát csak úgy ismerték, hogy Baba utca. Ők voltak a Baba utcaiak, igen.
4: Igazából mindig úgy szerettem elindítani a beszélgetést, hogyha korrigáltuk a rosszul, igen, vagy hiányosan elhangzottakat, akkor egy kicsit, ha az életedről beszélnénk, és ugye itt már mondtad már is a gimnázium éveket, hogy itt bejött ez az érdeklődés.
5: Igen.
4: Ezek
5: igen.
4: Felé, akkor itt gyerekek voltak főleg, tehát fiatalok felé.
5: Nem, ott csak felnőttek.
4: Ott felnőttek.
5: Igen. Tehát az 50-es évek végén szenvedt, akkor lettek betegek, tehát ez azt jelenti, hogy nálam 10 évvel idősebbek voltak. Tehát amikor én elkezdtem oda járni, akkor ők már felnőtt emberek voltak.
4: Tehát, hogy neked elindult ez akkor a gimnáziumban.
5: Igen.
4: Hogy látod egyébként így visszanézve, meg megfejtetted, de már az elmúlt évtizedekben talán volt rá néha időt, hogy te miért lettél tulajdonképpen orvos? Meg hogy jöhetett neked ez az érdeklődés? Ugye az most így világos, hogy akkor a társadalom peremére szorultak, szenvedésben élő embertársaink így megérintettek, és akkor most jól értem, hogy akkor ezek gyermekek, fiatalok, hanem már felnőtt.
5: Igen.
4: Azt mondtad, nem betegek, mert azt nem használod. Ez is egy érdekes dolog, hogy miért különbözteted meg, és erről majd kérlek mesélj, ha lesz ráérkezésünk. Hogy jött az orvoslás?
5: Talán a legelső löketet az adta, hogy nagy családban voltam gyermek, tehát 3 testvérem volt és van, és a szüleim kezdettől nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy valahogy minden közös legyen, mindenünk, amik van, még az ajándékokba, karácsonyi ajándékokba is megjelent ez sokszor, hogy sokszor közösen kaptunk valamit. A játékok, nagyon sokszor közösen játszottunk, tehát nagyon szerettük egymásnak a jelenlétét, és nagyon megtanultunk úgy gondolkodni, azt hiszem, ezt mind a négyünkre lehet mondani, hogy a döntéseinkben abban nem csak saját magunkról gondolkodtunk, hanem mindig négyünkben, vagy akár hatunkban gondolkodtunk, és talán ez a gondolkodásmód, ez vonult aztán később tovább abba az irányba, hogy egy olyan szakmát választottam, ahol másokkal együtt kell gondolkodnom, amikor a munkámban nem a saját szempontjaimat veszem elsősorban figyelembe, hanem mások felé fordulok, és ilyenkor, és ez alapján azt tudom mondani, hogy középiskolában már elég így körvonalazódott bennem, hogy vagy orvos leszek, vagy tanár leszek. Uh-huh. Illetve voltak még ilyen romantikus elképzelések, például erdész leszek.
4: Tudjuk, ott nem sok ember van az erdőben.
5: Igen.
4: De akkor ez azt jelenti, hogy nagyon szeretett tudsz kapcsolódni jól a természethez?
5: Abszolút, igen.
4: Most ezt úgy tettem föl, mintha erről az oldaladról még nem ismernélek. Igen, annyira ugye még mélyen nem ismerik egymást, de egyszer pont nem olyan rég volt egy posztod, ha már szerintem szabad megemlíteni, hiszen nyilvános közösségi média poszt volt, ahol ugye a madarakról tettél ki egy képet is, és hogy milyen kedvesen, nem tudom, táncolnak, vagy isznak a...
5: Rajcsúroznak.
4: Rajcsúroznak. Erről beszélgettünk is, hogy ezt a szót én akkor...
5: Megkérdezted, hogy milyen madár az a rajcsúr.
4: Köszönöm szépen, akkor most mindenki tudja itt akkor nagyban, hogy én ezt nem tudtam, de vállalom, mindig lehet tanulni, de hogy akkor neked van egy nagyon nagy fokú érzékenységed a természet felé, és hát végül is aztán mi billentett el itt a mérleg nyelvét ebbe az irányba, hogy akkor orvoslás? Praktikusok, vagy valami szituáció?
5: Azt hiszem, hogy tényleg ilyen pici kis löketekkel terelgetett a gondviselés. Szintén gimnáziumban volt még, hogy volt egy abba a plébánia közösségben egy idős beteg, aki már nem tudott eljárni a szentmisékre, és egy olyan progresszív izomleépüléssel járó betegsége volt, ami miatt már az önellátásban is nagyon korlátozott volt, és valahogy jött egy gondolat, hogy hát ha ő nem tudja magát, tehát segíteni kell, én tudok segíteni, akkor segítsek. És az alapvetően így a gyerekségből kinövő időszakomra, hogy jellemző volt, de szerintem nem az én adottságom, hanem ilyenek vagyunk, ez egyik csodálatos rész ennek az életkornak, amikor nem bonyolítjuk túl a dolgokat, számolgatunk, nem méricskélünk, hanem adunk, igen, meg van egy probléma, és akkor arra egy megoldás, meg úgy alapvetően nem hosszú távra tervezve, hanem ott és akkornak a kérdéseire próbálunk valami fajta választ adni. Tehát ez meghatározó, akkor a Baba utcával párhuzamosan, ami még nagyon fontos, hogy bár ugye akkor az volt, hogy akkor már tudtam, hogy orvosira akarok fölmenni, de mégis a szakmához való viszonyulásomat nagyon komolyan formálta, hogy kétszer nem vettek fel az egyetemre, és akkor segédápolóként dolgoztam a Tárogatóti Kórházban, ez egy kis ágyszámú kórház volt belgyógyászati osztályon, ahol általában segédápoló voltam, néha betegszállítóként dolgoztam, és mivel szinte semmifajta szakmai tudásom nem volt, ezért a munkám javarészhez egy szolgáló természetű ebédosztás, étkeztetés, a betegnek a megborotválása, az ágyba való elrendezésük, tisztábatétel, kiültetés, átszállítás egyik épületben a másik épületbe, és akkor inkább azt tudom mondani, hogy az a fajta nem nagyon jól megmagyarázható, nem nagyon jól tetten érhető elindulás a szakma felé, az úgy megerősödött bennem, és az a része különösen megerősödött bennem, hogy mennyire szép az, amikor van a beteg, és vagy te, ketten vagytok összesen, és leegyszerűsödik a világ, olyan, mintha a környezet megszűnne egy picit, ez tényleg lehet, hogy ilyen patetikus hangzik, de tényleg így éltem meg. Akkor voltak először azok az igazán meghatározó élményeim, hogy az ott és akkorban felfedeztem annak a betegnek a egyszeri megismételhetetlen létét, élettörténetét, szenvedését, elemi vágyait arra, hogy mi az, amit szeretne, amit egy picit jobban érezné magát, akár fizikai természetű igényről van szó, akár lelki természetű igény. Lehet, hogy nem teljesen jól válaszoltam a kérdésre, de hogy ezek ilyen picikek is, kis momentumok, amik e felé tereltek.
4: Nem, hát nincsen rossz válasz szerintem, tehát, hogy igen. Itt most tényleg arról van szó, ami benned most itt is felszínre jön. Nagyon, nagyon megérintett most az, ahogy ezt mondtad, hogy abban az itt és mostban ő az egyetlen. Tehát egy picit,
5: igen.
4: Picit most ismétlem is magam, mert az előbb én is ezt használtam, tehát mint egy nagyfokú jelenlétet, meg egyfajta olyat élhettél ott meg, ha lehet egy picit itt maradni, ha bár ez talán már jó régen volt, mert 30x évvel ezelőtti élmény lehetett, ahol egy ilyen nagyon magas minőségű jelenlét van, és talán azt élted meg, csak így próbálom megérezni, hogy rád szüksége van, tehát te tudsz segíteni, és hogy a te segítséged az ott nagyon fontos. Azért is kérdezek rá, mert itt tényleg olyan embereket hívok meg ide, akik segítő foglalkozású hivatásban élnek, tanárorvos, legyen pszichológus, valamilyen lelkisegítő, és vezetői tapasztalattal is rendelkeznek, és azért itt ez azt jelenti, hogy neked itt több olyan saját élményed volt már, ami a segítő foglalkozást, ha nem is tudatosan, de már erősítette benned, és hogy ez egy létező hivatás, hogy valaki segítői hivatásba lép bele.
5: Igen.
4: És neked ott ez volt akkor, egy ilyen nagy jelenlét?
5: Jelenlét, és amit még kulcs szónak érzek, az a titok, misztérium. Uh-huh. Tehát, hogy van valami egészen különleges dolog abba, amikor egy beteg teljesen független attól, hogy milyen társadalmi réteghez tartozik, milyen intellektusa van, milyen életutat hagy maga után, a teljes kiszolgáltatottságában van ott előtted. Sőt, hát ezt kiegészítem azzal, hogy bár ez nem egy nagyon szép történet, hogy betegszállítóként nekem halottakat is kellett szállítanom, de ez amikor felvettek munkárok, ezt nem mondták el, hogy ez a része lesz, úgyhogy ezzel kapcsolatban meglehetősen traumatizáló élményei vannak, de hogy még a halottak szállításával kapcsolatban is voltak ilyen olyan élményeim, ahol valamifajta misztériumot, titkot sejtettem meg, akárhogy is, annak a folyamatnak voltam a részese, amikor egy halottat átemeltem a halottszállító kocsira, vagy aztán a halottas házba, amikor egy test a földi létezéséből félúton van az enyészet felé, és amikor a lelkünk, vagy annak a betegnek a lelke, az már nem egy élő testhez köthetően van jelen a világban. Mm-hmm. Ezek nagyon titkos dolgok, vagy titokzatos dolgok. Nem állítom, hogy ezek akkor ott ilyen mondatok formájában megfogalmazódtak bennem, hanem inkább elcsendesítettek engem ezek a tapasztalatok, meg valami, tényleg azt tudom mondani, hogy ilyen mágnesként így vonzottak engem, valami olyan érzésem volt, hogy ezt a titkot meg kell ismernem, ebbe el kell merülnem.
4: Uh-huh. Ezek elég mély tapasztalatok, és ugye itt lépten nyomon utalsz is rá, hogy gondviselés, meg plébánia közösség.
5: Igen.
4: Erről egy picit mesélhetsz, hogy neked hogy jött be ez a kérdés, és hogy vagy te a hittel, mit kaptál otthonról, mi az, amiért te küzdöttél meg a magad útján, akár kamaszként, fiatal felnőttként?
5: Azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy a szüleim szép vallásosságban neveltek minket. Tehát, hogy a hitben való gondolkodás az úgy jelen volt így a mindennapjainkban, különböző módon édesanyám és különböző módon édesapám részéről. Nyilván ebben benne van, hogy édesem női aggyal, édesapám férfi aggyal volt jelen ebbe a nevelési folyamatban. Édesanyám óva, gondoskodva, okosan, érzékenyen vezetett ezen az úton. Édesapámnak az útja az sokkal göröngyösebb volt, mert őt a fiatal korában olyan okból, hogy hittant oktatott gyerekeknek, fiataloknak, államellenes összeesküvés címmel bebörtönözték, és az ott eltöltött idő olyan traumát okozott neki, ami miatt a hite megrendült, rengeteg kérdés merült föl benne. Ugyanakkor gyönyörű maga az út, amilyen módon ebből a helyzetből akarattal, kereséssel, az igazságot kutatva rátalált ismét a hitének az útjára. És nagyon sokszor saját életemben is tapasztaltam, hogy megvan annak a gyümölcse, amikor engedjük, hogy a kétségek is megdolgozzanak minket, hogy ne próbáljuk áltatni magunkat azzal, hogy nekünk kiegyensúlyozott, stabil, kikezdhetetlen kérdések nélküli hitünk van. És ezt az utat járta be édesapám, és ahogy ezt az utat végigjárta, például volt pár év gyerekként, akkor nem tudtam, meg nem akkor valahogy nem akartam rákérdezni, aztán utána már nagy beszélgetések keretében ezekről is szó esett, hogy évekig nem járult szent áldozáshoz. De hogy gyerek fejjel az ember azt nagyon érzékeli, hogy a szülei milyen utat járnak, mit keresnek, és a néha a hibáik, a kétségeik, a bizonytalanságaik is nagyon tudnak hatni ránk, megépíteni minket, illetve az is, amilyen módon abból kikeverednek, túllépnek, haladnak előre. Egyébként édesanyámban, édesapámban is rendkívüli módon becsülöm és szeretem azt, hogy mennyire képesek a megújulásra, a fejlődésre. Tehát mindezek a ezek a hat meg ezek a folyamatok, ezek formálták, erősítették a hitéletemet, ami egyébként azt tudom mondani, hogy kamaszkoromtól kezdve egy kétségekkel, hatalmas hullámvölgyekkel tarkított útként tudom inkább leírni, mint egy stabil, mindig bizonyosságot adó hitet. Tehát nekem egy kérdéseket feltevő, gyötrődő, Istent kereső, vele vitatkozó, néha akár bedühödő hitem van.
4: Birkózó, mint a Bibliában a több ilyen.
5: Igen.
4: Megküzdeni Istennel.
5: Igen van, tehát hogy ez mind bennem van, és aztán ezekre a kétségekre néha ráerősítenek azok a néha nagyon-nagyon húsvér explicit tapasztalatok, amikor szinte pofon vágja az embert a másik embernek a szenvedése, a szenvedésnek a néha elképzelhetetlen fokozatai.
4: Mm-hmm. És ez téged akkor, bocsánat, hogy megszakítok, de akkor ez téged egy ilyen húsba vágó, vagy nagyon élő tapasztalat eltántorít, és akkor inkább a kérdések jönnek, vagy van, hogy közelebb visz hitben az Istenhez, vagy mind a kettő?
5: Mind a kettőn.
4: Tudsz, megoszthatsz velünk egy olyan példát, ami mondjuk közelebb itt, és ilyen nagyon-nagyon láttad a... Ha tudsz olyanról beszélni nyilván, ami most neked jól esik, és...
5: Igen.
4: És közelebb itt. Nagyon nehéz volt, de adhat a hallgatóknak, adhat másoknak is.
5: Amit el is mondtam neked, egy ilyen pár héttel ezelőtt, ami a legsűrítettebb, vagy legtöményebb ilyen élményem volt, hogy kim voltam a 2023-as törökországi földrengésnél, és hát ott tényleg a pokolnak a bugyrait láttuk, de olyan szintű, meg olyan rétegét láttuk a szenvedésnek, ami elképzelhetetlen, és ott az ember azt érezte, hogy szinte tényleg így a halál a csúf arcával így a szemedbe nevet, és amikor onnan hazajöttem, ami azért egy rendkívüli módon megrendítő tapasztalat volt, a halottas zsákok sora az utcákon volt, ahol a hullaszagot lehetett érezni, volt a holttest, ami kilógott, összepréselődött falak közül, és hazaértem, és a lakásunknak milyen érdekes gondviselés, nem érdekesem gondviselés, egy volt gimnázium osztálytársam, textil művész, az ő műve van az előszobánk a bejárati ajtóval szembeni falán, avval a felirattal, hogy nektek pedig még a mindenhajatak szálára is gondom van.
4: Számon tartom.
5: Számon van tartva, pontosabban így, igen. És amikor ezt megláttam, ezek után, tapasztalatok után, akkor a gúnyig, az iróniáig fokozódó kétségek törtek elő belőlem, nem tettem ezt szóvá, nem is küzdöttem ott meg akkor ebben, hanem, de az a gondolat volt bennem, hogy tök jó hangzik ez, de éppen semmi köze nincsen a valósághoz ilyen tapasztalatok után, és és nagyon különleges dolog volt elmerülni ebben az érzésben, ebben a mély kétségben, vagy valamilyen szinten hitehagyottságban, és utána, hát egy körülbelül 10-15 perc, lehet, hogy fél óra is eltelt, amikor meg valami ennek a ellentételeként valami rendkívül mély bizonyosság jött elő belőlem, hogy igen, az történt, amit láttam, de mégis mindennek ellenére ott van a gondviselés, amit, hogy ott Törökországban, hogy volt jelen, nem értek, de ennek ellenére mélyen hiszek benne. És ez a felismerés, ez nem lett volna ennyire eleven és ennyire túlcsorduló akkor, hogy előtte nem lett volna meg ez a súlyos mélypont. Uh-huh. De hogy ezek picibe azért a szenvedő gyermekeket vagy felnőtteket látva nagyon sokszor előjön, amikor az ember csak azt mondja, hogy miért nem érted, vagy egyszerűen nagyon nyilvánvalóan kudarcot vallasz a szakmádban, nem érted, vagy érzed, hogy elvesztesz egyfajta csatát, és ilyenkor jönnek ezek a kétségek, és bizony vannak, hogy ezek csontig hatolón átjárnak ezek a kétségek, és utána sok esetben a csendben, vagy egy ölelésben, vagy a természet közelségében, vagy akár a szentmise után egyedül maradva a templomban, amikor kirülnek a padok, és te vagy egyedül, és kapcsolgatják le a lámpákat, akkor érkezik meg ez a fajta megnyugvás. Hmm. Úgyhogy
4: nagyon nehéz, ugye, hogy így hallgatlak, köszönöm a megosztást, hogy ugye az orvos ugye azon, hogy a betegeket próbálja visszaállítani az egészséges állapotba. Most én így nagyon laikusan fogalmazok itt, és most keresem a szavakat. És hogy tulajdonképpen ti orvosok és gyógyítók, ti valahogy az élet és a halál mesdjén vagytok nagyon sok esetben, akkor is, ha nem csak műtős orvosról, sebészről beszélünk, vagy SBO, ilyen sürgősségi baleseti osztályról, vagy intenzív terápiásról, akkor is bármilyen szituációt kialakulhat egy orvos előtt, egy vizsgálat közben, ha olyan betegről van szó, hogy azt látom, hogy jól látom-e, és te is így látod-e, hogy te nagyon már a segédápolói, meg betegszállítói szerepvállalás és ismerkedés a gyógyítói szakmával szakaszban, te közel kerültél ez a halál témához, meg ahogy mondtad is, hogy már gimnáziumban a szenvedés. Igen. És ez tényleg egy, ez egy nehéz, ez egy nagyon nehéz téma, és pont a mai általánosítok, de minden közhelyben van igazság, vagy maga az igazság sokszor, hogy a mai ember ugye nagyon kerüli a szenvedést. Mindent megteszünk. Kényelmes, légkondicionált autóból beülünk a légkondicionált, nem tudom, lakásba, ott megesszük az előkészített ételt, ami tutti frutti, majd lefekszünk a legkényelmesebb 200 000-es matracunkra. Persze tudom, hogy nem mindenki teheti meg, de hogy azért van egy átlag, aki még így is ugye nagyon jól tud élni, és persze vannak a szegények, a szenvedők, akikhez neked már volt különös vonzásod. Teszem hozzá, hogy én hajléktalanok között szolgáltam majdnem 4 évig, meg azelőtt is már gimnáziumban voltam velük párbeszédben. Hogy látod ezt a kérdést? Ez egy örök kérdés, hogy élet-halállal, vagyis a halállal szembenézni, hogy látod te ma emberét ebben a kérdésben? Mit tapasztalsz? Mit tudsz adni nekünk, mit tudsz adni azoknak, akik még csak a kérdés föl se tették, hogy félek-e haláltól, vagy van-e az életnek vége? Te ezt hogy éled meg ezt a kérdést?
5: Na, és azért több kérdés is
4: nagyon sok, tettél, ami szimpatikus.
5: Ha valamit kihagyok, akkor emlékeztessél rá.
4: Ami szimpatikus.
5: Egy nagyon alapvető problémának érzem azt, hogy mennyire komfortra törekszik a modern ember, és mennyire kerüli a szenvedést. Igazából nem tudjuk azt, hogy miért szükséges és elkerülhetetlen a szenvedés, de egy biztos, hogy hát egyrészt van egy olyan hitbéli meggyőződésem, hogy ez a teremtető világoknak a legjobbika, és hogyha abban a szenvedés is jelen van, akkor valamilyen oka van annak. Van, amikor rendkívül dühös vagyok emiatt, hogy így van, aztán ezen sikerül utána túllépni, de azt tudom, hogy egy nagyon egyszerű példával illusztrálni, hogy mennyire szükség van arra, hogy valami fajta szenvedést megtapasztaljunk, hogy egészen más följutni egy hegynek a tetejére úgy, hogy visszhólyagot lett meg megizzadta, meg a hátizsák tépi a válladat, meg a bozót felsebezte a lábszáradat, mint úgy, hogy fölvisz egy turistabusz, és ott kitesz a tetején, és körbenéznél. Tehát valamiért ahhoz, hogy valaminek a szépségét megéljük, meg kell tapasztalni annak az ellenpólusát. De ez alapvetően a virradat is azért szép, a virágillatot is azért találjuk szép, mert amikor nincsen virradat előtt, sötétség van, a virágillatot azért tudjuk még érzékelni, mert valamikor nincsen virágillat, egyébként nagyon érdekes tulajdonsága minden érzékszervünknek, tehát tapintás, látás, hallás, szaglás, mindegyikével úgy vagyunk, hogyha folyamatosan ér egy inger ezeket az érzékszerveket, akkor elkezd tompulni, még a végén gyakorlatilag alig érzékel valamit, és utána, hogyha ez megszűnik, akkor jövünk rá, hogy miért minket, és utána, amikor megint kialakul az inger, akkor újra elevenen tudjuk érzékelni. Aztán az is igaz, hogy úgy vagyunk megteremtve, hogy gyerekből leszünk öregek, nem pedig fordítva, tehát nem egyre szebbek leszünk és egyre fittebbek leszünk, hanem fordítva. És ez a folyamat, bár foggal, körömmel hajlamosak vagyunk küzdeni ellene, segít arra abban, hogy befelé forduljunk, hogy a belső világunkat, a belső utunkat járjuk, mert úgymond a testünk egyre kevésbé tud lefoglalni minket. Már úgy értem, hogy a betegség tünetekkel időskorban igen, de abban, hogy mindent megtehetünk, hogy mindenre képesek vagyunk. És hát azért is fontos a szenvedést megélni, hogy megőrizzük az empátiánkat másokkal szembe, illetve az is látszik, hogy akármennyire is törekszünk a komfortra, akármennyire is megajándékozzuk magunkat ajándékokkal, akármennyire is mindig van, amire vágyunk, és azt beszerezzük. Nagyon jellegzetes, hogy ez az öröm, ez nagyon rövid ideig tart, hanem egy idő után természetesnek veszük, és utána megint valami másra vágyunk. És a szenvedés okozta húsvér tapasztalat, az meg egy picit kizökkent ebből minket, az valahogy úgy érzem, hogy fókuszban tart. Persze egészen más az a szenvedés, ami debilitáló, és egészen más az a szenvedés, ami tettekre sarkal, vagy ami segít mondjuk az önmegismerésbe minket.
4: A debilitálásra mondjuk olyat értesz, amikor valaki mozgásában korlátozott lesz, vagy akár szellemileg is.
5: Mind a kettő. Leépül. Most elsőbben arra, hogy mozgásában korlátozott, vagy hát a fájdalomnak is van egy olyan foka, amire az ember még fittyet hány, van olyan foka, ami jobb lenne nélküle, de azért meg vagyok vele, és akkor több lépéssel, meg van olyan, amikor már gyakorlatilag a szenvedő betegnek a teljes fókuszát kitölti, vagy a teljes észlelését kitölti a fájdalom, hogy gyakorlatilag csak a fájdalom az létezik. Erről Polcelen egészen elképesztő dolgokat ír, hogy gyakorlatilag amikor az élete vége felé közeledett, több egészségügyi okból olyan fájdalmai voltak, ami által képtelen volt már olyan szellemi magasságba emelkedni, amiben korábban tudott, vagy olyan fajta odafordulással lenni a külvilág iránt, amire vágyott, mert a fájdalom leuralta az élet, és ebből a fájdalomból például, hogyha ezen fájdalomcsillapítóval ezt a fájdalmat lefejezzük, akkor is ez lehet akár morfin is, ez nem hogy tompítja az elmét, hanem pont az, hogy kinyitja az elmét, mert hogy képes lesz mást is befogadni, mert nem kizárólag a fájdalom van jelen. Tehát, hogy erre is gondoltam.
4: És ugye végül is itt vagyunk a te szakmádnál, mert anesteziológus, ugye az magyarul úgy mondjuk, hogy altatóorvos, az a rövid.
5: Igen.
4: És az intenzív terápián segítesz ezt összerakni egy kicsit nekünk, hogy ez minden esetben összefügg ez a kettő, vagy van, aki inkább csak altatni fog, és arra specializálódik, és van, aki pedig intenzív terápiás orvos lesz. Ez hogy van a szakmátokban?
5: Sok olyan ország van a világon, ahol ez két külön szakma. Tehát valaki vagy intenzív terápiás orvos, vagy anesteziológus, és sok olyan ország van, ahol ez közös szakvizsga, és mind a kettőt gyakoroljuk, ilyen Magyarország is. És aztán annak ellenére, hogy közös szakma, mindenkinek van valamilyen fajta orientálódása, vagy van, amiben egyszerűen ügyesebb, jobban megfelel a habitusának, és vannak, aki alapvetően az anesztézia áll hozzá közelebb, és van, aki ez az intenzív terápia áll közelebb. És van olyan, aki mind a kettőben elég jól érzi magát, és örömmel végzi.
4: Nálad hogy van ez?
5: Én intenzív terápia orientáltságú vagyok.
4: Erre mondanál egy esetet. Mit jelent ez, hogy valaki intenzív terápiás orvos? Vannak a fejünkben elképzelések, de nálad ez mit jelent? Milyen tapasztalat volt?
5: Alapvetően intenzív osztályon olyan betegeket kezelünk, gyermekeket és felnőtteket, akiknek a szervezetében egy komoly vagy súlyos egyensúlyvesztés alakult ki, ami miatt gyógyszeres, akár eszközös támogatásra van szüksége a szervezetének ahhoz, hogy ebből az egyensúlyvesztésből ki tudjon lábalni. Tehát ezek lehetnek antibiotikumok, lehetnek a szív összehúzó erejét javító gyógyszerek, de mondjuk az eszközös támogató lehetőségek közül például tudnám mondani a lélegeztetőgépeket, vagy mondjuk a vese működését, súlyos működés zavarát átmenetileg helyettesítő művese kezelést. És ezeknek a betegeknek segítünk ezen az úton végigmenni. Mindig a gyógyítás folyamata, ami ugye nem mindig valósul meg, tehát hogy azért intenzív osztályokra jellemző, hogy a betegnek egy nem elhanyagolható részét nem tudjuk meggyógyítani, hanem a betegség győz, és ez betegnek a halálához vezet. Tehát, hogy szükség van a lelki támogatás mellett, gyógytorna mellett, és a segítő szakmák jelenléte mellett, gyógyszeres kezelésre szükség van arra, hogy akár fizikai módon támogassuk őket, például mint a lélegeztetőgép, vagy mondjuk a mobilizálásra, és ezek mellett szükség van arra, hogy a szervezet jelzései, tehát azokból összeálló tendenciákat figyelembe véve újra hangoljuk a terápiát. Tehát az intenzív terápia nem egy elején kitalált terápia, hanem egy folyamatosan alkalmazkodó hozzáállást kíván ahhoz, hogy mit jelez vissza, milyen visszacsatolást ad a szervezet, hol haladunk egy úton. Vannak olyan betegségek, intenzív osztály és felvételt indokló betegségek, ahol valamennyire lehet tudni, hogy milyen lefutása lesz a betegségnek, bár a egyéni válasza minden betegnek más és más, de vannak olyan betegségek, ahol szélsőségesen nem tudjuk azt, hogy mi lesz az egész betegség lefolyásának a dinamikája.
4: Például, amikor a COVID itt ellepett mindent, és kerültek emberek lélegeztetőgépre, speciális osztályokra, vagy betegágyakra, akkor az egy intenzív terápiás osztálynak számított.
5: Hát akkor volt a COVID
4: konkrétan.
5: Tehát intenzív osztályon is, és nem intenzív osztályon is.
4: És jól tudom, hogy te láttál el COVID alatt, hol voltál, hol szolgáltad?
5: Hát ez nagyon különleges történet volt számomra, ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ebben az időben volt, hogy félállásban kerestem még az utamat a baleseti intézet után, és félállásban dolgoztam a Betesda gyermekkórházban, ahol most már csak ott vagyok, és félállásban pedig a rehabilitációs intézetben.
4: És az a Budakeszi, ugye?
5: Budakeszi, igen. Okay. És a COVID második hullámánál ott egy miniszteri rendelkezésre nekünk ott létre kellett hozni egy intenzív osztályt. A rehabilitációs intézetben nincsen intenzív osztály, hiszen ott nem, aki intenzív osztályos kezelésre szorul még, az nem kell oda, annak ugyan a intenzív osztályon is elkezdjük a rehabilitációs folyamatokat, de ott még a ellátásnak nem áll annyira a középpontjában, a fókuszában a rehabilitáció, mint egy nevén nevezett rehabilitációs intézetben, és akkor ott protokollokat kellett összeállítani, embereket, szakembereket toborozni, többek között pont a két meghatározó munkahelyemről, a baleseti intézetből, meg a Betesda gyermekkórházból is, vagy gyakorlatokat tartani, tehát hogy mégis hogy fog ez kinézni a valóságban, rengeteg beszerzést intézni, és egyáltalán csapatot kovácsolni, és ami az egyik legnehezebb volt, hogy fölkészíteni azokat a kollégákat, akik esetleg még életükben soha nem találkoztak a halállal, avval, hogy itt ezen az osztán bizony lesz olyan, aki meg fog halni. De azt tudom mondani, hogy én elmondhatatlanul hálás vagyok azokért a gyógytornászokért, pszichológusokért, ápolókért, orvosokért, akik velem együtt beleugrottak ebbe az ismeretlenbe, és elmerték kezdeni ezt a folyamatot. Ez, tényleg azt mondom, hogy ez egy ilyen nem hűs korszak volt, de valami olyasmi mégiscsak.
4: És ő nagyon váratlan volt, tehát akkor
5: nagyon.
4: Téged ért egyszer, csak utolért egy rendelet, és lépni kellett, te ott mondhattál volna nemet? Milyen helyzet
5: hát
4: volt
5: az,
4: ez?
5: Hogy
4: nem vállalod?
5: Tehát én ott nem voltam vezető
4: nem
5: funkcióban, tehát ilyen módon mondhattam volna. Ja. De alapvetően nekem az életemet nagyon meghatározza azt, hogy ez a Viktor Frankl-től származik ez a gondolat, hogy az élet kérdéseket tesz föl nekünk, és nekünk azokra kell válaszolni. És szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon rövid időt töltünk el a Földön, a világ mindenség időtávlataiban, és ilyenben az időben ismerjük föl azt, amikor az élet föltesz kérdéseket. Van-e kedved COVID-intenzívet? Igen. Van-e kedved kimenni Dakkába? Igen. Aha. Ez nagyon fontos, és ez pici dolgokra is elmondja az ember, vagy a pici dolgokra is el lehet mondani.
4: Van olyan, ahol igen. Nemet tudtál, vagy nemet mondtál, nem tudtál nemet, azt érezted, itt nemet mondok. És úgy érzed, hogy önazonos jó döntés volt. Bármilyen kicsi dolog akár.
5: Nem kicsi dolgokban persze, igen. De ami valahogy az ember érzi azt, hogy mi az, amikor úgymond egy meghívást kap az ember, vagy amikor szintet tud az ember lépni, bár megmondom őszintén, hogy volt pár olyan döntés, amin egy picit utólag így vertem a fejem a falba, hogy mondják, hogy nem jó komfortzónában maradni, de hát ez teljesen egyértelmű dolog, de hogy azért talán, hogy ennyire...
4: És ez mi volt?
5: Volt, amikor...
4: Ez titok, hogy ez melyik volt, vagy ez... Nyugodtan mondj nemet. Hát nemet.
5: Nem tudom, hányan fogják hallgatni ezt a beszélgetést a betegségben, hát, amikor a... Igen, mondtam arra, hogy a baleset intézet után elvállaljam a osztályvezetői feladat a betegségre kórházba, amely helyzetet rajongva szeretek, meg a fantasztikus kollégáimat, meg a tündéri gyermekeket, meg sok mindent, meg a betegsdát, tehát nagyon-nagyon szeretem. De hogy...
4: Nagy ugrás volt, az nagy ugrás, hát nagy váltás.
5: Elég nagy ugrás, igen.
4: Tehát, hogy felnőtt... Igen, igen.

0: akkor a különböző szociális problémákkal nagyon-nagyon gyerekekre specifikus etikai problémákkal, akkor mondjuk olyan problémával, hogy egy szülő, aki nagyon láthatóan nem a gyermekének a javát akarja, mert nem tudja szeretni őt, vagy azért, mert egyszerűen igazából saját magát szereti. És ebben a helyzetben a gyermek érdekért tenni valamit, ezek nagyon komoly újfajta kívások tudnak lenni, és ami még nagyon nagy különbség, lecsendesedni, még jobban odafordulni a gyermekek felé, ami eleinte azt gondoltam, hogy becsavarodok ettől, hogy hát az Országos Traumatológiai Intézet az pörgés, nyüzsgés, nagy üzem, itt pedig rá fókuszálni ezekre a picikre, és hogy az, hogy becsavarodok, azt arra értettem, hogy nagyon pici dolgokra is odafigyelni, mert befolyásolja azt, hogy gyógyul az a gyermek, amire a szó legszorosabb értelmében a trauma műfajban nincsen idő, mert hogy sokszor tűzoltást végez az ember, illetve egy nagyobb forgalmú, intenzív osztály, mint a gyermekkórház, viszont ami itt meg sokkal nagyobb súllyal jön elő, az, hogy a gyermeknek a megsérült lelke, meg a beteg gyermek mellett mindig beteg lesz a család is, és hogy az ő rájuk való odafigyelés. Tehát ezek egészen újfajta kihívásokat jelentettek.
1: Máshogy, más sebesség és más komplexitás.
0: Igen.
1: És máshogy komplex, vagy
0: igen,
1: komplexebb.
0: Igen.
1: Ezt hallom ki, hogy sokkal komplexebb ez az ellátás, és neked akkor hát át kellett kicsit húzaloznod a paradigmáidat, vagy a mindsetet.
0: Zajlik jelenleg is az húzalozás.
1: Zajlik. Most van az a pont, amikor most már hagyomány szerint bemondom, hogy gyorsan megy az idő, de még van egy majdnem 9 percünk, de nagyon-nagyon sok témát érintünk, és azért is hát örülök ennek, mert azt látom ilyenkor, hogy milyen gazdag egy ilyen beszélgetés, mennyi irányba mehetnénk. Viszont bennem ott van ez, hogy beszéltünk már fájdalomról, szenvedésről, halál, élet mesdjéről, és én beszoktam hozni, mert az embernek maradni arra is válaszolni szeretne, hogy olyan emberek, akik emberekkel foglalkoznak, vagy irányítják, és vagy irányítják is őket, mint nálad, ugye te osztályvezető, főorvos vagy a Betesda Gyermekkórházban. Hogy látod, milyenek ma az emberek, és mit jelent ma igazán embernek lenni ebben a nagyon-nagyon felgyorsult, nem csak városi, de főleg a városban, és a legtöbben már ide koncentrálódunk, még az agglomerációt is ide értem. Mit jelent ma így embernek lenni ebben a felgyorsult, és hát te is tájékozódó és tájékozott ember vagy, mesterséges intelligenciával megtámogatott, néha inkább elvont figyelmet elvonó világban? Hogy fogalmazod meg te ezt ma? Mi a fő kihívása az embernek, és hogyan tudunk emberek maradni? A te megélésedből.
0: Nekem a kulcs szavak, amik eszembe jutnak erről a kérdésről, az a irgalom meg az alázat. Tehát, hogy arra gondolok, hogy segít abban, hogy valóban oda tudjon az ember hosszú idő után is fordulni a másik felé, hogy az irgalmat olyan értelemben használom, hogy például most ugye az elmúlt hetekben elég sok szó esett az abortusz kérdésről, és hogy az ember az ítélkezés helyett az irgalom legyen, ami vezérelje, amikor részt vesz egy ilyen vitában, tehát hogy próbálja megérteni azokat, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy egyáltalán fölmerül az abortusznak a kérdés, vagy legyen irgalmas az ember olyan tekintetben, hogy belegondolok, hogy az én életem az egy hívő családba beágyazottan indult el, és legyek irgalmas azzal szembe, vagy legyen bennem az irgalom érzése, meg az alázat érzése avval szembe, akinek nincsen meg ez a háttér országa, vagy mondjuk tudjak ember maradni akkor, amikor türelmetlenséggel, agresszióval, indulatokkal, önzéssel találkozom, hiszen nekem van valami fajta, bár ahogy említettem is neked, nagyon-nagyon ingatag, de mégiscsak van egy bizonyosságom, hogy akármilyen sok módon is fenyegetett ez a világ, amiben élünk most, de mégis ott van a gondviselő szeretet a háttérben.

0: és hogy milyen lehet úgy élni az életet, hogy valaki összeroskad a félelemtől, az ökológiai katasztrófától való félelemtől, a túlnépesedés, a terrorveszélyeztetettség, és így tovább, és így tovább, a mesterséges intelligencia előretörésétől, és nincsen semmifajta ilyen bizonyossága, azt gondolhatja, hogy szabadon futó teljesen az, amit ezen a földnevű bolygón, ami történik velünk, ami megtörténik velük szemben is. Nagyon fontos, hogy alázatosak legyünk, és irgalommal viseltessünk irántuk. Ami pedig segítséget tud nyújtani, azok meg az emberi kapcsolatok, a család, a barátok, a kollégákkal való beszélgetések, és a csendes és legalábbis az én esetemben picit párbeszéd jellegű imádság, amiben az ember a kétségét is kimeri mondani, de tud nagyon-nagyon csendben is maradni, és várakozni, és befogadni. Ez és a természetben való lét is nekem engem nagyon
1: ezt szerettem volna kérdezni, talán így tényleg az utolsó kanyarban vagyunk, hogy olyan jó, hogyha tud valamit innen elvinni a hallgató, és akkor egy kicsit arra terelve a kérdés, hogy a te életedben akkor ez a csend, ez hogy jelenik meg a gyakorlatban, ez mit jelent, milyen sűrűn tudsz erre időt szakítani, mennyire tudsz ebben tudatosan tenni magadért, tenni az Isten kapcsolatodért és az ember kapcsolatokért, meg akkor a természet az összefügg neked a csenddel, vagy ez két külön?
0: Nagyon összefügg, de nem csak az erdőnek a csendje, hanem például az is, amikor a növényekkel foglalkozom, tehát egy gödörnek a kiásása, a fáknak a meccése, a madáritató kihelyezése, ez mind-mind csendet jelent, mert a csendet azt nem a süket csendnek értem, hanem a
1: figyelem,
0: a
1: zajterheléstől.
0: Igen,
1: és zajterheléstől mentes. Igen. És ott van egy figyelem, nem?
0: Hogy igen, ott van egy figyelem, de csendet jelent valóban a szó legszorosabb értelmébe vett csend is, vagy amikor az ember tudatosan kiiktatja azokat a nem csak hangformájában jelentkező zajokat, hanem a látványformájában levő zajokat, vagy a közösségi médián keresztül érkező információ által létrejövő zaj, tehát amikor ezeket az ember ezeket mind kiiktatja, ez mind jelenti csendet. És nem titkolom, én például nagyon szeretek aludni, és nagy örömmel fedeztem föl, sajnos elfelejtettem, hogy ki mondta, de olyan ember, akinek a véleményére kell adni, hogy ő azt mondta, hogy az egyik dolog, amit legjobban szeret az életében, az az alvás, és egy olyan ember mondta, sajnos nem emlékszem rá, aki elég sokat letett az asztalra, tehát mondjuk ez nem egy szégyennivaló, tehát minden esetben azt akarom mondani, hogy az alvás felé való közeledés, amikor fölébred az ember, ez a nagyon különleges állapotban is az ember el tud merülni magába, meg csöndet teremteni magába, amikor közelítesz az elalvás felé, meg amikor kijössz belőle.
1: Ez azt jelenti, hogy te jó alvó is vagy?
0: Nem mondanám.
1: De szeretnél jó alvó lenni?
0: Igen, igen.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag a napunk sikerét mennyire meghatározza az, hogy mennyire vagyunk kipihentek. Igen, és hogy ott igen. Te is ezt tudod mélységesen, mint orvos, hogy milyen regenerációs folyamatok vannak az alvási időszakban, az álom, és azon nem csak az álom, hanem az egyáltalán a nyugalmi állapotban, hogy ez így van. Ugye? Igen, tehát, hogy ez egy nagyon fontos az egész testünk újra szerveződésének, meg frissülésének.
0: És felelősek vagyunk
1: magunkért.
0: Igen, igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Igazából...
0: Én is köszönöm.
1: Nem mondom, hogy ez zárszó, hogy aludjunk egy jót, de aludjunk erre a beszélgetésre egy párat, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy megosztottál a hitedből is jó néhány darabkát. Nagyon köszönöm a nézőknek, hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Bármilyen hihetetlen az idő, gyorsan repül. Köszönöm így figyelmüket Fülöp Csaba és Polc Péter kollégáim nevében is, Müller Márk. Ne feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozunk 4 hét múlva. Addig is minden jót.
2: Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat megtalálják a Spotify és az Apple Podcast Embernek Maradni című csatornáján, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Csalók élnek vissza. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében közölte szerdán a karitatív szervezet az MTI-vel. Ismeretlenek a lakhatási programban résztvevő családokat keresik fel, munkatársnak adják ki magukat, majd személyes adatokat, iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek tőlük, illetve felvételeket készítenek. Az elmúlt hetekben több család is megtévesztve együttműködött velük. A szeretett szolgálat ezért arra kéri az érintetteket, hogy az otthonukba érkező ismeretlenektől minden esetben kérjék el a szervezet munkatársi igazolványát. Csaknem 16 ezer vizsgálatot végzett 9 éves működése alatt a Katolikus Karitász orvos missziója. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a jubileum alkalmából Budapesten fotókiállítással emlékeztek a közelmúltban elhunyt alapítóra és szakmai vezetőre, Wojciech Lászlóra. A 2017-ben indult misszió önkéntesei eddig 34 határon túli településen tartottak szűréseket, több mint 8000 gyermeket és csaknem 6500 felnőttet vizsgálva meg. A segélyszervezet eseményén azt is bejelentették, a szolgálat szakmai vezetését Gombos Katalin szemész szakorvos veszi át. Visszautasított a Magyar Péter miniszterelnöknek a Fidesz párt finanszírozásával és a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos állításait az állami számvevőszék. Az ÁSZ szerdai közleménye szerint független alkotmányos szervként a törvények alapján végzi ellenőrzéseit. Közölték, a kampány finanszírozás vizsgálata folyamatban van, és a Fidesztől, valamint a Tisza párttól is kértek adatokat. A számvevőszék az MNB üggyel kapcsolatban arra is emlékeztetett, hogy 2025. januárjában feljelentést tett az ügyészségen. Új biztonsági szabályok lépnek életbe októbertől a webkincstár és a mobil kincstár felületein, közölte a Magyar Államkincstár. Az újonnan megadott kiutalási bankszámláknál ezentúl ellenőrzik, hogy azok valóban az ügyfélhez tartoznak-e. Ha a számláról az előző egy évben nem érkezett utalás a kincstárhoz, az ügyfélnek akár egy forintot is be kell utalnia róla a hitelesítéshez. Az ellenőrzött bankszámla a rögzítéstől számított 48 óra elteltével használható kiutalásra. Az intézkedés célja az online csalások visszaszorítása és az ügyfélvagyon fokozottabb védelme. Engedélyeztem a francia semmitőszék Rexino Abazai albán antifasiszta aktivista átadását Németországnak. Az MTI szerdai beszámolója szerint a 32 éves férfit a 2023. februárjában Budapesten történt erőszakos összetűzésekben játszott szerepével gyanúsítják. Franciaország korábban megtagadta a kiadatását Magyarországnak, az alapvető jogok megsértésének veszélyére hivatkozva. Abazait később Németország is kikérte, ugyanazon cselekmények miatt, az erről szóló döntés elleni fellebbezését pedig szerdán elutasította a francia semmitőszék. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán telítettek a sávok Komárom és Tatabánya között, ahol szakaszos torlódás alakult ki. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a fél útpályát lezárták. Az M7-es autópályán Budapest felé a 195-ös és a 196-os kilométer között TSM karbantartás miatt lezárták a külső sávot várhatóan holnap délutánig. Végül az időjárásról. Zavartalan napsütéses száraz idő várható, az általában keleties szelet helyenként élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Kerengő, közéleti beszélgetések.

0: Az állami gondozottak egy részéről 1983 óta az SOS gyermekfalvak gondoskodik. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Szilvás Ilénával, a szervezet szakmai igazgatójával beszélgetünk. Jelenleg mennyire tehető a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma?
1: A 18 év alattiak, a kiskorú gyerekek azok olyan 21 ezer körülbelül, és akkor még ezen kívül van körülbelül 2000-2500, aki már betöltötte a 18. évét, és még utógondozásban marad.
0: Az állami gondozottak egy részéről 1983 óta az SOS gyermekfalvak szervezete gondoskodik. Hogyan, milyen módon?
1: Mi a gyerekek nagyon pici részéről gondoskodunk, ebből a 21 ezerből vagy 23 ezerből körülbelül a gyerekek 100%-a tartozik csak az SOS-hez, ugye rengeteg nevelőszülői hálózat van, és 83-hoz képest ma különböző most már, ahogy gondoskodunk a gyerekekről, ugye eredetileg az volt, hogy nyílt 3 SOS gyermekfalu, tehát ez a szó szoros értelmében a nemzetköz által kidolgozott modell volt érvényben, ahol egy ilyen közösségben ezt nevezték gyerekfalunak, volt 10-12 ház, ahol SOS anyák voltak gyerekekkel, és egy faluvezető irányította a hálózatot, tehát ez volt az eredeti modell. Ez már tulajdonképpen szinte megszűnt, most már csak egy gyermekfalu van Kecskeméten, a többiek megszűntek, és többnyire saját otthonukban végzik a nevelőszülők a munkájukat. A mi feladatunk az volt, hogy ezt az átállást, ezt úgy csináljuk meg, hogy a korábbi biztonságot, jó minőséget meg tudjuk őrizni ebben a másfajta modellben is. Erre a másfajta modellre azért volt szükség, mert ugye az eredeti modell az a második világháború után lett kidolgozva, amikor rengeteg árva gyerek volt, és tulajdonképpen az SOS anyák is megözvegyül, tehát háborús özvegyekből verbuválódtak a 80-as évekre, illetve annak végére, és a 2000-es években meg aztán mindenféleképpen ritka, hogy árva gyerekek kerüljenek be, sokkal inkább az a helyzet, hogy olyan családi körülmények közül kerülnek ki a gyerekek, hogy a szülők megvannak, rokonok megvannak adott esetben, de az a környezet, ahova a gyerek születik, vagy ahol nevelkedik, az nem biztonságos az ő nevelése szempontjából, és ezért kerül sor kiemelésre. Tehát ezekkel foglalkozunk mi.
0: Tehát voltak változások a szervezetben.
1: Komoly változások, igen.
0: Hány fókuszú a gyermek? Védelmi rendszer.
1: Ugye a legfontosabb az alapellátás, tehát hogy a törvény is kimondja, meg minden gyerekvédelmi szakember tudja, hogy a gyereknek a legjobb a saját családjában. Minden, ami ettől eltér, az további kockázatokat jelent, tehát miközben ha egy bántalmazó családból kiemelünk egy gyereket, az átmenetileg jó, de azért az ő hovatartozása és a biológiai gyökerei sérülnek, tehát mindenféleképpen veszteség él át a gyerek, még akkor is, ha valóban bántalmazó családból kerül ki, és ezek a gyerekek azért bonyolultabb fejlődésűek, mint egy átlagos családban nevelkedő gyerek, mert nekik ezt a veszteséget az életkorukkal folyamatosan fel kell dolgozniuk. Tehát az nem egy egyszeri feldolgozás, hanem minden életkorban újabb és újabb kérdéseket vet fel, és azért az a bizonytalanság, hogy mi lesz velük hosszú távon, kivel fognak élni felnőtt korukban, hova kerülnek felnőtt korukban, ez minden gyerek számára egy ilyen belső identitás, bizonytalanságot, hovatartozási gyökértelenséget jelent, ami mindenféle mentális, tanulási, kognitív, érzelmi tünetekben meg tud mutatkozni.
0: Tulajdonképpen minden rendszerbe kerülő 12 éven aluli gyermeket a jogszabályok szerint nevelőszülőknél kell elhelyezni.
1: Igen.
0: Ez vajon meg is valósul?
1: Nem tud megvalósulni. Ez egy elviekben nagyon helyes szabály, ugyanakkor a döntéshozók nem követték le ennek a megvalósíthatóságát, mert ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a jelenleginél sokkal több nevelőszülőre lenne szükség, de a nevelőszülők számát meg nem sikerült emelni egyáltalán, amióta ezt a jogszabályt bevezették. és nem történt hozzáigazítás, tehát nem döntött úgy senki, hogy lehet, hogy ezt az életkort lejjebb kell tenni, vagy más ösztönzőkkel növelni a nevelőszülők számát, de ez az elmúlt, ugye 12 éve van ez a jogszabály érvényben, azóta tulajdonképpen nem sikerült érdemben növelni a nevelőszülők számát, tehát nem tud megvalósulni az, hogy minden 12 év alatti gyerek bekerüljön nevelőszülői családba, és tulajdonképpen túlterhelté váltak a nevelőszülők, mert a jogszabály értelmében azért az fontos, hogy legyen törekvés arra, hogy családba, nevelőszülői családba helyezzék el, és ennek a túlfeszítésnek az egyik tünete az, hogy rengeteg csecsemő van több éve kórházban, és nekik már nem találnak férőhelyet nevelőszülői családokban, pedig nekik aztán tényleg nevelőszülői családban vagy családban lenne a helye.
2: Hány gyermeket lehet egyszerre elhelyezni nevelőszülőknél?
1: A törvény szerint 5-öt, vagy hogyha testvérek vannak, vagy saját gyerek van, akkor azzal együtt 6-ot, de azért a tapasztalatunk az, hogy ez csak nagyon kevés nevelőszülő bírja hosszú távon ezt a magas gyereklétszámot, és ennél hát mi sokkal ildamosabbnak tartjuk, hogy 3 főben maximálni a hálózatunkon belül az egy családra jutó gyerekek számát. Nálunk is van, ahol 4-5-6 gyerek van, de érezzük is, hogy ott már az nagyon feszegeti a határokat, és nem minden gyereknek jó az, hogyha ekkora nagy családban van.
2: Mennyire tudják segíteni anyagilag, pénzügyileg a nevelőszülőket?
1: A nevelőszülők bérét azt jogszabály állapítja meg, és hát ugye azt tudni kell, hogy most január 1-től megemelték, meg duplázták tulajdonképpen a nevelőszülők bérét, ami azt gondolom, hogy ez egy fontos döntés volt, tehát, hogy ezt nem vitatom, hogy erre már hamarabb szükség lett volna, meg az, hogy megduplázták, ez azt is jelenti, ez kvázi egy beismerése annak, hogy nagyon alacsonyan voltak fizetve korábban a nevelőszülők, és a nevelőszülők a bérük mellett kapnak ellátmányt is minden egyes gyerek után, ami olyan 70 000 forint per gyerek havonta. Ez egy drága ellátási forma, még akkor is, hogyha ez a 70 000 forint messze nem elég arra, hogy kielégítsük a gyerek szükségleteit. Tehát, hogy miközben a béreket emelték, ezt az ellátmányt meg csak minimálisan emelték, úgyhogy azért itt vannak még aránytalanságok, és viszont az, hogy a nem nevelőszülőknél, hanem a lakásotthonokban, gyerekotthonokban dolgozó nevelők esetében a bérek meg sem mozdultak eddig, az meg azt jelentette, hogy jelentős mértékben leromlott, csökkent.
2: Nagy volt a fluktuáció.
1: És csökkent a férőhelyek száma és az ott dolgozók száma a lakásotthonokban és a gyerekotthonokban, ami egyúttal egy még megnöveli a terhelést a nevelőszülői hálózatokban, mert hogy nem tudjuk áthelyezni a gyereket, hogy neki más a szükséglete, vagy máshol lenne jobb, mert hogy nincsenek ilyen férőhelyek, ahova át lehetne helyezni a gyerekeket. Másfél évvel ezelőtt, amikor publikussá vált az, hogy a kórházban csecsemők vannak, ugye mi erről tudtunk korábban is, és lehetett tudni, csak valamiért az adatok nem voltak hozzáférhetőek, de akkor, amikor erről el lehetett kezdeni beszélni, akkor mi rögtön fölvettük a kapcsolatot a hozzánk legközelebb álló kórházzal, ahol szintén voltak csecsemők az újszülött osztályokon, és akkor indítottuk el, hogy egy önkéntes programot tudjunk kezdeni együttműködésben a kórházzal. Ez a bürokrácia útvesztői miatt másfél évig tartott ez a folyamat, hogy ezt érdemben el tudjuk kezdeni, ezt az önkéntes programot, és akkor ezt tudtuk elindítani júniusban a nyáron végre 10 önkéntessel, és az így a 3 hónapos eredmény egyelőre, vagy tapasztalat, hogy azt mondja a kórház, hogy jelentős erőforrások szabadultak fel, amit át tudnak akkor csoportosítani olyan korábban elhanyagolt területekre, hogy edukálják az édesanyákat, akik hazaviszik a gyerekeket, vagy hogyha valahol probléma van, akkor jobban oda tudjanak figyelni, meg egy csomó minden, ami a kórházban van, tehát egy nagy könnyebbség lett a kórháznak az, hogy felszabadultak ápolónők, és tudják eredeti funkciójukat végezni.
2: Még tart a jelentkezés?
1: 10 önkéntessel dolgozunk, egyelőre úgy tűnik, hogy ez elegendő. Ugye azt is tudni kell, hogy ez a kórházi önkéntesség azért ez messze nem a, hogyan ez egy sebtapasz. Tehát ennél átfogóbb megoldásokra van szükség, és a jelenlegi kormányzat elkötelezett abban, hogy nem csak önkénteseket enged kórházakba a babák mellé, hanem próbálkozik gondolkodni olyan tartós megoldásokon, ami kihozza a csecsemőket a kórházból.
2: Örökbefogadáson gondolkoznak?
1: Tehát az örökbefogadáson már gondolkodnak, ugye, tehát az a csatorna tulajdonképpen elindult már az előző kormányzatnál, hogy meggyorsították azt, hogy mikortól lehet örökbeadhatóvá nyilvánítani egy csecsemőt, tehát ez egy picit könnyített a helyzeten, ugyanakkor jelenleg azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi két évben viszont jelentős mértékben csökkent az örökbefogadni szándékozók száma, tehát megfordult a trend. Korábban több örökbefogadó szülő volt, mint gyerek, most ez megfordult, tehát ez nem lesz a leggyorsabb kivezető csatorna, úgyhogy az fontos, hogy új nevelőszülői férőhelyeket biztosítsanak toborzással, vagy átcsoportosítással, tehát ilyen krízisbefogadó családokat próbálnak indítani. Ugye kérdés, hogy miből, honnan, hogyan lesz ez megvalósítható. Bízzunk benne, hogy találnak ilyeneket, hogyha megfelelő feltételeket állítanak melléjük, és akkor ezzel lehet enyhíteni. Van szó kórházi bölcsödék nyitásáról, tehát ahol van bölcsöde, hogy ott a csecsemőket is tulajdonképpen ebben a nappali ellátási formába becsatornázni, ezzel is enyhíteni lehetne a felügyelet nélkül, vagy ringatás nélkül ott lévő csecsemők számát, illetve azon is gondolkodik a kormányzat, hogy lehet, hogy még jobb átmeneti megoldás az, hogyha új embereket vesznek fel az újszülött osztályokra, aki kifejezetten ezekkel a csecsemőkkel foglalkoznak három műszakban, de hogy akkor nem annyi önkéntes, nem sok ember, hanem csak az a két-három ember lesz, akit a gyerekek megszokhatnak, és egy állandóságot jelentenek. Na most nyilván ezek mind tűzoltások, krízishelyzetek, a valódi megoldás az mindenféleképpen az, hogy a gyereket szülő családokat támogassuk meg abban, hogy ők tudják fölnevelni a gyerekeiket, tehát ahol nem a szülői készséggel van gond, hanem akár oda is egy önkéntessel lehet segíteni az anyák megerősítésében, vagy ha sok gyerek van, és úgy egyre tartani, de hogy biztos, hogy ez nem lehet megoldani lakhatási programok nélkül, és nagyon komoly segítséggel a várandós és a gyereket szülő anyák esetében, és akkor még egy megoldás rajzolódik ki, hogy az anya otthonok, tehát az anyák és a babák együttes elhelyezését biztosító átmeneti elhelyezések, akár egy családok átmeneti otthonában, gyerekek átmeneti otthonában, vagy helyettes nevelőszülővel biztosítani lehessen, hát ezek mind kapacitásbővítést igényelnek és erőforrást.
2: Ha már megtörtént a kiemelés a családból, akkor mennyi esély van egy későbbi családegyesítésre?
1: Mármint, hogy visszagondozzuk haza.
2: Igen, a gyermeket.
1: Kevés, jelen pillanatban nagyon kevés. Nem könnyű megszámolni ezeket az eseteket, mert tehát többnyire a statisztika nem jól tükrözi a történeteket, mert mindig az adott évben bekerül és adott évben kikerülő gyerekeket számoljuk, ezért nehéz látni, hogy aki bekerül 6 hónaposan, az mondjuk 3 évesen hazakerül, tehát ezt így nehéz egyben látni, de nagyon alacsony a hazagondozások száma. Ehhez mindenféleképpen extra erőforrásra van szükség, mert az alapellátás jelen pillanatban annyira leterhelt, hogy mindig van annyi veszélyeztetett helyzetű gyerek, hogy ha valaki kikerül a családból, akkor azokkal kezdenek el foglalkozni, és nem azzal a családdal, akitől kiemelték a gyereket. Viszont az SOS-ben mi elindítottunk egy mobil családmegerősítő programot, ahol a munkatársaink, vagy ez a csapat, ez kifejezetten a hazagondozást segíti, tehát ők újonnan fölveszik a kapcsolatot azokkal a szülőkkel, akitől elvették a gyereket, és ahol látható, hogy van esély a hazagondozásra, és ott egy intenzívebb megtámogatással és az erőforrások feltérképezésével, mozgósításával segítenek, hogy a hazagondozás minél hamarabb megtörténjen, mert az idő is nagyon fontos tényező. Tehát az a gyerek, aki 2-3 évet már eltöltött máshol, sokkal nehezebben lesz hazagondozható, mint hogyha ez viszonylag...
2: A kötődés miatt máshova
1: kötődés, átkötődés, megszokás miatt, és minden nemzetközi kutatás azt hangsúlyozza, és ezt Magyarországon nem halljuk meg eléggé komolyan, hogy ha egy éven belül történik a hazagondozás, az az ideális, hogyha ezen túl tölt időt gyereket a gyermekvédelmi gondoskodásban, akkor a kockázatok exponenciálisan nőnek, és sokkal rosszabb állapotba kerül a gyerek ebben a bizonytalan helyzetben.
2: Korábban már beszéltünk arról, hogy a nevelőszülők mellé szakemberekre is szükség van. Nehéz jó szakembert találni?
1: Azt hiszem, hogy a gyerekvédelemtől sokan félnek, tehát a gyerekvédelmi munkától sokan félnek, tehát nem könnyen jönnek a gyerekvédelembe dolgozni szakemberek, mert azért ez egy nagyon nehéz dolog családból kiszakított gyerekekkel foglalkozni, és nincs is megfizetve kellőképpen. Ugye annyi rosszat hall az ember a gyerekvédelemről, hogy a rossz hírnév is eltántorítja az embereket attól, hogy feltétlenül ide jöjjenek dolgozni. Nagyon túlterheltek a munkatársak. Nálunk az SOS-ben mi törekszünk arra, illetve nem törekszünk, hanem húztunk egy határt, hogy szinte fele annyi gyereket adunk egy nevelőszülői tanácsadónak, mint amit a törvény megenged, annak érdekében, hogy minőségi munkát tudjon végezni, és több erőforrást tudjon a családra fordítani.
2: De tehát kevés a nevelőszülő.
1: Mindig kevés, de az a lényeg, hogy nekünk van 100 nevelőszülőnk, és náluk van 200 gyerek, akkor 200 gyerekre legalább 9 nevelőszülői tanácsadó legyen, hogy ne 50 gyerek után szaladgáljanak, hanem csak kevesebb gyerek után szaladgáljanak, és ez már több szakembert jelent, mintha fele annyi szakember lenne. Ezen kívül nálunk vannak pszichológusok, és megfinanszírozzuk az elérhető, tehát amit nem tudunk házon belül biztosítani, hanem igyekszünk az állami szolgáltatásokat igénybe venni, de ha ott nincs lehetőség, vagy túl hosszú a sor, akkor megfizetjük a magánpiacon elérhető szolgáltatásokat is a gyerekek számára, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez is nehéz, tehát szakemberek általában nehezen elérhetőek az országban, és rettentesen túlterhelt mindenki, aki kisgyerekekkel foglalkozik. És nyilván van egy fizetőképes piaca a kisgyerekekkel való foglalkozásnak, akik ki tudják fizetni az egyéni fejlesztést, a gyógypedagógust, a pszichológust, tehát hogy sokszorosan nehéz elérni a szakembereket és szakembereket találni. Nekünk most egy nagyon jó gárdánk van, úgyhogy ebben szerencsésnek mondhatjuk magunkat, és azt látom, hogy ez is kevés, tehát mi kétszer annyi szakemberrel dolgozunk, mint egy átlagos nevelőszülői hálózat az én megítélésem szerint, de még ez is nehéz, még így is nehéz a munka.
2: Mostanában nagyon sokat hallunk a híradások révén az érzelmi abúzusról, vagy a fizikai abúzusról, vagy a szexuális abúzusról a gyermekotthonokban. Mennyire tudják követni ennek a létét, nem létét a szervezetben?
1: Érdekes, hogy legtöbbet beszélünk a szexuális abúzusról, meg a fizikai abúzusról, de a leggyakoribb az érzelmi bántalmazás, viszont azt nagyon nehéz detektálni, tehát sokkal inkább nagyobb a hangsúly a fizikai és a szexuális bántalmazáson. Most az érzelmi elhanyagolás legalább annyira káros egy gyerekre, hogyha ő azt érzi, hogy rá nem figyelnek, nem kedvesen szólnak hozzá, nem befogadó, és ettől nagyon sok gyerek szenved, de nehezen tudja megfogalmazni. Nem a kutatásokra, de a saját tapasztalataimra is hivatkozok, hogy ugyanakkor vannak szupernevelőszülők, tehát hogy olyan nevelőszülők, akik nagyon értik a gyereket, akik nagyon rugalmasan tudnak a gyerekek szükségleteihez alkalmazkodni, ezeket hívjuk érzékeny, válaszkész, tehát akik minden gyerekre megtalálják a kulcsot, és ösztönösen jó nevelőszülők, és a legjobbak azok még tudatosan is jó nevelőszülők, tehát folyamatosan képzik magukat, tanulnak a tapasztalatból, egymástól, tehát nagyon fontos ez a válaszkészség, és azért nagyon sok nevelőszülő van, aki amikor elfárad, mondjuk 2-3 év erőltetett munka után, akkor ez az érzelmi válaszkészség elkezd csökkenni. Kevésbé érzékeny, mert már annyi mindent átélt, hogy muszáj magát védenie. Ugye ezt sokan kifáradásnak vagy kiégésnek nevezik, ami egy elfordulás a mások érzelmi világától, és ez biztos, hogy egyfajta ilyen hidegebb magatartásra, attitűdhöz vezet. Tehát itt nagyon fontos ezeknél a gyerekeknél, hogy ez az érzékenység fent tudjon maradni, ehhez meg tényleg nagyon sok támogatás kell a nevelőszülők mellé.
2: Hazánkban mennyire veszik figyelembe az európai gyermekjogi stratégiát, vagy a gyermekgaranciát, vagy az integrált gyermekvédelmi ajánlásokat, ez az Európai Bizottság ajánlása?
1: Azt gondolom, hogy papíron törekednek rá, de ahány ilyen kormányzati papírt láttam, abban, hogy el lehet veszni igazából, és a valóságban ez nagyon kevéssé csorog le. És a jelenlegi kormányváltás, hogy is mondjam, tehát ahogy beszélünk a gyerekekről, az nagyon megváltozott a kormányváltás következtében. Ugye a jelenleg döntéshozói pozícióban lévő embere úgy tűnik, hogy sokkal jobban értik a gyerekeket, a gyermekek jogait, a gyermekek szükségleteit korábban. Ezt nem érzékeltük, azt érzékeltük, hogy oké, vannak rendszerek, azok ellátják a dolgukat, de nem volt igazi aggódás a gyerekek sorsa iránt. Ma azért én inkább azt hallom, hogy úgy fordulnak a döntéshozók a gyerekek felé, mint ahogy a saját gyerekeik felé is fordulnának, és nem mint valami másodlagos állampolgárok felé, akik a gyerekvédelemben majd felnőnek, és tényleg régen nagyon gyakran az volt, hogy aludjanak, legyen hol aludniuk, legyen hol tanulniuk, kapják meg a napi ötszöri étkezést, meg az ágyneműt, de az érzelmi szükségleteikre nem volt figyelem, pedig tulajdonképpen a gyerek felnevelésében az érzelmi szükségletek kielégítése fontosabb, nyilván az étkezés is, és az egészséges étkezés is nagyon fontos, és nem biztos, hogy akár az is biztosítva volt abból az alacsony normatívából, ami korábban rendelkezésre állt.
2: Beszélgetésünket zárjuk azzal, hogy tekintsünk a jövőbe. Miként lehet minőségi munkát végezni? Mire lenne még szükség?
1: A legfontosabbnak azt gondolom, hogy végre nézzünk szembe azzal, hogy az országban a lakosság 10-20%-a olyan peremhelyzetre szorult, olyan nyomorban él, olyan kiszolgáltatott helyzetben él, ahol egyszerűen nem lehet gyereket nevelni.
2: És pedig a legfontosabb, hogy értékes embereket neveljenek.
1: Igen, de itt lemondott a társadalom egy részéről, viszont azok is szülnek. És gyakorlatilag ma a gyerekvédelem ennek a leszakadt társadalmi csoportnak a gyerekeit neveli. Na most ez tarthatatlan. A gyerekvédelemnek nem az a dolga, hogy a gyerek szegénységet vagy a szegénységet kezelje. Ezt nem tudja a gyerekvédelem megoldani, se az alapellátás, se a szakellátás. Ehhez egy tudatos, odafigyelő társadalompolitika szükséges, ami az óriási földrajzi és jövedelmi és lakhatási egyenlőtlenségeket normalizálni próbálja. Ezzel levennénk egy csomó terhet a gyerekvédelemről, és hogy van az egész dolog, nem csak a jövő generáció szempontjából fontos, nagyon fontos, de az itt és most pénzügyi helyzet miatt sem költséghatékony ez a megoldás, ugyanis egy gyereknek a szakellátásban való nevelése az 6-8-10 millió forint per év, miközben a családok éhen halnak. Tehát, hogy érdemes belegondolni, hogy mennyit lehetne spórolni ezzel a szemléletváltással, hogy a családokat támogassuk meg, és valóban csökkentsük azoknak a gyerekeknek a számát, akik bekerülnek a rendszerbe, és akkor kevesebb gyerek lesz a rendszerben, azzal tehermentesítjük, tehát a prevencióval lehet elsősorban csinálni valamit, és nem utolsó sorban, ma már a koragyerekkori fejlődésről nagyon sokat tudunk. Tehát a legszerencsésebb országokban már nem kerülnek ki gyerekek a gyerekvédelembe a családból, mert ott a védőnő, ott az orvos, ott van a szociális munkás, ott vannak a gyógypedagógusok, tehát pillanatok alatt megszervezhető az a támogató rendszer, ami egy most született csecsemő és a családjának szükséges ahhoz, hogy a családban nevelkedhessen, hisz akkor alakul ki a kötődés, az egész személyiség megalapozása ebben a 0-3 éves korban történik, tehát akkor kell befektetni rengeteg erőforrást, és nem akkor, amikor már ott éhen haltak a gyerekek, vagy tönkrementek, és akkor utána próbáljuk egy idegen családban, vagy egy idegen intézményi környezetben sok pénzért nevelni a gyerekeket.
2: Kedves hallgatóink, Szilvás Ilénával, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bixa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Igazából az első, amit adott, ami maga a neve is a helynek, a reményt visszakaptam. Új célokat kaptam az életembe, és ami nagyon fontos, hogy ráterelt a hitnek az ösvényére. Előtte is volt valami fogalmam így a hitről, de csak a felszínt kapargattam. Fazendában viszont megtanultam, mi a valódi hit, és hogy milyen ereje van ennek, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötétség, ahova Isten nem tud utánam nyúlni és kihúzni onnan.
1: Hogyan lehet Isten és a szeretet erejével megküzdeni a szenvedélybetegségekkel? A Fazenda da Esperança Brazíliából indult katolikus közösség és rehabilitációs hálózat, amely több mint 40 éve segíti világszerte a függőségtől szabadulni vágyókat. Az egyéves terápia lényege a szerető, meleg családias közösség, a napi imádság, a fizikai munka és a felelősségvállalás. A Fazenda ma a Vatikán által elismert egyházi szervezet, amelynek 26 országban működtetett 160 központjában több 10 000 férfi és nő talált már gyógyulást. A közösség 2024-ben Varga László megyés püspök meghívására Magyarországra érkezett. Egy férfiházzal alakult meg a Kaposvári Egyházmegyében. Ott voltunk az induláskor, a Kerengőben akkor megszólaltattuk a brazil alapítókat is. Most, 2 év elteltével, a közösség tagjaival, fehérdomonkos vezetővel, valamint az első elköteleződött segítővel, egy épp gyógyuló taggal és egy gyógyulni vágyóval beszélgettünk a szeptemberi katolikus társadalmi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Fejér Domonkos a Fazenda da Esperanza magyarországi vezetője. Az indulás előtt beszélgettünk, amikor itt voltak az alapítók, Frey Hans többek között. Most hogyan áll a közösség? Hány tag van, hány segítő, és arra kérlek, Domi, hogy egy kicsit mérleget készíts, hogy mi az eddigi évek tapasztalata?
1: Hát nagyon jó, hogy erről tudunk most beszélni. Most van 3 segítőnk jelenleg, abból egy már magyar, tehát van egy gyógyulónk, aki elvégez az egy évet, és utána maradt, mint segítő, kiment Németországba egy évre, és most nálunk van. A másik Rodrigo uruguayi. A többiek vagy másik fazendába mentek, vagy pedig megtalálták máshol ugye a hivatásukat. Nagyon hálás vagyok, hogy megvan az első magyar önkéntes, mert erre nagyon vágytam. Gyógyulóból most jelenleg 4 van, de igazából folyamatosan 5 vagy 6 szokott lenni, tehát általában azért meg szokott telni a fazenda. Most nemrég ment el egy gyógyulónk, aki ugye egy újrakezdést csinált, de most fog jönni hétfőn még egy, tehát újra 5-en leszünk. És most éppen nagy építkezések zajlanak a fazendába, ami azt jelenti, hogy építünk plusz egy hálót, hogy megnöveljük a kapacitást. Tehát 3-4 fővel meg lesz növelve a kapacitás. Lesz egy fürdőszoba is hozzá, illetve csináltunk egy kisebb termet az erőléti edzéseknek is, hogy ugye azok a fiúk, akik szeretnének kicsit, hogy mondják, ezt a fizikai sportrészt is a fazendába gyakorolni, azoknak is van rá lehetőségük. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a jó Istennek, mert tényleg épül szépen a fazenda. A közösség is, én úgy éreztem, hogy az elején azért nem volt egyszerű. Tehát az elején megtanulni azt, hogy itt a magyar kultúrába ezt a karizmát elhozni, az azért sok konfliktust eredményezett is, és hát voltak nehezebb időszakok, nehezebb pontok, amikor kevesen voltunk. De úgy érzem, hogy mostanában kezdünk így beállni egy olyan struktúrába, egy olyan útra, ami úgy tartható hosszú távon, és egy olyan klíma alakul ki a fazendába, ahol lehet gyógyulni, ahol szeretet van, közösség van. Ez volt mindig a cél, és most úgy érzem, hogy egyre jobban ez így megvalósul.
0: Mi a fazendának a módszere, hogyan történik? Most ezt azért kérdezem, mert aki azt a műsort nem hallotta, hogy mondjuk el újra, hogy miről is szól a fazenda, hogyan gyógyulnak itt az emberek, és miből gyógyulnak?
1: A fazenda szenvedélybetegeket fogad be, akik önkéntesen eldöntik, hogy szeretnének új életet kezdeni, tehát elhagyni a régi életüket. Nekünk 3 alappillérünk van, a közösség, a lelkiség, meg a munka, és ezen keresztül próbálunk egy közösségben gyógyulni. Nyilván ugye a közösségi része az nagyon fontos, mert ugye a magány sokszor az, ami a függőségekhez elviszi az embert, amikor nincs hova kapaszkodni, nincs kibe kapaszkodnia. A lelkiség az meg ugye Isten nélkül nem működik, tehát mi azt valljuk, hogy nem az önkéntesek gyógyítanak nálunk, mert mi is gyógyulunk, hanem a Jóisten. Tehát a Jóistennek a feladata a gyógyítás. Nyilván vannak eszközei, azok mi vagyunk, hogyha hagyjuk magunkat eszközé válni, de alapvetően az Isten az, aki gyógyít, akit, hogyha a gyógyulók beengednek a szívükbe, akkor rá tudja őket formálni. És ehhez nekünk segít a mindennapi rózsafűzér mise, meg a mindennapi igének a megélése. Tehát minden nap kiveszünk az evangéliumból egy napi igét, és azt próbáljuk napközben bevinni a gyakorlatba, tehát valamilyen formában megélni a gyakorlatba egy tettel. A munka az pedig visszaadja az ember méltóságát, tehát egy férfi, de egy nő is a női fazendába. Nagyon fontos az, hogy lássák a munkájuk gyümölcsét, azt, hogy képesek alkotni, mert ugye nagyon sokszor egy szenvedélybeteg előtte nagyon sokat rombolt, tehát akár család, akár más téren, és nyilván úgy jönnek, tehát sokszor ez van bennük, és fontos, hogy ott a fazendában rájöjjenek, hogy milyen szép alkotni, és hogy mennyi talentumot adott nekik a Jóisten, amit, hogyha jól csináljuk ezt az egy évet, akkor fel is fedeznek a fazendában sok ilyen talentumot, és azt után tudják kamatoztatni.
0: Konkrétan milyen munkát végeznek? Úgy tudom, hogy van egy komoly kis gazdaság is állatokkal, például önfenntartóak valamennyire?
1: Valamennyire, azért adományokból is érünk, tehát az építkezést azt nagyon sok támogatónk támogatta is, és úgy tudott megvalósulni, de tartunk állatokat, tehát vannak tyúkok, libák, disznók, nyulak, illetve volt kiskertünk is nyáron, amit így gondozgattunk. Aztán van ugye konyha, tehát van, aki a konyhán dolgozik, minden nap mi főzzük magunknak az ebédet, tehát az étkezéseket, azokat mi csináljuk, mi mosogatunk, tehát mindent mi csinálunk. Van egy, aki takarításért, tehát a harmóniáért felel a fazendán, nagyon fontos az, hogy ugye harmóniáért.
0: Tisztaságügyi menedzser.
1: Így van, tisztaságügyi menedzser, ez is nagyon-nagyon fontos, tehát hogy elég sok rétű munka van. Ugye, hogyha valaki jön hozzánk, akár most a kattársolát, gyertyákat, rózsafűzőt, fűzéreket, sütiket, ezeket is mi gyártjuk, hogy el tudjuk adni, és ebből is, vagy nem adni, hanem adományokért cserébe ugye adjuk, és ebből is a fazendába aztán élünk ezekből az adományokból.
0: És állít valaki mellettem, a sátorban nem csak a vezető áldogál egyedül, hanem áll egy olyan úr, aki már komoly tag a fazendában, nem tegnap költözött be, de gyógyulóként van jelen. Egy bemutatkozást kérek.
2: Sándor vagyok, 48 éves Budapestről, és alkohol probléma miatt vagyok a fazendában.
0: Mi az ön története?
2: Húha, hát több mint 10 éve ezelőtt kezdődött az ilyen szorosabb kapcsolatom az alkoholra, családi problémák miatt. Ami, hát igazából észre sem vettem a folyamatot, hogy olyan súlyossá fajult, hogy ismerősök, barátok, család, munkahely, lakhatás, minden, így az évek folyamán megszűnt, és utcára kerültem. Volt többszöri próbálkozásom így az alkohol lerakatával kapcsolatban, de mind kudarcba fulladt. Sokan nyújtottak felém segítő kezet is, de akkor én ezt nem gondoltam segítségnek. Meg ha el is fogadtam, akkor igazából visszaéltem vele. És tavaly történt egy olyan dolog, több újraélesztésem volt, de azt mindig véletlennek tudtam be, meg szerencsém volt, és tavaly történt velem egy olyan dolog, hogy Budapesten leszúrtak, és ugye 4 vagy 5 hét után az intenzív osztályon ébredtem fel, és akkor ott közölték velem az orvosok, hogy tulajdonképpen az mentette meg az életem, hogy engem leszúrtak. Mert egy olyan, volt egy kétoldali tüdőgyulladásom, ami már olyan stádiumban volt, hogyha nem kerülök kórházba, akkor abba belehaltam volna.
0: Ez az utcán léttől volt?
2: Igen, igen, mert azt a telet kint öltöttem, azt a telet is kint öltöttem az utcán, és ott már elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez nem véletlen, szóval ennyi véletlen nincs. Nyilván nem lettem egyből Isten hívő, de már elkezdtem azon gondolkodni, hogy ilyeneket mondani, hogy tudja, hogy az Istennek van valami célja velem, mert nem lehet, hogy én még mindig itt vagyok. És akkor leraktam az alkoholt, azt akkor teljesen önerőből, és utána valahogy úgy alakult az életem, hogy csupa olyan embereket ismertem meg, akik a hit által, akik hittek, és a Jézus által meghatározott úton éltek, vagy próbáltak élni. És így kerültem a Máltai Szeretetszolgálatnak a szállójára, ahol megismertem egy hölgyet, Szilviát. Ő beszélt nekem a fazendáról, és le is mentünk oda egy napra látogatóba, hogy domáig bemutatták helyet így nagyvonalakba. Utána elmentem egy lelki gyakorlatra, ami egy pici képet adott arról, hogy ez az egész miről szól. Közben megjött a döntés, hogy mehetek a fazendába, és akkor úgy döntöttem, hogy hogy tetszett is a hely, meg amit mondtak róla, meg hát annyi mindent próbáltam már, ami nem vált be, akkor hát ha van valami, beválik. És akkor lementem a fazendába, hát szokatlan volt ez a mise, minden nap, nekem még a havi egy is szokatlan lett volna, a rózsafüzér, amiről előtte azt se tudtam, hogy mi az, evangélium, meg ilyesmi, de hát azt gondolom, hogy talán elkezdtem haladni ezen az úton. Nyilván botladozok, meg van még mit fejlődni, meg lesz is, de csomó olyan dolgot élek meg, amit eddig nem, vagy amiről nem is gondoltam volna.
0: Emberileg mit adott a gyógyulása útján? Hogyan látja, hogy az 5 hónappal ezelőtti és a mostani állapota közt mi a legnagyobb különbség, vagy mi az legnagyobb ajándék, amit itt kapott?
2: Szerintem érettebb lettem, ha lehet ilyet mondani, mert a függőlét, az aktív függőlét, meg a hajléktalanság azért nem sok komolyságot tükröz, ugye, az az életforma. Igen, érettebb lettem, talán ezzel tudnám a legjobban úgy összefoglalni. Azt, hogy megbecsülök dolgokat, ezt már igen, ez alap, mert ugye aki utcán van, és adott esetben kukából eszik, az azt gondolom, hogy az már alapjában meg fogja becsülni, hogyha normális étel kerül elé, vagy egy ágy, amin van egy takaró. A hála, igen, ez a másik talán, a hála. Azt gondolom, hogy abba talán fejlődök nagyon sokat, remélem legalábbis.
0: Munka?
2: Én most a főzést csinálom. Többiek, hát azt nem tudom, remélem örömére, de igen. Most
0: nem haltak még éhen.
2: Nem, hát a fazendában azt nem is lehet amúgy, de most ezt egy 2 hete csinálom. Előtte a belső harmóniát csináltam, a takarítást, meg 2 hétig foglalkoztam az állatokkal is. Igazából azt gondolom, hogy teljesen mindegy, melyik munkát csinálja az ember, mert az egyik a másikra épül. Ez nagyon fontos ott, amit ugye tanítanak is nekünk, hogy az egyik a másik nélkül nem működik. De jó, mindent szeretek csinálni ott, ami van. A nehézségek ellenére, ami azért adódik, persze, mert van, hogy az ember néha bal lábbal kell föl, de ahogy a Doma is mondta, tök jó közösség van, segítőkkel is azt gondolom, hogy olyan a kapcsolat, hogy olyan harmonikus minden.
0: Van-e olyan, hogy úgy érzi, hogy visszaesne? Olyankor mi segít esetleg itt a fazendában? Mi az, ami megtart?
2: Nem, nincs jóvárgásom, bármilyen hihetetlen nincs. De egyre jobban, hát most már az elején ez nem így volt, de például most már nem alszom el úgy, hogy nem imádkozom. Általában azért az inkább a saját szavaimmal megy, mint a tipikus imák, de ez úgy, hát nem tudom, most már tényleg egyre jobban hiszek benne, hogy segít. Meg a többiekkel való beszélgetés is, az nagyon jó. Meg nekem ilyen feltöltést adnak a... Például ez a hétvége is, ez nem tudom, ez számomra megint egy olyan élmény, ami pont reggel beszéltem erről, hogy olyan, mintha a boldogság szigetére kerültem volna. Itt mindenki örül, mindenki mosolyog, mindenki köszön mindenkinek, és ugye az előző években nem igen volt jellemző, hogy én ilyen környezetben mozogtam, és ezek mind segítenek.
0: És Varga László, kaposvári megyés püspök atya odajött a sátorhoz, és mit mondott önnek?
2: Hát megköszönt, hogy a fazendában vagyok. Hát ez hihetetlen, szóval nekem kellene megköszönni, és hálával lenni. Hálával is vagyok, még ha néha nem is sikerül feltétlen kimutatni, de azért igyekszem. De igen, szóval, hogy olyan emberek, akik hát a nyomukba se érhetek, talán soha, ők mondanak nekem köszönetet, amivel hát igazából most sem tudom hova tenni, hogy egy püspök nekem köszöni meg, hogy gyógyulok, és hát nyilván ez egy elmondhatatlan jó érzés.
0: A hallgatóknak el kell mondanom, mert a rádióban nem látszik, hogy egy nagyon jó kiállású úr áll itt előttem, és meg nem mondaná senki, hogy hajléktalan vagy alkoholista volt, egy tiszta tekintetű arcú, jól kinéző úrról van szó. Vannak-e tervei a jövőben?
2: Hát a terv ugye az elsődleges nyilván az, hogy végigcsinálni ezt az egy évet, ami azt gondolom, hogy nem fog, biztos lesznek még nehéz pillanataim, de alapjában azt hiszem, hogy nem fog problémát okozni, ami fontos, hogy ezt mondjam, hogy ugye ez nem az én sikerem, mert itt a gyógyultársaim ebben ugyanúgy részesek, mint én, meg a segítők is. Az egy év után úgy nagyon konkrétan nem gondolom. Szóval az alapeset ugye az, hogy vissza Budapestre, de úgy főbb vonal, ami így biztos konkrét, nem gondolkodom, mert tényleg kezdek abba egyre jobban hinni, hogy úgyis megmutatja majd a jó Isten az utamat.

0: Itt áll előttem az első olyan gyógyult, aki már önkéntesként folytatja a fazendában. Ehhez el kellett menni valahova máshova, ugye? Jól tudom, egy nevet kérek bemutatkozást.
1: Jó napot, Lukács Tamás vagyok. Igen, nekem ehhez, hogy én segítő tudjak lenni a Fazenda de Esperanzában, nekem el kellett menni a gyógyulási évem után Németországba önkéntesnek, hogy jobban megtanuljam így a karizmával kapcsolatos dolgokat.

0: Előtte is volt valami fogalmam így a hitről, de csak a felszínt kapargattam, fazendában viszont megtanultam, mi a valódi hit, és hogy milyen ereje van ennek, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötétség, ahova Isten nem tud utánam nyúlni és kihúzni onnan. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a fazendának, hogy a részese lehettem ennek az egésznek. Meg igazából az, hogy én most segítő vagyok, ugye az részben azért, mert vissza is akartam valamit adni a fazendának hálából, a részben pedig azért, mert szeretnék segíteni az olyan szerencsétlenül járt embereken, amilyen én is voltam, mert hogy én is egy drogos, alkoholista utcalakó voltam.
1: Pedig ön egészen fiatal, egy nagyon jó kiállású fiatalember, jó erős testalkatú. Mivel foglalkozott előtte, vagy honnan került ide?
0: Leghosszabb munkahelyem az 6 év volt, én csoportvezető gépállító voltam egy cégnél, utána egy tengeri akvarisztikában voltam eladó, ott igazából a hobbimnak éltem, az akkori hobbimnak éltem, de sajnos ugye alkohol problémáim voltak, meg drog problémáim. Igazából én, amikor kikerültem az utcára, akkor 61 kilóval kerültem ki az utcára, életveszélyes állapotban voltam többször is, többször voltam detoxba, többször megjártam a pszichiátriát, tehát nagyon elvadultam így az alkohol miatt, egy teljesen más életet éltem, de nem akartam feladni, tehát bennem volt az, hogy én nem akarok meghalni 30x évesen, hanem én szeretnék még jövőt, szeretnék még élni, szeretnék célokat, szeretnék több mindent elérni az életben, és igazából ez a tenni akarás volt az első lépés, hogy igen, feltettem a kezemet, hogy tehetetlen vagyok a szenvedélybetegségemmel szemben, és segítségre van szükségem.
1: Amikor ilyen helyzetbe kerül valaki, akkor nagyon sokszor, vagy hát majdnem mindig tönkre mennek a kapcsolatai is. Itt a fazendában újra tudott épülni? Barátságok, szeretett kapcsolat, ez gyógyult?
0: Igen, hála jó Istennek. A családommal eléggé megromlott a viszony, amikor én szenvedélybeteg voltam. Édesanyukám majdnem az utcára került miattam, és ő is megbocsátott. Tehát tök jó kapcsolatom van édesanyukámmal, ő most egy idősek otthonában van, és van még 2 testvérem, akik szintén haragot tápláltak irántam, eleve amiatt, hogy az öcsük egy alkoholista, lusta ember, aki kinn az utcán tengeti a mindennapjait, és ők is megbocsátottak, és most tök jó, hogy így büszkék rám, örülnek, hogy jó helyen vagyok, és most volt a nyáron egy ilyen családi találkozó, ahol így a 3 testvér találkozott, már 20 éve nem volt ilyen találkozó.
1: Nekik is egy megtérés oka lehet az ön pályája.
0: Igen, igen. Anyukámnak mindenféleképpen, tehát ő többet emlegeti Istent, meg hogy így azért én is mondom a családnak, hogy ez nem csak az én érdemem, hanem ez a jó Istennek a műve, de tiszteletben tartják ezt a testvéreim, és örülnek neki, hogy én megtaláltam az utamat.
1: Új kapcsolatokra is gondoltam, hogy a fazendában barátságok is születnek talán.
0: Igen, több ismerősöm is lett, egyházi személyek, atyák, nővérek, a fazendának különböző barátai, önkéntesek, akik így jótékonykodnak a fazendának, tehát elég nagy ismeretségi köröm kialakult, akár itt a katolikus karitasszal is, akár különböző atyákkal, különböző egyházmegyékből, püspökökkel, ami számomra egy hatalmas kegyelem, meg egy hatalmas ajándék, hogy így ismernek itt a kattáson is, ahogy sétálgatok is, köszönnek, megölelnek, örülnek, hogy látnak, jó nézek ki, és jönnek ezek az ingerek, nagyon-nagyon jól esik.
1: És itt áll egy olyan úr, aki nem fazendás pólóban van, és ez nem véletlen. Milyen minőségben van itt a fazenda sátorban?
2: Üdvözlöm, Nikter Szabolcs vagyok, kaposvári lakos. Szeptember 21-én fogok költözni a fazendába. Elég nagy mélypontból próbálok kikerülni, ugye én is alkohol problémával küszködöm. 2019-ben megtérésem után úgy éreztem, hogy a Jóisten mellettem van. Én tudtam, hogy fogja ő is a kezemet, csak alkohol problémáimnak köszönhetően mindig elengedtem a Jóistennek a segítő kezét. Gyakorlatilag eléggé sok idő eltelt ahhoz, hogy hozzak magamba egy olyan döntést, hogy kérek egy segítséget. Én ezt a fazendát találtam megfelelő helynek.
1: Vonzó azért ez, hogy ránézek a már gyógyult, meg a gyógyuló félben lévő úrba, hát senki meg nem mondaná, hogy valaha is szenvedélybetegek voltak. Talán ez is vonzó, ugye, hogy ön is ezt a régi önmagát szeretné visszanyerni?
2: Igen, 2019-ben megtérésem után ugye a katolikus karitasznál dolgoztam, mint oszlopos tagja a csapatnak. Én ott nagyon sokat tanultam és kaptam a karitaszon belül az egyháztól, azt a rengeteg szeretetet, illetve azt a gondoskodást, amit a Mártiék adtak nekünk.

0: Igen, a kaposvári katolikus karitasznak az igazgatójától, Fekete Mártinak is ezúton is hálás köszönet. Az ő segítségének köszönhetően jutottam el addig a döntésig, hogy igen, akkor marad a fazenda. Nagyon-nagyon sok volt az én visszaesésem, ugye alkoholista lévén. Jöttek a bűntudatok, önsajnálatok, és ebből a kelepcéből mindenféleképpen úgy akarok kikerülni, hogy a fazendát hívtam segítségül.
1: És akkor most nagy reményeket fűz a fazendához.
0: Azt szeretném, hogy visszatérjek a Jóistenhez. Én úgy gondolom, és úgy érzem, és hiszem azt, hogy a fazenda ad egy olyan segítséget, hogy újra önmagamra találjak, és gyakorlatilag ugyanaz az ember legyek, aki voltam anó. Tehát a mindennapjaimat úgy szeretném megélni, hogy bele tudjak nézni újból a tükörbe, hogy eddig. Először is önmagamnak szeretnék bizonyítani, de a Jóisten nélkül ez lehetetlen.
1: Mindenki nagyon őszintén beszél itt a saját korábbi vagy meglévő függőségéről, ami elég megdöbbentő, megrendítő. Általában ahhoz vagyunk szokva, hogy mindenki próbálja egy kicsit a jobb oldalát mutatni, kozmetikázni egy kicsit azt, amilyen, és itt meg nem így beszélnek magukról. Ez tudatos? Ez egy módszer, hogy őszintének kell lenni?
2: Az őszintesség, a nyitottság és a hajlandóság, ez a három alap pillére annak, hogy egy függő felismeri a problémát, és segítséget tudjon kérni, mert addig, amíg nem ismerem be saját magamnak, hogy problémás, addig senki más se tudja nekem bebizonyítani azt, hogy ezzel nekem problémám van. Tehát az őszintesség az egy nagyon fontos lépése annak, hogy mi elkezdjünk önmagunkkal konfrontálódni egyáltalán, amikor beismerjük azt, hogy alkoholista vagyok, hogy drogfüggő vagyok, hogy pornográfia függő vagyok, vagy bármi, akkor nagyon erős pofont kap az ember saját magától. És amikor, ahogy említette a Szabolcs is, ez a tükör dolog, hogy amikor már az ember nem tud tükörbe nézni, tehát ott az már elég nagy probléma. Tehát muszáj őszintének lenni önmagamhoz, meg az embertársaimhoz is, hogy elinduljon egy folyamat bennem, ugye ez egy láncreakciót fog beindítani, ami rá fog vezetni arra, hogy beismerem, hogy problémám van.
1: Fejér Domonkos a fazenda vezetője. Doma, te nem gyógyulóként érkeztél a fazendába, Brazíliában kezdted. Téged mi vitt oda, hogy segíteni akarsz, és hogy pont szenvedélybetegek gyógyulásában akarsz segíteni, holott te úgy tudom nem voltál szenvedélybeteg.
3: Hát én nem akartam segíteni. Fazendában senki nem úgy megy, mert hogy segíteni akar, tehát még az önkéntesek se.
1: Nem jótékonykodni mennek oda az emberek?
3: Nem, a fazendában nem jótékonykodni mennek. Ott azért mennek az emberek, mert nem találják magukat általában. Önkéntes vagy gyógyuló, az mindegy. Hát én is kerestem magamat, nem találtam magamat a világban, üres voltam. Elmentem, és hivatást adott, amit kerestem. Tehát én hivatást kerestem, azt megadta a Jóisten. Igen, igen, de nem, hát nekem is mai napig kell gyógyulnom egy csomó mindenből, hát abszolút. Tehát a fazendában nem azért megyünk be, hogy jótékonykodni akarunk. Nem, az ritka. Igen.
1: Mit adnak neked a gyógyulók?
3: A hivatásomat, tehát mindent igazából, amit így kerestem. Tehát én nekem egy hatalmas öröm, amikor azt látom, hogy valaki újra kezdi az életét. Nem is az, inkább azt mondom, hogy megtalálja a Jóistent. Tehát nekem hatalmas öröm az, amikor valaki azt látom, hogy befogadja a Jóistent. És a Jóistennel kezdi el az életét élni. Ha ez a fazendán belül történik, akkor is hatalmas öröm. Ha kívül, akkor is. Ez mindig látni, megtapasztalni, hogy a Jóistennek mekkora ereje van. Ez az, ami engem motivál.
1: Ha valaki hallja ezt a riportot, és azt gondolja, hogy szívesen csatlakozna, vagy szeretne segíteni, vagy akár ismer olyat, akinek szüksége lenne arra, hogy közelebbről megismerkedjen a fazendával, hogyan lehet kapcsolatba kerülni, és hogyan lehet segíteni?
3: Van honlapunk, beírják, hogy fazenda, csak a Google-ba, vagy fazenda csákány, akkor kiadja azt a honlapot, és ott van rajta a telefonszám, és segíteni, hogyha valaki önkénteskedni akar, akkor hívjon fel is, akkor megbeszéljük, hogy hol mehetne, esetleg Németország, Brazília, vagy nem tudom, Afrikában is vannak fazendáink, de hogyha valaki anyagilag szeretne segíteni, a bankszámlánk is ott van a honlapon, úgyhogy úgyis azért is hálát adunk, hogyha valaki úgy szeretne.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengőben a Fazenda da Esperanza közösség tagjaival beszélgettünk. A felvétel szeptember 19-én készült Kaposváron, a Katolikus Társadalmi Napokon. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Csaknem 16 ezer vizsgálatot végzett 9 éves működése alatt a Katolikus Karitász orvos missziója. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a jubileum alkalmából Budapesten fotókiállítással emlékeztek a közelmúltban elhunyt alapítóra és szakmai vezetőre, Vojcek Lászlóra. A 2017-ben indult misszió önkéntesei eddig 34 határon túli településen tartottak szűréseket, több mint 8000 gyermeket és csaknem 6500 felnőttet vizsgálva meg. A segélyszervezet eseményén azt is bejelentették, a szolgálat szakmai vezetését Gombos Katalin szemész szakorvos veszi át. A házszabály maradéktalan betartására hívta fel az országgyűlés figyelmét Baka András köztársasági elnök, közölte szerdán a Sándor Palota az MTI-vel. Az államfő aláírta a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de kifogásolta az elfogadás eljárásának egy részét. Baka András egy másik, az egészségügyi szakmai kamarákat érintő törvénymódosítást megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, érdemben mérlegelik az államfő észrevételeit, és előkészítik azok parlamenti megtárgyalását. Bűnösnek mondta ki a fővárosi ítélőtábla szerdán kihirdetett jogerős ítéletében az Antifa ügyvádlottjait, akik 2023. februárjában Budapesten támadtak meg szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. A táblabíróság két vádlott esetében kismértékben enyhítette a büntetés időtartamát. Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist, jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. A másodrendű vádlott német Tobias E. esetében korábban megszületett az ítélet, őt már átadták a német hatóságoknak. Újabb kategóriákban nyílt meg a lehetőség az ukrajnai háború okozta károk miatti kártérítési igények benyújtására, derült ki az Európa Tanács szerdai közléséből. Mostantól az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés elvesztése, valamint Ukrajna természeti erőforrásaiban keletkezett károk miatt is lehet igényt benyújtani. A strasbourgi székhelyű szervezet keretében 2023-ban létrehozott nyilvántartás, ezzel már összesen 43 különböző kár kategóriát kezel, amelyek az Oroszország által indított háború következményeihez kapcsolódnak. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti ítélőtábla Kalin Gyorgyescu volt román államfő jelöltet, számol be az Agyar Press. A jogerős döntés szerint a politikust azzal gyanúsítják, hogy társaival 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert egy külföldi hitel ígéretével. Az ügyészség szerint a pénz egy részét Gyorgyescu 2024-es elnökválasztási kampányára szánták. Végül az időjárásról. Estétől jó részt felhőtlen idő várható, csapadékra továbbra sincs kilátás. A keleti szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. A világ egyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy kolostorban vagyunk. A ciszterciek korábban jezsuiták kolostora, most a Szent István Király Múzeum Székesfehérváron, és március óta nyitva van egy kiállítás, amit az utolsó napok egyikén tudtam megtekinteni. Bár hamarabb láttam volna, nagyon megéri a kiállítás. Második János Pálról szól, Szent Második János Pál pápáról, és hát egy remek, az egész múzeum összes terme szinte most ennek a hatalmas embernek az emlékezetét hozza közel hozzánk. A kiállítás megálmodóinak egyike a beszélgető társam, Sárba Katalin, operatív vezetője volt a gyűjtés, a kiállításnak talán. Mutassa be magát egy kicsit a hallgatók számára, hogy milyen szerepe is volt abban, hogy ez a kiállítás megnyílt.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, mint operatív vezető a kiállítás arculatának a kialakításában vettem részt, és tulajdonképpen én fogtam össze azokat a munkálatokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy most ebben a formában láthassa a közönség a kiállítást. Tehát hozzám tartozott a kivitelezés, a kreatív anyagoknak a összeállítása, illetve én tartottam a kapcsolatot a múzeumokkal, ahonnan bármit is kölcsönöztünk, vagy vásároltunk a kiállításra.
3: Hogy született meg az ötlet? Mert apropó van, mert a legutóbbi látogatása, mert kettő volt, az talán éppen 20 évvel ezelőtt volt.
4: Igen, hát 2 évfordulónk volt a kiállításhoz kapcsolódóan. Kicsit pontosítanék, mert olyan, mintha most lett volna itt a Szent Atya, de bizony sajnos már 30 éve volt.
3: A 96, igen. Így és a 91 van. Is, akkor is, az is, az meg 35.
4: Igen, repül az idő. Tehát mind a kettőnek kerek évfordulója volt, ez is volt az egyik apropója, illetve hát ő maga és a tanításai, amelyek mindig aktuálisak.
3: De kinek jutott eszébe? Mert Fehérváron nem járt, bejárta az országot, több helyszínen volt, épp Fehérváron nem volt.
4: Hát sokat
3: de most megérkezett.
4: Igen, hát hova máshova, mint a királyok városába. Tehát ugye van egy azonosság Krakkó és Fehérvár között, hiszen ami ott Lengyelországban a kulturális központ, a szellemi életnek a középpontja.
3: Meg a királyi központ
4: is. Abszolút, ugye a Vável, ahova számtalan magyar vonatkozásunk is van. Ugyanez Magyarországon Székesfehérvár. Sokat gondolkodtunk, hogy hova, és hát ide már van kötődésünk is, több nagyon szép kiállítást rendeztünk a városban, nagyon jó a kapcsolat polgármester úrral, a múzeummal, nagyon szívesen fogadták az ötletet. Hát az ötlet, elég zűrzavaros világot élünk most. Nehéz időszakok vannak szerte a világban, és úgy éreztük, hogy ez a kiállítás, ez most megnyitja a lelkeket, a békét, a szeretetet, azt sugározza, amit a Szent Atya egész életében közvetített, így a kiállításon keresztül is ezt szerettük volna közvetíteni.
3: De ezek szerint nem a múzeum munkatársa ön, hanem...
4: Nem. Mi nem vagyunk a múzeum munkatársai, hanem mi önálló projekteket hozunk létre. Természetesen a múzeum is dolgozott nagyon sok munkatársával a kiállításon, de az ötletadók azok mi voltunk. Elsősorban Tóth Norbert, a kiállítás kurátora, aki megálmodta a megjelenést. Én pedig megvalósítottam, ahogy ő elképzelte a csapattal.
3: Le a kalappal. Kik voltak a partnerek? Hogyan született meg a koncepció? Nagyjából az életutat követi végig, tehát először gyerek, aztán háború, aztán kispap, aztán előtte színész, tehát megyünk végig teremről teremre, püspök, aztán érsek, aztán bíboros, aztán pápa.
4: Igen, ez egy nagyon nehéz feladat volt, hiszen egy olyan gazdag életútnak a szakaszait kellett bemutatnunk mindösszesen 18 teremben, ami azért igazi kihívások elé állított minket. Kiállításnak van egy lengyel kurátora is, Katarzyna Korzineuszka asszony, aki a krakkói II. János Pál pápa múzeumnak az igazgatója. Ő tanácsaira, gondolataira hagyatkoztunk, amikor elbizonytalanodtunk, hogy melyik szeletét mutassuk meg a Szent Atya életének. Nagyon sokat segített, illetve hát az érsekségi múzeumnak az igazgatója is nagyon szakmai tanácsokkal látott el minket, de voltak egyházügyi szakértőink is, tehát nagyon sokan, százan dolgoztak a kiállítás megvalósításán, amit most ezúton is mindenkinek köszönünk.
3: Itt ülünk egy pápamobil szomszédságában, az aulában. Ez is nagyon érdekes. Itt olvastam a táblán, hogy a Saint Louis-i ifjúsági találkozóra egy golfautó fölnagyítva egy kicsit. Ezzel járt körbe a pápa életnagyságban. Ilyen közelről pápamobilt nem is láttam még.
4: Igen, ezzel mi is így vagyunk. Sőt, ez egy különleges pápamobil, mert amit megszoktunk, az a páncélozott, fedett pápamobil. Ez tényleg egy speciális darab. Ami...
3: Egy golfkocsi.
4: Igen. Egy megerősített golfkocsi, amiben ugye már ezt azért hajlott korában használta a pápa. Volt benne egy középső építmény is, amikor ő ezen körbeautózott a fiatalok előtt. De hát egy nagyon szép darab, ami egyébként az egyik legkedveltebb darabja a kiállításnak, ezelőtt mindenki szelfizik.
3: Hogyne, persze, és rajta van a pápa címere is az oldalán, de hát a pápának a még fiatal, talán segédpüspök korából, vagy a püspök, vagy érsek korából a Krakkó környéki vadvizeken használt, vagy a mazuri tavakon használt kajakja is itt van, síruhái, a legkülönbözőbb használati tárgyai, még a borotváját is látjuk.
4: Igen, azon túl, hogy a katolikus egyháznak a feje, azért szerettük volna bemutatni az ő emberi mi voltát is, tehát azt, hogy ő közülünk érkezett, ettől volt ő nagy, ezért érezzük talán nagyon sokan hozzánk, magunkhoz közel, hiszen egyrészt egy olyan időben választották őt pápává, ami azért nehéz időszak volt Európában, neki nagyon sok mindent köszönhetünk, és valóban van egy ilyen közvetlen oldala a pápának, amit nem sokan ismernek, ezt nagyon igyekeztünk megmutatni. Egyébként érdekesség a kajakról, hogy amit egy kavicsnak keresztelt el a Szent Atya, ez egy olyan kajak, amit minden alkalommal össze kellett állítani, és minden alkalommal szét kellett szedni.
3: Igen, tehát egy szállítható szerkezet, hogy egy autónak a csomagtartjába valószínűleg befért.
4: Így van. Nem is mertünk hozzányúlni így az összeállítására, és majd most vasárnap a szétbontására is meg fog érkezni Jacek atya, aki a Krakkó érsekségi múzeumnak az igazgatója, és ezt ő saját kezüleg fogja ugyanúgy szétszedni, és belehelyezni a tartózsákjába, az eredeti tartózsákjába.
3: Fantasztikus, és a pápamobil országúton fog hazamenni, és alanyi jogon, a saját kerekén, vagy kamionban?
4: Nem, sajnos, mert az akkumulátor nincs benne, egy szállító cég fogja szállítani a pápa mobilt.
3: Mely múzeumok segítettek? Hát Vadovicét is láttam, Krakkóba talán 2 múzeum is a tárgyak kölcsönzői között szerepel, tehát kik a nagy partnerek? Külföldön és Magyarországon.
4: Igen, hát a legfontosabb partnerünk ugye a Szent István Király Múzeum, aki fogadta a kiállítást, helyt adott ennek a gyönyörű tárlatnak ebben a nagyon szép rendházban. Lengyelországban a Vadovicei Családi Ház Múzeummal dolgoztunk együtt, illetve Krakkóban az Érsekségi Múzeummal, és a Szent II. János Pápa Múzeummal és a Szanktuáriummal.
3: Járt kinn ezeken a helyeken, amikor szervezte a kiállítást, bejárta ezeket a múzeumokat?
4: Természetesen. Többször is voltunk, egy ekkora kiállítás igényli is a sok találkozást és az előkészületet, illetve a műtárgyak válogatása is Krakkóban történt közösen a lengyel kurátorral és a múzeumvezetőkkel.
3: Vadovicében evette pápai krémest.
4: Jaj, hát hogyne, Vadovicében ez kihagyhatatlan. És hát nagy örömünkre itt Székesfehérváron a múzeummal szinte szembe található a Damnicki cukrászda, tulajdonosának lengyel felmenői vannak, és a Damnicki cukrászda elkészítette a kremovkát, a pápa krémesét, amit Vadovicében kötelező megkóstolni, úgyhogy a kiállítás alatt Székesfehérváron is kötelező volt ezt a krémest megkóstolni.
3: Hát akkor még ha sikerül, akkor megkóstoljuk.
4: Ne hagyják ki, semmiképpen. Lengyel vendégeink azt mondták, hogy finomabb, mint a hazai.
3: Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Kár, hogy bezár a kiállítás, kár, hogy nem egy vándor kiállítás, hogy máshol is láthassák.
4: Igen, ekkora léptéket nem sok múzeum tud befogadni, de fél évig nyitva volt, nagyon sokan megnézték, óriási érdeklődés követte, tehát zarándokok érkeztek Magyarországról, de külföldről is, Lengyelországból nyilván többen. Én rendre átolvastam a vendégkönyvet, amiből most már betelik lassan a második is. Nagyon szép bejegyzéseket olvastam, és hát a környező országok mindegyikéből jöttek vendégek, de távolabbról is, Kanadából, távol-keletről, Indiából, és a legérdekesebb bejegyzés az Guatemalából.
3: Spanyol beírás?
4: Igen. Úgyhogy nem, mindent nem olvastam még, úgyhogy még lehet, hogy találok ennél érdekesebbet is, csak ezek, amik így szembe jöttek velem.
3: Kik voltak a magyar partnerek?
4: Hát magyar partner nagyon sok volt. Egyrészt a Szent Atya magyarországi látogatásainak a helyszíneiről, mindegyikéről kaptunk egy emléktárgyat. Tehát ezekkel az egyházmegyékkel minden tartottuk a kapcsolatot. És hát természetesen a Fehérvári Egyházmegye, akkor itt Székesfehérváron a 2 katolikus gimnáziummal tartottuk a kapcsolatot, ahol megkérdeztük tőlük, hogy mit jelent számukra ma a hit. És nagy örömünkre azért nagyon sok válasz, és nagy nagyon sok elgondolkodtató szép válasz érkezett, úgyhogy örülünk a fiataloknak, de dolgoztunk együtt helyi képzőművészeti körrel, budapesti szervezetekkel, és hát rengeteg fotót kellett vásároljunk, kölcsönöznünk, úgyhogy ezt a vatikáni fotótártól kezdve a lengyel sajtóügynökségtől, a lengyel nemzeti emlékezet intézete, a magyar TV archívuma, mind nagyon sokan álltak rendelkezésünkre és nyújtottak segítséget.
3: Igen, hát itt én magamat is megtaláltam, a 91-es Hősök terei Szentmise, emlékeztem, hogy hol ülünk, nagyjából negyedik vagy ötödik sorba is. Hát egy nagyon szemcsés a kép, egy fölnagyított kép, de a feleségemmel, meg egy-két családtaggal együtt ott fölismerhetőek vagyunk magunk számára, és nagyon szép élmény volt, és meglepetés számomra.
4: Bizonyára akkor nem véletlen, hogy ön érkezett erre az interjúra, mert ennek így kellett lennie.
3: A látogatók, hát az emlékkönyvet említette, de tehát ez mennyire mozgatta meg a katolikus iskolákat, a plébániákat, tehát tényleg átmente a köztudatba, hogy van ez a kiállítás, és ostromolták-e önöket folyamatosan?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát látom a látogatottságot, látom a bejegyzéseket a vendégkönyvbe, és én nagyon sokat voltam itt minden héten, legalább egyszer, de inkább többször. Tehát találkoztam a vendégekkel is, beszélgettem nagyon. És aminek örülünk, a kiállítás azt a szellemiséget is közvetíti, amit a Szent Atya és az ökumenitás. Tehát, hogy a katolikus egyház nyilván erőteljesebben képviselte magát a kiállításon, de itt voltak bizony reformátusok, voltak görögkatolikusok, különböző felekezeteknek a hívei megjelentek a kiállításon, és ők is magukénak érezték, és aminek még inkább örülünk, hogy nagyon sok nem hívő ember érkezett meg. Van több ismerősünk, aki nem keresztény, nincs megkeresztelve, eljött a kiállításra, és nagyon-nagyon megérintette, sőt, van olyan ismerősünk, aki már többször is megnézte, és ezeket igazán nagy eredménynek értékeljük, megérte, érdemes volt ezt a kiállítást megcsinálni.
3: Hát feltétlenül, tehát ez egy olyan korszakos életút az övé, 78-tól kezdve, hát meghozta, amit ő mottónak mondott, hogy ne féljetek az első megszólalásakor, hát azokban az időkben tudott bátorságot, kitartásra ösztönzést és önérzetet táplálni az emberekben, nem csak a lengyelekben, hanem a vasfőkönyv mögött mindenkiben, mert egy olyan ember érkezett Szent Péter székébe, aki a valóságot ismeri, hogy mi van itt errefele. És hát az érdemei a vasfüggöny lebontásába a lengyel szolidaritáson keresztül hát elévülhetetlenek.
4: Ez így van, ezeket közvetítjük is a kiállításon, képek, tárgyak és írások formájában, illetve ami nem tud elhangzani a kiállításon, az pedig egy 11 nyelvű audio guide vezetésen meghallgatható vagy elolvasható. Hát minden termet egy történelmi környezetbe helyezünk ezáltal, hogy lehessen érteni az ott látottakat azoknak is, akik esetleg nincsenek ennyire tisztában a Szent Atya életével. A híres Ne féljetek szövegéből egy részlet látható a pápaterembe, és hát nagyon sok emblematikus lépéssel, tehát amikor a Siratófalnál megjelent, az is egy nagyon fontos pillanat volt, de más egyházak vezetőivel, amikor találkozott, és ami számunkra nagyon fontos, hogy például Debrecenben
3: a Gályarabok emlékművénél.
4: Így van, arról kettő fotó is látható a kiállításon, sőt Debrecenből megkaptuk annak a koszorúnak a szallagját, amivel ő megkoszorúzta ezt az emlékművet, ez látható ott az egyik vitrínben.
3: Hát gondolom, hogy a bőség zavarával küzdött, amikor végignézte azokat a múzeumokat, amelyek őrzik a lengyel pápa emlékét Lengyelországban, hogy mi az, ami befér ide. És hát sok mindent nem tudott elhozni, amit szeretett volna, gondolom. Melyik a legkedvesebb tárgya? Mi az, ami különösen kedves, és rámutatott, hogy ez mindenképp jöjjön?
4: Hűha! Hát ez nehéz. Mindig más volt a kedvenc minden alkalommal. Hát nem is tudom kiemelni, inkább talán egy termet emelnék ki, ami nagyon közel áll a szívemhez. Mindegyik nagyon szép, és már most nagyon szomorú vagyok, hogy lebontjuk, de nekem az ifjúsághoz fűződő viszonya érintett meg nagyon, azt igyekeztünk úgy is megjeleníteni, hogy az méltó legyen. Ezt mondhatnám talán a kedvenc termemnek sok szempontból.
3: Hát az ifjúsági világtalálkozókat ő kezdte el, azóta szakadatlan a folyamat, 3 évente vagy 4 évente, de hát vele kezdődött.
4: Így van, így van. Itt láthatóak is a világtalálkozónak az emblémái. A világtalálkozó lengyel szervezetével álltunk kapcsolatba, ők adták nekünk át az emblémákat, illetve tőlük kaptuk a fotók nagy részét is. És hát ami érdekesség ebben a teremben, hogy egy gyermekkórus énekli a pápa kedvenc dalát, a Bárkadalt, ez a Szentegyházi Filharmónia, akik a pápa iránti tiszteletből lengyelül éneklik ezt a dalt. Tehát, hogy itt nagyon sok üzenet van ebben a teremben, engem talán ez fogott meg leginkább.
3: Egy dolgot hiányoltam, de lehet, hogy felületesen néztem meg. Van előélete kapcsolata a magyarsággal, még krakkói érsekként is. Többek között jött a kabai cukorgyárba 70-es években, lengyel munkások dolgoztak ottan, és akkor annak van egy emléktáblája a hajdúszoboszlói templom oldalában. Aztán van egy legenda, jött autóval, és kifogyott a benzin, és bement a Gönczi plébánoshoz, és akkor szereztek egy kanna benzin. Tehát még Krakkóból jött néha a lengyel munkásokat meglátogatni. Tehát sok szép emlék van vele kapcsolatban, meg szentelt titokba, vagy legalábbis nem nagy dobra verve olyan szerzeteseket Krakkóban, akik Magyarországon a betiltott szerzetes rendekhez tartoztak. Ullmann Péter Premontrei például még most is él. Lehetett volna még gazdagítani ilyen szempontból a kiállítás mondani valóját.
4: Nagyon sok mindennel lehetett volna, hiszen ez a gazdag életút, ez ötször ekkora múzeumot igényelne. Muszáj volt szelektálnunk, és a két kurátor közösen ez alapján, a koncepció alapján döntött, hogy ennyit mutassunk meg. Ez ízelítő az ő nagyságából, az ő életútjából. Talán elindít az emberekben valamit, hogy kicsit jobban hozzáolvassanak, utána nézzenek, hogy ki is volt ő is, ezekre a részletekre rátaláljanak, amit most említett ön.
3: Mi volt az, amit nagyon szeretett volna elhozni, de nem sikerült? Tehát itt különböző miseruhák, különböző használati tárgyak vannak, de biztos van olyan, amit nagyon el szeretett volna hozni, de arra valamilyen oknál fogva nem volt mód.
4: Mi gondolkodtunk azon a reverendán, amelyet a merényletkor viselt a Szent Atya. Óvatosan említettük Krakkóban, de...
3: Gyivis Viboros őrzi? A múzeumban van?
4: Ez a Szent Második János pápa szanktuáriumban van, ami azon a területen található, ahol a Szolyvai gyár volt, ahol ő fiatal korában dolgozott. Ez egy hatalmas nagy komplexum, ahol múzeum és szentély is van, illetve tudományos központ, Zarándokház. Ott látható bent ez a reverenda. Direktben nem mertünk rá kérdezni, mert éreztük, hogy ez nagyon fontos a szentének, nagyon fontos a lengyel közösségnek, ennek ott a helye. Ezen tényleg egy kicsit gondolkodtunk, de nem, úgy direktben nem kérdeztünk rá.
3: Hát mindenesetre gratulálok, nagyon jó munkát végeztek, le a kalappal. Van-e a Tarsolyban ekkora dobáshoz hasonló esetleg?
4: Nincsen, viszont egy picike szelete tovább fog élni ennek a kiállításnak, ezt most már biztosan elárulhatom. A 6-os teremben, ahol a papi időszakát mutatjuk be a Szentatyának, és körben kortárs Mária ábrázolások veszik körül, ez a kortárs kiállítás egy fotóválogatással utazni fog Krakkóba, ahol október 15-én fogjuk megnyitni az érsekségi múzeumba, ahova Gyivis Bíboros is jelezte érkezését. Ugye október 16-án választották Károly Wojtyilát a katolikus egyház fejévé.
3: 78-ban.
4: Így van, és ennek előestéjén 15-én fog megnyílni ez a kiállítás az érsekségi múzeumban, ott, ahol ő, az ő szobája volt, ahol mindennapjait töltette, és ahonnan egy könnyű sétával sétált fel a Wawelbe. Úgyhogy ez a következő szép projektünk.
3: Gyivis Viboros, ő volt a segítője, a titkára a pápának a jobb keze élete végéig, és hát ő a hagyatéknak a nagy jelképes őrzője.
4: Igen.
3: És itt volt a megnyitón, ugye?
4: Így van, Gyivis Viboros nagyon fontos szerepet töltött be a Szentatya életében, a végén talán már barátjának is tartotta őt a Szentatya, egészen haláláig vele volt. Valóban ő őrzi a hagyaték nagy részét. A 17. teremben, ahol az enciklikákat mutatjuk be, és ott már megidézzük a Szent Atyát a reverendájával, az az egyik utolsó reverendája, amit maga Givis Bíboros bocsátott rendelkezésünkre, aki egyébként itt a kiállításon több fotón is látható, és valóban itt volt a megnyitó rendezvényen, neki köszönhetjük a megnyitó beszédet, illetve látható az egyik teremben, amit kápolnává alakítottunk, a Csíksomlyói Madonna, amelyet ő meg is áldott.
3: Eredeti méretű Csíksomlyói Madonna másolat, nagyon-nagyon szép.
4: Igen, köszönjük szépen. 10%-kal kisebb, ami nem látszik, ezt csak mi tudjuk, és azért készítettük 10%-kal kisebbre, mert ezzel tisztelgünk az eredeti Madonna előtt, de ugyanabban a technikával készült, amivel az eredeti, és egy marosvásárhelyi fafaragó művész készítette.
3: Hova kerül majd? Mert a múzeumban nem maradhat örökké.
4: Nem, de ezt még nem szeretném elárulni.
5: Nagyon szépen köszönöm. Sárba Katalinnal beszélgettünk, aki a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállítást segítette megvalósítani, és hát a kiállítás most szeptember végén bezár, de az emberekben tovább fog élni az az élmény, amit itt kapott. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Világegyház.

0: Az Emmanuel közösség felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Szeptember 30-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket, főbb híreink először röviden. Magyarországnak az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. A rádiózás jövőjét is átalakítja, a mesterséges intelligencia, összefoghat a hazai szakma. Újabb fordulat van az iráni konfliktusban. A legújabb Európa barát kormány alakítási kísérlet is kudarcot vallott szerda délelőtt Romániában. Kármán András szerint Magyarországon hamarosan új időszámítás kezdődik. Magyarországnak az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. A szerkesztő tekinti át a várakozásokat.
3: Kármán András pénzügyminiszter azt írta Facebook bejegyzésében, idézem, az igazságügyi minisztériumban fogadtuk dr. Görög Mártával, Pósfai Gáborral, valamint Lajtár István legfőbb ügyész helyettessel, Laura Kodruca kövesi asszonyt, az Európai Ügyészség európai főügyészét. A pénzügyminiszter helyzetértékelése szerint, idézem, Magyarországon hamarosan új időszámítás kezdődik, ugyanis csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. A csatlakozással kapcsolatban a magyar kormány és az ügyészség is egyaránt határozottan elkötelezett, ezért a tárgyalásokat és az együttműködést újabb szintre emeltük, maga a főügyész látogatott hazánkba, írta mindenről a miniszter. Annak érdekében, hogy Magyarország csatlakozni tudjon a szervezethez, a szervezet pedig megfelelő munkát tudjon végezni idehaza, még rengeteg jogszabály és részletkérdés megvitatására és harmonizációjára van szükség. Ezen jogszabályok és témák között vannak olyanok is, amelyek a pénzügyminisztériumot is érintik. Elég csak a NAV szerepére gondolni azokban az ügyekben, amelyekben az Európai Ügyészség nyomozást fog elrendelni, részletezte a miniszter. Leszögezte, a Tisza kormány elkötelezett harcot folytat a korrupció ellen. Minden nap azért teszünk, hogy a lehető legtöbb vagyont szerezzük vissza a neres oligarcháktól, és a lehető legtöbbet spóroljuk meg rajtuk. Hiszen a közös vagyonunkat nem fölösleges és túlárazott beruházásokra, vagy az oligarchák luxusára kell költeni, hanem a magyar emberekre, a gazdaságra, az infrastruktúrára, írta mindenről Kármán András. Ebben a harcban fontos szövetséges az Európai Ügyészség, amelynek lesz arra módja és hatásköre, hogy az uniós források megfelelő felhasználását ellenőrizze, valamint olyan bűncselekményekkel kapcsolatban képviselje a vádat, amelyekben csalással, korrupcióval vagy pénzmosással károsítják meg az európai adófizetőket. A politikus azzal zárta bejegyzését, üdvözöljük a főügyész asszonyt és a szervezetet Magyarországon, és köszönjük a tartalmas egyeztetést.
0: A rádiózás jövőjét is átalakítja a mesterséges intelligencia, összefoghat a hazai szakma. Így szeptember 30-án negyedik alkalommal találkozik a Magyarországi Rádiós Szakma, a Helyi Rádiók Országos Egyesülete és a Rádiós Média Szolgáltatók Egyesülete által szervezett rádió workshopon Kecskeméten. A rendezvény fókuszában a mesterséges intelligencia hasznosítása, az online platformok és a digitális rádiózás jövője állt. A hátteret Kövér Tamás foglalja össze.
3: Ürge Dezső, a szakmai szervezeti összefogás elnöke, az MT-nek azt mondta, hogy a konferencia célja, hogy inspirációt adjon a rádiós közösségnek, és lehetőséget biztosítson a legjobb gyakorlatok megosztására. Hozzátette, hogy áttekintik, miként alakíthatja át a mesterséges intelligencia a közönség kapcsolatokat és az értékteremtést, és azt, hogyan válhat a mesterséges intelligencia alapú tartalomautomatizálás a rádiós szerkesztőségek mindennapi segítő társává. Ürge Dezső elmondta, a konferencia másik kiemelt témája a magyarországi digitális rádiózás jövője, a DAB, Digital Audio Broadcasting újraindítása. Felidézte 1995. szeptember 1-én Európában az elsők között Budapesten elindult az első hazai kísérleti DAB adás, majd 2009-ben a korszerűbb DAB Plus sugárzás, amely a fővárost és környékét érte el, és idővel közszolgálati, kereskedelmi és közösségi rádióknak is helyt adott. A kísérletből azonban nem lett országos szolgáltatás, a magyarországi DAB Plus sugárzás 2020. szeptember 5-én leállt. Szerinte ezért érdemes arról beszélni, hogy ez a technológia milyen lehetőséget tartogat a rádiók számára, és erre kínál megoldást a Radio Player, egy a rádiók által létrehozott nemzetközi platform, amely abban segít, hogy az állomások a különböző digitális felületeken is könnyen megtalálhatóak és hallgathatóak legyenek. A rendszer ma már számos állam rádiós piacát fogja össze, és idézem, mi is azon dolgozzunk, hogy a Radio Player Magyarországon is elindulhasson, tette hozzá. A konferencián áttekintik, mit árulnak el a modern autók fedélzeti rendszereiből származó adatok a valós rádióhallgatási szokásokról, és azt, hogyan nyithatnak új fejezetet a rádiós hallgatottság mérésében a kocsikból érkező valós hallgatási adatok. Az esemény szakmai partnere a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A háttérhez tartozik dr. Radecki András, rádiónk vezérigazgató helyettesének levele, amelyet dr. Martos Levente Balázs, rádiónk püspök vezérigazgatója részére küldött el. Ez így szól, excellenciás és főtisztelendő püspök vezérigazgató úr, kedves Balázs atya. Néhány napja kaptam egy felkérést a Mi Hazánk párttól, hogy jelölnének a média tanácsba. Intenzív és nagyon nehéz mérlegelés után végül igent mondtam. A jelölés ténye nem sokára nyilvánosan is bejelentésre kerül, emiatt mostani levelemmel kezdeményezem a Magyar Katolikus Rádió ZRT-vel fennálló munkaviszonyom közös megegyezéssel történő felbontását. Döntésem, amelyet nagyon nehéz szívvel hozok meg, elsősorban azt a célt szolgálja, hogy megóvjam az egyházamat attól, hogy a nyilvánosság bármilyen módon, egyébként tévesen, rajtam keresztül összefüggésbe hozza bármilyen pártpolitikával. Soha nem politizáltam, munkámban igyekeztem mindig kellő megfontoltsággal kezelni minden ilyen kérdést. A tisztség, amit most elvállalok, szintén nem politikai természetű munka, hanem tisztán szakmai. Ezt maga a média törvény is a legszigorúbb kötelezettségként rögzíti a számomra. Kérem és kérlek, hogy soraimat továbbítsd a főpásztoroknak, és ha lehet, mindenkinek, akivel az elmúlt 15 évben alkalmam volt az egyházi médiáért együtt dolgozni. Életem legmeghatározóbb időszaka zárul most le, mindig hálás leszek a gondviselésnek, hogy erre az útra terelt 2011-ben. Hálás vagyok a főpásztoroknak, kollégáimnak a bizalomért, amit igyekeztem mindvégig legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint szolgálni. A jó Isten eldönti majd, hogy ez sikerült-e. A törvények adta lehetőségek között a jövőben is azon leszek, hogy segíthessem az egyházi média nemes és fontos ügyét. Őszinte tisztelettel és nagyra becsüléssel, Radecki András. Ezzel zárul a levél.
0: Yeah. Újabb fordulat az iráni konfliktusban. Trump cáfolja, hogy szankció enyhítést ajánlott volna Iránnak. Kövér Tamás összefoglalója.
3: Donald Trump amerikai elnök cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Washington szankciók enyhítését és az Iránhoz tartozó befagyasztott pénzeszközök felszabadítását ajánlotta volna Teheránnak a háború lezárásáért cserébe. Trump a Through Social közösségi oldalon azt írta, hogy az értesülések nem igazak, és kijelentette, semmit sem ajánlott Iránnak. Az Axios és a CNN korábban amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kész lehet bizonyos engedményekre, amennyiben Irán konkrét előrelépést tesz atomprogramjának korlátozásában. Közben Irán jelezte, hogy kész tárgyalni az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról és más vitás kérdésekről, ugyanakkor Teherán nem fogadná el a kényszert vagy a fenyegetést. Masoud Pezeshkian iráni elnök szerint országa nem akar háborút, de kész megvédeni magát a nyomással, fenyegetésekkel és támadásokkal szemben. Az iráni vezetés azt is hangsúlyozza, hogy nem törekszik nukleáris fegyver megszerzésére, miközben fenntartja az ország jogát a békés célú nukleáris program működtetésére. A háttérben eközben folytatódtak a diplomáciai egyeztetések. Amerikai és iráni tisztviselők hétfőn külön-külön tárgyaltak közvetítőkkel, egy újabb kísérlet részeként, hogy véget vessenek a hónapok óta tartó konfliktusnak. Irán szerint a rendezéshez diplomáciai megállapodásra van szükség, és a Hormuzi szoros újbóli megnyitását is bizonyos feltételek teljesüléséhez köti. Teherán korábbi javaslata szerint egy megállapodás hétnapos visszaszámlálást indíthatna el a szoros megnyitásáig, valamint a regionális harcok szüneteltetéséig. A konfliktus a világ energiapiacaira is jelentős hatással van. A Reuters szerint az olajára kedden már a második egymást követő kereskedési napon emelkedett, mivel a közel-keleti energiaellátás fennakadásával kapcsolatos aggodalmak továbbra is erősebbek voltak, mint a térség olajexportjának részleges helyreállításával kapcsolatos kedvezőbb jelek, írta mindenről a Reuters.
0: A hadifoglyok és a családjuktól elszállított gyermekek ügyéről tárgyal Moszkvában Matteo Maria Zuppi bíboros, a Szent Atya különleges megbízottja, számolt be szerdán a Magyar Kurír. Az olasz püspöki konferencia elnöke harmadik alkalommal teljesít humanitárius missziót az orosz fővárosban. Zuppi bíboros elmondta, az orosz és ukrán fél kéréseit egyaránt megvizsgálják, és a fogolycserék, valamint a háborúból fakadó civil problémák rendezését is segíteni kívánják. A bíboros júliusban Ukrajnában járt hasonló küldetéssel. Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát, a csapások Kijevet és több környező térséget is sújtották. Közben a háború diplomáciai rendezésének esélyeiről és az ukrajnai energetikai infrastruktúra védelméről is folynak egyeztetések, Nyíri Kata jelenti.
4: A háború mellett egyre nagyobb figyelmet kap az ukrán energetikai infrastruktúra védelme. Volodymyr Zelenszkij szerint a szeptember 30-ára virradó éjszakai orosz támadás elsődleges célpontja Kijev és a környező régió energetikai rendszere volt. A támadások 18 helyszínen okoztak találatot. Kijev több kerületében tüzek keletkeztek és épületek rongálódtak meg. A támadás következtében egy nyugati nagykövetség területén is roncsdarabokat találtak. A legsúlyosabb következmények azonban a kijevi területen jelentkeztek. Vizsgorod térségében egy lakóház romjai alatt egy gyermek holttestét találták meg. A támadásban további 3 ember megsérült, több lakóépület, gépkocsi és infrastruktúrális létesítmény is károsodott. A támadás a szomszédos országokban is készültséget váltott ki. Lengyelország vadászgépeket és földi légvédelmi, illetve radarrendszereket aktivált az ukrajnai orosz csapások miatt. Románia szintén vadászgépeket emelt a levegőbe, miután a határ közelében légi célpontot észleltek. Közben Moldovában egy a légterén átrepült drón zuhant le és robbant fel. Berlinben eközben az ukrajnai háború lezárásának lehetősége került ismét szóba. Friedrich Merz német kancellár a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott találkozó után arról beszélt, hogy Moszkva szerinte nem mutat készséget a komoly tárgyalásokra.
0: A legújabb Európa barát kormány alakítási kísérlet is kudarcot vallott szerda délelőtt Romániában, miközben a szélsőséges Aur tovább keményített álláspontján. A részletekről Gáspár Sándor tudósít.
5: Elmaradt a csoda, a román parlamentben nem gondolta meg magát senki. Siegfried Murjesán kormánya megkapta azt a 171 szavazatot, amelyre már induláskor is számíthatott, emellett még 11-et, vagyis a 17 kisebbségi nem magyar képviselők sem mind szavaztak igennel. A szociáldemokraták hajtogatták, amit eddig, hogy Siegfried Murjesán jelölése erőltetett, tehát ők ellene szavaznak. A meglepetést az Aur okozta az indoklással. Eddig azt követelték, hogy mint a román parlament nagyság szerint második frakcióját, őket is vegyék be a leendő kormányba, most viszont azt hangoztatják, hogy addig nem szavaznak meg egyetlen kormányt sem, amíg Colin Georgescu-t szabadon nem engedik. Ugyanis vizsgálati fogságba került a szélsőségesek levítézlet hőse. Államcsényszervezés kísérlete, valamint nagy összegű csalás miatt indult ellene eljárás, amely eleinte házi őrizetet meg rendőri felügyeletet jelentett, de most már fogdát. Az ügy mindenképpen furcsa, mert nemrég napvilágra került egy hangfelvétel, amelyben Kalinescu pedig egyértelműen Giorgi Simion Aur vezér ellen nyilatkozik. Az Aur zsaroló bejelentése úgy érthető, hogy most e szavazással látványosan a szélsőséges álláspontok erősödtek. Emellett a szociáldemokraták is, az Aurosok is nyíltan saját pártérdekeiket helyezik előtérbe, függetlenül a lakosság többségének elvárásától. Ezzel a szociáldemokrata párt és az Aur vezetői is tisztában vannak, ugyanis meg sem engedték képviselőiknek, hogy jelen legyenek a szavazásnál. Nehogy a titkos szavazás technikáját kihasználva valaki a párt döntés ellenében szavazhasson. Így Siegfried Murjesán kormánya ellen csak 15-en szavaztak. A 182 igennel ez azt jelenti, hogy 258-an nem szavaztak. Tehát sehogyan sem gyűlhetett össze a beiktatáshoz szükséges 233 igenlő szavazat. Nikus Ordán államelnök kijelentette, ugyan most már a

0: közösségi médiából. Erről olvashatunk a Vajma délvidéki hírportál internetes oldalán. Kutatások szerint különösen a 18-29 évesek körében erős az Instagram, a YouTube, a TikTok és más digitális platformok szerepe, miközben sok első szavazó politikai hírekkel is elsősorban ezeken a felületeken találkozik. A 2000-es évek elején még a televízió, az óriás plakátok és más hagyományos médiumok együtt határozták meg a választási kampányok nyilvánosságát. Ma ezzel szemben sok fiatal már nem feltétlenül keres fel híroldalakat, hanem azokkal a politikai tartalmakkal találkozik, amelyeket a közösségi platformok eléjük tesznek. Ezek származhatnak szerkesztőségektől, influencerektől, politikai aktivistáktól, vagy pártokhoz, mozgalmakhoz kötődő oldalaktól is. Egy 2025-ben közzétett felmérés szerint a közösségi hálók és a podcastok használata különösen a 18-29 évesek körében erős, miközben a hagyományos médiumokat, elsősorban a televíziót, a rádiót és a nyomtatott sajtót nagyobb arányban követik az idősebb korosztályok. A kutatás szerint az internetes tájékozódás az átlagosnál gyakoribb a városokban élő, közép- és felsőfokú végzettségű emberek, valamint Vajdaság és Belgrád lakossága körében is. A Newsmax Balkans riportjában megszólalók között volt, aki szinte kizárólag a közösségi oldalakat használja, míg mások több forrást is összevetnek és tudatosan keresnek információkat a jelöltekről és a választási listákról. A közös pont az, hogy az első szavazók jelentős része már olyan média környezetben nőtt fel, ahol a politikai tartalmak sokszor nem külön hírként, hanem a napi közösségi média folyam részeként jutnak el hozzájuk. Több száz óvodás és kisiskolás hallgatott mesét szeptember 30-án a komáromi Klapka téren. A felvidék.ma beszámolója szerint a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Benedek Elek születésnapján immár 14. alkalommal rendezte meg a Magyar Népmese napjához kapcsolódó programját, ezúttal új helyszínen. A közös mesélést zenés játékok, gyermekrajzokból összeállított szabadtéri kiállítás és mesekönyv sorsolás egészítette ki. A komáromi magyar óvodákból és magyar tannyelvű alapiskolák első és második osztályaiból érkeztek gyerekek a város főterére, hogy együtt ünnepeljék a Magyar Népmese napját. A Jókai Egyesület először 2013-ban szervezte meg a rendezvényt. A 13 éve indult kezdeményezés azóta a mesehallgatás és a meseolvasás örömét közvetíti a legkisebbeknek. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
1: A várható időjárásról. Estétől jó részt felhőtlen idő valószínű, csapadékra továbbra sincs kilátás. A keleties szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet, helyenként élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Naparra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Magyarországnak az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. A rádiózás jövőjét is átalakítja a mesterséges intelligencia, összefoghat a hazai szakma. Újabb fordulat van az iráni konfliktusban. A legújabb Európa barát kormány alakítási kísérlet is kudarcot vallott szerda délelőtt Romániában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Múlt idéző című rovatunk következik, Szikora Józsefet hallják.
6: 2026. szeptember 30-a

0: Szerda van, Szent Jeromos ünnepe. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Jeromos, Örs és Honória nevű hallgatóinkat. Jeromos Dalmáciában született 340 körül. Szülei keresztények voltak, ő 20 éves korában keresztelkedett meg Rómában. Ezután életét a Szentírás minél tökéletesebb megismerésének szentelte. Héberül is megtanult. Antiohiában szentelték pappá. Rómába való visszatérte után Damasus pápa bízta meg Jeromost a Szentírás latinra fordításával. A Szent Jeromos által készített fordítás később a Vulgáta elterjedt nevet kapta. 1791. szeptember 30-án mutatták be Bécsben Wolfgang Amadeus Mozart a Varázsfuvola című operáját. Szövegét Emmanuel Schikaneder írta. 1861-ben e napon született Szabolcska Mihály, költő, akadémikus. Kevésbé költői erényekkel, inkább csak azzal került be az irodalom történetbe, hogy paródiát írt Ady Endréről, amire a költő Üzenet költőcske Mihálynak című versével válaszolt. 1876. szeptember 30-án született Manninger Vilmos, sebészorvos, a rák elleni küzdelem hazai úttörője, a Magyar Sebésztársaság megalapítója. 1891-ben e napon halt meg Molnár György, színész, rendező, színigazgató, az első modern értelemben vett magyar rendező. Ő alapította a főváros második magyar nyelvű színházát, a Budai Népszínházat. Molnár György kiváló színésznevelő volt. Az ő társulatában kezdte pályáját, mások mellett Blaha Lujza, Jászai Mari és Kassai Vidor. 1906. szeptember 30-án halt meg Telepi Károly, festőművész, a magyar nemzeti festészet korai korszakának jelentős művésze. 1936-ban e napon távozott e világból Ilosvai Lajos, kémikus, akadémikus, az analitika és a szervetlen kémia tudósa. 35 éve nem él Simon Zoltán, Erkel Ferenc díjas karmester, érdemes művész. Rendszeresen közreműködött a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Gyulai Várszínház produkcióinak létrehozásában. 1990-től tanára volt a Zeneakadémián újra létrehozott egyházzenei tanszéknek. 20 éve nincs köztünk Sütő András, Kossuth és Herder díjas író, lapszerkesztő, közéleti személyiség, a romániai magyar irodalom kiemelkedő képviselője. Ismert regénye az Anyám könnyű álmot ígér, gazdag mezőségi szociográfiai anyaga mellett közvetlen személyességét is megőrizte. A 70-es években írt parabola drámáiban Sütő András a személyiség és a hatalom sokrétű elemzését adja. Ilyen az Egy ló Csiszár virágvasárnapja, a Csillag a mágián és a Káin és Ábel. A Szuzai mennyegző kiadása után már nem jelenhetett meg Romániában. Magyarországon adta ki az Advent a Hargitán és az Álomkommandó című művét. Sütő András a Ceausescu korszak utolsó éveiben a kíméletlen hatósági zaklatások ellenére bátran vállalta magyar voltát, és aktív szerepet vállalt az 1989. decemberi romániai fordulat idején. 1990. március 19-én a Marosvásárhelyi RMDS központ elleni vandál támadás során őt is brutálisan bántalmazták, bordatörést és súlyos szemsérülést szenvedett. 1848. szeptember 30-án Móga János altábornagy fegyverszünetet kötött Jelasics Horváth bánnal. 1867. szeptember 30-án Magyarország 60 millió forint kölcsönt vett fel Ausztriától. 1901. szeptember 30-án Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát a 30 km per óra sebességet elérő járműveken. 1975. szeptember 30-án a Malév 240-es Budapest-Beiruti járata 8 perccel a beiruti repülőtérre való leszállás előtt, máig ismeretlen okból, a tengerbe zuhant. A gépen tartózkodó 50 utas, köztük egy magyar és 10 főnyi magyar személyzet életét vesztette. A gépet valószínűleg lelőtték, mert az utasok között volt több palesztin, és mert egyes források szerint a gép titokban fegyvert szállított.
1: A múlt idézőt Szikora József készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Kérjük, imádkozzanak a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársaival együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Amen. Imádkozzunk az egyházi és állami vezetőkért, hogy felelősen törekedjenek a béke megteremtésére az egész világon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért, hogy az Isten kegyelme adjon erőt szenvedéseik elviselésére. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Uram, adj bölcsességet, szeretetet a katolikus iskolák és óvodák fenntartóinak, munkatársainak és a pedagógiai munkát segítőknek, hogy eredményesen végezhessék feladataikat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a katolikus óvodákban és iskolákban nevelt gyermekekért és tanulókért, hogy a Jóisten áldása kísérje mindennapi életüket, tanulmányaikat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk, hogy a katolikus családok és a plébániai közösségek az Isten szeretetének látható jelei legyenek a világban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőhímáját gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Minden

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! A franciaországi katolikus közösségekben tapasztalható lelki megújulást a remény jelének nevezte a Szent Atya szerdai általános kihallgatásán, számolt be a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő franciaországi apostoli útját felidézve kiemelte a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számát, valamint a párizsi Notre-Dame újjáépítését. Lourdes kapcsán minden emberi élet sérthetetlen méltó hangsúlyozta. Metzben tett látogatásáról szólva pedig Európa keresztény gyökereinek, a párbeszédnek és a békének a fontosságát emelte ki. Csaknem 16 ezer vizsgálatot végzett 9 éves működése alatt a Katolikus Karitás orvos missziója. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a jubileum alkalmából Budapesten fotókiállítással emlékeztek a közelmúltban elhunyt alapítóra és szakmai vezetőre, Wojciech Lászlóra. A 2017-ben indult misszió önkéntesei eddig 34 határon túli településen tartottak szűréseket, több mint 8000 gyermeket és csaknem 6500 felnőttet vizsgálva meg. A segélyszervezet eseményén azt is bejelentették, a szolgálat szakmai vezetését Gombos Katalin szemész szakorvos veszi át. A tisztító tűzművelet néhány hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök szerdai videó üzenetében. A kormányfő Sesták Miklós volt miniszter letartóztatásáról és Hankó Balázs őrizetbevételéről beszélt, és a korrupciós ügyek további feltárását ígérte. Eközben Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a Tisza gyermekvédelmi javaslatát bírálta, miután a Parlament Szociális Bizottsága nem vette tárgy sorozatba pártja indítványát. A politikus szerint a kormány terve teret engedne az általa gender lobbynak nevezett szereplők iskolai megjelenésének, és nem foglalkozik megfelelően a digitális gyermekvédelemmel. A kormányhivatalokban, az országgyűlési képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, derül ki a Medián reprezentatív szerdán megjelent kutatásából, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készítettek. A válaszadók 82%-a bízik nagyon vagy közepesen a kormányhivatalokban, az országgyűlési képviselőknél 72%, a közjegyzőknél 70% ez az arány. A közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézést az érintettek legalább 85%-a értékelte pozitívan, míg a bírósági eljárásokat a többség lassúnak és körülményesnek tartja. Új biztonsági szabályok lépnek életbe októbertől a webkincstár és a mobilkincstár felületein, közölte a Magyar Államkincstár. Az újonnan megadott kiutalási bankszámláknál ezentúl ellenőrzik, hogy azok valóban az ügyfélhez tartoznak-e. Ha a számláról az előző egy évben nem érkezett utalás a kincstárhoz, az ügyfélnek akár 1 forintot is be kell utalnia róla a hitelesítéshez. Az ellenőrzött bankszámla a rögzítéstől számított 48 óra elteltével használható kiutalásra. Végül az időjárásról. Csütörtökön legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet, helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 22-26 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: A Zsoltár éneklő madár. Magyar népmese. Benedek elegyűjtéséből.

0: Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egy istenfélő, kegyes király. Ez a király olyan szép templomot építetett, hogy csodájára jártak a világ minden tájékáról. Kívül-belül ki volt rakva a fala arannyal, gyémánttal, mindenféle drága kövekkel, s telepingálva szebbnél szebb képekkel. Hanem mikor felépült ez a szép templom, mégsem volt megelégedve a király. Csak egyszer ment belé, s azt mondta, többet nem is jöv el a templomba, amíg valaki el nem hozza a zsoltár éneklő madarat. Hiszen elhozták volna, de azt sem tudta senki lélek, hogy hol s merre van az a zsoltár éneklő madár. Szomorú volt a király, nem volt sem éjjele, sem nappala. Hiába vigasztalták, nem tudták felvidítani. Volt a királynak három szép dali fia, s ezek megegyeztek, hogy nem hagyják többet búsulni az apjukat, elmennek hárman három felé, s addig vissza sem jönnek, amíg közülük valamelyik a zsoltár éneklő madarat meg nem találja. Mondják az apjuknak, mit akarnak. Jól van, fiaim, menjetek, az Isten segéljen. Feltarisznyálta mind a hármat arannyal, ezüsttel. Adott a háromnak három aranyszőrű paripát, a legszebbeket az aranyszőrű ménesből, s azzal a királyfik útnak eredtek. Elindult a három királyfi, mentek hetet hét ország ellen, s egyszer csak az út három felé szakadt egy kút mellett. A kút előtt lapos kő volt, s a legkisebb királyfi azt mondja a bátyjainak. No, itt váljunk el egymástól, hanem a gyűrünket tegyük ez alá a lapos kő alá, s ha ide visszatér valamelyik közülünk, nézze meg a gyűrűket. Amelyiké megrozsdásodott, az bizonyosan nagy bajba került, a másik kettő induljon utána. A királyfik ebbe beleegyeztek. Mind a hárman lehúzzák a gyűrűt, bele volt vágva a nevük, szépen a lapos kő alá teszik, aztán elbúcsúznak egymástól. A legkisebb királyfi ment kelet felé, a két idősebb nyugat felé. Ezek nem is váltak el egymástól, csak hagyták, hogy jó messze távolodjék az öcsük. Együtt maradtak, s együtt mentek a zsoltár éneklő madár után. Táltos volt a kicsi királyfi lova, ezt a királyfi nem is tudta, mikor hazúról elindult. Csak azt várta, hogy a két idősebb királyfi elváljon tőlük. Neki rugaszkodott a levegőégnek, egyet ugrott, kettőt szökött, s országokon, tengereken túl volt. Aztán egyszerre csak leszállott egy nagy hegynek az aljába, egy kicsi háznak az ajtaja előtt. Bemegy oda a királyfi, s hát egy olyan öreg asszony ül a kemence előtt, hogy az orra a térdét vertesi. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Elmondja a királyfi, hogy miben jár. Azt mondja az öreg asszony.
1: Édes fiam, én már 900 esztendős vagyok, s mindig akartam megszerezni a zsoltár éneklő madarat, de hiába próbáltam. Hát jól van, próbálj szerencsét. A lovadat hagyd itt, adok helyette mást, különbet, mert a tieddel oda nem jutsz el, ahol a zsoltár éneklő madár van. Három kút mellett mígy el, egy réz, egy ezüst, s egy aranykút mellett. De azt megmondom neked, hogy akármilyen szomjas légy, se te, se lovad ne igyatok belőlük. A vörös tengeren visz át a lovad. Annak a partján, magas hegy tetején van egy vár, abban lakik a 12 fejű sárkány. Az őrzi a zsoltár éneklő madarat. Vedd el tőle, ha tudod, az Isten nevében.
0: Útnak ered másnap a királyfi, az öregasszony táltos paripáján. Repült az, mint a sebes szélvész, de még ennél is sebesebben, s egyszerre csak letoppantott a földre, megállott a rézkút előtt, s mondotta. Jaj, de ihatnám.
2: Nem szabad innunk, édes lovam, sem neked, sem nekem, mondott a királyfi.
0: Nem-e? Dehogy nem.
2: Te csak hallgass rám, édes gazdám, s ne az öreg asszonyra. Csak igyál te is, ha megszomjúhoztál, s itass meg engem is. Hát mit csináljon a királyfi? Hallgatott a lova szavára. Merített a rézvederrel, megitatta a lovát. Hívott ő is, és abban a szempillantásban kiszökik a kútból egy részhajú leány, megöleli, megcsókolja a királyfit, s mondja a lelkes szóval. Áldjon meg az Isten, hogy megszabadítottál. Érted voltam rabságban 12 esztendeig. Nesze, adok neked egy rézalmát, s egy rézvesszőt. Ha rossz ember támad meg, ezzel a vesszővel megvédheted magadat. Ezt az almát pedig tartsd meg emlékezetül. Többet nem szólt a leány, eltűnt a királyfi szeme elől. Fölpattan a királyfi a táltosra, nekivág a levegőégnek, repül országok, tengerek, erdők felett, s egyszerre csak letoppan az ezüst kút mellett.
0: Jaj, de ihatnám, mondja a ló.
2: Hát, ha ihatnál, csak igyál, édes lovam. Én többet nem mondom, hogy ne. S mindjárt vizet merített az ezüst vödörrel. Megitatta a lovát, s jót húzott maga is. Hát abban a pillanatban nyakába szökik egy ezüsthajú leány. Öleli, csókolja, mondja lelkes szóval. Áldjon meg az Isten, dali szép királyfi. Érted voltam rabságban 12 esztendeig. Köszönöm, hogy megszabadítottál. Nesze, adok neked egy ezüst almát, s egy ezüst vesszőt. Ha rossz ember támad rád, az ezüst vesszővel megvédheted magad. Az almát tedd el emlékezetül. Nem is szólhatott a királyfi, az ezüst hajú leány eltűnt a szeme elől. Na, felül a táltosra, repülnek tovább, mint a madár, s egyszerre csak letoppan a táltos az aranykút előtt. Ígyunk ebből is, édes gazdám!
1: Nem bánom. Ígyunk, édes lovam!
2: Vizet húz az aranyvederrel, megitatja a lovát, iszik maga is, s ím a nyakába szökik egy aranyhajú leány. Öleli, csókolja, s mondja ez is lelkes szóval. Áldjon meg az Isten, hogy megszabadítottál. 12 esztendeje, hogy rabságban vagyok, szomorú rabságban. Nesze, adok neked egy aranyalmát, s egy aranyvesszőt. Ha megtámadnának, védjed magad az aranyvesszővel. Az aranyalmát tartsd meg emlékezetül, s talán az Isten még hozzám vezérel valaha. Többet nem szólt a leány, mintha a föld nyelte volna el. Felül a királyfi a táltos lovára, egyet ugrott, kettőt szökött a táltos, s éppen a vörös tenger fölé ért. Ott ült a 12 fejű sárkány a vár tornácában. Látta, hogy arra tart a királyfi, s okátta a tüzet mind a 12 torkából, s úgy látszott, mindjárt porrá ég a királyfi. De a táltos hirtelen lemerült a vörös tengerbe, s tűz nem fogta a királyfi testét. Aztán fölvágtat egyenesen a sárkány várába, ott mindjárt összemennek, viaskodnak, egyet suhint a királyfi a rézvesszővel, s 4 feje esik le a 12 fejű sárkánynak. Akkor veszi az ezüst vesszőt, suhint azzal is egyet, s a sárkánynak megint lehull 4 feje. Kapja az aranyvesszőt, de történetesen nem a jobb, hanem a bal kezébe. Suhint vele, s a sárkánynak csak 2 feje esik le, maradott még 2. Könyörgött a sárkány.
3: Kegyelmez az életemnek, királyfi, s mindenemet neked adom.
2: Nem kell nekem egyebed, csak add ide a zsoltár éneklő madarat.
3: Hely, csak azt ne vidd el, mondotta a sárkány. Legalább volna vigasztalom nagy szomorúságomban.
2: De hiába, kedvesebb volt az élete. Fölvezette a királyfit a szobába, leakasztotta a szegről a gyémánt kalickát. Abban volt a zsoltár éneklő madár, odaadta a királyfinak. De olyan szépen énekelt ez a madár, hogy a királyfi szíve megreszketett, s a könnye kicsordult belé.
1: Na, mondja a királyfi, most már igazán nem csodálom, hogy az édesapám olyan erősen szomorkodik ezért a madárért.
2: A királyfi elbúcsúzott a sárkánytól. Fölpattant a lovára, s nyargaltak visszafelé. A sárkány tűzlángot eresztett utána a két torkából, de már ennek nem volt ereje, csak egy kicsit meglegyintette a királyfi arcát a melegség. Föl sem vette, vágtatott tovább, mint a gondolat, s meg sem is állottak, míg a 900 esztendős öregasszonyhoz nem értek.
1: No, édes fiam, visszajöhettél-e?
2: Vissza, öreg anyám, s elhoztam a zsoltár éneklő madarat is. A madár egyszeriben elkezdett énekelni, s az öregasszonynak a lélegzete is elállott a nagy gyönyörűségtől, mondta a királyfi. Na, öreg anyám, köszönöm a hozzám való nagy jóságát. Mivel tudjam megszolgálni?
1: Ne szolgáld nekem, fiam, semmivel. Elég nekem, hogy hallottam a zsoltár éneklő madár énekét. Inkább én adok neked egy kicsi útravalót, mert szükséged lehet rá, amíg hazakerülsz. Nesze, fiam, egy tarisznya arany, vigyázz rá, mert még nagy hasznát veszett ennek.
2: Megköszöni a királyfi illendőképpen ezt a nagy jóságot, fölakasztja a tarisznya aranyat a nyerek kápájába, de most már a maga lovára ült, az öregasszonyét ott hagyta. Azzal elindultak hazafelé. Vágtatott a lova, mint a sebes szélvész, s meg sem állott, még ahhoz a kúthoz nem ért, ahol a királyfi a testvéreitől elvált. Felfordítja a lapos követ, s hát az ő gyűrűje olyan tiszta, úgy ragyog, mint amikor oda tette, de a két bátyjáé olyan rozsdás, hogy a rozsdától alig látszott. Megszomorodott a királyfi, és nagyot sóhajtott.
3: Istenem, Istenem! Ezek nagy bajba kerülhettek, de addig meg nem nyugszom, míg élve vagy halva meg nem találom őket.
2: Elindul a királyfi arra felé, amerre a bátyjai indultak volt. Megy hetet hét ország ellen, erdőkön, mezőkön keresztül, s egyszer, amint az országúton mendegélne, látja, hogy két ember húz egy szekeret, egy harmadik ember meg erősen bíztatja az ostorral. Jól megnézi a szekérbe fogott embereket. Hát azok az ő testvérei.
3: Uram Jézus, mondja a királyfi, hát ti hogy kerültetek ilyen nehéz szolgaságba?
2: A királyfik elmondják, hogy ennek az

0: A királyfi nyakába szökik, s mondja. Ez a királyfi szabadított meg engem, édesapám.
1: Na, mondja a király, ha ez szabadított meg, édes leányom, akkor a bátyjait én is szabadon bocsátom. Vedd vissza a pénzedet, fiam, nem kell, hanem a leányomat, ha tetszik, neked adom, mondja a királyfi.
0: Köszönöm nagy jóságát, felséges királyom, de nekem elébb haza kell menni az édesapámhoz. Aztán visszajövök, s megtartjuk a lakodalmat.
1: Elbúcsúzik a királyfi a királytól, el a mátkájától, megígéri, hogy visszatér 3 hét múlva, ha az Isten is úgy akarja, s azzal elindult hazafelé. Mentek vele a bátyjai is. Adott alájuk a király 2 szép paripát. Nem kellett, hogy gyalogszerrel menjenek. Útközben a királyfi elbeszélte a bátyjainak, hogy mint szerezte meg a zsoltár éneklő madarat. De bezzeg elfogta az irítség őket. Szégyelték, hogy az öccsük viszi haza a madarat. Ők nem tudtak semmire sem menni, de sőt, inkább szolgaságba kerültek. Azt mondja egyszer az idősebb királyfi az öccsének.
2: Add ide, öcsém, azt a madarat! Eleget vitted már te, hadd vigyem én is egy keveset!
1: A királyfi nem gondolt semmi rosszat, odaadta a madarat. Mondja a középső királyfi is.
2: Enye, öcsém, add ide már azt a tarisznyát, hadd vigyem én is, nehéz lehet neked.
1: Jól van, odaadja a királyfi azt is. Tovább mennek, aztán egy helyen letelepednek. Volt a tarisznyában étel is, ital is, amit a király kisasszony rakott belé. Elkezdenek falatozni az idősebb királyfik, de a kisebbiknek egy falást sem adtak, pedig olyan éhes volt, hogy zöldet, vöröset látott. Kérte a bátyjait. Adjatok nekem is valamit, mondják a bátyjai.
2: Adunk, ha megengeded, hogy mind a 2 szemedet kiszúrjuk.
1: Hát szúrjátok ki, ha rávisz a lelketek, mondta a királyfi. Csak adjatok ennem. S a gonosz lelkű legények csak ugyan kiszúrták az öccsük szemét. Úgy vetettek neki egy falás kenyeret. Második alkalommal a 2 karját vágták le, s azután dugtak a szájába egy falat kenyeret. Hanem gondolták, így mégsem vihetik haza az öccsüket, s amint éppen egy tó mellett haladtak, megfogták, belévetették a tóba, s azzal tovább vágtattak. Hiszen ha tudták volna, miféle tóba dobják, bizony nem dobták volna bele, mert annak a tónak csuda vize volt. Amint belé esett a királyfi, kinőtt mind a 2 karja. Azután kimászott a tópartjára, ottan égi harmat hullott a szemére, s egyszeriben megjött a szeme világa. Már most mit csináljon? Hazamenjen-e, vagy visszatérjen a mátkájához? Sem ide nem ment, sem oda nem ment. Amint mendegélt a réten, találkozott egy disznópásztorral, és beállott melléje inasnak. Ez alatt a bátyjai hazaértek, s nagy kevélyen átaladták az apjuknak a zsoltár éneklő madarat. Vitték a madarat a templomba mindjárt, de hiába vitték, olyan volt, mint a néma. Nem szólalt meg. Összehívja a király az országbölcseit, s kérdi tőlük, vajon miért nem szól ez a zsoltár éneklő madár. Azt mondja a legöregebb bölcs.
3: Azért nem szól, felséges királyom, mert aki elhozta a helyéről, nincsen itt.
1: Hívatja a király a fiait.
2: Ki hozta ezt a madarat? Mi hoztuk, édesapám, hát ki hozta volna, hiszen már mondottuk, hogy szegény öcsénk meghalt az úton.
3: Már én csak azt mondom, ismételte az öreg bölcs ember, hogy azért nem szól a madár, mert nincs itt, aki a helyéről elhozta.
1: Megharagszik a király, s haragjában tömlöcbe vetteti a bölcset. De hiába haragudott, hiába bosszankodott, mégsem szólalt meg a madár. Aközben a kicsi királyfi egyet gondolt, s otthagyta a disznópásztorságot. Eljött haza az apja udvarába.

0: s beszegődött a kukta mellé inasnak. Egyszer egy vasárnap elkéreckedik a kuktától a templomba, s hát hallgassatok ide, amint a templomba belép, megszólal a madár, s énekel olyan szépen, hogy minden embernek kicsordult a könny a szeméből a nagy gyönyörűségtől. Hívatja a király a bölcseket, s kérdi, ugye mondjátok meg, miért szólalt meg a madár? Azt mondja egy bölcs, azért, felséges királyom, mert aki elhozta a madarat, ott volt a templomban. Ej, hogy tudsz olyat mondani, mikor a fiaim nem is voltak a templomban? Kiáltotta a király, s nagy haragjában tömlöcbe vettette a második bölcset is. Na, elkövetkezik a harmadik vasárnap, s a király megparancsolja, hogy amikor a nép bejött a templomba, az ajtót zárják be, hogy senki ki ne jöhessen. Elmegy a királyfi is az ő kuktainas gúnyájában, s mikor a madár énekelt egyet, ki akart jönni, de elejbe állnak, s viszik a király elé. Kérdi a király, miért akartál kijönni a templomból? Azért, felséges királyom, hadd lássad, hogy nem a két idősebb fiat hozta el a zsoltár éneklő madarat.
1: Hát ki hozta el?
0: Elébb ereszt ki a tömlöcből azt a két bölcset.
1: Jól van, a király kiereszti.
0: Azt mondja mostanak kicsi királyfi. Maradt-e gúnyája a legkisebb fiadnak, felséges királyom?
1: Mondja a király. Hogy ne maradt volna?
0: Hát hamar adj egyet belőle, és akkor megtudod, hogy ki hozta el a madarat. Felöltözik a kicsi királyfi a maga gúnyájába, aztán úgy megy a király elé. S hát, uram teremtőm, s csak két felé nyílik a király két karja. Az ő édes fiát öleli, csókolja.
1: Na most már megtudta a való igazságot. Még azokat a rozsdás gyűrűket is megmutatta a királyfi. Szörnyű haragra gerjedett a király. Hívatta az idősebb két fiát, s el akarta pusztítani. Szörnyű halálnak halálával mind a kettőt. Mondotta a kicsi királyfi szelíden. Ne bánsd őket, édesapám. Nem tudták, hogy mit cselekszenek. No, ha nem is haladta meg a két királyfit szörnyű halálnak halálával, az országából kikergette. Hanem a kicsi királyfi utánuk szaladott, s a rézalmát, s a rézvesszőt az egyiknek, az ezüstalmát, s ezüstvesszőt a másiknak adta. Hadd menjenek azzal, hát ha megtalálják a rézhajú, s ezüsthajú kisasszonyt, s ők is boldogulnak, ahogy lehet. Aztán ő is felkerekedett, meg sem állott, míg a mátkájához nem ért. Hét nap, s hét éjjel állott a lakodalom. Akkor tojáshéjba kerekedtek, a küküllőn leereszkedtek, s meg sem állottak, míg haza nem kerültek. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: hangzott a Zsoltár éneklő madár, magyar népmese, Benedek Elek gyűjtéséből. Felolvasta Györgyi Anna. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező E. Román Kata.
1: A nap lement, az éj beállt, álom jő szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait köz nyugodjak, adj csendesét szüleimnek, adj csendesét mindenkinek, ámen.
0: Elhangzott Mészöly Miklós, a csökönyös ember igaza. Felolvasta Snell Ádám. Hangmérnök Biksa Levente. Rendezte E. Román Kata.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A franciaországi katolikus közösségekben tapasztalható lelki megújulást a remény jelének nevezte a Szentatya szerdai általános kihallgatásán, számolt be a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő franciaországi apostoli útját felidézve kiemelte a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számát, valamint a párizsi Notre Dame újjáépítését. Lourdes kapcsán minden emberi élet sérthetetlen méltó hangsúlyozta. Metzben tett látogatásáról szólva pedig Európa keresztény gyökereinek, a párbeszédnek és a békének a fontosságát emelte ki. Csaknem 16 ezer vizsgálatot végzett 9 éves működése alatt a Katolikus Karitász orvos missziója. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a jubileum alkalmából Budapesten fotókiállítással emlékeztek a közelmúltban elhunyt alapítóra és szakmai vezetőre, Wojciech Lászlóra. A 2017-ben indult misszió önkéntesei eddig 34 határon túli településen tartottak szűréseket, több mint 8000 gyermeket és csaknem 6500 felnőttet vizsgálva meg. A segélyszervezet eseményén azt is bejelentették, a szolgálat szakmai vezetését Gombos Katalin szemész szakorvos veszi át. A tisztító tűz művelet néhány hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök szerdai videó üzenetében. A kormányfő Sesták Miklós volt miniszter letartóztatásáról és Hankó Balázs őrizetbevételéről beszélt, és a korrupciós ügyek további feltárását ígérte. Eközben Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a Tisza gyermekvédelmi javaslatát bírálta, miután a Parlament Szociális Bizottsága nem vette tárgy sorozatba pártja indítványát. A politikus szerint a kormány terve teret engedne az általa gender lobbynak nevezett szereplők iskolai megjelenésének, és nem foglalkozik megfelelően a digitális gyermekvédelemmel. A kormányhivatalokban, az országgyűlési képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, derül ki a Medián reprezentatív szerdán megjelent kutatásából, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készítettek. A válaszadók 82%-a bízik nagyon vagy közepesen a kormányhivatalokban, az országgyűlési képviselőknél 72%, a közjegyzőknél 70% ez az arány. A közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézést az érintettek legalább 85%-a értékelte pozitívan, míg a bírósági eljárásokat a többség lassúnak és körülményesnek tartja. Új biztonsági szabályok lépnek életbe októbertől a webkincstár és a mobil kincstár felületein, közölte a Magyar Államkincstár. Az újonnan megadott kiutalási bankszámláknál ezentúl ellenőrzik, hogy azok valóban az ügyfélhez tartoznak-e. Ha a számláról az előző egy évben nem érkezett utalás a kincstárhoz, az ügyfélnek akár 1 forintot is be kell utalnia róla a hitelesítéshez. Az ellenőrzött bankszámla a rögzítéstől számított 48 óra elteltével használható kiutalásra. Végül az időjárásról. Csütörtökön legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 22-26 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Petri György egy őszi levélre című versével foglalkoztam. A mai alkalommal egy újabb Petri György verset hoztam önöknek, amelynek Elégi a címe. Jó volna hosszabb, embermentes ősz, a rozsdállódó éven itt tűnődjek, összeszedve a potyadékdiót útférről sétaközben, no meg a saját mogyoróbokraink fukar termését. Nem adatik. A városi telek szokott mizériája fagyos ünnepélyes, végrehajtó orcával közeleg. Leltárba veszi az ősz jószágait, és megértő szigorral képed el a pazar-pazarláson, amit a szépasszony megengedhetett magának. Egy kicsit itt is voltam. A nyár égmélyi tárnájában még robbantanak, ide hallik a dörgés, omlasztják be augusztus csillagbányáit. Diókoppan a háztetőn, alágurul az Eresz csatornába. Dér, fagy, hó, ott korhad ez a finom agyvelő, míg házunk-e ház, vagy nem kotorják ki a ciszternát, ha eszükbe jut. A vonaton majd rossz kedvű leszel, lesz a feleségem, megint hurcolkodunk, és megint vissza. Elbűvöl engem is az eszközöknek ez a tolongása, kihűlt célok ekkora gyászmenete. Fürdőruha, Wittgenstein, spanyol szótár, mandulaolaj. Mire ekkora felszerelkezés? És ez mind csak, amit fönnfelejtettem. Elég, ami van. Maradhatnék, mehetnék gyömködni egymás kezét, mint hülye vendég és túl illedelmes házigazdája az előszobában. Hát akkor, majd hát akkor. Jövőre, ha megérjük. Ideje menni. Az elégiának, mint műfajnak egyik alapélménye a veszteség. Annak a fájdalma, hogy a vágyott világ és a valóság nem esik egybe. Már az első sorokban ezt a kettőséget mutatja. Jó volna hosszabb, embermentes ősz, mondja a vers beszélője, és ezzel tulajdonképpen felvázol egy vágyott világot, egy csendesebb időt, amelyben nincs sürgetés, nincs költözés, nincs mizéria, ahogy mondja, de a következő mondat azonnal visszarántja a valóságba, nem adatik. Ebben a két szóban lényegében benne foglaltatik az egész elégia feszültsége. Amit szeretnénk, az nem lehetséges. Amit az élet kínál, az mintha nem az lenne, amire vágyunk. Petri azonban nem emelkedett, szomorú hangon beszél erről. Ironikus, hétköznapi nyelvet használ, és éppen a mindennapi dolgokon keresztül mutatja meg, hogyan válik az őszből lassan az elmúlás évszaka, a költözésből pedig az élet nagyobb elengedése. A felütés után a versben a városi telek mizériája tör be, amely ráadásul személyiséget kap. Fagyos ünnepélyes, végrehajtó orcával közeleg. Az őszből a vers elején már, mintha egy hivatalos ügy lenne. Valaki leltárba veszi a világot, és megállapítja, mi maradhat, és mi nem. Ez a leltár később az egész vers egyik kulcsszavává válik. Mert tulajdonképpen a vers is egy ilyen leltár, és közben a természet képei is egyre különösebbek. A nyár égmélyi tárnájában még robbantanak. Olvassuk a versben ezt a gyönyörű képet. Mintha a nyár egy bánya lenne, amelyből már kitermelték a fényt. Az augusztusnak csillagbányái vannak, amelyeket most beomlasztanak. Ez a kép azért erős, mert a nyár végét nem egyszerűen évszakváltásként látjuk itt, hanem mintha egy egész világ felszámolása lenne. Valami még ott van, de már dolgoznak rajta a romboló erők. Aztán egyszer csak visszatérünk a hétköznapokhoz. Diókoppan a háztetőn, alágurul az Eresz csatornába. És közvetlenül utána következik az a sor, hogy ott korhad ez a finom agyvelő. A test, az ember, az agy is belekerül ebbe az őszi körforgásba. Petri elégiája éppen attól hiteles, hogy nem akarja megszépíteni az elmúlást. Ott korhad ez a finom agyvelő. És itt már nem csak az évszak elmúlásáról van szó. Házunk e ház bizonytalanná válik, mintha már az sem lehetne teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy ami körülvesz bennünket, valóban a miénk. Talán ott marad, de az is lehet, hogy elköltözünk belőle. Az élet egyik alapvető illúziója tárul itt föl a versben, hogy a tárgyaink, a házunk, a helyünk stabilan a miénk. Ez az illúzió azonban lassan szétesik. És ekkor nagyon személyessé válik a vers. A vonaton majd rossz kedvű leszel, lesz a feleségem. Egy megszólítás következik, és utána pedig egy magyarázat, hogy ez a leszel, a megszólított, az nem más, mint a líraién felesége. Mintha egy érzelmes vallomást rögtön félbe is szakítana. A vonat pedig az útonlevésnek a képe, megint elindulnak valahová, aztán, ahogy olvassuk, megint vissza. És itt következik az a felsorolás, fürdőruha, Wittgenstein, spanyol szótár, mandulaolaj. Ezek a tárgyak nem összeillő dolgok, de talán éppen ettől lesznek az élet kellékei. A fürdőruha magában hordozza a testet és a nyarat. Wittgenstein azt a gondolkodásmódot testesíti meg, ami egy költő számára különösen fontos lehet. A világ határait jelöli ki a nyelv. A spanyol szótár egy lehetséges másik világ, másik nyelv. A mandulaolaj a mindennapokhoz tartozó testi gondoskodás. És ha belegondolunk, egy ember egész élete ott van ezekben a tárgyakban, mindabban, amit magával hurcol. A líraién azonban azonnal felteszi a kérdést. Mire ekkora felszerelkezés? És ebben a pillanatban nyilvánvalóvá válik, hogy itt már nem egy egyszerű költözésről van szó. Mintha az egész emberi élet ilyen lenne. Állandó készülődés valamire, amiről nem tudjuk pontosan mire való. Gyűjtjük a tárgyakat, a könyveket, a terveket, a tapasztalatokat, felszerelkezünk az életre, és közben egyszer csak rá kell jönnünk, hogy nem lehet mindent magunkkal vinni. És arra is gondolhatunk, hogy az életünknek egy része mindig ott marad valahol mögöttünk. A vers vége pedig szinte teljesen lecsupaszítja ezt a gondolatot. Elég, ami van. Ez bölcs belátás is lehetne, hogy nem kell több, maradni vagy menni, gyömködni egymás kezét, mint két zavart ember az előszobában, akik már nem tudják, hogyan kell elválni. És milyen pontosan találja meg Petri az emberi búcsú abszurditását. Hát akkor majd, hát akkor. Benne van ebben a mondatban a nyelv határa, hogy nem tudunk mit mondani. A nagy végső mondatok helyett dadogunk. Jövőre, ha megérjük. Ebben a közhelyes udvariasságban, azonban hirtelen, mintha az egész élet bizonytalansága benne lenne. Ha megérjük. A legutolsó két szó pedig ideje menni. Ugyanaz a mondat egyszerre képes jelenteni a költözést, az őszből a télbe való átmenetet, egy élethelyzet lezárását, és valami sokkal véglegesebbet is. Petri nem mondja ki, hogy halál, de tulajdonképpen az egész vers erről beszél. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok önöknek.
4: Mihály Janikót hallották. Karl Maria von Weber F-moll koncert darab zongorára és zenekarra című művével folytatjuk adásunkat. Előadja Robert Casadesus.

0: Karl Maria von Weber F-moll koncertdarab zongorára és zenekarra című művét Robert Casadesus előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1944. szeptember 30-án született Rolla János hegedűművész, a Liszt Ferenc kamarazenekar vezetője. Hallgassák meg Csajkovszkij vonós szerenádját a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A franciaországi katolikus közösségekben tapasztalható lelki megújulást a remény jelének nevezte a Szentatya szerdai általános kihallgatásán, számolt be a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő franciaországi apostoli útját felidézve kiemelte a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számát, valamint a párizsi Notre Dame újjáépítését. Lourdes kapcsán minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, Metzben tett látogatásáról szólva pedig Európa keresztény gyökereinek, a párbeszédnek és a békének a fontosságát emelte ki. Csalók élnek vissza, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében, közölte szerdán a karitatív szervezet az MTI-vel. Ismeretlenek a lakhatási programban résztvevő családokat keresik fel, munkatársnak adják ki magukat, majd személyes adatokat, iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek tőlük, illetve felvételeket készítenek. Az elmúlt hetekben több család is megtévesztve működött együtt velük. A szeretett szolgálat ezért arra kéri az érintetteket, hogy az otthonukba érkező ismeretlenektől minden esetben kérjék el a szervezet munkatársi igazolványát, emelték ki a közleményben. Új biztonsági szabályok lépnek életbe októbertől a webkincstár és a mobil kincstár felületein, közölte a Magyar Államkincstár. Az újonnan megadott kiutalási bankszámláknál ezentúl ellenőrzik, hogy azok valóban az ügyfélhez tartoznak-e. Ha a számláról az előző egy évben nem érkezett átutalás a kincstárhoz, az ügyfélnek akár egy forintot is be kell utalnia róla a hitelesítéshez. Az ellenőrzött bankszámla a rögzítéstől számított 48 óra elteltével használható kiutalásra. Az intézkedés célja az online csalások visszaszorítása és az ügyfél vagyon fokozottabb védelme. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti ítélőtábla Kalin Gyorgyescu volt román államfő jelöltet, számol be az Ager Press. A jogerős döntés szerint a politikust azzal gyanúsítják, hogy társaival 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert egy külföldi hitel ígéretével. Az ügyészség szerint a pénz egy részét Gyorgyescu 2024-es elnökválasztási kampányára szánták. A volt államfő jelöltet kedden rendőrök vitték a bukaresti központi fogdába, az ügyben pedig Ionel Rusán üzletembert is előzetes letartóztatásba helyezték. A hirtelen és tömeges illegális belépések megelőzésére és kezelésére 5 pontos tervet terjesztett elő az Európai Bizottság, írta kedden a brüsszeli testület. A javaslat szorosabb együttműködést irányoz elő az unión kívüli országokkal, megerősíteni a Frontex szerepét, valamint fejleszteni a határ megfigyelési és korai előrejelző rendszereket. Az intézkedések az embercsempész hálózatok elleni fellépést és a visszaküldések hatékonyabb átételét is célozzák. Végül az időjárásról. Csütörtökön legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, általában keleties, északnyugaton délies szelet, helyenként élénk, néhol erős lökések kísérhetik, napközben 22-26 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, az 57-től a 62. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szentatya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
2: A katedrale di Notre-Dame di Parigi.
1: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki. Némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, akik polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
2: La dignità della persona umana.
1: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákónusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
2: Voi siete i santi di Francia.
1: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szent Atya. Miként ez, abban a kicsinységben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok is felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szent Atya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
2: La lampa della fede e della speranza.
1: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, a zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. kedves barátaim, szólt végül a Szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetésre van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt, hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
2: No, I'm not. I sleep at night.
1: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre, a mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiával járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a Német Katolikus Hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa. Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba. Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
2: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
1: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat. Mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach kontrapunktuszának részletét Karosi Bálint játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30. Rádiós regénytár.

Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Tizedik rész. Mintha hallgatna az ég.

Bozsó János fiatal fuvaros és felesége, Anka, közösen keresték fel Icsi Józsefet, a fiatal plébánost, hogy János segítséget kérjen tőle, és üzleti kérdésekben tanácsát. Amit most hallani fogsz, atya, kezdte János, az megtörtént, illetve majdnem megtörtént itt ebben a faluban, és nagyon megrázott. Mert mi van akkor, ha egy ember olyan döntést hoz, amit ha végbe is visz, már nincs visszaút? Mi van, ha egy ember olyan döntést hoz, amibe belehal? Mondjuk, mert öngyilkos lesz. József atya bólintott. Nehéz kérdés. Egyesek szerint Krisztus szétválasztja a cselekedetet és a cselekvő szemét. Mondván az ember nem lehet azonos egyetlen egy tettével. Szerintük a mindenható, az öngyilkos ember egész életét teszi mérlegre, nem csak ezt a legutolsót. Bár nem tudom, így van-e. Rövid ideig hallgatott, majd folytatta. A kérdés mégis ekként vetődik föl. Milyen értékelést ad az örök bíró? Ezt mi itt a földön még nem tudhatjuk. Némelyek úgy gondolják, hogy az ilyen szerencsétlen lelket alaposan megvizsgálják, kikutatva minden lehetséges mentséget. Minden emberileg elképzelhető és azon túllévő mentő körülményt is méltányolnak. A századik juhot is megkeresi az Isten, nehogy örökre elvesszen. Úgy tudom, oda át már nem lehet megváltoztatni semmit. Ahogy a mondás is tartja, ahogy a fa eldől, úgy marad fekve, vetette közbe János. Fogalmam sincs, miként mennek a dolgok abban a másik világban, ingatta a fejét a plébános, de van egy megjegyzése az emberfiának. Sokáig nem értettem, bár lehet, hogy még ma sem. Így mondta. Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. No már most. Van-e olyan bátor ember, aki kimeri jelenteni, akár magáról, akár másról, hogy közeledve földi élete befejezéséhez olyan tökéletes lett, mint a mennyei atya? Ilyen embert nem ismerek, és nincs is. Miért? Nos, a mennyei atya tökéletessége végtelen. Ezt még csak megközelíteni sem tudjuk, elérni meg egyenesen lehetetlen. Véges a végtelent, ugyan. Nagyon rosszul tennénk, ha az Úristen helyett mi mondanánk ítéletet egy némely szerencsétlen fele barátunk döntése felett, mert ez nem a mi dolgunk. Egyházunk tanítása értelmében egyet biztosan tehetünk, és tegyünk is meg elhunyt testvéreinkért. Imádkozzunk értük. Viszont jól elkanyarodtunk a te gondjaidtól. Miért is hoztad föl ezt a témát? Jól mondod, elkanyarodtunk, bólintott János, majd rövid hallgatás után hozzátette. Ismered az öreg Budai Gergelyt? Hogy ne ismerném? Szerény ember, halkszavú. Miért? Mi történt vele? Csak elképzelni tudom, mi is történt valójában. Úgy vélem, egy este magára vette a bekecsét, vállára a tarisznyáját, beletette a pincekulcsot, semmi mást. Aztán az övéire nézett, a fiára, annak hat gyerekére és a lányára, akit jó pár éve szélütésért. Biccentett, és elindult a hegyre, hogy ott bevégezze a földi életét. Nem akart többé terhére lenni a családnak, és senki nem tartóztatta. Úgy érzem, ez is egy módja az öngyilkosságnak. József atya döbbenten nézett Jánosra, nem tudott erről az esetről.
Majd hirtelen arra gondolt, mennyire gyarló, sőt, alkalmatlan pásztora ő ennek a falunak, ha ilyen szégyenletes dolgok megtörténhetnek úgy, hogy még csak tudomása sincs róluk. Meghalt? Kérdezte elcsukló hangon. Nem. Átvittem a magunk présházába, most ott él. Még gondolkodnom kell, hogyan tovább. Olyasmint töröm a fejem, ami akár az egész falu számára jelenthetne könnyebbedést. Amikor ezt János nekünk is elmesélte, nagyon neki keseredtem, szólt közbe Anka. Aztán eszembe jutott, hogy még otthon hallottam egy grófnőről, aki szegény kisgyerekek számára kisdedóvót alapított Budán. Angyalkertnek nevezte. Nem lehetne ilyesmit idősebb emberek számára is létrehozni? János bólogatott. Valami hasonlóra gondoltam én is, de ehhez az kell, hogy a fuvarozó vállalkozás beinduljon, és tisztességes hasznot hajtson. A fiatal plébános gondolatai még mindig Budai Gergely körül forogtak. Alig fogta föl, miket mond ez a két ember. Aztán megrázta a fejét, és a szekeres gazdához fordult. Köszönöm, János, hogy ezt elmondtad. A segítség nem lehet egyedül a te kötelességed. Nekem is mozdulnom kell, s mozdulok is. Hozzátok ide az öreg Budait. Itt a plébánián van egy üres szoba, amit káplánkoromban én használtam. Ott nyugodtan ellakhat. Azután elmegyek a családjához, és elmondom nekik, ne aggódjanak az öreg miatt. Gondolom, ez is segítség annak a famíliának, de további támogatáson is töröm majd a fejem. Imádkozzatok hát velem együtt Gergely bácsiért, és természetesen a családjáért is. János a papra nézett. Mostanában, mintha hallgatna az ég. Imádkozom én rendületlenül a jó döntésért, Budai Gergelyért, meg másokért is, de valahogy nem érkezik semmiféle válasz. Mintha pusztaságban volnék. Süket, csönd mindenütt. Már arra is gondoltam, talán méltatlan dolog az Istent üzleti ügyekbe belerángatni. Rosszul látod, barátom, illetve rosszul értelmezed ezt a némaságot. Kellenek az ilyen időszakok, kell a lelki szárasság megtapasztalása, amúgy pedig, aki mindvégig kitart, az üdvözül, mondja az írás. Hidd el nekem, az Úristen sokkal közelebb van hozzád, mint te önmagadhoz. Egyszerűen azért, mert úgy szeret téged, mintha rajtad kívül senki nem létezne ebben a nagy mindenségben. A sivatag próbatétel, amire az embernek szüksége van, hogy fölmérhesse, mennyire kitartó, mennyire kívánja még ebben az állapotában is az emberfia társaságát. Vagyis bolyonghatsz te akármilyen pusztaságban, a döntéseidben, illetve azok következményeiben még akkor is melletted áll, ha ezt nem veszed észre. Van úgy, hogy csak évek múltán döbbensz rá, hol, miben és mikor segített neked a mindenható. Meglásd, ha egy-egy ügyben megszületik a végső döntésed, megnyugszol. Ha már itt tartunk, miért ne segíthetne téged akár üzleti ügyekben is, hiszen ő ahhoz is remekül ért, majd meglátod. Köszönöm, atya. Valamelyest megkönnyebbültem, ugyanakkor szégyellem, hogy így megingott a hitem, nézett pap barátjára János. A megingott hit próbatétel. És azt megfigyelted-e, hogy az Isten nem csupán az egyes embereket próbálja meg,
mennyire hűségesek, kitartóak, segítőkészek, hanem a közösségeket is. Akár egy egész falut. Nem véletlen, hogy majdnem minden faluban találni erősen rászoruló, erejében vagy éppen elméjében meggyöngült embert. A köznyelv egyébként ez utóbbit úgy emlegeti, mint a falu bolondját. Holott ő egyáltalán nem bolond, hanem próbatétel a falu közösség számára. A teremtő ugyanis arra kíváncsi, vajon van-e erő és akarat, illetve elegendő szeretet a többi emberben, hogy segítse, gyámolítsa az ilyen elesettet. Boldog az a közösség, ahol akár a falu bolondja, akár a beteg, öreg ember biztonságban érezheti magát. A fiatal plébános elhallgatott. Lassan az ablakhoz ballagott, egy darabig bámulta a kinti világot, majd tűnődve megszólalt. Amiatt van szükség a próbatételekre, hogy a bennünk rejlő jó egyre nagyobb teret nyerjen a cselekvésre. Ugyanakkor a bal siker is eredményezhet jót, a tanulságot, és ez sem lebecsülendő. Sokan nem gondolják végig, hogy a bennünk rejlő jó nem pusztán a szándékainkból és az azokból fakadó cselekedeteinkből ered, hanem abból, hogy a Teremtő Szent Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És ez nem azt jelenti, hogy azért van a fejünk a két fülünk között, mert neki is így van, hanem belülről. Lényegileg vagyunk hozzá hasonlatosak. Ha ő eleve jó, akkor a mi lelkünk mélyén is ott kell, hogy csírázzon a jó. A Teremtő nem kontár az ő munkájában. Nézzen rám, atya, mennyi rosszat tettem, fakadt ki Anka. A pap mosolyogva ingatta a fejét. Ezt már egyszer megbeszéltük, ugye? Egyébként tudod te, mi a rossz? Lássuk csak. Van ugye a jó, aztán van a kicsit kevesebb jó, a még kevésbé jó, a legkevésbé jó, az alig jó, az éppen csak jó, és így tovább. No hát, fogalmazás kérdése az egész. Ezeket nem tréfából mondom, ugyanis a leges-legkisebb jó is azért fontos, mert alapot jelent, reményt, hogy az ember nem vész el örökre, mert van valami parányi, alig érzékelhető közössége az Istennel, aki természetesen mindent érzékel. És nem is csak alig. A vele való viszonyunk különleges, ugyanis eltéphetetlen szál köti össze a Teremtőt minden egyes teremtménnyel. Ez a szál a szeretet. Ezzel az eltéphetetlen szállal létezésünk első pillanatától kezdve hozzá vagyunk kötve. Ha nem így lenne, nem tudnánk létezni sem. A teremtmény nem tud olyan messzire távolodni az ő urától, hogy ez a szeretet szál elszakadjon. Ez a parányi szeretet még akkor is elpusztíthatatlan, ha a teremtmény eltévejedik, teljesen eltávolodik, vagy a legmélyebbre zuhan. Ő soha nem fog lemondani senkiről. János a feleségére nézett. Vasárnap már el sem kell jönnünk a szent misére. Olyan prédikációban volt most részünk, amilyet a misén talán nem is kaphattunk volna. No, elvárlak benneteket, mert én is ott leszek.

Néhány nap múltán János megjelent a plébánián Budai Gergellyel együtt. József atya már előre szólt Mariska néninek a várható személyi változásról, vagyis, hogy az öreg Gergő bácsi itt fog lakni velük. Mariska néni nagyot nézett, de nem szólt semmit, csöndben tette tovább a dolgát. A pap nem értette a házvezetőnő szokatlan elcsöndesülését. Lehet, hogy rosszat tettem, és most megharagudott. Na, majd csak megbékül, gondolta. A következő napok aztán magyarázattal szolgáltak. Az öreg Budai próbálta megszolgálni mindazt, amit a plébániától kapott. Söpörte az udvart, rendben tartotta a melléképületeket, egyszer még nekiállt tűzifát hasogatni, de azt már nem engedte Mariska. Vénségére már ne kezdjen bele ilyen munkákba, dohogott az öreg asszony, majd váratlanul kézen fogta a férfit, és a fal melletti padhoz vezette. Leültek. A pap akkor lépett ki a verandára, és rögtön észrevette a lócán pihenő két öreget. Kisé hátrébb húzódott, és csak nézte. Nézte Mariskát és Gergő bácsit. Nem értett semmit. Nem akart föltűnést, hát csöndben visszament a szobába. Mariska, haragszik még rám? Nézett az öreg ember a mellette ülőre. A házvezető nő nem szólt. Budai Gergely folytatta. Mert nagy hibát követtem el, s lám, meg is kaptam érte a büntetésemet. Mert igaz, hogy nagyon szerettem magát. Nem is tudom. Mariska úgy válaszolt, hogy nem is nézett föl. Hagyja már. Ami elmúlt, azt már nem lehet visszahozni. Ami megtörtént, azt nem lehet visszacsinálni. Különben is, most itt ül mellettem, és az is valami. Lehet, hogy ez a jóvátétel, sóhajtott Mariska néni. Lehetséges, hogy van még egy nyúlfarknyi időnk? Tette hozzá csendes mosollyal. Lehetséges. Bólintott az öreg Gergely. Valóban, talán egy nyúlfarknyi, de annak is örülni kell, és örülni is fogunk.

ismeretlen jövő felé. A Taller házas pár szokatlan viselkedése néhány falubeliben fura gondolatokat ébresztett. Vajon mire készülnek? Netán elmennek? Amikor Taller Ágoston, a kőfaragó, eladta egyetlen lovát, ezek a néhányak megerősítve érezték saját véleményüket. Arra a hírre azonban, miszerint az öreg mester a plébániának ajándékozott egy szobrot, amit addig a portáján őrzött, már kiismerték mondani, amit eddig csak sejtettek. Igen, Ágostonék elköltöznek. Ám mivel több ehhez hasonló horderejű esemény már nem történt, az emberek lassacskán megnyugodtak. Hiszen látható, hogy Tallerék költözésének innentől kezdve semmi kézzel fogható jele nincs, tehát a szóbeszéd alaptalan. A szobor odaajándékozása egyébként fájdalmas döntés volt. Az öreg mester egyedül nem is lett volna képes erre az elhatározásra. Aranka győzte meg szelíd, okos szavakkal az urát, hogy csak és kizárólag a plébániának lehet odaajándékozni a szobrot. Ágoston még próbált ellenérvet fölhozni. Ugyan, mit szól majd a plébános, hogy téged akarlak odaadni kőbevésve? Jól kinevetne. Különben is annak idején azt mondtam Jánosnak, hogy ezt a szobrot nem fogom senkinek sem megmutatni. Ha én, mint a szobor ihletője nem kifogásolom, hogy az emberek megbámuljanak, akkor maga se ellenkezzen Ágoston. Emlékezzen csak rá, annak idején, amikor a kőfaragó C mesterei vizsgáztatták, azt találgatták, vajon nem bűnbánó Magdolnát mintázta-e meg? Maradjunk ennél a megállapításnál, így mindenki örülni fog. Az öreg mester csak hümmögött, egy papnak hazudjon. Nagyon rosszul venné ezt ki magát, skandallum lenne ez a javából. Végül mégis ráállt, mert valamit csak kellett kezdenie a szoborral. Úgy vélte, ez kegyes csalás, és az egész falu gyönyörködhetne a látványban. Talán még büszkék is lennének, hogy lám, Várgedén már szobor is áll. A gedei plébános az ajánlatra eleinte csak csóválta a fejét. Várgede templomát ugyanis Szent Katalin tiszteletére szentelték föl. Hogyan kerülhetne ide Magdolna? Kicsivel később mégis meggondolta magát egy jeles férfiú, mert arra jutott, hogy a templom melletti hatalmas gesztenyefa árnyékában igen jól festene ez a gyönyörűséges alkotás. Így került az eredetileg Arankát ábrázoló szobor Magdolna néven a templomkertbe.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A tizedik rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A franciaországi katolikus közösségekben tapasztalható lelki megújulást a remény jelének nevezte a Szentatya szerdai általános kihallgatásán, számolt be a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő franciaországi apostoli útját felidézve kiemelte a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számát, valamint a párizsi Notre-Dame újjáépítését. Lourdes kapcsán minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, Metzben tett látogatásáról szólva pedig Európa keresztény gyökereinek, a párbeszédnek és a békének a fontosságát emelte ki. Csalók élnek vissza, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, közölte szerdán a karitatív szervezet az MTI-vel. Ismeretlenek a lakhatási programban résztvevő családokat keresik fel, munkatársnak adják ki magukat, majd személyes adatokat, iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek tőlük, illetve felvételeket készítenek. Az elmúlt hetekben több család is megtévesztve működött együtt velük. A szeretett szolgálat ezért arra kéri az érintetteket, hogy az otthonukba érkező ismeretlenektől minden esetben kérjék el a szervezet munkatársi igazolványát, emelték ki a közleményben. Új biztonsági szabályok lépnek életbe októbertől a webkincstár és a mobil kincstár felületein, közölte a Magyar Államkincstár. Az újonnan megadott kiutalási bankszámláknál ezentúl ellenőrzik, hogy azok valóban az ügyfélhez tartoznak-e. Ha a számláról az előző egy évben nem érkezett átutalás a kincstárhoz, az ügyfélnek akár egy forintot is be kell utalnia róla a hitelesítéshez. Az ellenőrzött bankszámla a rögzítéstől számított 48 óra elteltével használható kiutalásra. Az intézkedés célja az online csalások visszaszorítása és az ügyfél vagyon fokozottabb védelme. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti ítélőtábla Kalin Gyorgyescu volt román államfő jelöltet, számol be az Ager Press. A jogerős döntés szerint a politikust azzal gyanúsítják, hogy társaival 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert egy külföldi hitel ígéretével. Az ügyészség szerint a pénz egy részét Gyorgyescu 2024-es elnökválasztási kampányára szánták. A volt államfő jelöltet kedden rendőrök vitték a bukaresti központi fogdába, az ügyben pedig Ionel Rusán üzletembert is előzetes letartóztatásba helyezték. A hirtelen és tömeges illegális belépések megelőzésére és kezelésére 5 pontos tervet terjesztett elő az Európai Bizottság, írta kedden a brüsszeli testület. A javaslat szorosabb együttműködést irányoz elő az unión kívüli országokkal, megerősíteni a Frontex szerepét, valamint fejleszteni a határ megfigyelési és korai előrejelző rendszereket. Az intézkedések az embercsempész hálózatok elleni fellépést és a visszaküldések hatékonyabbá tételét is célozzák. Végül az időjárásról. Csütörtökön legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, általában keleties, északnyugaton délies szelet, helyenként élénk, néhol erős lökések kísérhetik, napközben 22-26 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Az állami gondozottak egy részéről 1983 óta az SOS gyermekfalvak gondoskodik. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Szilvás Ilénával, a szervezet szakmai igazgatójával beszélgetünk. Jelenleg mennyire tehető a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma?
1: A 18 év alattiak, a kiskorú gyerekek azok olyan 21 ezer körülbelül, és akkor még ezen kívül van körülbelül 2000-2500, aki már betöltötte a 18. évét, és még utógondozásban marad.
0: Az állami gondozottak egy részéről 1983 óta az SOS gyermekfalvak szervezete gondoskodik. Hogyan, milyen módon?
1: Mi a gyerekek nagyon pici részéről gondoskodunk, ebből a 21 ezerből vagy 23 ezerből körülbelül a gyerekek 1%. Tartozik csak az SOS-hez, ugye rengeteg nevelőszülői hálózat van, és 83-hoz képest ma különböző most már, ahogy gondoskodunk a gyerekekről. Ugye eredetileg az volt, hogy nyílt 3 SOS gyermekfalu, tehát ez a szó szoros értelmében a nemzetköz által kidolgozott modell volt érvényben, ahol egy ilyen közösségben ezt nevezték gyerekfalunak. Volt 10-12 ház, ahol SOS anyák voltak gyerekekkel, és egy faluvezető irányította a hálózatot, tehát ez volt az eredeti modell. Ez már tulajdonképpen szinte megszűnt, most már csak egy gyermekfalu van Kecskeméten, a többiek megszűntek, és többnyire saját otthonukban végzik a nevelőszülők a munkájukat. A mi feladatunk az volt, hogy ezt az átállást, ezt úgy csináljuk meg, hogy a korábbi biztonságot, jó minőséget meg tudjuk őrizni ebben a másfajta modellben is. Erre a másfajta modellre azért volt szükség, mert ugye az eredeti modell az a második világháború után lett kidolgozva, amikor rengeteg árva gyerek volt, és tulajdonképpen az SOS anyák is megözvegyül, tehát háborús özvegyekből verbuválódtak a 80-as évekre, illetve annak végére, és a 2000-es években meg aztán mindenféleképpen ritka, hogy árva gyerekek kerüljenek be, sokkal inkább az a helyzet, hogy olyan családi körülmények közül kerülnek ki a gyerekek, hogy a szülők megvannak, rokonok megvannak adott esetben, de az a környezet, ahova a gyerek születik, vagy ahol nevelkedik, az nem biztonságos az ő nevelése szempontjából, és ezért kerül sor kiemelésre. Tehát ezekkel foglalkozunk mi.
0: Tehát voltak változások a szervezetben.
1: Komoly változások, igen.
0: Hány fókuszú a gyermek? Védelmi rendszer.
1: Ugye a legfontosabb az alapellátás, tehát hogy a törvény is kimondja, meg minden gyerekvédelmi szakember tudja, hogy a gyereknek a legjobb a saját családjában. Minden, ami ettől eltér, az további kockázatokat jelent. Tehát miközben, ha egy bántalmazó családból kiemelünk egy gyereket, az átmenetileg jó, de azért az ő hovatartozása és a biológiai gyökerei sérülnek, tehát mindenféleképpen veszteség él át a gyerek, még akkor is, ha valóban bántalmazó családból kerül ki, és ezek a gyerekek azért bonyolultabb fejlődésűek, mint egy átlagos családban nevelkedő gyerek, mert nekik ezt a vesztességet az életkorukkal folyamatosan fel kell dolgozniuk. Tehát az nem egy egyszeri feldolgozás, hanem minden életkorban újabb és újabb kérdéseket vet fel, és azért az a bizonytalanság, hogy mi lesz velük hosszú távon, kivel fognak élni felnőtt korukban, hova kerülnek felnőtt korukban, ez minden gyerek számára egy ilyen belső identitás, bizonytalanságot, hovatartozási gyökértelenséget jelent, ami mindenféle mentális, tanulási, kognitív, érzelmi tünetekben meg tud mutatkozni.
0: Tulajdonképpen minden rendszerbe kerülő 12 éven aluli gyermeket a jogszabályok szerint nevelőszülőknél kell elhelyezni.
1: Igen.
0: Ez vajon meg is valósul?
1: Nem tud megvalósulni. Ez egy elviekben nagyon helyes szabály, ugyanakkor a döntéshozók nem követték le ennek a megvalósíthatóságát, mert ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a jelenleginél sokkal több nevelőszülőre lenne szükség, de a nevelőszülők számát meg nem sikerült emelni egyáltalán, amióta ezt a jogszabályt bevezették, és nem történt hozzáigazítás. Tehát nem döntött úgy senki, hogy lehet, hogy ezt az életkort lejjebb kell tenni, vagy más ösztönzőkkel növelni a nevelőszülők számát. de ez az elmúlt, ugye 12 éve van ez a jogszabály érvényben, azóta tulajdonképpen nem sikerült érdemben növelni a nevelőszülők számát, tehát nem tud megvalósulni az, hogy minden 12 év alatti gyerek bekerüljön nevelőszülői családba, és tulajdonképpen túlterhelté váltak a nevelőszülők, mert a jogszabály értelmében azért az fontos, hogy legyen törekvés arra, hogy családba, nevelőszülői családba helyezzék el, és ennek a túlfeszítésnek az egyik tünete az, hogy rengeteg csecsemő van több éve kórházban, és nekik már nem találnak férőhelyet nevelőszülői családokban, pedig nekik aztán tényleg nevelőszülői családban vagy családban lenne a helye.
2: Hány gyermeket lehet egyszerre elhelyezni nevelőszülőknél?
1: A törvény szerint 5-öt, vagy hogyha testvérek vannak, vagy saját gyerek van, akkor azzal együtt 6-ot, de azért a tapasztalatunk az, hogy ez csak nagyon kevés nevelőszülő bírja hosszú távon ezt a magas gyereklétszámot, és ennél hát mi sokkal ildamosabbnak tartjuk, hogy 3 főben maximálni a hálózatunkon belül az egy családra jutó gyerekek számát. Nálunk is van, ahol 4-5-6 gyerek van, de érezzük is, hogy ott már az nagyon feszegeti a határokat, és nem minden gyereknek jó az, hogyha ekkora nagy családban van.
2: Mennyire tudják segíteni anyagilag, pénzügyileg a nevelőszülőket?
1: A nevelőszülők bérét azt jogszabály állapítja meg, és hát ugye azt tudni kell, hogy most január 1-től megemelték, meg duplázták tulajdonképpen a nevelőszülők bérét, ami azt gondolom, hogy ez egy fontos döntés volt, tehát, hogy ezt nem vitatom, hogy erre már hamarabb szükség lett volna, meg az, hogy megduplázták, ez azt is jelenti, ez kvázi egy beismerése annak, hogy nagyon alacsonyan voltak fizetve korábban a nevelőszülők, és a nevelőszülők a bérük mellett kapnak ellátmányt is minden egyes gyerek után, ami a 70 000 forint per gyerek havonta. Ez egy drága ellátási forma, még akkor is, hogyha ez a 70 000 forint messze nem elég arra, hogy kielégítsük a gyerek szükségleteit. Tehát, hogy miközben a béreket emelték, ezt az ellátmányt meg csak minimálisan emelték, úgyhogy azért itt vannak még aránytalanságok, és viszont az, hogy a nem nevelőszülőknél, hanem a lakásotthonokban, gyerekotthonokban dolgozó nevelők esetében a bérek meg sem mozdultak eddig, az meg azt jelentette, hogy jelentős mértékben leromlott, csökkent.
2: Nagy volt a fluktuáció.
1: És csökkent a férőhelyek száma és az ott dolgozók száma a lakásotthonokban és a gyerekotthonokban, ami egyúttal egy még megnöveli a terhelést a nevelőszülői hálózatokban, mert hogy nem tudjuk áthelyezni a gyereket, hogy a neki más a szükséglete, vagy máshol lenne jobb, mert hogy nincsenek ilyen férőhelyek, ahova át lehetne helyezni a gyerekeket. Másfél évvel ezelőtt, amikor publikussá vált az, hogy a kórházban csecsemők vannak, ugye mi erről tudtunk korábban is, és lehetett tudni, csak valamiért az adatok nem voltak hozzáférhetőek, de akkor, amikor erről el lehetett kezdeni beszélni, akkor mi rögtön fölvettük a kapcsolatot a hozzánk legközelebb álló kórházzal, ahol szintén voltak csecsemők az újszülött osztályokon, és akkor indítottuk el, hogy egy önkéntes programot tudjunk kezdeni együttműködésben a kórházzal. Ez a bürokrácia útvesztői miatt másfél évig tartott ez a folyamat, hogy ezt érdemben el tudjuk kezdeni, ezt az önkéntes programot, és akkor ezt tudtuk elindítani júniusban a nyáron végre 10 önkéntessel, és az így a 3 hónapos eredmény egyelőre, vagy tapasztalat, hogy azt mondja a kórház, hogy jelentős erőforrások szabadultak fel, amit át tudnak akkor csoportosítani olyan korábban elhanyagolt területekre, hogy edukálják az édesanyákat, akik hazaviszik a gyerekeket, vagy hogyha valahol probléma van, akkor jobban oda tudjanak figyelni, meg egy csomó minden, ami a kórházban van, tehát egy nagy könnyebbség lett a kórháznak az, hogy felszabadultak ápolónők, és tudják eredeti funkciójukat végezni.
2: Még tart a jelentkezés?
1: 10 önkéntessel dolgozunk, egyelőre úgy tűnik, hogy ez elegendő. Ugye azt is tudni kell, hogy ez a kórházi önkéntesség azért ez messze nem a, hogyan ez egy sebtapasz. Tehát ennél átfogóbb megoldásokra van szükség, és a jelenlegi kormányzat elkötelezett abban, hogy nem csak önkénteseket enged kórházakba a babák mellé, hanem próbálkozik gondolkodni olyan tartós megoldásokon, ami kihozza a csecsemőket a kórházból.
2: Örökbefogadáson gondolkoznak?
1: Tehát az örökbefogadáson már gondolkodnak, ugye, tehát az a csatorna tulajdonképpen elindult már az előző kormányzatnál, hogy meggyorsították azt, hogy mikortól lehet örökbeadhatóvá nyilvánítani egy csecsemőt, tehát ez egy picit könnyített a helyzeten, ugyanakkor jelenleg azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi két évben viszont jelentős mértékben csökkent az örökbefogadni szándékozók száma, tehát megfordult a trend. Korábban több örökbefogadó szülő volt, mint gyerek, most ez megfordult, tehát ez nem lesz a leggyorsabb kivezető csatorna, úgyhogy az fontos, hogy új nevelőszülői férőhelyeket biztosítsanak toborzással, vagy átcsoportosítással, tehát ilyen krízisbefogadó családokat próbálnak indítani. Ugye kérdés, hogy miből, honnan, hogyan lesz ez megvalósítható. Bízzunk benne, hogy találnak ilyeneket, hogyha megfelelő feltételeket állítanak melléjük, és akkor ezzel lehet enyhíteni. Van szó kórházi bölcsödék nyitásáról, tehát ahol van bölcsöde, hogy ott a csecsemőket is tulajdonképpen ebben a nappali ellátási formába becsatornázni, ezzel is enyhíteni lehetne a felügyelet nélkül, vagy ringatás nélkül ott lévő csecsemők számát, illetve azon is gondolkodik a kormányzat, hogy lehet, hogy még jobb átmeneti megoldás az, hogyha új embereket vesznek fel az újszülött osztályokra, akik kifejezetten ezekkel a csecsemőkkel foglalkoznak három műszakban, de hogy akkor nem annyi önkéntes, nem sok ember, hanem csak az a két-három ember lesz, akit a gyerekek megszokhatnak, és egy állandóságot jelentenek. Na most nyilván ezek mind tűzoltások, krízishelyzetek, a valódi megoldás az mindenféleképpen az, hogy a gyereket szülő családokat támogassuk meg abban, hogy ők tudják fölnevelni a gyerekeiket, tehát ahol nem a szülői készséggel van gond, hanem akár oda is egy önkéntessel lehet segíteni az anyák megerősítésében, vagy ha sok gyerek van, és úgy egyet tartani, de hogy biztos, hogy ez nem lehet megoldani lakhatási programok nélkül, és nagyon komoly segítséggel a várandós és a gyereket szülő anyák esetében, és akkor még egy megoldás rajzolódik ki, hogy az anya otthonok, tehát az anyák és a babák együttes elhelyezését biztosító átmeneti elhelyezések, akár egy családok átmeneti otthonában, gyerekek átmeneti otthonában, vagy helyettes nevelőszülővel biztosítani lehessen, hát ezek mind kapacitásbővítést igényelnek és erőforrást.
2: Ha már megtörtént a kiemelés a családból, akkor mennyi esély van egy későbbi családegyesítésre?
1: Mármint, hogy visszagondozzuk haza.
2: Igen, a gyermeket.
1: Kevés, jelen pillanatban nagyon kevés. Nem könnyű megszámolni ezeket az eseteket, mert tehát többnyire a statisztika nem jól tükrözi a történeteket, mert mindig az adott évben bekerül és adott évben kikerülő gyerekeket számoljuk, ezért nehéz látni, hogy aki bekerül 6 hónaposan, az mondjuk 3 évesen hazakerül, tehát ezt így nehéz egyben látni, de nagyon alacsony a hazagondozások száma. Ehhez mindenféleképpen extra erőforrásra van szükség, mert az alapellátás jelen pillanatban annyira leterhelt, hogy mindig van annyi veszélyeztetett helyzetű gyerek, hogy ha valaki kikerül a családból, akkor azokkal kezdenek el foglalkozni, és nem azzal a családdal, akitől kiemelték a gyereket. Viszont az SOS-ben mi elindítottunk egy mobil családmegerősítő programot, ahol a munkatársaink, vagy ez a csapat, ez kifejezetten a hazagondozást segíti, tehát ők újonnan fölveszik a kapcsolatot azokkal a szülőkkel, akitől elvették a gyereket, és ahol látható, hogy van esély a hazagondozásra, és ott egy intenzívebb megtámogatással és az erőforrások feltérképezésével, mozgósításával segítenek, hogy a hazagondozás minél hamarabb megtörténjen, mert az idő is nagyon fontos tényező. Tehát az a gyerek, aki 2-3 évet már eltöltött máshol, sokkal nehezebben lesz hazagondozható, mint hogyha ez viszonylag...
2: A kötődés miatt máshova
1: kötődik. A kötődés, átkötődés, megszokás miatt, és minden nemzetközi kutatás azt hangsúlyozza, és ezt Magyarországon nem halljuk meg eléggé komolyan, hogy ha egy éven belül történik a hazagondozás, az az ideális, hogyha ezen túl tölt időt gyereket a gyermekvédelmi gondoskodásban, akkor a kockázatok exponenciálisan nőnek, és sokkal rosszabb állapotba kerül a gyerek ebben a bizonytalan helyzetben.
2: Korábban már beszéltünk arról, hogy a nevelőszülők mellé szakemberekre is szükség van. Nehéz jó szakembert találni?
1: Azt hiszem, hogy a gyerekvédelemtől sokan félnek, tehát a gyerekvédelmi munkától sokan félnek, tehát nem könnyen jönnek a gyerekvédelembe dolgozni szakemberek, mert azért ez egy nagyon nehéz dolog családból kiszakított gyerekekkel foglalkozni, és nincs is megfizetve kellőképpen. Ugye annyi rosszat hall az ember a gyerekvédelemről, hogy a rossz hírnév is eltántorítja az embereket attól, hogy feltétlenül ide jöjjenek dolgozni. Nagyon túlterheltek a munkatársak. Nálunk az SOS-ben mi törekszünk arra, illetve nem törekszünk, hanem húztunk egy határt, hogy szinte fele annyi gyereket adunk egy nevelőszülői tanácsadónak, mint amit a törvény megenged, annak érdekében, hogy minőségi munkát tudjon végezni, és több erőforrást tudjon a családra fordítani.
2: De tehát kevés az a nevelőszülő.
1: Kevés, de az a lényeg, hogy nekünk van 100 nevelőszülőnk, és náluk van 200 gyerek, akkor 200 gyerekre legalább 9 nevelőszülői tanácsadó legyen, hogy ne 50 gyerek után szaladgáljanak, hanem csak kevesebb gyerek után szaladgáljanak, és ez már több szakembert jelent, mintha fele annyi szakember lenne. Ezen kívül nálunk vannak pszichológusok, és megfinanszírozzuk az elérhető, tehát amit nem tudunk házon belül biztosítani, hanem igyekszünk az állami szolgáltatásokat igénybe venni, de ha ott nincs lehetőség, vagy túl hosszú a sor, akkor megfizetjük a magánpiacon elérhető szolgáltatásokat is a gyerekek számára, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez is nehéz, tehát szakemberek általában nehezen elérhetőek az országban, és rettentesen túlterhelt mindenki, aki kisgyerekekkel foglalkozik. És nyilván van egy fizetőképes piaca a kisgyerekekkel való foglalkozásnak, akik ki tudják fizetni az egyéni fejlesztést, a gyógypedagógust, a pszichológust, tehát hogy sokszorosan nehéz elérni a szakembereket és szakembereket találni. Nekünk most egy nagyon jó gárdánk van, úgyhogy ebben szerencsésnek mondhatjuk magunkat, és azt látom, hogy ez is kevés, tehát mi kétszer annyi szakemberrel dolgozunk, mint egy átlagos nevelőszülői hálózat az én megítélésem szerint, de még ez is nehéz, még így is nehéz a munka.
2: Mostanában nagyon sokat hallunk a híradások révén az érzelmi abúzusról, vagy a fizikai abúzusról, vagy a szexuális abúzusról a gyermekotthonokban. Mennyire tudják követni ennek a létét, nem létét a szervezetben?
1: Érdekes, hogy legtöbbet beszélünk a szexuális abúzusról, meg a fizikai abúzusról, de a leggyakoribb az érzelmi bántalmazás, viszont azt nagyon nehéz detektálni, tehát sokkal inkább nagyobb a hangsúly a fizikai és a szexuális bántalmazáson. Most az érzelmi elhanyagolás legalább annyira káros egy gyerekre, hogyha ő azt érzi, hogy rá nem figyelnek, nem kedvesen szólnak hozzá, nem befogadó, és ettől nagyon sok gyerek szenved, de nehezen tudja megfogalmazni. Nem a kutatásokra, de a saját tapasztalataimra is hivatkozok, hogy ugyanakkor vannak szuper nevelőszülők, tehát, hogy olyan nevelőszülők, akik nagyon értik a gyereket, akik nagyon rugalmasan tudnak a gyerekek szükségleteihez alkalmazkodni, ezeket hívjuk érzékeny, válaszkész, tehát akik minden gyerekre megtalálják a kulcsot, és ösztönösen jó nevelőszülők, és a legjobbak azok még tudatosan is jó nevelőszülők, tehát folyamatosan képzik magukat, tanulnak a tapasztalatból, egymástól. Tehát nagyon fontos ez a válaszkészség, és azért nagyon sok nevelőszülő van, aki amikor elfárad, mondjuk 2-3 év erőltetett munka után, akkor ez az érzelmi válaszkészség elkezd csökkenni. Kevésbé érzékeny, mert már annyi mindent átélt, hogy muszáj magát védenie. Ugye ezt sokan kifáradásnak vagy kiégésnek nevezik, ami egy elfordulás a mások érzelmi világától, és ez biztos, hogy egyfajta ilyen hidegebb magatartásra, attitűdhöz vezet. Tehát itt nagyon fontos ezeknél a gyerekeknél, hogy ez az érzékenység fent tudjon maradni, ehhez meg tényleg nagyon sok támogatás kell a nevelőszülők mellé.
2: Hazánkban mennyire veszik figyelembe az európai gyermekjogi stratégiát, vagy a gyermekgaranciát, vagy az integrált gyermekvédelmi ajánlásokat, ez az Európai Bizottság ajánlása?
1: Azt gondolom, hogy papíron törekednek rá, de ahány ilyen kormányzati papírt láttam, abban, hogy el lehet veszni igazából, és a valóságban ez nagyon kevéssé csorog le. És a jelenlegi kormányváltás, hogy is mondjam, tehát ahogy beszélünk a gyerekekről, az nagyon megváltozott a kormányváltás következtében. Ugye a jelenleg döntéshozói pozícióban lévő emberek úgy tűnik, hogy sokkal jobban értik a gyerekeket, a gyermekek jogait, a gyermekek szükségleteit korábban. Ezt nem érzékeltük, azt érzékeltük, hogy oké, vannak rendszerek, azok ellátják a dolgukat, de nem volt igazi aggódás a gyerekek sorsa iránt. Ma azért én inkább azt hallom, hogy úgy fordulnak a döntéshozók a gyerekek felé, mint ahogy a saját gyerekeik felé is fordulnának, és nem mint valami másodlagos állampolgárok felé, akik a gyerekvédelemben majd felnőnek. És tényleg régen nagyon gyakran az volt, hogy aludjanak, legyen hol aludniuk, legyen hol tanulniuk, kapják meg a napi ötszöri étkezést, meg az ágyneműt, de az érzelmi szükségleteikre nem volt figyelem, pedig tulajdonképpen a gyerek felnevelésében az érzelmi szükségletek kielégítése fontosabb, nyilván az étkezés is, és az egészséges étkezés is nagyon fontos, és nem biztos, hogy akár az is biztosítva volt abból az alacsony normatívából, ami korábban rendelkezésre állt.
2: Beszélgetésünket zárjuk azzal, hogy tekintsünk a jövőbe. Miként lehet minőségi munkát végezni? Mire lenne még szükség?
1: A legfontosabbnak azt gondolom, hogy végre nézzünk szembe azzal, hogy az országban a lakosság 10-20%-a olyan peremhelyzetre szorult, olyan nyomorban él, olyan kiszolgáltatott helyzetben él, ahol egyszerűen nem lehet gyereket nevelni.
2: És pedig a legfontosabb, hogy értékes embereket neveljenek.
1: Igen, de itt lemondott a társadalom egy részéről, viszont azok is szülnek. És gyakorlatilag ma a gyerekvédelem ennek a leszakadt társadalmi csoportnak a gyerekeit neveli. Na most ez tarthatatlan. A gyerekvédelemnek nem az a dolga, hogy a gyerekszegénységet vagy a szegénységet kezelje. Ezt nem tudja a gyerekvédelem megoldani, se az alapellátás, se a szakellátás. Ehhez egy tudatos, odafigyelő társadalompolitika szükséges, ami az óriási földrajzi és jövedelmi és lakhatási egyenlőtlenségeket normalizálni próbálja. Ezzel levennénk egy csomó terhet a gyerekvédelemről, és hogy van az egész dolog, nem csak a jövő generáció szempontjából fontos, nagyon fontos, de az itt és most pénzügyi helyzet miatt sem költséghatékony ez a megoldás, ugyanis egy gyereknek a szakellátásban való nevelése az 6-8-10 millió forint per év, miközben a családok éhen halnak. Tehát, hogy érdemes belegondolni, hogy mennyit lehetne spórolni ezzel a szemléletváltással, hogy a családokat támogassuk meg, és valóban csökkentsük azoknak a gyerekeknek a számát, akik bekerülnek a rendszerbe, és akkor kevesebb gyerek lesz a rendszerben, azzal tehermentesítjük, tehát a prevencióval lehet elsősorban csinálni valamit. És nem utolsó sorban, ma már a koragyerekkori fejlődésről nagyon sokat tudunk. Tehát a legszerencsésebb országokban már nem kerülnek ki gyerekek a gyerekvédelembe a családból, mert ott a védőnő, ott az orvos, ott van a szociális munkás, ott vannak a gyógypedagógusok, tehát pillanatok alatt megszervezhető az a támogató rendszer, ami egy most született csecsemő és a családjának szükséges ahhoz, hogy a családban nevelkedhessen, hisz akkor alakul ki a kötődés, az egész személyiség megalapozása ebben a 0-3 éves korban történik, tehát akkor kell befektetni rengeteg erőforrást, és nem akkor, amikor már ott éhen haltak a gyerekek, vagy tönkrementek, és akkor utána próbáljuk egy idegen családban, vagy egy idegen intézményi környezetben sok pénzért nevelni a gyerekeket.
2: Kedves hallgatóink, Szilvási Lénával, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Igazából az első, amit adott, ami maga a neve is a helynek, a reményt visszakaptam. Új célokat kaptam az életembe, és ami nagyon fontos, hogy ráterelt a hitnek az ösvényére. Előtte is volt valami fogalmam így a hitről, de csak a felszínt kapargattam. Fazendában viszont megtanultam, mi a valódi hit, és hogy milyen ereje van ennek, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötétség, ahova Isten nem tud utánam nyúlni és kihúzni onnan.
1: Hogyan lehet Isten és a szeretet erejével megküzdeni a szenvedélybetegségekkel? A Fazenda da Esperança Brazíliából indult katolikus közösség és rehabilitációs hálózat, amely több mint 40 éve segíti világszerte a függőségtől szabadulni vágyókat. Az egyéves terápia lényege a szerető, meleg családias közösség, a napi imádság, a fizikai munka és a felelősségvállalás. A Fazenda ma a Vatikán által elismert egyházi szervezet, amelynek 26 országban működtetett 160 központjában több 10 000 férfi és nő talált már gyógyulást. A közösség 2024-ben Varga László megyés püspök meghívására Magyarországra érkezett. Egy férfiházzal alakult meg a Kaposvári Egyházmegyében. Ott voltunk az induláskor, a Kerengőben akkor megszólaltattuk a brazil alapítókat is. Most, 2 év elteltével, a közösség tagjaival, Fejér Domonkos vezetővel, valamint az első elköteleződött segítővel, egy épp gyógyuló taggal és egy gyógyulni vágyóval beszélgettünk a szeptemberi katolikus társadalmi napokon. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Fejér Domonkos a Fazenda da Esperanza magyarországi vezetője. Az indulás előtt beszélgettünk, amikor itt voltak az alapítók, Frey Hans többek között. Most hogyan áll a közösség? Hány tag van, hány segítő, és arra kérlek, Domi, hogy egy kicsit mérleget készíts, hogy mi az eddigi évek tapasztalata?
1: Hú, hát nagyon jó, hogy erről tudunk most beszélni. Most van 3 segítőnk jelenleg, abból egy már magyar, tehát van egy gyógyulónk, aki elvégezte az egy évet, és utána maradt, mint segítő, kiment Németországba egy évre, és most nálunk van. A másik Rodrigo uruguayi. A többiek vagy másik fazendába mentek, vagy pedig megtalálták máshol ugye a hivatásukat. Nagyon hálás vagyok, hogy megvan az első magyar önkéntes, mert erre nagyon vágytam. Gyógyulóból most jelenleg 4 van, de igazából folyamatosan 5 vagy 6 szokott lenni, tehát általában azért meg szokott telni a fazenda. Most nemrég ment el egy gyógyulónk, aki ugye egy újrakezdést csinált, de most fog jönni hétfőn még egy, tehát újra 5-en leszünk. És most éppen nagy építkezések zajlanak a fazendába, ami azt jelenti, hogy építünk plusz egy hálót, hogy megnöveljük a kapacitást. Tehát 3-4 fővel meg lesz növelve a kapacitás. Lesz egy fürdőszoba is hozzá, illetve csináltunk egy kisebb termet hát az erőléti edzéseknek is, hogy ugye azok a fiúk, akik szeretnének kicsit, hogy mondják, ezt a fizikai sportrészt is a fazendába gyakorolni, azoknak is van rá lehetőségük. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert tényleg épül szépen a fazenda. A közösség is, én úgy éreztem, hogy az elején azért nem volt egyszerű. Tehát az elején megtanulni azt, hogy itt a magyar kultúrában ezt a karizmát elhozni, az azért sok konfliktust eredményezett is, és hát voltak nehezebb időszakok, nehezebb pontok, amikor kevesen voltunk. De úgy érzem, hogy mostanában kezdünk így beállni egy olyan struktúrába, egy olyan útra, ami úgy tartható hosszú távon, és egy olyan klíma alakul ki a fazendába, ahol lehet gyógyulni, ahol szeretet van, közösség van. Ez volt mindig a cél, és most úgy érzem, hogy egyre jobban ez így megvalósul.
0: Mi a fazendának a módszere, hogyan történik? Most ezt azért kérdezem, mert aki azt a műsort nem hallotta, hogy mondjuk el újra, hogy miről is szól a fazenda, hogyan gyógyulnak itt az emberek, és miből gyógyulnak?
1: A fazenda szenvedélybetegeket fogad be, akik önkéntesen eldöntik, hogy szeretnének új életet kezdeni, tehát elhagyni a régi életüket. Nekünk 3 alappillérünk van, a közösség, a lelkiség, meg a munka, és ezen keresztül próbálunk egy közösségben gyógyulni. Nyilván ugye a közösségi része az nagyon fontos, mert ugye a magány sokszor az, ami a függőségekhez elviszi az embert, amikor nincs hova kapaszkodni, nincs kibe kapaszkodnia. A lelkiség az meg ugye Isten nélkül nem működik, tehát mi azt valljuk, hogy nem az önkéntesek gyógyítanak nálunk, mert mi is gyógyulunk, hanem a Jóisten. Tehát a Jóistennek a feladata a gyógyítás. Nyilván vannak eszközei, azok mi vagyunk, hogyha hagyjuk magunkat eszközé válni, de alapvetően az Isten az, aki gyógyít, akit, hogyha a gyógyulók beengednek a szívükbe, akkor át tudja őket formálni. És ehhez nekünk segít a mindennapi rózsafűzér mise, meg a mindennapi igének a megélése. Tehát minden nap kiveszünk az evangéliumból egy napi igét, és azt próbáljuk napközben bevinni a gyakorlatba, tehát valamilyen formában megélni a gyakorlatba egy tettel. A munka az pedig visszaadja az ember méltóságát, tehát egy férfi, de egy nő is a női fazendába. Nagyon fontos az, hogy lássák a munkájuk gyümölcsét, azt, hogy képesek alkotni, mert ugye nagyon sokszor egy szenvedélybeteg előtte nagyon sokat rombolt, tehát akár család, akár más téren, és nyilván úgy jönnek, tehát sokszor ez van bennük, és fontos, hogy ott a fazendában rájöjjenek, hogy milyen szép alkotni, és hogy mennyi talentumot adott nekik a Jóisten, amit, hogyha jól csináljuk ezt az egy évet, akkor fel is fedeznek a fazendában sok ilyen talentumot is, azt után tudják kamatoztatni.
0: Konkrétan milyen munkát végeznek? Úgy tudom, hogy van egy komoly kis gazdaság is állatokkal például. Önfenntartóak valamennyire?
1: Valamennyire, azért adományokból is érünk, tehát az építkezést azt nagyon sok támogatónk támogatta is, és úgy tudott megvalósulni, de tartunk állatokat, tehát vannak tyúkok, libák, disznók, nyulak, illetve volt kiskertünk is nyáron, amit így gondozgattunk. Aztán van ugye konyha, tehát van, aki a konyhán dolgozik, minden nap mi főzzük magunknak az ebédet, tehát az étkezéseket, azokat mi csináljuk, mi mosogatunk, tehát mindent mi csinálunk. Van egy, aki takarításért, tehát a harmóniáért felel a fazendán, nagyon fontos az, hogy ugye harmóniáért.
0: Tisztaságügyi menedzser.
1: Így van, tisztaságügyi menedzser, ez is nagyon-nagyon fontos, tehát hogy elég sok rétű munka van. Ugye, hogyha valaki jön hozzánk, akár most a kattásolát, gyertyákat, rózsa kecsefűzéreket, sütiket, ezeket is mi gyártjuk, hogy el tudjuk adni, és ebből is, vagy nem adni, hanem adományokért cserébe ugye adjuk, és ebből is a fazendába aztán élünk ezekből az adományokból.
0: És áll itt valaki mellettem, a sátorban nem csak a vezető áldogál egyedül, hanem áll egy olyan úr, aki már komoly tag a fazendában, nem tegnap költözött be, de gyógyulóként van jelen. Egy bemutatkozást kérek.
2: Sándor vagyok, 48 éves Budapestről, és alkohol probléma miatt vagyok a fazendában.
0: Mi az ön története?
2: Húha, hát több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött az ilyen szorosabb kapcsolatom az alkoholra, a családi problémák miatt. Ami, hát igazából észre sem vettem a folyamatot, hogy olyan súlyossá fajult, hogy ismerősök, barátok, család, munkahely, lakhatás, minden, így az évek folyamán megszűnt, és utcára kerültem. Volt többszöri próbálkozásom így az alkohol lerakatával kapcsolatban, de mind kudarcba fulladt. Sokan nyújtottak felém segítő kezet is, de akkor én ezt nem gondoltam segítségnek. Meg ha el is fogadtam, akkor igazából visszaéltem vele. És tavaly történt egy olyan dolog, több újraélesztésem volt, de azt mindig véletlennek tudtam be, meg szerencsém volt, és tavaly történt velem egy olyan dolog, hogy Budapesten leszúrtak, és ugye 4 vagy 5 hét után az intenzív osztályon ébredtem fel, és akkor ott közölték velem az orvosok, hogy tulajdonképpen az mentette meg az életem, hogy engem leszúrtak. Mert egy olyan, volt egy kétoldali tüdőgyulladásom, ami már olyan stádiumban volt, hogyha nem kerülök kórházba, akkor abba belehaltam volna.
0: Ez az utcán léttől volt?
2: Igen. Igen, mert azt a telet kint töltöttem, azt a telet is kint töltöttem az utcán. És ott már elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez nem véletlen, szóval ennyi véletlen nincs. Nyilván nem lettem egyből Isten hívő, de már elkezdtem azon gondolkodni, hogy ilyeneket mondani, hogy tudja, hogy az Istennek van valami célja velem, mert nem lehet, hogy én még mindig itt vagyok. És akkor leraktam az alkoholt, azt akkor teljesen önerőből, és utána valahogy úgy alakult az életem, hogy csupa olyan embereket ismertem meg, akik a hit által, akik hittek, és a Jézus által meghatározott úton éltek, vagy próbáltak élni. És így kerültem a Máltai Szeretetszolgálatnak a szállójára, ahol megismertem egy hölgyet, Szilviát. Ő beszélt nekem a fazendáról, és le is mentünk oda egy napra látogatóba, így domáig bemutatták a helyet így nagy vonalakba. Utána elmentem egy lelki gyakorlatra, ami egy pici képet adott arról, hogy ez az egész miről szól. Közben megjött a döntés, hogy mehetek a fazendába, és akkor úgy döntöttem, hogy úgy tetszett is a hely, meg amit mondtak róla, meg hát annyi mindent próbáltam már, ami nem vált be, akkor hát ha van valami, beválik. És akkor lementem a fazendába. Hát szokatlan volt ez a mise, minden nap, nekem még a havi egy is szokatlan lett volna. A rózsafüzér, amiről előtte azt se tudtam, hogy mi az. Evangélium, meg ilyesmi, de hát azt gondolom, hogy talán elkezdtem haladni ezen az úton. Nyilván botladozok, meg van még mit fejlődni, meg lesz is, de csomó olyan dolgot élek meg, amit eddig nem, vagy amiről nem is gondoltam volna.
0: Emberileg mit adott a gyógyulása útján? Hogyan látja, hogy az 5 hónappal ezelőtti és a mostani állapota közt mi a legnagyobb különbség, vagy mi a legnagyobb ajándék, amit itt kapott?
2: Szerintem érettebb lettem, ha lehet ilyet mondani, mert a függőlét, az aktív függőlét, meg a hajléktalanság azért nem sok komolyságot tükröz, ugye, az az életforma. Igen, érettebb lettem, talán ezzel tudnám a legjobban úgy összefoglalni. Azt, hogy megbecsülök dolgokat, ezt már igen, ez alap, mert ugye aki utcán van, és adott esetben kukából eszik, az azt gondolom, hogy az már alapjában meg fogja becsülni, hogyha normális étel kerül elé, vagy egy ágy, amin van egy takaró. A hála, igen, ez a másik talán, a hála. Azt gondolom, hogy abba talán fejlődök nagyon sokat, remélem legalábbis.
0: Munka?
2: Én most a főzést csinálom. Többiek, hát azt nem tudom, remélem örömére, de igen. Most
0: nem haltak még éhen.
2: Nem, hát a fazendában azt nem is lehet amúgy, de most ezt 2 hete csinálom. Előtte a belső harmóniát csináltam, a takarítást, meg 2 hétig foglalkoztam az állatokkal is. Igazából azt gondolom, hogy teljesen mindegy, melyik munkát csinálja az ember, mert az egyik a másikra épül. Ez nagyon fontos ott, amit ugye tanítanak is nekünk, hogy az egyik a másik nélkül nem működik. De jó, mindent szeretek csinálni ott, ami van. A nehézségek ellenére, ami azért adódik, persze, mert van, hogy az ember néha bal lábbal kell föl, de ahogy a Doma is mondta, tök jó közösség van, segítőkkel is azt gondolom, hogy olyan a kapcsolat, hogy olyan harmonikus minden.
0: Van-e olyan, hogy úgy érzi, hogy visszaesne? Olyankor mi segít esetleg itt a fazendában? Mi az, ami megtart?
2: Nem, nincs sóvárgásom, bármilyen hihetetlen nincs. De egyre jobban, hát most már az elején ez nem így volt, de például most már nem alszom el úgy, hogy nem imádkozom. Általában azért az inkább a saját szavaimmal megy, mint a tipikus imák, de ez úgy, hát nem tudom, most már tényleg egyre jobban hiszek benne, hogy segít. Meg a többiekkel való beszélgetés is, az nagyon jó. Meg nekem ilyen feltöltést adnak a... Például ez a hétvége is, ez nem tudom, ez számomra megint egy olyan élmény, ami pont reggel beszéltem erről, hogy olyan, mintha a boldogság szigetére kerültem volna. Itt mindenki örül, mindenki mosolyog, mindenki köszön mindenkinek, és ugye az előző években nem igen volt jellemző, hogy én ilyen környezetben mozogtam, és ezek mind segítenek.
0: És Varga László, kaposvári megyés püspök atya odajött a sátorhoz, és mit mondott önnek?
2: Hát megköszönte, hogy a fazendában vagyok. Hát ez hihetetlen, szóval nekem kellene megköszönni, és hálával lenni. Hálával is vagyok, még ha nem is sikerül feltétlen kimutatni, de azért igyekszem. De igen, szóval, hogy olyan emberek, akik hát a nyomukba se érhetek, talán soha, ők mondanak nekem köszönetet, amivel hát igazából most sem tudom hova tenni, hogy egy püspök nekem köszöni meg, hogy gyógyulok, és hát nyilván ez egy elmondhatatlan jó érzés.
0: A hallgatóknak el kell mondanom, mert a rádióban nem látszik, hogy egy nagyon jó kiállású úr áll itt előttem, és meg nem mondaná senki, hogy hajléktalan vagy alkoholista volt, egy tiszta, tekintetű, arcú, jól kinéző úrról van szó. Vannak-e tervei a jövőben?
2: Hát a terv ugye az elsődleges nyilván az, hogy végigcsinálni ezt az egy évet, ami azt gondolom, hogy nem fog, biztos lesznek még nehéz pillanataim, de alapjában azt hiszem, hogy nem fog problémát okozni, ami fontos, hogy ezt mondjam, hogy ugye ez nem az én sikerem, mert itt a gyógyultársaim ebben ugyanúgy részesek, mint én, meg a segítők is. Az egy év után úgy nagyon konkrétan nem gondolkodom. Szóval az alapeset ugye az, hogy vissza Budapestre, de úgy főbb vonal, ami így biztos konkrét, nem gondolkodom, mert tényleg kezdek abba egyre jobban hinni, hogy úgyis megmutatja majd a jó Isten az utamat.

0: Itt áll előttem az első olyan gyógyult, aki már önkéntesként folytatja a fazendában. Ehhez el kellett menni valahova máshova, ugye? Jól tudom, egy nevet kérek bemutatkozást.
1: Jó napot, Lukács Tamás vagyok. Igen, nekem ehhez, hogy én segítő tudjak lenni a Fazenda de Esperanzában, nekem el kellett menni a gyógyulási évem után Németországba önkéntesnek, hogy jobban megtanuljam így a karizmával kapcsolatos dolgokat, mert az ottani felelős nagyon-nagyon bölcs és nagyon erős a karizmája, úgyhogy igazából tanulni mentem ki Németországba nem nyelvet, hanem így a karizmáról többet magamba tudjak szívni, és akkor utána visszajöttem Magyarországra, mint segítő, ezt padrinyúnak hívják egyébként a fazendán belül, és most szeptember 1-én mondta a regionális felelős, hogy akkor mostantól vagyok hivatalosan padrinyú.
0: Mit adott önnek a fazenda, miért döntött úgy, hogy marad segíteni?
1: Igazából az első, amit adott, ami maga a neve is a helynek, a reményt visszakaptam, új célokat kaptam az életembe, és ami nagyon fontos, hogy ráterelt a hitnek az ösvényére. Előtte is volt valami fogalmam így a hitről, de csak a felszínt kapargattam, fazendában viszont megtanultam, mi a valódi hit, és hogy milyen ereje van ennek, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötétség, ahova Isten nem tud utánam nyúlni és kihúzni onnan. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a fazendának, hogy a részese lehettem ennek az egésznek. Meg igazából az, hogy én most segítő vagyok, ugye az részben azért, mert vissza is akartam valamit adni a fazendának hálából, a részben pedig azért, mert szeretnék segíteni az olyan szerencsétlenül járt embereken, amilyen én is voltam, mert hogy én is egy drogos, alkoholista utcalakó voltam.
0: Pedig ön egészen fiatal, egy nagyon jó kiállású fiatalember, jó erős testalkatú. Mivel foglalkozott előtte, vagy honnan került ide?
1: Leghosszabb munkahelyem az 6 év volt, én csoportvezető gépállító voltam egy cégnél, utána egy tengeri akvarisztikában voltam eladó, ott igazából a hobbimnak éltem, az akkori hobbimnak éltem, de sajnos ugye alkohol problémáim voltak, meg drog problémáim. Igazából én, amikor kikerültem az utcára, akkor 61 kilóval kerültem ki az utcára, életveszélyes állapotban voltam többször is, többször voltam detoxban, többször megjártam a pszichiátriát, tehát nagyon elvadultam így az alkohol miatt, egy teljesen más életet éltem, de nem akartam feladni, tehát bennem volt az, hogy én nem akarok meghalni 30x évesen, hanem én szeretnék még jövőt, szeretnék még élni, szeretnék célokat, szeretnék több mindent elérni az életben, és igazából ez a tenni akarás volt az első lépés, hogy igen, feltettem a kezemet, hogy tehetetlen vagyok a szenvedélybetegségemmel szemben, és segítségre van szükségem.
0: Amikor ilyen helyzetbe kerül valaki, akkor nagyon sokszor, vagy hát majdnem mindig tönkre mennek a kapcsolatai is. Itt a fazendában újra tudott épülni? Barátságok, szeretett kapcsolat, ez gyógyult?
1: Igen, hála jó Istennek. A családommal eléggé megromlott a viszony, amikor én szenvedélybeteg voltam. Édesanyukám majdnem az utcára került miattam, és ő is megbocsátott. Tehát tök jó kapcsolatom van édesanyukámmal, ő most egy idősek otthonában van, és van még 2 testvérem, akik szintén haragot tápláltak irántam, eleve amiatt, hogy az öcsük egy alkoholista, lusta ember, aki kinn az utcán tengeti a mindennapjait, és ők is megbocsátottak, és most tök jó, hogy így büszkék rám, örülnek, hogy jó helyen vagyok, és most volt a nyáron egy ilyen családi találkozó, ahol így a 3 testvér találkozott, már 20 éve nem volt ilyen találkozó.
0: Nekik is egy megtérés oka lehet az ön pályája.
1: Igen, igen. Anyukámnak mindenféleképpen, tehát ő többet emlegeti Istent, meg hogy így azért én is mondom a családnak, hogy ez nem csak az én érdemem, hanem ez a jó Istennek a műve, de tiszteletben tartják ezt a testvéreim, és örülnek neki, hogy én megtaláltam az utamat.
0: Új kapcsolatokra is gondoltam, hogy a fazendában barátságok is születnek talán.
1: Igen, több ismerősöm is lett, egyházi személyek, atyák, nővérek, a fazendának különböző barátai, önkéntesek, akik így jótékonykodnak a fazendának, tehát elég nagy ismeretségi köröm kialakult, akár itt a katolikus karitasszal is, akár különböző atyákkal, különböző egyházmegyékből, püspökökkel, ami számomra egy hatalmas kegyelem, meg egy hatalmas ajándék, hogy így ismernek itt a kattáson is, ahogy sétálgatok is, köszönnek, megölelnek, örülnek, hogy látnak, jó nézek ki, és jönnek ezek az ingerek, nagyon-nagyon jól esik.
0: És itt áll egy olyan

0: én ezt a fazendát találtam megfelelő helynek.
1: Vonzó azért ez, hogy ránézek a már gyógyult, meg a gyógyuló félben lévő úrba, hát senki meg nem mondaná, hogy valaha is szenvedélybetegek voltak. Talán ez is vonzó, ugye, hogy ön is ezt a régi önmagát szeretné visszanyerni?
0: Igen, 2019-ben megtérésem után ugye a Katolikus Caritasnál dolgoztam, mint oszlopos tagja a csapatnak. Én ott nagyon sokat tanultam és kaptam a Caritason belül az egyháztól azt a rengeteg szeretetet, illetve azt a gondoskodást, amit a Márték adtak nekem, a Kaposvári Katolikus Caritasnak az igazgatójától, Fekete Mártinak is, ezúton is hálás köszönet. Az ő segítségének köszönhetően jutottam el addig a döntésig, hogy igen, akkor marad a fazenda. Nagyon-nagyon sok volt az én visszaesésem, ugye alkoholista lévén, jöttek a bűntudatok, önsajnálatok, és ebből a kelepcéből mindenféleképpen úgy akarok kikerülni, hogy a fazendát hívtam segítségül.
1: És akkor most nagy reményeket fűz a fazendához?
0: Azt szeretném, hogy visszatérjek a Jóistenhez. Én úgy gondolom, és úgy érzem, és hiszem azt, hogy a fazenda ad egy olyan segítséget, hogy újra önmagamra találjak, és gyakorlatilag ugyanaz az ember legyek, aki voltam anó. Tehát a mindennapjaimat úgy szeretném megélni, hogy bele tudjak nézni újból a tükörbe, hogy eddig. Először is önmagamnak szeretnék bizonyítani, de a Jóisten nélkül ez lehetetlen.
1: Mindenki nagyon őszintén beszél itt a saját korábbi vagy meglévő függőségéről, ami elég megdöbbentő, megrendítő. Általában ahhoz vagyunk szokva, hogy mindenki próbálja egy kicsit a jobb oldalát mutatni, kozmetikázni egy kicsit azt, amilyen, és itt meg nem így beszélnek magukról. Ez tudatos? Ez egy módszer, hogy őszintének kell lenni?
2: Az őszintesség, a nyitottság és a hajlandóság, ez a három alap pillére annak, hogy egy függő felismeri a problémát, és segítséget tudjon kérni, mert addig, amíg nem ismerem be saját magamnak, hogy problémás, addig senki más se tudja nekem bebizonyítani azt, hogy ezzel nekem problémám van. Tehát az őszintesség az egy nagyon fontos lépése annak, hogy mi elkezdjünk önmagunkkal konfrontálódni egyáltalán, amikor beismerjük azt, hogy alkoholista vagyok, hogy drogfüggő vagyok, hogy pornográfia függő vagyok, vagy bármi, akkor nagyon erős pofont kap az ember saját magától. És amikor, ahogy említette Szabolcs is, ez a tükör dolog, hogy amikor már az ember nem tud tükörben nézni, tehát ott az már elég nagy probléma. Tehát muszáj őszintének lenni önmagamhoz, meg az embertársaimhoz is, hogy elinduljon egy folyamat bennem, ugye ez egy láncreakciót fog beindítani, ami rá fog vezetni arra, hogy beismerem, hogy problémám van.
1: Fejér Domonkos a fazenda vezetője. Doma, te nem gyógyulóként érkeztél a fazendába, Brazíliában kezdted. Téged mi vitt oda, hogy segíteni akarsz, és hogy pont szenvedélybetegek gyógyulásában akarsz segíteni, holott te úgy tudom nem voltál szenvedélybeteg.
3: Hát én nem akartam segíteni. Fazendában senki nem úgy megy, mert hogy segíteni akar, tehát még az önkéntesek se.
1: Nem jótékonykodni mennek oda az emberek?
3: Nem, a fazendában nem jótékonykodni mennek. Ott azért mennek az emberek, mert nem találják magukat általában. Önkéntes vagy gyógyuló, az mindegy. Hát én is kerestem magamat, nem találtam magamat a világban, üres voltam. Elmentem, és hivatást adott, amit kerestem. Tehát én hivatást kerestem, azt megadta a Jóisten. Igen, igen, de nem, hát nekem is mai napig kell gyógyulnom egy csomó mindenből. Hát abszolút. Tehát a fazendában nem azért megyünk, mert hogy jótékonykodni akarunk. Nem, az ritka. Igen.
1: Mit adnak neked a gyógyulók?
3: A hivatásomat, tehát mindent igazából, amit így kerestem. Tehát én nekem egy hatalmas öröm, amikor azt látom, hogy valaki újra kezdi az életét. Nem is az, inkább azt mondom, hogy megtalálja a Jóisten. Tehát nekem hatalmas öröm az, amikor valaki azt látom, hogy befogadja a Jóistent. És a Jóistennel kezdi el az életét élni. Ha ez a fazendán belül történik, akkor is hatalmas öröm. Ha kívül, akkor is. Ez mindig látni, megtapasztalni, hogy a Jóistennek mekkora ereje van. Ez az, ami engem motivál.
1: Ha valaki hallja ezt a riportot, és azt gondolja, hogy szívesen csatlakozna, vagy szeretne segíteni, vagy akár ismer olyat, akinek szüksége lenne arra, hogy közelebbről megismerkedjen a fazendával, hogyan lehet kapcsolatba kerülni, és hogyan lehet segíteni?
3: Van honlapunk, beírják, hogy fazenda, csak a Google-ba, vagy fazenda csákány, akkor kiadja azt a honlapot, és ott van rajta telefonszám, és segíteni, ha valaki önkénteskedni akar, akkor hívjon fel is, akkor megbeszéljük, hogy hol mehetne, esetleg Németország, Brazília, vagy nem tudom, Afrikában is vannak fazendáink, de hogyha valaki anyagilag szeretne segíteni, a bankszámlánk is ott van a honlapon, úgyhogy úgyis

0: azért is hálát adunk, hogyha valaki úgy szeretne.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengőben a Fazendada Esperanza közösség tagjaival beszélgettünk. A felvétel szeptember 19-én készült Kaposváron, a Katolikus Társadalmi Napokon. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra van. A világ egyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy kolostorban vagyunk. A ciszterciek, korábban jezsuiták kolostora, most a Szent István Király Múzeum Székesfehérváron, és március óta nyitva van egy kiállítás, amit az utolsó napok egyikén tudtam megtekinteni, bár hamarabb láttam volna. Nagyon megéri a kiállítás. Második János Pálról szól, Szent Második János Pál pápáról, és hát egy remek, az egész múzeum összes terme szinte most ennek a hatalmas embernek az emlékezetét hozza közel hozzánk. A kiállítás megálmodóinak egyike a beszélgető társam, Sárba Katalin, operatív vezetője volt a gyűjtés a kiállításnak talán. Mutassa be magát egy kicsit a hallgatók számára, hogy milyen szerepe is volt abban, hogy ez a kiállítás megnyílt.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, mint operatív vezető a kiállítás arculatának a kialakításában vettem részt, és tulajdonképpen én fogtam össze azokat a munkálatokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy most ebben a formában láthassa a közönség a kiállítást. Tehát hozzám tartozott a kivitelezés, a kreatív anyagoknak a összeállítása, illetve én tartottam a kapcsolatot a múzeumokkal, ahonnan bármit is kölcsönöztünk, vagy vásároltunk a kiállításra.
3: Hogy született meg az ötlet? Mert apropó van, mert a legutóbbi látogatása, mert kettő volt, az talán éppen 20 évvel ezelőtt volt.
4: Igen, hát kettő évfordulónk volt a kiállításhoz kapcsolódóan. Kicsit pontosítanék, mert olyan, mintha most lett volna itt a Szent Atya, de bizony sajnos már 30 éve volt.
3: A 96, igen. Így és a 91 van. Is, akkor is, az, hát, is, az meg 35.
4: Igen, repül az idő. Tehát mind a kettőnek kerek évfordulója volt, ez is volt az egyik apropója, illetve hát ő maga és a tanításai, amelyek mindig aktuálisak.
3: De kinek jutott eszébe? Mert Fehérváron nem járt, bejárta az országot, több helyszínen volt, épp Fehérváron nem volt.
4: Hát sokat
3: gondolom. De most megérkezett.
4: Igen. Hát hova máshova, mint a Királyok városába. Tehát ugye van egy azonosság Krakkó és Fehérvár között, hiszen ami ott Lengyelországban a kulturális központ, a szellemi életnek a középpontja.
3: Meg a királyi központ
4: is. Abszolút, ugye a Vável, ahova számtalan magyar vonatkozásunk is van. Ugyanez Magyarországon Székesfehérvár. Sokat gondolkodtunk, hogy hova, és hát ide már van kötődésünk is, több nagyon szép kiállítást rendeztünk a városban, nagyon jó a kapcsolat polgármester úrral, a múzeummal, nagyon szívesen fogadták az ötletet. Hát az ötlet, elég zűrzavaros világot élünk most. Nehéz időszakok vannak szerte a világban, és úgy éreztük, hogy ez a kiállítás, ez most megnyitja a lelkeket, a békét, a szeretetet, azt sugározza, amit a Szent Atya egész életében közvetített, így a kiállításon keresztül is ezt szerettük volna közvetíteni.
3: De ezek szerint nem a múzeum munkatársa ön, hanem...
4: Nem. Mi nem vagyunk a múzeum munkatársai, hanem mi önálló projekteket hozunk létre. Természetesen a múzeum is dolgozott nagyon sok munkatársával a kiállításon, de az ötletadók azok mi voltunk. Elsősorban Tóth Norbert, a kiállítás kurátora, aki megálmodta a megjelenést. Én pedig megvalósítottam, ahogy ő elképzelte a csapattal.
3: Le a kalappal. Kik voltak a partnerek? Hogyan született meg a koncepció? Nagyjából az életutat követi végig, tehát először gyerek, aztán háború, aztán kispap, aztán előtte színész, tehát megyünk végig teremről teremre, püspök, aztán érsek, aztán bíboros, aztán pápa.
4: Igen, ez egy nagyon nehéz feladat volt, hiszen egy olyan gazdag életútnak a szakaszait kellett bemutatnunk mindösszesen 18 teremben, ami azért igazi kihívások elé állított minket. Kiállításnak van egy lengyel kurátora is, Katarzyna Korzineuszka asszony, aki a krakkói II. János Pál pápa múzeumnak az igazgatója. Ő tanácsaira, gondolataira hagyatkoztunk, amikor elbizonytalanodtunk, hogy melyik szeletét mutassuk meg a Szent Atya életének. Nagyon sokat segített, illetve hát az érsekségi múzeumnak az igazgatója is nagyon szakmai tanácsokkal látott el minket, de voltak egyházügyi szakértőink is, tehát nagyon sokan, százan dolgoztak a kiállítás megvalósításán, amit most ezúton is mindenkinek köszönünk.
3: Itt ülünk egy pápamobil szomszédságában, az aulában. Ez is nagyon érdekes. Itt olvastam a táblán, hogy a Szent Louis-i ifjúsági találkozóra egy golfautó fölnagyítva egy kicsit, ezzel járt körbe a pápa életnagyságban, ilyen közelről pápamobilt nem is láttam még.
4: Igen, ezzel mi is így vagyunk, sőt, ez egy különleges pápamobil, mert amit megszoktunk, az a páncélozott, fedett pápamobil, ez tényleg egy speciális darab, ami...
3: Egy golfkocsi.
4: Igen, egy megerősített golfkocsi, amiben ugye már ezt azért hajlott korában használta a pápa, volt benne egy középső építmény is, amikor ő ezen körbeautózott a fiatalok előtt, de hát egy nagyon szép darab, ami egyébként az egyik legkedveltebb darabja a kiállításnak, ezelőtt mindenki szelfizik.
3: Hogyne, persze, és rajta van a pápa címere is az oldalán, de hát a pápának a még fiatal, talán segédpüspök korából, vagy a püspök vagy érsek korából a Krakkó környéki vadvizeken használt, vagy a mazuri tavakon használt kajakja is itt van, síruhái, a legkülönbözőbb használati tárgyai, még a borotváját is látjuk.
4: Igen, azon túl, hogy a katolikus egyháznak a feje, azért szerettük volna bemutatni az ő emberi mi voltát is, tehát azt, hogy ő közülünk érkezett, ettől volt ő nagy, ezért érezzük talán nagyon sokan hozzánk, magunkhoz közel, hiszen egyrészt egy olyan időben választották őt pápává, ami azért nehéz időszak volt Európában, neki nagyon sok mindent köszönhetünk, és valóban van egy ilyen közvetlen oldala a pápának, amit nem sokan ismernek. Ezt nagyon igyekeztünk megmutatni. Egyébként érdekesség a kajakról, hogy amit egy kavicsnak keresztelt el a Szent Atya. Ez egy olyan kajak, amit minden alkalommal össze kellett állítani, és minden alkalommal szét kellett szedni.
3: Igen, tehát egy szállítható szerkezet, hogy egy autónak a csomagtartójában valószínűleg befért.
4: Így van. Nem is mertünk hozzányúlni így az összeállítására, és majd most vasárnap a szétbontására is meg fog érkezni Jacek atya, aki a Krakkói Érsekségi Múzeumnak az igazgatója, és ezt ő saját kezüleg fogja ugyanúgy szétszedni, és belehelyezni a tartózsákjába, az eredeti tartózsákjába.
3: És a pápamobil országúton fog hazamenni, és alanyi jogon, a saját kerekén, vagy kamionban?
4: Nem, sajnos, mert az akkumulátor nincs benne, szállító cég fogja szállítani a pápamobilt.
3: Mely múzeumok segítettek? Hát Vadovicét is láttam, Krakkóba talán két múzeum is a tárgyak kölcsönzői között szerepelt, tehát kik a nagy partnerek? Külföldön és Magyarországon.
4: Igen, hát a legfontosabb partnerünk ugye a Szent István Király Múzeum, aki fogadta a kiállítást, helyt adott ennek a gyönyörű tárlatnak ebben a nagyon szép rendházban. Lengyelországban a Vadovicei Családi Ház Múzeummal dolgoztunk együtt, illetve Krakkóban az Érsekségi Múzeummal, és a Szent II. János Pápa Múzeummal és a Szanktuáriummal.
3: Járt kinn ezeken a helyeken, amikor szervezte a kiállítást, bejárta ezeket a múzeumokat?
4: Természetesen. Többször is voltunk, egy ekkora kiállítás igényli is a sok találkozást és az előkészületet, illetve a műtárgyak válogatása is Krakkóban történt közösen a lengyel kurátorral és a múzeumvezetőkkel.
3: Vadovicében evette pápai krémest.
4: Jaj, hát hogyne, Vadovicében ez kihagyhatatlan. És hát nagy örömünkre itt Székesfehérváron a múzeummal szinte szembe található a Damnicki cukrászda, tulajdonosának lengyel felmenői vannak, és a Damnicki cukrászda elkészítette a kremovkát, a pápa krémesét, amit Vadovicében kötelező megkóstolni, úgyhogy a kiállítás alatt Székesfehérváron is kötelező volt ezt a krémest megkóstolni.
3: Hát akkor még ha sikerül, akkor megkóstoljuk.
4: Ne hagyják ki, semmiképpen. Lengyel vendégeink azt mondták, hogy finomabb, mint a hazai.
3: Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Kár, hogy bezár a kiállítás, kár, hogy nem egy vándor kiállítás, hogy máshol is láthassák.
4: Igen, ekkora léptéket nem sok múzeum tud befogadni, de fél évig nyitva volt, nagyon sokan megnézték, óriási érdeklődés követte, tehát zarándokok érkeztek Magyarországról, de külföldről is, Lengyelországból nyilván többen. Én rendre átolvastam a vendégkönyvet, amiből most már betelik lassan a második is. Nagyon szép bejegyzéseket olvastam, és hát a környező országok mindegyikéből jöttek vendégek, de távolabbról is, Kanadából, távol-keletről, Indiából, és a legérdekesebb bejegyzés az Guatemalából.
3: Spanyol beírás?
4: Igen. Úgyhogy nem, mindent nem olvastam még, úgyhogy még lehet, hogy találok ennél érdekesebbet is, csak ezek, amik így szembe jöttek velem.
3: Kik voltak a magyar partnerek?
4: Hát magyar partner nagyon sok volt. Egyrészt a Szent Atya magyarországi látogatásainak a helyszíneiről, mindegyikéről kaptunk egy emléktárgyat. Tehát ezekkel az egyházmegyékkel minden tartottuk a kapcsolatot. És hát természetesen a Fehérvári Egyházmegye, akkor itt Székesfehérváron a két katolikus gimnáziummal tartottuk a kapcsolatot, ahol megkérdeztük tőlük, hogy mit jelent számukra ma a hit. És nagy örömünkre azért nagyon sok válasz, és nagyon sok elgondolkodtató szép válasz érkezett, úgyhogy örülünk a fiataloknak, de dolgoztunk együtt helyi képzőművészeti körrel, budapesti szervezetekkel, és hát rengeteg fotót kellett vásároljunk, kölcsönöznünk, úgyhogy ezt a vatikáni fotótártól kezdve a lengyel sajtóügynökségtől, a lengyel nemzeti emlékezet intézete, a magyar TV archívuma, mind nagyon sokan álltak rendelkezésünkre és nyújtottak segítséget.
3: Igen, hát itt én magamat is megtaláltam, a 91-es Hősök terei Szentmise, emlékeztem, hogy hol ülünk, nagyjából negyedik vagy ötödik sorba is, hát egy nagyon szemcsés a kép, egy fölnagyított kép, de feleségemmel, meg egy-két családtaggal együtt ott fölismerhetőek vagyunk magunk számára, és nagyon szép élmény volt, és meglepetés számomra.
4: Bizonyára akkor nem véletlen, hogy ön érkezett erre az interjúra, mert ennek így kellett lennie.
3: A látogatók, hát az emlékkönyvet említette, de tehát ez mennyire mozgatta meg a katolikus iskolákat, a plébániákat, tehát tényleg átmente a köztudatba, hogy van ez a kiállítás, és ostromolták-e önöket folyamatosan?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát látom a látogatottságot, látom a bejegyzéseket a vendégkönyvbe, és én nagyon sokat voltam itt minden héten, legalább egyszer, de inkább többször. Tehát találkoztam a vendégekkel is, beszélgettem nagyon. És aminek örülünk, a kiállítás azt a szellemiséget is közvetíti, amit a Szent Atya és az ökumenitást. Tehát, hogy a katolikus egyház nyilván erőteljesebben képviselte magát a kiállításon, de itt voltak bizony reformátusok, voltak görög katolikusok, különböző felekezeteknek a hívei megjelentek a kiállításon, és ők is magukénak érezték, és aminek még inkább örülünk, hogy nagyon sok nem hívő ember érkezett meg. Van több ismerősünk, aki nem keresztény, nincs megkeresztelve, eljött a kiállításra, és nagyon-nagyon megérintette, sőt, van olyan ismerősünk, aki már többször is megnézte, és ezeket igazán nagy eredménynek értékeljük. Megérte, érdemes volt ezt a kiállítást megcsinálni.
3: Hát feltétlenül, tehát ez egy olyan korszakos életút az ővé, 78-tól kezdve, hát meghozta, amit ő mottónak mondott, hogy ne féljetek az első megszólalásakor, hát azokban az időkben tudott bátorságot, kitartásra ösztönzést és önérzetet táplálni az emberekben, nem csak a lengyelekben, hanem a vasfőkönyv mögött mindenkiben, mert egy olyan ember érkezett Szent Péter székébe, aki a valóságot ismeri, hogy mi van itt errefele. És hát az érdemei a vasfüggöny lebontásába a lengyel szolidaritáson keresztül hát elévülhetetlenek.
4: Ez így van, ezeket közvetítjük is a kiállításon, képek, tárgyak és írások formájában, illetve ami nem tud elhangzani a kiállításon, az pedig egy 11 nyelvű audio guide vezetésen meghallgatható vagy elolvasható. Hát minden termet egy történelmi környezetbe helyezünk ezáltal, hogy lehessen érteni az ott látottakat azoknak is, akik esetleg nincsenek ennyire tisztában a Szent Atya életével. A híres Ne féljetek szövegéből egy részlet látható a pápaterembe, és hát nagyon sok emblematikus lépéssel, tehát amikor a Siratófalnál ugye ő megjelent, az is egy nagyon fontos pillanat volt, de más egyházak vezetőivel, amikor találkozott, és ami számunkra nagyon fontos, hogy például Debrecenben
3: a Gályarabok emlékművénél.
4: Így van, arról kettő fotó is látható a kiállításon, sőt Debrecenből megkaptuk annak a koszorúnak a szallagját, amivel ő megkoszorúzta ezt az emlékművet, ez látható ott az egyik vitrinben.
3: Hát gondolom, hogy a bőségzavarával küzdött, amikor végignézte azokat a múzeumokat, amelyek őrzik a lengyel pápa emlékét Lengyelországban, hogy mi az, ami befér ide. És hát sok mindent nem tudott elhozni, amit szeretett volna, gondolom. Melyik a legkedvesebb tárgya? Mi az, ami különösen kedves, és rámutatott, hogy ez mindenképp jöjjön?
4: Hűha! Hát ez nehéz. Mindig más volt a kedvenc minden alkalommal. Hát nem is tudom kiemelni, inkább talán egy termet emelnék ki, ami nagyon közel áll a szívemhez. Mindegyik nagyon szép, és már most nagyon szomorú vagyok, hogy lebontjuk, de nekem az ifjúsághoz fűződő viszonya érintett meg nagyon, azt igyekeztünk úgy is megjeleníteni, hogy az méltó legyen. Ezt mondhatnám talán a kedvenc termemnek sok szempontból.
3: Hát az ifjúsági világtalálkozókat ő kezdte el, azóta szakadatlan a folyamat, 3 évente vagy 4 évente, de hát vele kezdődött.
4: Így van, így van. Itt láthatóak is a világtalálkozónak az emblémái. A világtalálkozó lengyel szervezetével álltunk kapcsolatba, ők adták nekünk át az emblémákat, illetve tőlük kaptuk a fotók nagy részét is. És hát ami érdekesség ebben a teremben, hogy egy gyermekkórus énekli a pápa kedvenc dalát, a Bárkadalt, ez a Szentegyházi Filharmónia, akik a pápa iránti tiszteletből lengyelül éneklik ezt a dalt. Tehát, hogy itt nagyon sok üzenet van ebben a teremben, engem talán ez fogott meg leginkább.
3: Egy dolgot hiányoltam, de lehet, hogy felületesen néztem meg. Van előélete kapcsolata a magyarsággal, még krakkói érsekként is. Többek között jött a kabai cukorgyárba 70-es évekbe, lengyel munkások dolgoztak ottan, és akkor annak van egy emléktáblája a hajdúszoboszlói templom oldalában. Aztán van egy legenda, jött autóval, és kifogyott a benzin, és bement a Gönczi plébánoshoz, és akkor szereztek egy kanna benzint. Tehát még Krakkóból jött néha a lengyel munkásokat meglátogatni. Tehát sok szép emlék van vele kapcsolatban, meg szentelt titokba, vagy legalábbis nem nagy dobra verve olyan szerzeteseket Krakkóban, akik Magyarországon a betiltott szerzetes rendekhez tartoztak. Ullmann Péter Premontrei például még most is él. Lehetett volna még gazdagítani ilyen szempontból a kiállítás mondani valóját.
4: Nagyon sok mindennel lehetett volna, hiszen ez a gazdag életút, ez 5-ször ekkora múzeumot igényelne. Muszáj volt szelektálnunk, és a két kurátor közösen ez alapján, a koncepció alapján döntött, hogy ennyit mutassunk meg. Ez ízelítő az ő nagyságából, az ő életútjából. Talán elindít az emberekben valamit, hogy kicsit jobban hozzáolvassanak, utána nézzenek, hogy ki is volt ő is, ezekre a részletekre rátaláljanak, amit most említett ön.
3: Mi volt az, amit nagyon szeretett volna elhozni, de nem sikerült? Tehát itt különböző miseruhák, különböző használati tárgyak vannak, de biztos van olyan, amit nagyon el szeretett volna hozni, de arra valamilyen oknál fogva nem volt mód.
4: Mi gondolkodtunk azon a reverendán, amelyet a merényletkor viselt a Szent Atya. Óvatosan említettük Krakkóban, de...
3: Gyivis Viboros őrzi? A múzeumban van?
4: Ez a Szent II. János pápápa szanktuáriumban van, ami azon a területen található, ahol a Szolyvai gyár volt, ahol ő fiatal korában dolgozott. Ez egy hatalmas nagy komplexum, ahol múzeum és szentély is van, illetve tudományos központ, zarándokház. Ott látható bent ez a reverenda. Direktben nem mertünk rá kérdezni, mert éreztük, hogy ez nagyon fontos a szentének, nagyon fontos a lengyel közösségnek, ennek ott a helye. Ezen tényleg egy kicsit gondolkodtunk, de nem, úgy direktben nem kérdeztünk rá.
3: Hát mindenesetre gratulálok, nagyon jó munkát végeztek, le a kalappal. Van-e a Tarsolyban ekkora dobáshoz hasonló esetleg?
4: Nincsen, viszont egy picike szelete tovább fog élni ennek a kiállításnak, ezt most már biztosan elárulhatom. A 6-os teremben, ahol a papi időszakát mutatjuk be a Szentatyának, és körben kortárs Mária ábrázolások veszik körül, ez a kortárs kiállítás egy fotóválogatással utazni fog Krakkóba, ahol október 15-én fogjuk megnyitni az érsekségi múzeumban, ahova Gyivis Bíboros is jelezte érkezését. Ugye október 16-án választották Károly Wojtyilát a katolikus egyház fejévé.
3: 78-ban.
4: Így van, és ennek előestéjén 15-én fog megnyílni ez a kiállítás az Érsekségi Múzeumban, ott, ahol ő, az ő szobája volt, ahol mindennapjait töltette, és ahonnan egy könnyű sétával sétált fel a Wawelbe. Úgyhogy ez a következő szép projektünk.
3: Dzsivis Bíboros, ő volt a segítője, a titkára a pápának a jobb keze élete végéig, és hát ő a hagyatéknak a nagy jelképes őrzője.
4: Igen.
3: És itt volt a megnyitón, ugye?
4: Így van, Dzsivis Bíboros nagyon fontos szerepet töltött be a Szentatya életében, a végén talán már barátjának is tartotta őt, a Szentatya egészen haláláig vele volt, valóban ő őrzi a hagyaték nagy részét. A 17. teremben, ahol az enciklikákat mutatjuk be, és ott már megidézzük a Szentatyát a reverendájával, az az egyik utolsó reverendája, amit maga Dzsivis Bíboros bocsátott rendelkezésünkre, aki egyébként itt a kiállításon több fotón is látható, és valóban itt volt a megnyitó rendezvényen, neki köszönhetjük a megnyitó beszédet, illetve itt látható az egyik teremben, amit kápolnában alakítottunk, a Csíksomlyói Madonna, amelyet ő meg is áldott.
3: Eredeti méretű Csíksomlyói Madonna másolat, nagyon-nagyon szép.
4: Igen, köszönjük szépen. 10%-kal kisebb, ami nem látszik, ezt csak mi tudjuk, és azért készítettük 10%-kal kisebbre, mert ezzel tisztelgünk az eredeti Madonna előtt, de ugyanabban a technikával készült, amivel az eredeti, és egy marosvásárhelyi fafaragó művész készítette.
3: Hova kerül majd? Mert a múzeumban nem maradhat örökké.
4: Nem, de ezt még nem szeretném elárulni.
3: Nagyon szépen köszönöm. Sárba Katalinnal beszélgettünk, aki a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállítást segítette megvalósítani, és hát a kiállítás most szeptember végén bezár, de az emberekben tovább fog élni az az élmény, amit itt kapott. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Világegyház.

0: Vivaldi Giustino nyitányát a Velencei Szólisták zenekara adta elő Claudio Simone vezényletével.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1908. szeptember 30-án született David Oistrakh hegedűművész. Hallgassák meg Mozart G-dur hegedű versenyének harmadik tételét, majd Brahms D-dur hegedű versenyének első tételét David Oistrakh előadásában.

Mozart G-dur hegedű versenyének harmadik tételét, majd Brahms D-dur hegedű versenyének első tételét David Oistrakh játszotta. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Harcsik Róbert bemondó, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

az evangélium a helyes észjárás nagy iskolája. Megtanít arra, hogy a különböző alapigazságokat összekapcsoljuk, és egyiket a másikkal mérsékeljük. Tanácsolja a hősiességet, de ugyanúgy a mérlegelést és a helyes irányt is. Jézus például ezt mondja, boldogok a szegények. Meggondolatlan kijelentésnek látszik, melyet a könyörtelenek és szívtelenek mentségükre használnak. Mivel a szegény boldog, nagyon is óvakodjunk attól, hogy boldogságában háborgassuk. Észszerűnek tűnő következtetéssel még súlyosabbá kellene tenni helyzetét, hogy érdemei növekedjenek. Ez a hajlíthatatlan és együgyű okoskodás azonban nem az isteni mesteré. Ellenkezőleg. Látjuk őt, amint alamizsnát ad, és amint megszaporítja a kenyeret, hogy táplálja az éhezőket. Ellentmondás volna tehát tanítása és cselekedetei között? Semmi esetre sem. A szenvedés magasztalása nagyon is összeegyeztethető a szeretet gyakorlásával. A szegény kötelessége, hogy megnyugodjon sorsában, a mi kötelességünk pedig segítségére lenni anyagi lehetőségeink szerint. A szegény naggyá lesz és boldog, ha megnyugszik az isteni akaratban. Gazdagság hiányában, ami a földi élvezetek kulcsa, kevésbé van kitéve a kísértéseknek és az elbukás veszedelmének. Elszakadva a világtól, ahol semmije sincs, azután a szép ország után vágyódik, melyet Jézus ígért, s reményében már birtokolja is, gondolatban pedig már ott is lakik. Igen, de csak azzal a feltétellel, ha nem túlságosan nélkülöz. Aquinói Szent Tamás nagyon helyesen mondta, hogy az erény gyakorlásához szükséges egy bizonyos rész az anyagi javakból is. A nyomorgókat segíteni nem annyit jelent tehát, mint érdemeiktől megfosztani őket. Ellenkezőleg. Abba a helyzetbe hozzuk a szegényeket, hogy érdemeikben gyarapodhassanak. Egy másik példa, hogy Jézus azt mondta apostolainak, aki első akar lenni, legyen mindenki közt az utolsó, és mindenki szolgálja. Ha ezt a tanítást pusztán önmagában vizsgáljuk, és végletekbe esünk, odáig jutunk, hogy minden hierarchiát, fegyelmet és rendet eltörlünk. Ezzel magyarázzák azt azok a szülők, akik gyöngétségüktől elvakultan gyermekeikben bálványt látnak, melynek ők maguk alázatos szolgái. Legfőbb igyekezetük, hogy babusgassák őket, és legapróbb szeszélyeiket is kielégítsék. Így cserélődnek fel a szerepek. Ha a vezető feltétlen, korlátlan és ellenőrzés nélküli hatalommal rendelkezik, és érdekáltal engedi magát vezetni, és a szenvedély elragadja, akkor zsarnokká válik, akinek nincs más törvény, mint saját szeszélye. A legjobb polgárok így elnyomás alatt szenvednek. A szabadság gyászruhába öltözötten jár a romok között. Hogyan kerülhető el ez a szerencsétlenség? Jézus nagycsütörtök tragikus estéjén hirdetett tanítása, aki nagyobb akar lenni köztetek, legyen a legkisebb, és aki első akar lenni, mindenkinek a szolgája. Így a hatalom nem egy javadalom, vagyis nem személyes birtok, amely önző célokra és nyerességre kiaknázható, hanem cselekvés, feladat, megbízatás, kötelesség, szolgálat. A pápa Isten szolgáinak szolgálja, a király pedig nem más, mint bizonyos értelemben alattvalóinak minisztere. A hatalom birtokosai csak a közérdekében gyakorolják hatalmukat, ezáltal az alattvalók védve vannak az erőszakosságtól és az önkénytől. A hatalom isteni eredete és alárendeltsége az egyetemes érdeknek. E kettő közötti összhang, egyensúly a társadalmi béke feltétele. Ha a kettő közül az egyik hibázik, a világ szánalmasan ingadozik az anarchia és a zsarnokság között. Ezek az egyszerű észrevételek, gondolatok megmutatják, hogy az erkölcsi és politikai kérdések milyen finoman bonyolultak. Az igazság ebben árnyalt kérdése, és az árnyalat a színek keveredése. Ha elveszed a színek egyikét, vagy ellenkezőleg túlzod a színezést, nem vagy többi a célnál, túllőttél rajta. Annak érdekében, hogy a helyes arányt megtarthassuk, biztos ítéletre,
ritka egyenességre van szükségünk. Ezek után kinézné csodálkozva azokat az új mózeseket, akik törvénytábláikkal, nem tudjuk honnan, hozzánk érkeznek ki, és nyugodt vakmerősséggel hirdetik 10 parancsolatokat. Úgy látszik, hogy mindez idáig a megszámlálhatatlan emberi nemzedék nem tudta magát vezetni. Ők viszont nagyon jól tudják, és meg akarnak tanítani bennünket élni. Mekkora önhítség és mekkora esztelenség. Az embernek először is meg kell ismernie önnön természetét, eredetét és rendeltetését, hogy megtaníthassuk kötelességtudásra. Mennyi titok, mely az emberi értelem erejét felülmúlja. Az erkölcsépítők ezt maguk is elismerik. A metafizikai kérdéseket megoldhatatlanoknak hirdetik, mégis, furcsa ellentmondás, jogot formálnak arra, hogy olyan cél felé vezessenek bennünket, amelyet még ők sem ismernek. Hagyjuk ezeket a vakokat, akik világtalanokat vezetnek, és választjuk vezetőnkül őt, aki ezt mondja: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Egyedül csak az Isten igéje tudja, mi van az emberben, mert ő teremtette saját képére. Csak ő tud biztos irányítást adni és vezetni bennünket annak az erkölcsi igazságnak birtokában, amely a két véglet között a helyes középút.

0: Kodály Zoltán epigrammáiból Lencsés Lajos és a budapesti vonósok játszottak részletet. 0:15. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Petri György egy őszi levélre című versével foglalkoztam. A mai alkalommal egy újabb Petri György verset hoztam önöknek, amelynek eléggé a címe. Jó volna hosszabb, embermentes ősz, a rozsdállódó éven itt tűnődjek, összeszedve a potyadékdiót útférről sétaközben, no meg a saját mogyoróbokraink fukar termését. Nem adatik. A városi telek szokott mizériája fagyos ünnepélyes, végrehajtó orcával közeleg. Leltárba veszi az ősz jószágait, és megértő szigorral képed el a pazar-pazarláson, amit a szépasszony megengedhetett magának. Egy kicsit itt is voltam. A nyár égmélyi tárnájában még robbantanak, ide hallik a dörgés, omlasztják be augusztus csillagbányáit. Dió koppan a háztetőn, alágurul az Eresz csatornába. Dér, fagy, hó, ott korhad ez a finom agyvelő, míg házunk-e ház, vagy nem kotorják ki a ciszternát, ha eszükbe jut. A vonaton majd rossz kedvű leszel, lesz a feleségem, megint hurcolkodunk, és megint vissza. Elbűvöl engem is az eszközöknek ez a tolongása, kihűlt célok ekkora gyászmenete. Fürdőruha, Wittgenstein, spanyol szótár, mandulaolaj. Mire ekkora felszerelkezés? És ez mind csak, amit fönnfelejtettem. Elég, ami van. Maradhatnék, mehetnék gyömködni egymás kezét, mint hülye vendég és túl illedelmes házigazdája az előszobában. Hát akkor, majd hát akkor. Jövőre, ha megérjük. Ideje menni. Az elégiának, mint műfajnak, egyik alapélménye a veszteség. Annak a fájdalma, hogy a vágyott világ és a valóság nem esik egybe. Már az első sorokban ezt a kettőséget mutatja. Jó volna hosszabb, embermentes ősz, mondja a vers beszélője, és ezzel tulajdonképpen felvázol egy vágyott világot, egy csendesebb időt, amelyben nincs sürgetés, nincs költözés, nincs mizéria, ahogy mondja, de a következő mondat azonnal visszarántja a valóságba, nem adatik. Ebben a két szóban lényegében benne foglaltatik az egész elégia feszültsége. Amit szeretnénk, az nem lehetséges. Amit az élet kínál, az mintha nem az lenne, amire vágyunk. Petri azonban nem emelkedett, szomorú hangon beszél erről. Ironikus, hétköznapi nyelvet használ, és éppen a mindennapi dolgokon keresztül mutatja meg, hogyan válik az őszből lassan az elmúlás évszaka, a költözésből pedig az élet nagyobb elengedése. A felütés után a versben a városi telek mizériája tör be, amely ráadásul személyiséget kap. Fagyos ünnepélyes, végrehajtó orcával közeleg. Az őszből a vers elején már, mintha egy hivatalos ügy lenne. Valaki leltárba veszi a világot, és megállapítja, mi maradhat, és mi nem. Ez a leltár később az egész vers egyik kulcsszavává válik. Mert tulajdonképpen a vers is egy ilyen leltár, és közben a természet képei is egyre különösebbek. A nyár égmélyi tárnájában még robbantanak. Olvassuk a versben ezt a gyönyörű képet. Mintha a nyár egy bánya lenne, amelyből már kitermelték a fényt. Az augusztusnak csillagbányái vannak, amelyeket most beomlasztanak. Ez a kép azért erős, mert a nyár végét nem egyszerűen évszakváltásként látjuk itt, hanem mintha egy egész világ felszámolása lenne. Valami még ott van, de már dolgoznak rajta a romboló erők. Aztán egyszer csak visszatérünk a hétköznapokhoz. Dió koppan a háztetőn, alágurul az Eresz csatornába. És közvetlenül utána következik az a sor, hogy ott korhad ez a finom agyvelő. A test, az ember, az agy is belekerül ebbe az őszi körforgásba. Petri elégiája éppen attól hiteles, hogy nem akarja megszépíteni az elmúlást. Ott korhad ez a finom agyvelő. És itt már nem csak az évszak elmúlásáról van szó. Házunk e ház bizonytalanná válik, mintha már az sem lehetne teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy ami körülvesz bennünket, valóban a miénk. Talán ott marad, de az is lehet, hogy elköltözünk belőle. Az élet egyik alapvető illúziója tárul itt föl a versben, hogy a tárgyaink, a házunk, a helyünk stabilan a miénk. Ez az illúzió azonban lassan szétesik. És ekkor nagyon személyessé válik a vers. A vonaton majd rossz kedvű leszel, lesz a feleségem. Egy megszólítás következik, és utána pedig egy magyarázat, hogy ez a leszel, a megszólított, az nem más, mint a líraién felesége. Mintha egy érzelmes vallomást rögtön félbe is szakítana. A vonat pedig az úton levésnek a képe, megint elindulnak valahová, aztán, ahogy olvassuk, megint vissza. És itt következik az a felsorolás, fürdőruha, Wittgenstein, spanyol szótár, mandulaolaj. Ezek a tárgyak nem összeillő dolgok, de talán éppen ettől lesznek az élet kellékei. A fürdőruha magában hordozza a testet és a nyarat. Wittgenstein azt a gondolkodásmódot testesíti meg, ami egy költő számára különösen fontos lehet. A világ határait jelöli ki a nyelv. A spanyol szótár egy lehetséges másik világ, másik nyelv. A mandulaolaj a mindennapokhoz tartozó testi gondoskodás. És ha belegondolunk, egy ember egész élete ott van ezekben a tárgyakban, mindabban, amit magával hurcol. A líraién azonban azonnal felteszi a kérdést. Mire ekkora felszerelkezés? És ebben a pillanatban nyilvánvalóvá válik, hogy itt már nem egy egyszerű költözésről van szó, mintha az egész emberi élet ilyen lenne. Állandó készülődés valamire, amiről nem tudjuk pontosan mire való. Gyűjtjük a tárgyakat, a könyveket, a terveket, a tapasztalatokat, felszerelkezünk az életre, és közben egyszer csak rá kell jönnünk, hogy nem lehet mindent magunkkal vinni. És arra is gondolhatunk, hogy az életünknek egy része mindig ott marad valahol mögöttünk. A vers vége pedig szinte teljesen lecsupaszítja ezt a gondolatot. Elég, ami van. Ez bölcs belátás is lehetne, hogy nem kell több, maradni vagy menni, gyömködni egymás kezét, mint két zavart ember az előszobában, akik már nem tudják, hogyan kell elválni. És milyen pontosan találja meg Petri az emberi búcsú abszurditását. Hát akkor majd, hát akkor. Benne van ebben a mondatban a nyelv határa, hogy nem tudunk mit mondani. A nagy végső mondatok helyett dadogunk. Jövőre, ha megérjük. ebben a közhelyes udvariasságban, azonban hirtelen, mintha az egész élet bizonytalansága benne lenne. Ha megérjük. A legutolsó két szó pedig ideje menni. Ugyanaz a mondat egyszerre képes jelenteni a költözést, az őszből a télbe való átmenetet, egy élethelyzet lezárását, és valami sokkal véglegesebbet is. Petri nem mondja ki, hogy halál, de tulajdonképpen az egész vers erről beszél. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Chopin opusz 59-es, numero 1-es A-moll mazurkáját Szilasi Alex szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. A Hangárium következik, a mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit.
3: Balázs János zongoraművésszel a Zeneakadémia falai között találkoztunk, méghozzá egy tanterembe, és hát stílusosan a hátam mögött, illetve mellettünk kettő darab zongora található. Itt szokott a művész úr oktatni, és hát a Zeneakadémia is egy fontos helyszíne lesz a Cifra Fesztivál új évadának. November 8-án itt lesz majd a nagy Liszt maraton, mely egy hatalmas vállalás Balázs János részéről. 3 hangverseny is lesz majd ezen a napon, de erre majd még kitérünk, hiszen az új évadnak ez egy fontos része, ahogy említettem, de ebben még lesznek évfordulók, rangos nemzetközi koncertek és vendégek, tehát a fesztivál is utazik, és vendégek is érkeznek majd ide, és emellett pedig tovább folytatódik a fesztiválnak az az attitűdje, hogy a komoly zenei fókusz mellett díjakkal, mesterkurzusokkal, bemutatkozási lehetőségekkel segítik a fiatalokat is, tehát egyfajta tehetséggondozás is zajlik ebben az évadban és a Cifra Fesztivál keretében. Mi az, ami most így erre az új évadra készülve a leginkább kihívást jelent, vagy akár amit a legjobban várnak, amire a legjobban megy a készülés, bár nyilván minden programra, de vannak-e ilyenkor kiemelt dátumok?
4: Egyrészt csodálatos érzés Cifra György örökségén dolgozni, és egy olyan zeneművésznek a fantasztikus életútját, és a fantasztikus zeneiségét minél több emberhez eljuttatni, mint Cifra György, és ez egyben egy óriási nagy kihívás is, hiszen a világ egyik, hanem a legnagyobb zongoraművészéről beszélünk, és a világ egyik legkitartóbb, legnagyobb küzdőbb emberiről beszélünk, akinek a sorsa, a 20. századi sorstörténettel összefort. Úgyhogy halmozottan hátrányos, azt hiszem, minden olyan próbálkozás, amely azt próbálja megmutatni és bebizonyítani, hogy hogyan lehet ezt az örökséget ma élővé tenni, ugyanakkor anélkül nem megy, hogy ezt ne tegyük meg. És ezt mondom úgy, hogy ugyanaz az érzés Cifra György nyomdokain haladva, mint Liszt Ferenc nyomdokain haladva. Egy zeneművész folyamatosan úgy érzi, hogy talán ez soha nem fog működni, soha nem leszünk elég jók ahhoz, hogy ezeknek a zseniknek, ezeknek a legendáknak a nyomukba érünk. Ugyanakkor mégiscsak az ő tanításuk, az ő jelenlétük, az ő hozzáadott értékük a zeneművészethez, azok a művek, azok a tettek, amiket ők végrehajtottak, amik az életüket jellemezték, az akkora erőt ad, hogy mindenképpen érdemes ebben a mai egyébként kulturálisan hanyatló világunkban megmutatni, felmutatni, erőt adni a fiataloknak, erőt adni a klasszikus zenei közönségnek, és erőt adni azoknak, akiknek még a magas minőségi kultúra jelenti, kultúra fogyasztása jelenti a lelküknek a táplálását, és nem pedig valami rövidtávú, haszontalan, de nagyon csillogó dolog.
3: Az évadok során mindig fontos Cifra György születésnapja, ilyenkor ünnepi hangverseny is szokott lenni, ez nem lesz másképp idén sem, ez november 5-én lesz méghozzá a Magyar Zeneházában. Érdi Tamás és Farkas Gábor zongora művészek mellett vendég lesz majd a Víg Színház 2 fantasztikus művésze, Halász Judit és Hegedűs D. Géza is. Ők hogyan kapcsolódnak majd a muzsikához, Cifra Györgyhöz?
4: Ez a születésnap számunkra nagyon fontos, a kezdetektől fogva megünnepeljük a mesternek ezt a napját, és azt hiszem, hogy kicsit szimbolikus is, hogy ugyanazt a programot választottuk a 11. évadunknak a születésnapi rendezvényén, mint amivel indult annak idején a Cifra György Fesztivál, mégpedig irodalom és zeneművészet találkozása, csatlakozása. Cifra György önéletrajzi könyvéből, az Ágyok és virágokból fog felolvasni a két csodálatos színművész, Halász Judit és Hegedűs D. Géza. Farkas Gábor és Erdi Tamás kiváló zongoraművész barátaim pedig Cifra György válogatott, remek, bement és a legnagyobb sikereket elért számaiból válogat majd Liszt, Chopin tollaiból, és azt hiszem, hogy ez egy olyan ünnepség lesz, ami nem csak méltó, hanem előremutató is, hiszen díjakat is átadunk majd fiatal művészeket díjazunk mint minden évben ezen az eseményen, és valóban ezzel is indul az új évadunk, de rendkívül büszke vagyok arra, hogy a magyarországi felhozatal mellett, amely nagyon gazdag nemzetközivé is tudunk válni, most már évek óta vár ránk Luxemburg, Brüsszel, New York, csodálatos helyekre tudunk eljutni majd Londonba is, ami egy óriási lehetőség a magyar kultúrának, a magyar zeneművészetnek, hogy külföldön is ilyen erősen és ilyen jelentőség teljesen vagyunk jelen. Cifra György által Liszt-Ferenci örökséget tudunk szerte a világban mindenkihez eljuttatni. És ez azért nagyon fontos, mert egyre inkább kiveszőben van, úgy látom, a nemzetközi repertoárból Liszt-Ferenc művészete. A legtöbb magyar zeneművész sem játszik már kellő mennyiségű Liszt-Ferenc művet, vagy tovább megyek, akár magyar zenét, és itt ezt nem lehet hagyni tulajdonképpen, hogy ez az örökség ez elvesszen, úgyhogy nálunk ez egy dedikált feladat, úgy érzem.
3: A nagy Liszt-maraton hoz nem is tudok jobb pontot, hogy beszélgessünk erről a hatalmas vállalásról. Egyébként ez szinte pár napra következik a Cifra ünnepi koncert után, méghozzá itt a Zeneakadémián, ahol most is beszélgetünk. 3 hangverseny során a 19 Rapszódia, a 12 Transzcendens etüd, a 6 Paganini etüd és a H-moll szonáta fog felcsendülni. Mekkora a kihívás ez az előadónak, vagy akár a közönségnek?
4: Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy egy sport teljesítményhez hasonlítható egy ilyen maraton, és hogy talán túl sok, vagy akár befogadhatatlanná tud válni egy ilyen koncert nap, amikor is több mint 6 órán keresztül fogok aktívan zongorázni, több mint 6 órányi Liszt-művet fogok eljátszani, nem tudom hány millió hangot jelent ez. Ami számomra meg kell, hogy mondjam, egyáltalán nem jelent nehézséget. 5 éves korom óta ezekkel a művekkel foglalkozom, hallgatom, csodálom. Ragyogó mestereimtől megtanultam azt hiszem a lehető legtöbbet ahhoz, hogy integráljam magamba azt a egyértelmű utat, azokat a tanításokat, amelyeket Liszt Ferenctől kaptunk meg itt a Zeneakadémián, és azt hiszem, hogy ez a Liszt maraton, ez egy kiteljesedése az eddigi életművemnek. Liszt Ferenc előtt egy hódolat, egy olyan élmény, amely szerintem a közönség számára is átfogó keresztmetszetet tud adni a zseniális szerző életművéből, nekem pedig egy olyan erőt adó, olyan lelki erőt adó tett lesz ez valószínűleg, amely egyrészt büszkeséget fog okozni, hogy Liszt Ferenc műveivel ilyen mértékben és ilyen mennyiségben és remélem ilyen minőségben tudok foglalkozni, másrészt pedig, ahogy mondtam, rendkívül fontos, hogy Liszt Ferenc repertoárját játsszuk. Nagyon kevesen játsszák manapság Liszt Ferenc műveit, ahhoz képest, mint hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt, és Cifra Györgyről elnevezett fesztiválon, ha valamit kell játszanunk, az Liszt Ferenc művei. De itt említeném meg még 2 ragyogó, valóban ragyogó zongoraművész jelenlétét majd. Az egyik Vagyim Holodjenko, aki a Clyburn versenynek a győztese, és egy csodálatos repertoárral érkezik majd, egyrészt fókuszálva a Beethoven évfordulóra, másrészt pedig a csodálatos parafrázisok, átiratok iskolájából jövő gondolkodásmódot is előnyben részesíti, és Mozart requiemjét fogja Vagyim Holodjenko előadni egy Liszt tanítvány átiratában. A másik sztárzongoristánk pedig Dani Trifonov, akit azt hiszem nem kell bemutatni, Grammy-díjas fiatal zongoraművészről van szó, úgyhogy nálunk azért a zongoristák kavalkádja igen nagy, és még annyit tennék hozzá, hogy a fiatal zongoraművészek, magyar zongoraművészek legjava is nálunk fog szerepelni, mint Rozsani Csillikó, Pellet Sebestyén, Szekrényesi Csanád, és még sorolhatnám, úgyhogy nagyon gazdag évad lesz, és akkor ezek csak a klasszikus jellegű koncertek, és nálunk azért valóban van egy kis műfaji kalandozás is.
3: Még egy pillanatra visszatérve a november 8-ai naphoz, ehhez a Nagy Liszt Maratonhoz, ez a 3 koncert, ez hogy zajlik majd? Lesz esetleg olyan része is ezeknek a koncerteknek, amikor megosztja egy kicsit a gondolatait Lisztről és ezekről a művekről? Hiszen gondolom, hogy az, hogy egy ennyire nagyszabású programra készül, az még ennyi idő után is hozhat fel új gondolatokat, új meglátásokat, új élményeket.
4: Azt hiszem, hogy ez a nap, ez valóban Liszt Ferencről kell, hogy szóljon, és az ő zenéjéről, és ahogy ön is mondta, fontosnak tartom azt, hogy verbálisan is lehessen információkat gyűjteni és kapni a művekről. Egyrészt a 3 koncert úgy fog elhelyezkedni a napban, hogy egy lesz délelőtt, egy lesz délután, egy pedig este. Az esti koncert 2 szünetes lesz, hiszen a H-moll szonáta után szünet következik, utána egy része a Magyar Rapszódiának, és utána szünet után a második része. És minden egyes koncert előtt nem jó magam, mert úgy gondoltam, hogy én csak a zenére szeretnék aznap koncentrálni, de három zenetörténész fogja beavatni majd a közönséget a műveknek a rejtelmeibe. Az első koncert a vándorévekről szól, a vándorévek alatt tapasztalt zenéknek az összessége, akár olasz, akár spanyol tekintetben. A második koncerten az etüdök, a transzcendens etüdök, a Paganini etüdök és a koncertetüdök kerülnek majd reflektorfénybe, az esti koncerten pedig a híres Hámosz szonátája, és a 19 magyar rapszódia, és azért fejezem be a 19 magyar rapszódiával, mert ez az a felvétel, amit Cifra Györgyhöz talán leginkább köthető, és amely az én személyes indításomat is jelentette a zongorához, hiszen ennek a lemeznek a hallatán döntöttem el, hogy én zongorázni szeretnék, és én a klasszikus zene szerelmese lettem.
3: A Nagy Liszt maraton tehát november 8-án várja majd az érdeklődőket a Zeneakadémián, míg a Cifra ünnepi koncert november 5-én a Magyar Zeneházában, és hát egy következő szintén novemberi koncert helyszín, amiről valószínűleg többen lemaradunk, az ugye a New Yorki Carnegie Hall, amiben már visszatér.
4: Nagy öröm számomra, hogy most már második alkalommal van egy együttműködése a Cifra Fesztiválnak a Carnegie Hall-lal. Ismét egy szólóestet játszhatok, amelyben kicsit más repertoárt fogok játszani, mint a Nagy Liszt maraton, de természetesen Lisztnek jelentős szerepe van, hiszen játszok majd egy magyar rapszódiát és egy spanyol rapszódiát is a mestertől, de több Schumann és Ravel művet is elő fogok adni. És ennek az amerikai jelenlétnek ugye több jelentősége is van. Cifra György nagyon sokat járt Amerikában, és a Carnegie Hallban is többször lépett fel. Nagyon szeretném, hogy ezeken a helyszíneken, ahol eleinte, tehát az első alkalmakkor még személyemhez köthető a meghívásoknak a jelenléte, de szeretném ezt kiterjeszteni, és akár ezekben az országokban a kezdeti sikerek után mini fesztiválokat létrehozni, és minél több magyar művészt eljuttatni az amerikai pódiumra. És ezen dolgozunk, ez egy csodálatos dolog, és azt hiszem, hogy nem is lehetne szebbet és jobbat kívánni, mint hogy külföldön az úttörés után a mi magyar művészeinket, vagy a mi magyar fiatal tehetségeinket szerepeltethessük. Ez egyébként már végbe is ment, hiszen nekünk nagyon sok díjazottunk van a fiatal zeneművészek közül, és például idén Brüsszelben, a Liszt Magyar Intézetben Szőcs Henrik fog majd fellépni, és már Londonban és jó pár helyen felléptek a mi díjazottjaink. Ez nekem személyesen is nagyon fontos. Egyrészt Liszt Ferenc az egész életét a zenének szentelte, és élet utolsó periódusában létrehozta a Zeneakadémiát, és meg annyi tanítványt örvendeztetett meg a tudásával, és ez Cifra Györgyről is elmondható, hiszen élete utolsó fázisában egy alapítványt hozott létre, és tanított, és átadta a tudását a fiataloknak, és nekünk kötelességünk, és nekem is személy szerint zongoraművészként is, hogy odafigyeljek a fiatal kollégáimra. Csodálatos nemzet vagyunk, tele kulturális javakkal és kincsekkel, és Liszt Ferenc DNS-e folyamatosan itt van jelen, de nincs olyan tehetség, aki ne szorulna támogatásra. És őket erkölcsileg is, szakmailag is, anyagilag is szeretnénk a tehetségükhöz és emberi tartásukhoz mérten a legtöbbet megadni nekik. És azt hiszem, hogy ez sikerül is számunkra, hiszen most már olyan díjazottjaink vannak több mint 100, akiket mesterkurzusokkal, díjakkal, elismerésekkel, koncertlehetőségekkel tudunk segíteni a pályán.
3: Gazdag évad elé néz tehát a Cifra Fesztivál, mind ami a programot illeti, mind ami a nemzetközi vendégeket, a nemzetközi vendégszereplést, ezen kívül Liszt Ferenc emléke is rendkívül fontos Cifra György örökségének ápolása mellett, és a jövő évben pedig érkezik majd ugye a Beethoven 200 és a Kálmán Imre 145, amire szintén készül a fesztivál, erre vissza fogunk még térni az év folyamán, és beszámolunk majd a Cifra Fesztivál további programjairól. Most viszont hagyunk egy kis időt a zenének is. A Hangárium hátra lévő részében Balázs János zongorázik, akinek nagyon köszönöm, hogy itt a Zeneakadémia falai között vendégül látott minket.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel várunk minden hallgatót a koncertjeinkre.

0: Lajkó Félix és Balázs János muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: az ezerarcú szerelemről és szeretetről fogunk beszélgetni, hiszen azért nem egy értelmű, vagy csak egy oldalú az a téma, amelyről Eszterhai Katalinnak az Ezerarcú Szerelem című kötete szól. Ez most csak egy apropó a beszélgetéshez, vagy a találkozásunkhoz. Már máskor is volt velünk itt Eszterhai Katalin írónő és férje, alkotótársa, Lajtai György operatőr, aki most is bevetette magát a könyv külsejének a megalkotásába, és szerintem nagyon jó munkát végzett, mert aki először meglátja ezt a könyvet, az rögtön szerintem lapozgatni kezdi. Gyönyörű, szép kép van rögtön az elején, egy milyen rovar ez? Ez egy pillangó?
1: Pillangó, igen.
0: Ez egy pillangó, valami szépséges, ilyen barack színű virágon ücsörög, és éppen bele döfi a kis szívókáját a nektárt keresve. És egyébként ez a kép úgy körbe öleli az egész kötetet, benne is gyönyörű fotók vannak, rengeteg idézet, úgyhogy amikor megfogtam, akkor rögtön elkezdtem csak azért lapozgatni, hogy ezeket a képeket megnézzem, és akkor láttam egy-egy dőlt betűs, vagy vastagon szedett idézetet, akkor abba beleolvastam, és elkezdtem a fejezeteket, amik megragadták a figyelmemet, mert hogy Eszterhai Katalin, amikor mondta, hogy majd küld nekem egy könyvet, akkor azt mondta, hogy ez nem olyan lesz, hogy az elejétől kezdjem el olvasni. Hogy születik meg egy ennyire sokrétű kötet, amiben rengeteg idézetet, a világirodalom minden tájékáról idézel, a görög klasszikusoktól kortárs pszichológiai írókig. Szóval hogy kezdesz egy ilyen beláthatatlan munkába te bele?
2: Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan érzelem, ami mindannyiunkban benne van, és ez egy éltető erő. Tehát ezzel foglalkozni kell. Ha akarjuk, ha nem, a szerelem az mindenkire rátalál, és azt súgja, ültes el magadban, és gyorsan megnövök, ígéri. Hát én magam, el kell, hogy mondjam, hogy megtapasztaltam ezt a csodát, és azt kívánom, hogy mindenki, akárhány éves is, nehogy úgy szálljon el vele a lelkével az angyal, hogy nem tudja, milyen ez az érzés, még akkor is, ha csak 2 percig tart, akkor is, ha örökre. És én olyan szerencsés vagyok, hogy amit én megtapasztaltam, azt szerettem volna átadni. Bele ötvöztem a saját érzelmeimet, de nekem volt egy óriási segítség. Én televíziós műsorokat készítek Kanadában, készítettem Kanadában, és több mint 20 évig volt egy olyan műsorom, aminek a címe az volt, hogy a szív története. És ott olyan csodálatos dolgokat meséltek el az emberek, amelyeket úgy gondolom, hogy veszni, hagyni nem szabad. Mert ha nem tudjuk, hogy a társaink, a közvetlen környezetünkben élők, vagy a múltban élő őseink hogy élték ezt meg, akkor szegényebbek lennénk. Ez gazdagít, hogyha megosztjuk a történeteinket, és nagyon fontos, hogy osszuk meg, hallgassuk meg mások történeteit, mert hogyha nem adjuk meg ezt az esélyt az embereknek, akkor fakóbbak lesznek, akkor úgy gondolják, hogy már nem is fontos. Hányszor halljuk azt, hát én nekem nincs semmiféle érdekes, amiről mesélhetnék, ami nem igaz, mert mindenkinek van olyan története, ami elvarázsolja a hallgatóságát.
0: És szerintem ez a legérdekesebb, tehát mindannyian szeretünk ilyen történeteket hallgatni, egyáltalán történetet hallgatni. És most ebben a kötetben is sok történetet írtál meg olvashatunk tőled, de én arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy Eszterhai Katalin és Lajtai György ugye együtt indult innen Magyarországról, Pécsről, aztán Olaszországon keresztül Kanadába érkezett, sok-sok évtized, sok különböző munka, viszontagságok, gyerekek, szegénység, gazdagság, sikerek, mindennek közepette, most így ragyogtok egymásra, meg egymás felé. Mindig látszik, hogy ti nagyon szeretitek egymást. Gyuri, nem tudom, mi a titok.
1: A titok, ugye elindultunk szép hazánkból is elérkeztünk Kanadába. Ez egy hosszú út volt eddig, és még reméljük, hogy fog tartani. A lényeg ennek az egésznek szerintem az, hogyha két társ ebből a szempontból, férj és feleség elindul, akkor van egy cél. Na most nekünk meg volt a cél. Tehát mi szerettünk volna átjutni azon az operenciás tengeren, és megtalálni a kanadai országot, ahova indultunk, hogy amit mi tudunk csinálni, azt a legjobban fogjuk csinálni. És végül is a szerencse is hozzá fűződik ehhez, de a viszontagságok sem maradtak el, tehát amikor megérkeztünk, nem volt azért ez az út annyira egyenes. Egy kicsit göröngyös volt, de ezeken a problémákon mi túltettük magunkat, és megtaláltuk önmagunk, és végül is meg is alkottunk majdnem mindent, amit kitűztünk magunk elé. Nagyon, nagyon érdekes, hogy mi is kell ehhez. Tehát ahhoz, hogy két társ elinduljon, ahhoz én például nem biztos, hogy meg tudtam volna tenni Katalin nélkül. És nem tudom, hogy fordítva talán ugyanígy van, mert egyik a másikat segíti. Tehát amikor én nem voltam annyira mondjuk 100%-ba saját önmagammal, hogy jaj, vajon most hogyan tovább, akkor ő mindig mellettem volt, és mindig egyengedtük egymás útját, segítettük egymás útját, és ettől a segítségtől, ettől tudtunk előre menni. Ettől volt az, hogy igen, mi ezt meg tudjuk csinálni, és mivel ezt meg tudjuk csinálni, ezért azon a szinten fogjuk megcsinálni, amit mi saját magunkban felállítottunk. Tehát mi felállítottunk azt a mércét, ami alatt nem megyünk el. Tehát a mérce az már föl van állítva, tehát nekünk ezen át kell ugrani.
0: De azért ez nem csak egy szakmai mérce vagy út, mert ti egymás felé is gondolom, hogy a kapcsolatotok terén emeltetek egy lécet, hogy na ez alá nem megyünk. Hát, tehát hogy mondod, hogy van egy közös cél, de amikor éppen nem sikerül megvalósítani, vagy pont amikor a legnagyobb sikerben vagyok, és elsiklik mellettem egy ifjú hölgy, akkor te is foghattad volna magadat, és elfordulsz. Tehát, hogy mindezek közepette, ti mégis egymás mellett maradtatok, és ez a kérdés, hogy ez a titok, hogy tudtátok megtartani azt a célt, hogy ti együtt maradtok itt ezen az úton.
1: Azt szokták mondani, hogyha minden rendben van, mert végül is mi a legfontosabb, hogy érzem magam. Tehát, hogyha én tökéletesen érzem magam, ki vagyok egyensúlyozva. Tehát nincsenek olyan problémáim, hogy esetleg nekem, mint ahogy említetted, melyik az utcán is látok egy hölgyet, és akkor egyszer csak, mint a napra forgó, akkor megnézem, hogy néz ki. Tehát nem is volt ez, legalábbis bennem is gondolom Katóban, ugyanígy nem volt. Tehát mi mindenféle tekintetben kiegyenlítettük egymást. Tehát egy olyan tökéletes erővel mentünk előre, mi voltunk a repülőgép, ugye, két szárnyal, az egyik ő volt, a másik én. Tehát ahhoz, hogy mit szárnyalni tudjunk a fellegekbe, és tudjuk a magasságot tartani, ahhoz kell két szárny. Na most, hogyha nem vagyok én mondjuk annyira erős, vagy Kató mellettem, akkor ez nem biztos, hogy ez a repülő, ez olyan úton fog haladni, mint amit mi kitűztünk magunknak. Tehát amikor én elégedett vagyok azzal, ami otthon vár engem, mert ez a legfontosabb, ugye én hazamegyek, mit keres valaki, amikor hazamegy? Tehát amikor hazamegyek, az egy otthon. Na most az otthon melege, azt nem tudja fölváltani semmi, és senki. Tehát hogyha én otthon vagyok, és jól érzem magam otthon, nekem tökéletesen mindegy, hogy kívülállók, vagy kint a külvilág hogy néz ki. Én csinálom mindazt, ami nekem fontos, ami nekünk fontos, ami tulajdonképpen bennünket valamilyen szinten, morálisan, vagy teljesen mindegy milyen szinten visz előre, hogy azt igenis, hogy tartani kell, és ennek érdekében mindent az én a világon meg kell tenni.
0: Kati, neked a szeretet meg a szerelem az egész pályád során nagyon fontos volt. Tehát, hogy az összes könyved valahogy mégiscsak erről szól. Akkor is, ha a saját sorsodról beszélsz, akkor is, hogyha valaki másnak a történetét mondod el.
2: Hát a szeretet meg a szerelem az egy sajátos erő. Az éltet bennünket, hogyha ezt nem kapjuk meg, lehetek én 6 diplomás, 100 nyelven beszélő, akármilyen gyönyörű, hogyha nincs bennem szeretet, semmit nem érek. Mert végül is az embert ezen méretteti meg a világ majd, hogy mi az, amit tud adni. És ez az egyik legnehezebb foglalkozás, és ezt merem mondani, hogy ez egy foglalkozás, hogy szeretetet, szerelmet kell adni. És ezt hogy lehet elérni? ezt meg kell tanulni. Hát a régi görögöknél nem véletlenül volt szeretet iskola, ahol megtanították azt, hogy figyelnünk kell a másikra, dicsérnünk kell, észre kell vennünk a legjobbat benne, és magunk is arra kell, hogy törekedjünk, hogy a legjobbat adjuk. Hogy én adjak először szeretetet, én legyek kíváncsi a te történetedre, én legyek az, aki fejet hajtok előtted, hogy eléd állok, és azt mondom, hogy jó reggelt kívánok, hogy tetszik lenni, de nem rohanok tovább, hanem megállok, és amíg elmondja, hogy hogy van, addig figyelek, figyelek. És azt hiszem, a mi kapcsolatunkban azon túl, hogy én hiszek abban, hogy örök keresésben vagyunk, keressük a szívünk másik felét. Mert ugye van az az Arisztofanész féle legenda, ez a görög komédia író volt 2000 évvel ezelőtt, aki azt mondta, hogy az emberek nem ilyenek voltak ám, mint most mi vagyunk, hanem gömbemberek voltak, amiben ott volt a négy lábuk, a négy kezük, a két fejük, de csak egy szívük volt. És jöttek, mentek, mint a szél, jól érezték magukat, gyönyörűnek képzelték magukat, és boldognak. Csak azt látták, hogy az istenek egy kicsit boldogabbak, mint ők. Táncolnak, és játszanak, és szeretik egymást, és akkor úgy döntöttek, hogy olyanok szeretnénk lenni, mint az istenek. És azon a játszótéren szeretnénk játszani, azon az úton szeretnénk karöltve sétálni velük, hogy mi is azt érezzük, hogy vagyunk valakik. Csak hogy elfelejtették az örök törvényt, nem szabad átlépni embernek azt a határt, ahol a másik oldalán a határnak az istenek élnek. És akkor Zeus, az egek ura fogta, és egy villámmal ketté vágta ezeket a gömbembereket, és rábízta még Apollóra egy kicsit, a sokarcú istenre, hogy formáljon még bennünket. Így lettünk mi most olyanok, amelyek mindenki magáinak mondhat, hogy két lába van, két keze van, egy feje van, de csak fél szíve. És ez a hiányérzet, mióta a világ bennünk van, és ez az, ami elindítja ezt az érzelmet, amit mi szerelemnek hívunk, vagy szeretetnek hívunk, hogy megtaláljuk a másik felét a szívünknek. És ez velünk előfordult, és én ezt bátran merem mondani, és el is szoktam mindenütt mondani, hogy én úgy érzem, és úgy gondolom Gyuri is, ennyi év után mondhatom, hogy mi megtaláltuk ezt a fél szívet. Megtaláltuk, és így lettünk egy szívűek. Erre én büszke vagyok, mert meg is tartottuk ezt, és itt van a titok, hogy ezért minden nap tenni kell. És itt most nem a munkáról beszélek, hanem a mindennapi életünkről, mert ugye Gary Chapman, az amerikai pszichológus mondja, hogy minden házasságban a honeymoon, a dolce vita és minden ilyen dolog két évig tart átlagban. Ez az ő véleménye, ami két év után megszokássá válik, hogy észreveszem, hogy itt van mellettem, de különösebben nem akarok vele beszélni, nem kelek föl, nem igazítok el a párnáját, és csak mondhatnám, tehát ezek az apró cseprő dolgok lassan ködbe vesznek, ami nagy hiba, nagyon nagy hiba, és ezt kellene megtanulnunk, hogy odafigyeljek, amikor beszél, hogy szeressem, amit mond, hogy ne vegyem észre azokat a dolgokat, amelyek nem fontosak. Csak hogy belénk táplálták a kis ördögöt is, ezt így kell, hogy mondjam, mert hányszor van az, hogy indokolatlanul kötözködni kezdünk. Csak azért, mert rossz hangulatunk van. Csak azért, mert a szomszéd nem úgy nézett rám, vagy a bolti csomagom elveszett, vagy akármilyen apróság, ami nem fontos az ember életébe. De hajlandóak vagyunk föláldozni azt, az érzést, ami a legfontosabb nekünk, és azzal kötözködünk, azt bántjuk, akit szeretünk, aki a legközelebb ott van hozzánk, és ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezt nem szabad.
0: És az a baj, hogy azt tudjuk a legjobban bántani, aki ilyen közel van hozzánk, már nagyon tudjuk ugye, hogy mi fáj neki. De vajon az, hogy ilyen jól működtök, az azért van, mert mind a ketten nagyon-nagyon tudjátok ezeket a szabályokat. Azért ebbe a könyvbe is van olyan, meg látszik az életben is körülöttünk, hogy ez lehet egy egyoldalú történet, hogy lehet egy nagyon tudatos fél egy kapcsolatban, aki megpróbál mindent, a másik meg csak úgy úszik, lebeg körülötte, csapódik ide-oda, és akkor akármennyire akar az az egy rendet tartani, meg ragaszkodni, egyedül nem megy.
2: Hát egyedül nem megy. Én azt mondhatom, hogy mi szerencsések vagyunk, mert mi kölcsönösen figyelünk egymásra, és azt kell, hogy mondjam, hogy Gyuri nagyon tud udvarolni. Ez egy fontos dolog, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden korban szükség van arra, hogy a társam észrevegyen, hogy új hajszínem van, hogy új ruhám van, hogy megnőttem, meghisztam, lefogytam. Dolgokat észre kell venni, és azt kellőképpen értékelni kell. Tudod, én hiszek abban, hogy egy csodálatos dolog, ha az ember úgy érzi, hogy a föld felett egy milliméterrel jár, szinte szárnya van, és mindannyiunknak van szárnya. És én tudom, Gyuri nekem azt ígérte annak idején, hogy amíg én repülni tudok, te velem szárnyalsz. Ha majd zuhansz, kölcsönadom a szárnyaimat, de ha én zuhanok, neked is kölcsön kell adni nekem a szárnyaidat. És én ezt nem tudom elfelejteni, és gondolom Gyuri sem, mert mi ehhez tartjuk magunkat. Nem azért, mert minden nap fogadkozunk, nem azért, mert minden nap megígérjük egymásnak, hanem mert ez már ide van írva elejétől kezdve a életvonalunkba, a sorsunkba, hogy ez, amiért mi felelősek vagyunk, ami ide van beírva. Ide van. És ha változtassunk, ha nem tetszik, ha meg tetszik, akkor úgy ápoljuk, mint egy cserepes virágot, amit öntözni kell naponta.
0: Most Katarina tenyerére mutatott, ugye, és azokra a vonalakra, amikből egy jósnő nem tudom mi mindent kiolvashatna, de azért még engem mindig érdekel az, hogy Gyuri, a hétköznapokban ez hogy működik? Ti lefektettétek a szabályokat, és nagyon tudatosan dolgoztok ezen, hogy ilyen hosszú időn keresztül megy. Azon túl, hogy nyilván mindenkinek megvan a maga egyénisége, az sem véletlenül, hogy Katát lehet dicsérni, hiszen ő megveszi azt az új ruhát, szép, foglalkozik azzal, hogy ilyen ragyogó legyen az arcával, is fölöltözteti magát, te meg nyilván egy ilyen gáláns lovag vagy, aki ezt észreveszi, tehát van egy egyéniség is ebben.
1: Igen.
0: De emögött azért akkor van egy ilyen tudatos választás, hát, sor, vagy megállapodás.
1: Hát igen, én nem gondolom, hogy minden áldott nap elővesszük a szabálykönyvet, és elkezdjük olvasgatni, hogy éppen a mai napra mi van kiírva.
0: De ebbe így valamikor megállapodtatok?
1: Nem, ez nem egy megállapodás. Nem. Szerintem ez...
0: Megbeszéltétek, hogy mi a fontos?
1: Nem, ez az a fontos, ahogy én annak idején ezt így próbáltam valahogy ecsetelni, hogy szerelembe esni az egy dolog, és ezt megtartani az egy másik dolog. Mert valamit elérni, az lehetséges, hogy könnyebb, mint megtartani. Na most, amikor mi azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk, akkor nem úgy kelek is, úgy fekszem, hogy már pedig a mai nap nekem ezt teljesítenem kell egy olyan szinten, mert ha nem, akkor... Mert nálunk is vannak olyan időszakok, amikor nem mindig fenékig tejföl minden. De ez semmit nem jelent, mert ami bennünk van, az sokkal erősebb annál, mint sem, hogy... Tehát Kató szokta mindig mondani, hogy az emberek úgy kéne, hogy szeressék egymást, mint a sündisznók. Hogy csak annyira közel menjenek egymáshoz, hogy ez a tüske, az a másikat ne szúrja. Tehát lehet közel menni, csak amikor valami megtörténik már, akkor nem biztos, hogy az, ami megtörtént, azt jóvá lehet tenni valamilyen szinten. De ha jóvá is lehet tenni, akkor is megmarad valami az emberbe, tehát tüske marad bennünk. Ahogy mi élünk, én csak azt tudom mondani, hogy a belső lelki egyensúly annak mindig optimálisnak kell lenni. Na most ahhoz, hogy én szeretetet tudjak kiadni magamból, ahhoz nekem magamat kell szeretni elsősorban. Tehát el kell jutni egy olyan szintre, amikor én elégedett vagyok, amikor én jól érzem magam, amikor én úgy teljesítek, ahogy nekem teljesíteni kell. Ha ez mind megvan, akkor bennem nincsenek azok a gátak, nincsenek azok a fajta érzések, hogy ezt nekem ki kell vetítenem másra, mert mitől vetítem ki a rosszat? Azért, mert én úgy érzem, hogy én nem vagyok azon a szinten. És ezt kell gyakorolni, tehát saját magunkba kell keresni szerintem mindenféleképpen először azt, hogy mi hogy érezzük magunkat, és abban a pillanatban át tudjuk adni ezt a másiknak, és hát két pár, ugye? Egymást ki kell, hogy egészítsék, egymást ki kell, hogy egy kicsit a mérleg az mindig úgy működjön, hogy az egyik fönt van, a másik lent van, akkor egy pillanatra álljunk meg, tehát nincs az, hogy én ezen átlépek. Jaj, neked rossz napod volt, akkor most becsukom az ajtót, nem is beszélünk. Tehát meg kell hallgatni a másikat. Orvosolni nem biztos, hogy tudjuk, de hogy ott legyünk fizikailag, szellemileg, érzelmileg a másik mellett, amikor ezek a dolgok történnek, szerintem ez nagyon fontos dolog.
0: Igen, hogy megérzed, hogy mikor hogy kell odalépni, mikor persze. kell meghallgatni, vagy békén hagyni éppen.
1: Hát ő a másik felem, hát ő a jobbik felem.
0: Mikor jó, hogyha megsimogatod, és mikor ne nyújj hozzám. Na, hát ez nem egy egyszerű kérdés. Amikor Esztrehai Katalin ezeket a történeteket is gyűjtötte, amelyek az Ezer arcú szerelem című kötetben megjelentek, akkor te olyan embereket kerestél, akik jó példát mutatnak? Vagy neked mindegy volt, hogy milyen az a szerelem, csak szerelem legyen, vagy szeretet legyen?
2: Nem kerestem én a példákat, elém jöttek a példák, és ezek közül válogattam én. Aki a könyvben szerepel, akinek a története szerepel, minden történet igaz, megélt szerelemről van szó. Van, aki azt az oldalát tapasztalta meg a szerelemnek, ami nem jó, ami földbe döngöl. Ezt úgy is hívtam én, hogy gyilkos szerelem. Mert igenis, hogyha a szerelem önző, agresszív, borzasztó dolgokat követhetünk el a szerelem nevében. Én, ahogy válogattam és eldöntöttem, mert rengeteg levelet kaptam, rengeteg ember történetét meghallgattam, de mindig, ahogy olvasom a leveleket, vagy a neveket, amikor nézegettem a papírjaimat, jegyzeteimet, amikor kicsit megbizsergett az ujjam, amikor kicsit a lelkem úgy érezte, hogy ebben én is benne lehetnék, vagy benne vagyok bizonyos értelemben, azokat vettem elő elsősorban, mert ahhoz, hogy én hiteles legyek, ahhoz az kell, hogy én a történeteikben is jól érezzem magam, vagy éppenséggel rosszul érezzem magam, és elgondolkozzak azon, hogy az ő helyzetében én mit tettem volna. És meg kell, hogy mondjam, van benne olyan történet, amiben én nem tudom még a mai napig sem, hogy én mit tettem volna. Mert hallgatom a történeteket, hogy így rossz, meg úgy rossz, meg amúgy se érzem jól magam. Hogy mondhatnám én annak, hogy miért nem hagyod el? Miért nem mész el? Mert könnyű ezt mondani, de hogy értem én meg azt a valakit, akivel ugyan rosszul bánnak, de szereti azt, aki rosszul bánik vele? És a másik, amit én megtapasztaltam, így a történeteket hallgatva, hogy nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy az ember megroppanjon. Hogy az emberben fölébredjen valami, ami mint a veszélyt jelző lámpa kigyullad, és a belső hangja súgja, hogy ez túl drága szerelem neked, ez nem a tied. Na de mit lehet ilyenkor csinálni? Az emberek legtöbbje tudod milyen lesz? Mint a pízai ferdetorony. A pízai ferdetornyot sem a tervező úgy kezdte építeni, hogy ferdén álljon, csak hogy ott néhány homokszemet az eső meg a víz kimosott az alapzat alól, és kezdett megdőlni a torony. És egy idő után azt mondta az építész, hát maradjon akkor így, nem érdemes már újra kezdeni, maradjon így, és amíg így tart, ferde lesz a torony. hát mi is ilyenek vagyunk, mint emberek. Amikor néhány kis homokszemet, néhány kis dolgot kimos a lelkünkből, ami eddig kristálynak tűnt, csillagpornak, pillangópornak, és az eltűnik, a lélek kezd megdőlni, megalkuszik, és ilyen toronyemberek leszünk, pízai toronyemberek leszünk, mert egy kicsit ferde lett a lelkünk, és azt mondjuk, elhitetjük magunkkal, ez nekünk így is jó lesz, mert azt a sok rosszat, amit kapunk, nem egyszerre kapjuk, naponta adagolja a sors, úgy, mint az arzént az orvosságba adagoljuk. Az is kismértékben gyógyszer elfogadható, csak nagy mértékben öl. Na most azzal, amikor mi megroppanunk, és azt mondjuk, hogy már nem érzem magam jól, mit kell ilyenkor tenni? Elinduljunk másfelé, kutassunk, keressünk, megint vegyük elő a lámpánkat, és nézzünk körül, hogy ki az, aki engem boldoggá tehetne. Van, aki megpróbálja, van, aki így marad. Csak az biztos, és ezt tapasztalatból mondom, hogy nem könnyű tudomásul venni, hogyha valami olyan hangzik el egy kapcsolatban, ami sért, ami az én értékeimet vonja kétségbe. És a legtöbb házasságban, amelyik úgy születik, hogy először, mint egy karácsonyfa, fölöltöztetjük, földíszítjük azt az embert, belelátunk mindent, eget, csillagot, holdat, mindent az ég megadta világon. És hogyha valami ilyen elhangzik, elég egy mozdulat néha, elég egy szó, és akkor ránézünk, hogy ő az, tényleg ő az, akit én ennyire szeretek, és akkor kezdjük leszedni a díszeket a karácsonyfánkról. És amikor ott áll kopaszon a fa, akkor azt mondjuk, hogy minek is mentem én ehhez hozzá? Na, ez az, amit nem szabad megengedni. Ez az, amit nem szabad felelőtlenül hibákat keresni a másikunkba. Nem szabad. Nem szabad. Mert abban a pillanatban más lát a szemünk, mint ami eddig volt. És akkor kezdünk kételkedni, hogy tényleg ez az, ami nekem kell. És itt merül fel a kérdés, hogy mi legyen ezután. Maradjunk, vagy menjünk.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában Eszterhai Katalin írónővel és férjével, alkotótársával, Lajtai György operatőrrel, és előttem az asztalon az Ezerarcú Szerelem című kötet, az alcím pedig Vágyakról, Hűségről, Árulásról. És a zene előtt arról beszélgettünk, hogy ugye a nagy szerelem idején felöltöztetjük a karácsonyfát, mindenki gyönyörű, díszek vannak, holdak, csillagok a karácsonyfánkon. Hát már az sem biztos, hogy valós, amivel nekiindulunk ennek a kapcsolatnak. Tehát lehet, hogy utána szedegetjük le a díszeket, de lehet, hogy azokat csak mi aggattuk arra az emberre, és nem volt rajta valójában.
1: Biztos, hogy így van, hát óhatatlanul másképp látunk. Hát csak gondold el, hogy amikor találkozol valakivel, és lenyűgözve bámulod, nem a szemeddel látsz, ó, no, nem a szemeddel, a szíveddel, azzal a belső érzéssel, hogy Uram Isten, ha valami csoda itt áll előttem, és hogyha szerencsém van, akkor ezt a csodát meg tudom tartani magamban, mert segít az, akit én csodának látok.
0: De szerinted ez jó, hogyha akár egy ilyen hibás képhez, vagy általunk túlszínezett képhez ragaszkodunk. Ez kell ahhoz, hogy megmaradjon a kapcsolat? Hogy...
1: Feltétlenül. Hát miért kellene nekünk rögtön a másikban a rosszat észrevenni? Itt kezdődik az a fajta magatartás, amit meg kellene tanulnunk, hogy senki nem tökéletes. Hát hogy lehetnék én tökéletes? De hogyha az én férjem engem annak lát, mert neki vagyok tökéletes, én nem a szomszédnak vagyok tökéletes, neki, és ő ezt elhiszi, akkor nyertünk. Mert tudod, mi a titok ebben? Hogy, és miért kell, hogy ne veszítsük el ezt a varást, amit látni szeretnénk? Hogy ha te elhiteted velem, hogy te engem ilyen gyönyörű karácsonyfának látsz, akkor én úgy fogok viselkedni. Akkor én azon dolgozom, hogy ennek megfeleljek. Olyan vagyok, mint egy kutya. A kutyának is azt mondom, hogy Szuszikám, hát gyönyörű vagy, okos kis kutya vagy, fantasztikus vagy. És akkor ő elkezd hozzám bújni, akkor örül, akkor látja, ragyog a szeme, és tudja, hogy valami jót adott nekem. És én szerintem mi emberek is ilyenek vagyunk. Hogyha bennem észreveszed a jót, én nem szeretnék neked csalódást okozni.
0: De bocsánat, hogy megállítalak, mert itt van még egy fontos kérdésem, hogy ugye mondtad, hogy Gyuri látja benned mindig, hogy milyen szépségek vannak, ha új frizura van, ha új ruha van, észreveszi, megdicsér, de itt valami a te oldaladról is kell, hogy elhangozzon, mert hiszen ismerem, vagy tudom, hogy van olyan, hogy imádnak valaki, gyönyörű vagy, úgy vagy tökéletes, ahogy megteremtett a Jóisten, de az az élet, ő nem hiszi el, és csak azt mondja, hogy nem, mert ilyen vagyok, olyan vagyok, kövér vagyok, buta vagyok, fölösleges vagyok, miért vagyok itt egyáltalán, és akkor lehet, hogy egy idő után már nem is dicsérjük, mert hát ő úgysem érti, megértékeli. Tehát, hogy neked jól kell válaszolnod
1: hát,
0: az ő udvarlására,
1: hát, mondom, majd dicséretteire. Hát ezt mondom, hogy úgy kell viselkednem, hogy ennek megfeleljek, hogy magam is elhiggyem, mert tudod, mi a nagyon fontos a bizalom, az, hogy a hit bennem, hogy Gyuri mondta, hogy fontos az, hogy magamat szeressem annyira, hogy elhiggyem, amit mond, és én elhiszem, hogyha nekem azt mondja, hogy Katókám, nekem így vagy jó, ahogy vagy, akkor én ezt elhiszem. Mert világos, hogy az ember 77 éves korában már nem olyan, mint 30 vagy 40 éves korában. De tudod, ezért szükséges az, hogy az ember néha leüljön, és akkor mozizzon, hogy úgy mondjam, elővesszük a régi fényképeket, végignézzük, és mind a ketten azt mondjuk, ó, semmit se változtunk. Holott tudjuk, hogy változtunk, tudjuk. Na de, hát azért látjuk a másikunkat a szívünk szemével, ezzel a belső, fantasztikus, ragyogó szemmel, hogy nem engedi az meg. Felületesen látom én, hogy ráncai vannak, látom én, hogy hisztam 3 kilót, na de ez semmit nem jelent, mert úgy akarom, hogy lásson, ahogy 40 éve vagy 50 éve lát, hogy ne változzon az a látásmód. És ehhez kell az, hogy alapvetően szeressük egymást. Hogy a szeretet az, a szerelem, persze, idővel azt mondják, hogy csökken. Monet mondta, az impressionista legnagyobb festők egyike, hogy ahogy idősödünk, a szemünk látása csökken. Másképp látjuk a színeket, fakóbbnak látjuk a színeket. De ez nem jelenti azt, hogy abba kell hagyni a festést. Mert az érzelmeink kárpótolják az érzékszervünk kopását. Hát azt hiszem, hogy az emberi kapcsolatok, a házasság vagy a szerelmi kapcsolatok is ezen múlnak, hogy lehet, hogy idővel úgy érezzük, hogy már nem olyan jó a látásunk, már nem olyan táncos a járásunk, már a tavasz egy kicsit elillant belőlünk, de ne hagyjuk abba. Ne hagyjuk abba az életet, ne hagyjuk abba az ölelést, ne hagyjuk abba a táncot, mert ez a mi életünk, ez a mi feladatunk, ettől vagyunk teljesek, és ettől mondhatjuk majd el, ha megáll a zene, hogyha megáll egy kicsit az idő, mi ne álljunk meg, tartsuk a ritmust, egy-két há, és így táncoljuk végig az életet.
0: Gondolom, Gyuri, talán az első között voltál, aki olvashatta ezt a könyvet, mikor még nem készült el, és az, hogy ezek a képek vannak meg, hogy így néz ki, ez hogy született meg. Tehát kaptál, vagy olvastál a gépen valamit, és akkor ezek a te fényképeidből válogatott képek oda beugrottak?
2: Ugyanúgy, mint a szerelem meg az egymás iránti vonzalom. Ez sem úgy kezdődött el, hogy megszületett Katonnak a 9. könyve. Talán az első könyvvel kezdődött az, hogy megvolt nekem az a végül is megtiszteltetés, hogy a képeimmel tudom valahogy illusztrálni azt, amit ő leír. Azt szoktuk mondani, hogy Kató a szavakkal ír, én meg a képpel festek. Tehát ez egy illusztrált könyv a képeim által, és próbáltuk úgy megoldani, hogy ne legyen azért annyira egyértelmű, hogy miről is van szó, hanem inkább a színek játszásával, azoknak az összefoglalásával, a képeknek azon túli varázsával, hogy ránézek egy képre, és akkor az esetleg engem elkezd motiválni, hogy mi is lehet e mögött. És próbáltuk úgy megoldani, hogy látod, minden kép alatt vannak különböző gondolatok, ezek pontosan azért lettek így megoldva, hogy minden egyes ilyen idézethez tartozzon egy kép, és ennek az átgondolása, ez egy együttes munka volt, amiben én nagyon szeretem azt, amikor Kató ír, mert amikor az ténylegesen az, hogy végül is magát a szöveget, amikor befejezi, minden áldott nap elküldi nekem. Tehát azzal fejeződik be a nap, hogy elvannak ezek a dolgok szévelve, és át lesznek nekem küldve. Ezeket én természetesen gondozom, helyre rakom, összerakom olyan szinten, hogy az rendes legyen, és hát így megyünk előre. Tehát ez egy hosszú-hosszú évtizedes munkálat, amiben valahol, nem is tudom, hogy ez hogy van, erre nem volt egy olyan dolog, hogy na hát ezt így kell csinálni, hanem ezt annak idején mi elkezdtük, és akkor ennek tulajdonképpen az illusztrálása, ez már egy adott dolog volt. Uh-huh. Tehát így ment előre.
0: Ezek a képek egyébként mind ilyen természetfotók,
2: igen, általában
0: ezekhez
2: van,
0: a kötetekhez, amiket te válogat.
2: Hangulatképek ahhoz, amit természetesen majd az olvasó elolvas, és akkor valahogy próbálja ezeket összerakni úgy, ahogy éppen számára fontosak.
0: Mit gondolsz, hogy mi az, ami neked a legfontosabb Katalinból? Mit viszel magadból, az ő lelkéből, mindennapjaiból, cselekedeteiből, bármiből?
2: Igen, hát végül is, ha nem is vagyunk együtt, együtt vagyunk. Tehát lélekben mindenféleképpen mi együtt vagyunk. Teljesen mindegy, hogy az 2 kilométer, vagy 2000 kilométer távolság. Én nagyon sokat dolgoztam, és amikor én elmentem dolgozni reggel 5 órakor indultam, másfél óra autózás, amíg én az autóba ültem, mi a telefonon voltunk egymással, beszélgettünk végig. Amikor befejeztem a munkát, lehet az este 9 vagy 10 óra hazafelé menet, ugyanez a másfél óra úgy telt el, addig ő nem feküdt le, telefonon végig beszélgettünk. Tehát, hogyha a frekvencia ugyanaz két ember között, akkor tökéletesen mindegy, hogy az egyik mit csinál, a másik mit csinál, mert egy szinten rezonálunk. Tehát amikor megvan az a lehetőség, hogy ez a fajta érzés, ami nincs leírva, mert mindenkinél természetesen ez másként dolgozik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy oké, tessék, ezt be kell venni, ezt a gyógyszert is, akkor ez így fog menni. Ez nem fog így menni, mert ahhoz, hogy én megtaláljam az én lelkitársamat, ahhoz az kell, hogy igen, én minden áldott alkalommal, amikor mi együtt vagyunk, vagy nem vagyunk együtt, mi egyet érzünk, és így éljünk a napjainkat.
1: Tudod, miért fontos ez, Gyurit folytatva a kép, nekem miért fontosak Gyuri képei? Mert inspirálnak. Mert ez úgy van, hogy Gyuri nagyon sok és gyönyörű képeket készít, és megszoktuk nézni. Én megnézem, mert kíváncsi vagyok rá. És megadatott nekem az a szerencse, hogy válogathatok is belőle, hogy mi az, ami engem megérint. Van, ami nem beszél hozzám, természetesen, de a legtöbb az bennem elindít valamit. És amikor kiválogattuk ezeket a képeket, én mindegyikhez írtam egy kis, majdnem, hogy prózai verset. Mert ezek nem konkrét idézetek, ezeket én írtam. Olyan, mintha imát írtam volna a képekhez. Nekem ezek nagyon fontosak, mert nem kötődnek szorosan a könyvhöz, de mégis a könyv részei, mert valamit ezek a képek fölébresztettek a lelkemben. És én a másik dolog, azért szeretem Gyurinak kezébe adni a kéziratot, amit én írok, hogy technikailag elrendezzem, mármint, hogy én nem, engem a technika üldöz ilyen értelemben, mert nem vagyok a számítógéphez kegyes, hogy úgy mondjam, vagy az nem kegyes hozzám, és néha írok, és egyszer csak eltűnik. Na most nekem ez nagyon fontos, hogy Gyuri ezeket megőrizze, tudod, hogy akármi történik, mert velem ez megtörtént, tehát félek ilyen értelemben, és Gyuri meg minden este gyönyörűen a helyére rakja, amit írtam, úgyhogy biztos, hogy megmarad. De nekem fontos, hogy velem legyen, tudod, mert mi mind a ketten elmondhatom, hogy álomszövők vagyunk. Közösen szőjük az álmainkat. És tudod, mi a gyönyörű ebben? És ez az emberi kapcsolatokra érvényes. Akkor, amikor a szövőszék mellett ül valaki, akkor és elhatározza, hogy valami gyönyörűséget sző, mind elkészíti a terveit a fejében. De amikor neki lát szőni, maximum 30 centit lát a mintából. Nem tudja, hogy mi van a 30 centi után majd. És azt hiszem, az emberi kapcsolatok is ilyenek, hogy a jelenre figyeljünk, azt őrizzük meg, azt a 30 centit, az a biztos. És ott van előttünk még a felvevő fonalak többsége. Tehát arra törekedjünk, hogy ez a 30 centi most legyen a tökéletes, és a jövő az majd egy olyan terv, amit ha Isten úgy akarja, teljesül, de vigyázzunk rá, vigyázzunk a terveinkre.
0: Most kinyitottam az egyik képnél a könyvet, és nagyon érdekes, mert amit mondtál, arra válaszol, amit te ideírtál. Villanófény emlékek. Azt mondtam magamnak, felejtsem, ami mögöttem van. Azt akarjam, ami előttem van. Pedig sokszor a múltban élünk, és a múlt beli sérelmeinkkel beszélgetünk, hát és azért nem is látjuk, hogy ki van velünk szemben, meg mi történik benne, meg köztünk.
1: Igen, ez az ijesztő alapvetően. De tudod, miért csináljuk ezt? Mert a múltban biztonságban érezzük magunkat. Az már megtörtént. Azt tudom, hogy mi volt. Változtatni nem tudnék rajta, ami volt. Csak a legtöbb ember szeret ebben, hogy úgy mondjam, szenvelegni néha. Tudod, hogy sajnáltatom magam, mert hogy ezt mondta meg, hogy ezt csinálta meg, hát úgyse úgy ölelt, ahogy én szerettem volna. És ebben úgy elvagyunk. De hát a tragédiánk ilyen értelemben az, hogy nem hisszük a jelen pillanatot, mert az olyan pillanat, amit megélünk, de már is múltba tesszük át, és nem gondolunk arra, hogy szőni kéne tovább a szőnyegünket, ezt a varázslatos kárpitot, amibe beleszőhetjük mindazt, amit még akarunk. És igen, villanófények vagyunk mi magunk is, és az életünk is az. Tehát az kellene, hogy sok mindent tanuljunk a régiektől. Kíváncsi vagyok, hogy hány ember tudja az anyjának, az apjának, a nagyapjának a szerelmi történetét. Nekem nagy lecke volt ez, hogy sok ember történetét meghallgattam, és nagyon sokan bevallották, hogy soha nem mondták el ezeket a dolgokat a gyerekeiknek. Hogyha nem mondjuk el, hogyha nem tudják a gyerekeink, hogy mi hogy is kerültünk össze, mi is volt nekünk az elejétől kezdve a fontos, hogy látjuk a másikunkat, akkor nincs egy példa előttünk, akkor csak úgy megyünk a széllel, és fogalmunk nincs, hogy mi a jó, mi a rossz. Nekem intő példa volt édesanyám szerelme, aki azt mondta, hogy kislányom, a szerelmet semmi nem pótolhatja, a szerelem pedig mindent pótolhat. És csak gondoljuk ezt végig. Hány nehéz helyzetben élő ember van, aki úgy gondolja, hogy bár nincs lehetőség, nincs semmi, aminek örülni tudna. De ha találkozik valakivel, aki a fél szíve, aki az életen keresztül vár rá, és ott megáll előtte, akkor minden nehezet felejt ám, mert a szerelem abban a pillanatban mindent pótol. Könnyebb lesz a járásom, könnyebb lesz az életem, ragyogóbb lesz a napom, nekem süt a hold ezüst színnel, és nekem világít az a sok-sok csillag.
0: Ezek a történetek nem interjúk. Tehát amikor említetted, hogy ugye az alap az egy műsor volt, amelyben sok emberrel beszélgettél, akkor lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy most itt egy interjú kötetet tartunk a kezünkben, de nem. Tehát te mindegyik beszélgetésből ugyan kiemelsz gondolatokat, meg ott van a történet magja, de teleraktad rengeteg ilyen múltból érkező tudással, tehát tényleg azoknak a gondolkodóknak, íróknak, költőknek a műveiből kölcsönvett és nagyon odaillő szavakkal, sorokkal, akik képesek tartalommal, meg mindenkit átölelő tanulsággal körbevenni ezeket az egyedi történeteket.
1: És ez nagyon fontos nekem nagyon fontos, és én mindenkit pontosan idézek, szóval nem tulajdonítom magamnak ezeket a gondolatokat, de visszaigazolják azokat az érzéseket, azokat a gondolatokat, amelyeket én próbáltam, vagy amiben én hiszek. Na most ez azért fontos, mert megerősíti azt a hitemet, hogy a szerelem az tényleg olyan, mint egy fehér mágia. Csoda. Egyszerűen csoda, mert megváltoztat bennünket, megváltoztat. Élettel teliek leszünk, és hogyha erre vigyázunk, akkor jól érezzük magunkat. És tudod, mit kellene még megtapasztalni? Én a könyv végén megkérdeztem magamtól, hogy mi az, amit én tovább adnék, mi az, amit szeretném, ha az emberek ebből, ha elolvassák, megtartanának maguknak. És én szeretem, nagyon szeretem a görög irodalmat, a görög történelmet, és köztudott, hogy a régi görögök nagyon szerettek élni. Játszották az életet. Mindennapi programjuk volt szívet cserélni. Minden áldott nap írtak költeményeket, színházat játszottak, szobrokat faragtak, bort ittak, együtt voltak, táncoltak, és azt mondták, hogyha egy fiatal ember a háborúban meghal, az egy nagyon nagy tragédia. Az egy tragédia. De ha egy 80 éves hal meg, az meg egyszerűen borzasztó. És hogy miért? Ők mondták, mert 80 éves kor az gyönyörű, megszoktuk már a szeretetet, a szerelmet, a jólétet, a szívcserét, és milyen nehéz egy szokásról lemondani. Tehát én azt szeretném, hogyha valaki ezt elolvassa, jusson eszébe az, hogy így kell élni az életet. Mert amikor ők elmentek egy temetésre, és a 80 éves meghalt, nem azt kérdezték, hogy Kis Jóska vagy Nagy Pista halt meg, hanem azt kérdezték, és volt-e elegendő öröme ebben az életben? Hát ez az, amit szeretném, ha megkérdeznénk, amikor már egy bizonyos kort megéltünk, hogy van-e, volt-e elegendő örömünk, elegendő ölelésünk, elegendő táncunk ebben az életben. Mert ha nem, még mindig nem késő. Tegyünk érte valamit, hogy a végén elmondhassuk, tökéletes volt az életem.
0: Köszönöm szépen Eszterhai Katalinnak és Lajtai Györgynek, hogy eljöttek ma a Magyar Katolikus Rádióba. Itt van velünk ugye az Ezer arcú szerelem című legújabb könyve Eszterhai Katalinnak, amelyet ezúttal is ajánlunk, olvasásra, lapozgatásra, nem feltétlenül mindig végigolvasásra, csak a gondolatoknak a felkeltésére bennünk. A mai műsort készítette Peresztegi Attila, Bójás János, a nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Szabó Csilla.

0: Benkő Dániel muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra van.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben három kötetet mutatunk be. Elsőként egy megunhatatlan klasszikus, megújult kiadásáról beszélgetünk, majd egy kimozdulásra ösztönző olvasmányra hívjuk fel a figyelmüket, végül igazi tudományos munkát és egyben művészeti alkotásokat is ajánlunk önöknek. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Az Ablak zsiráf című képes gyermeklexikon első kiadása 1971-ben jelent meg. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes szerkesztésében. A címben szereplő két szó az első és az utolsó szócikre utalva mutatja be, mennyi szómagyarázat található ebben a könyvben a gyerekeket körülvevő világ hétköznapi kifejezései közül. A sokak számára az első olvasmányélmények közé tartozó, ma már klasszikusnak számító kötet a közelmúltban megújult. A legfrissebb, 50. kiadás a jelenkor szókincsének figyelembevételével készült, a szócikkek mellett pedig az illusztrációk is korhűbb formában jelennek meg a kiadványban, mely ezúttal is a Móra kiadó gondozásában látott napvilágot. A felújított változatot Török Ágnes és Farkas Judit szerkesztette. A megújulás előzményeiről és a kötet változásairól Török Ágnessel Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Én is ezen nőttem föl, Ablakzsiráf mindenkinek a polcán ott volt, kinek a zöld, kinek a piros, kinek a kék színű borítós változata, és hát egy ekkora horderejű munkához hozzányúlni, hát szerénytelenség lenne azt állítanom, hogy nagy mellénnyel fogtunk hozzá, de szerencsére volt egy nagyon kedves kolléganő, Farkas Juditnak hívják, aki a felelős szerkesztésnek a másik oldalát és oroszlán részét vitte mellettem. Nagyon sok munka volt, tehát ez nem egy fél éves átfutású történet. Az alapszöveggel 2 évig dolgoztunk, és a tördelési grafikai fázisok csak ezután következtek.
2: Mi volt az a pont, ahol úgy tűnt, hogy érdemes ezt a könyvet újból elővenni?
1: Néhány évvel ezelőtt készítettem egy Facebook